Árnak kibe jól temperált szobámban, s nyugalmamról gondoskodik az állam, de naponta egyszer megáll a kés, a kenyér s a hús fölött a kezemben, és számban megkeseredik a nyál, s megszégyenít teljesült szerelmem. És teljes borzalmában látom őt, a bordakerítést, az állatit, a számtalan, névtelen valakit, a legszörnyűbb halálba szédülőt emberfajom nagyobb felét, ki viseli e világ szégyenét, és nem érti miért. Ki tűrhetetlen napokat terelget, s kit az ínség sárkánya sanyargat, ki bajból bűnbe lép, s ha szétcsapja kezét, alig ha tudja, hogy várja és élteti a holnapot. A bárhogy is lesz egyetlen kegyelmet, a jól lakató világforradalmat.

A kis bűn. A kis bűn a sátán kéme. A kis bűn az ördög legjobb taktikája. A kis bűn a sátán legnagyobb illúziója. A kis bűn azért akar kicsi maradni, hogy elrejtse a nagy büntetést.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Volt neki 4 fia. 4 fele húztak. Nem volt olyan dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Soha nem tudtak egymással dűlőre jutni. Így aztán egyre szegényebbek lettek. Olyannyira, hogy a falusiak már gúnyolódtak is rajtuk. Az apjuk sokszor próbálta elmagyarázni nekik, hogy senkinek sem használ a veszekedés, de mind hiába. Falra hányt borsó volt minden intelme. Elment egyszer a favágó az erdőbe. Gyűjtött egy jókora rőzsecsomót, megkötötte kötéllel. Elmosolyodott magában. Talán így visszatérítheti a fiait a jó útra. Gyorsabban szedte a lábát, hogy hamar hazaérjen. Alig, hogy megvacsoráztak, hívatja a fiait, szól a legnagyobbnak.
1: Fiam, törd csak kettőbe ezt a rőzseköteget.
0: Odalépett erre a legidősebb a köteghez, és megpróbálta ketté törni. De mind hiába erőlködött. Megszégyenülten ment vissza az apjához.
1: Most te próbáld meg, fiam. Csak tört kettőbe.
0: A második is megpróbálta, ám ő is kudarcot vallott. Lógó orral állt apja előtt. Így próbálta meg a harmadik és a negyedik is. Egyiknek sem sikerült, mind csüggetten hagyták abba. Fölállt akkor mosolyogva az öreg favágó. Kicsomózta a kötelet. Széthullottak a gallyak.
1: Fiaim, most törjétek el ezeket az ágakat.
0: Odaugrik a 4 fiú, fölkap mindegyik 1-2 gallyat, és azon nyomban eltöri. Nagy büszkén állnak apjuk előtt. Szól a favágó.
1: Látjátok, míg össze volt kötve a sok gaj, nem tudtátok eltörni. Külön-külön egy szempillantás alatt eltörtétek mit. Épp így győzne bármilyen ellenség titeket is külön-külön. De ha együtt maradtok, összetartotok, nincs senki, aki diadalmoskodna rajtatok.
0: Végre megértették apjuk intelmét a favágó fiai. Minden ellenségeskedéssel fölhagytak ezek után. Békében és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Turmezei Erzsébet, bízom csendesen. Uram, mert erősen tart hű kezed, bízom csendesen. Mert szeretetet hordoz és vezet, bízom csendesen. A bátorságot, erőt te adod. Dícsérlek, szent a te akaratod. Uram, mert megváltottad életem, bízom csendesen. Mert vérző bárány lettél érettem, bízom csendesen. Veled győzök le poklot és halált. Formálj engem bárány arcodra át. Mert atyádnál közben jársz érettem, bízom csendesen. Mert győzelmesen te jársz én velem, bízom csendesen. Rád nézek, ha ellenség ostromol. Jobb menedéket nem lelnék sehol. Bár a jövendő útja ködlepett, bízom csendesen. Tudom, te véghez viszed tervedet, bízom csendesen. Ha nem látok, csak egy lépésre még, te magad jársz velem, és ez elég.

0: Paulót, taníts meg remélni. Istenem, én nem tudok remény nélkül élni. Ha azt vallanám, nem lesz jobb semmi, hogyan szerethetnék? Ha azt vallanám, én magam merev, fejlődésképtelen vagyok, hogyan élhetnék? Ha azt vallanám, te csak a megmagyarázhatatlan dolgok gyűjtő neve vagy, hogyan hihetnék? Istenem, talán van, aki tud csak önmagáért, csak napról napra, remény nélkül élni. Én nem tudok. Kérem hát tőled a remény erejét, hogy mindig újra kezdjem, hogy mindig tudjak egy lehetőséget magamnak, a társadalomnak, Isten népének, az emberiségnek. Istenem, adj nekem hűséges reményt, melynek gyökere a valóságba nyúlik. Arra épít, amit átélt, és mégsem adja föl soha, mert alap meggyőződése, hogy te jobbnak akarod a világot. Add, hogy becsülettel munkáljam mindazt, amit kívánok, amit remélek. De még egy útja van a reménynek, Istenem, és ez a kegyelem. Ha minden rosszra sikerül, ha magam semmire sem megyek, ha gyűlölet és elvakultság győz, s nem értelem és szeretet, akkor is csak benned remélhetek. Akkor már csak szeretetedben, irgalmadban bízhatok, hogy amit elkezdtünk, te majd befejezed, tisztává és jobbá teszed. Taníts meg remélni, mert remény nélkül nincs számomra élet, nincs szeretet.
1: Isten mindig jót cselekszik. Egyszer valaki kért Istentől egy virágot. Kapott egy tövises kaktuszt és egy hernyót. Nem értette, és igen elszomorodott. Talán Istennek túl sok a dolga, és biztos összekeverte a kéréseket, ezért úgy döntött, nem is kérdezi meg tőle, mi történhetett. Teltek, múltak a napok, csak eszébe jutott, megnézi, mi is van az ő elkevert ajándékával. Bizony, a kaktusz gyönyörűen kivirágzott. A hernyóból egy pompás, színes pillangó lett. Isten mindig jót cselekszik. Tudja, mi a legjobb nekünk, még ha nem is annak tűnik. Ha valamit szeretnénk, de helyette mást kapunk, higgyünk. Higgyük, hogy a jó eljut hozzánk a megfelelő időben. Az, amit szeretnénk, nem mindig az, amire szükségünk van. Ne feledjük, a ma tüskéi holnapra virágok lehetnek.
2: Váncsa Zoltán, kívánok! Békét, csendet, mely elűz vihart, szent erőt, mely próba közt kitart, érző szívet, mely enyhít nyomort, s mély alázattal porig hajolt, örömöt, mely napsugárként tud gondfelhők között is szórni fényt. Bátorságot, mely meg nem remeg, s kész odaadni kincset, életet. Szívet, mely a bűnöst szereti, gyengeségét, vétkét elfedi. És hitet, mely mint a sasmadár, fölfelé tart és az égbe száll. Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet. Ezt kívánom, s kell-e több neked?

0: találkoztam Istennel, mikor a hidegben rám fagyott a félelem. Hogy egyszer így magam maradok, s nem lesz majd, ki ölelő kart ad majd nekem. Ott álltam, s jéggé merett körülöttem a pillanat. Minden más rohant, szaladt. A fák, az ég fényévekre suhant. Zigóta létté sűrűsödtem. Éreztem magányom, ahogy megküzdve létemért, pihegve fekszek szerető anyám. Szemem még összeforva, de lelkem, tudatom őrzi minden rezdülését az isteni létnek, mely kísért hosszú utamon. S megkísért az önző vágy. Élnem kell, szeretnem kell, s halnom kell egyszer. Most már tudom, valakikért. Ott találkoztam Istennel. Ott, a jeges szél morajában, ott sugta oda, fölpörgetett mindent, hogy érezzem minden elfecsérelt pillanattal. Isten ellen vétkeztem. Megfogta arcom, s könnyem csókolta a magány adomány. Éreznem kell, s értene, hogy fényt s jót kapjak, elég volna önzőnek lennem. Állítsam meg az időt, ha oly szépit kaptam, több, mint valaha vágytam vagy akartam. Állítsam meg ott, ahol a szépség úgy megfogott, hogy rögtön el is dobtam volna akár mindent, ahol láttam mellettem mosolyogni őt, az Istent. Ekkor elcsitult a szél, s fákon a jégcsapok cseppekben mesélni kezdték nekem a napfényes holnapot. Sírni kezdett a hideg, ahogy felengedett a fagy. Találkoztam Istennel ott, a téli fák alatt.
1: Károlyi Ami, Szó. Vannak csendek, mikor a percet átüti a szó. Nyisd ki ajtót és ablakot, Isten a látogató. Hagyd minden dolgod, a szóra figyelj, oly ritkán hallható. Átömlik rajtad, mint egy ölelés, mikor Isten meglátogat. Te vagy a hang, a szó.
2: Sík Sándor, kettős szivárvány. Elült a zápor, elnyugodott a szél. Felhő barlangok tömbjei omlanak, s a hegy dicsőült homlokáról felkel a nap bíboros korongja. Jöjj, nézz a napba, nézd, csupa láng, csupa szépségig érett, végig elég öröm. Pedig már fonja szemfedőjét a konok ég könyörtelen ujja. De ő nem bánja. Mit neki éjszaka? Mit a halál is? Él, amíg él, ragyog, s szépsége édes aranyával önti el a keserű világot. Nézd, nézd a felhők mámoros ünnepét, a szépség színes templomi zászlait hogy lengetik, hogy bontogatják tornyosodó meseváraikból. Nézd a szivárványt. Két fonatú öve kétszer karolja át a kitárt eget. Nézd és öleld. Ölelt halálig ezt a szegény, gyönyörű világot.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találják a zsidókhoz írt levélbe, és ott az első fejezet első három versében a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének is sugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült.

0: Kedves Urunk, sokszor bele remeg a szívünk, hogy kit is ajándékozott nekünk az Atya. És ezekben a végső, azaz lassan legvégső időkben még inkább szükségünk van, hogy a Fiú által, a Te lelked által is szólj hozzánk. Szükségünk van a bűnbocsánatra, a kegyelemre, és szükségünk van az örök élet reménységére. Szükségünk van a képességre, hogy erővel és valóságos, hiteles tanúságtétellel beszéljünk rólad. Segíts, Úr Jézus, hogy ilyen legyen a mai Biblia tanulmányunk is, ahol nem a levegőbe beszélünk, hanem azt mondjuk, ami tőled való. Áldott legyen a neved, hogy kérhetjük a te jelenlétedet, és nem csak a magunk számára, hanem azoknak is, akik bármelyik csatornán hallgatják a beszélgetésünket, bárcsak valóban minden a te lelkedtől való lenne. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, köszönjük, hogy hétről hétre együtt vannak velünk, bátorítanak üzeneteikkel, és ebben a negyed évben a prófétaság ajándékáról fogunk 13 héten keresztül hétről hétre tanulni a Biblia gondolatait és igéit. Most pedig az első tanulmányunknak a címe a Teremtő szól. Szóval a Teremtő Istenünk az megszólal, minden kommunikáció az Istenre vezethető vissza, és már a teremtés történetben is olvashatjuk az ő megnyilatkozását. A nagy probléma, hogy vajon meghalljuk-e az Isten szavát, mert a Teremtő szól. A Jelenések könyvében az van, hogy az ajtónkon kopogtat, és ha valaki meghallja az ő szavát, megnyitja az ajtót, és bemegy ahhoz, és vele vacsorál. Tehát az Isten ma is szól. De ebben a zajos, hangos világban néha a Teremtőnek a halk, csendes szavát nem halljuk meg. Pedig évezredek óta ez a szó, ez a halk szó, így szól az Úr, ott van a Biblia lapjaiban. Nézzük az első gondolatsorunkat az édeni kommunikációról, Mózes első könyve, második fejezet, és ott a 18. versétől a 23. verséig. Székely Marika.
2: Ezután ezt mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett.
1: Köszönöm szépen. Az indító gondolatsor azt mondja, hogy kommunikáció a mennyben. Kommunikáció az mindig két fél között van. Most közöttünk és Isten között, vagy helyesebben Isten között és mi közöttünk van. Az Isten kommunikál, mi pedig meghalljuk, ha meghalljuk. Megértjük, ha megértjük. Nagyon szép ez a Biblia vers, ez a bibliai szakasz, szinte ott kerülünk mi is az Éden kertjébe, látjuk, ahogy mély álomba szenderül Ádám, és látjuk a teremtés titkának megvalósulását. Anikó.
3: Ez valóban így van, és ebben az idilli állapotban még tökéletes volt a kommunikáció is, Isten és ember között is. És én ebből elkezdtem gondolkodni, hogy hát ugye a kommunikációt mostanában nagyon mindenhol tanítunk, ez egy divatos szakterület lett, meg téma, és annak van egy modell ábrázolása, bizonyára sok hallgatóm is találkozott már vele, hogy van a vevő, ez van az adó, és hát van a kommunikációs csatorna a kettő között. És hát Isten az adó szólna hozzánk, nekünk kellenénk a vevőknek lennünk, és hát a közvetítő csatorna, ez lehet face to face, tehát közvetlen beszélgetés, de lehet akár valami médium, rádió, televízió, internet ma már, vagy hát a bibliai időkben a proféták voltak a közvetítő csatorna. És hát Isten eredetileg úgy képzelte ezt az egészet, hogy az adó és a vevő között egy az egyben volt az információ áramlás, tehát az üzenet áramlása, csak hát ugye bejött a bűn. Bejött a bűn, és akkor bejöttek a zavaró tényezők. És ezt a kommunikációban is tanítjuk, hogy a legnagyobb baj az, hogy mostanában annyi a zavaró tényező, akár az ember és ember közötti kommunikációban, akár a társadalmi információ áramlásban, hogy nem halljuk meg a valós üzenetet, mert annyi a zaj, annyi az elterelő körülmény, hogy elveszik az üzenet. Nem értjük meg a lényeget. És úgy gondolom, ezt nem kommunikációs előadást akartam tartani, hanem úgy gondolom, hogy nagyon jól szemlélteti az Isten és ember közötti kapcsolatot. Isten ma is szól. Szól az igéjén keresztül, szól az ige hirdetésen keresztül, szól embereken keresztül, szól a teremtett világon keresztül, de annyi a zavaró tényező, ami körülvesz minket, hogy nagyon sok ember egyáltalán nem hallja, nem érti Isten szavát, pedig Isten eredetileg úgy teremtett minket embereket, hogy megértsük az ő szavát, és az szerint éljünk. De hát a bűn itt van velünk, és ha helyreáll Isten és ember között a viszony, az abból is látszik, hogy ez a kommunikációs csatorna is tisztul. Nem elsőre áll tökéletesen helyre, de az Úrral való járás során, és ahogy ő tisztítja a mi életünket, tisztítja a lelki fülünket, már bocsánat, hogy ezt a képszerű kifejezést használom, akkor egyre jobban megérthetjük az ő szavát. És hogyha megértettük az ő szavát és engedelmeskedünk, akkor egyre szorosabb vele a kapcsolatunk Istennel is, de az emberekkel való kapcsolatunk és kommunikációnk is sokkal könnyebb és sokkal érthetőbb és tisztább lesz.
1: Tehát a zavaró körülményeket próbáljuk, ezt a redundanciát, ha jól emlékszem.
3: Igyekeztem magyar kifejezéseket használni.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Ugye az Úr megteremtette az élet lehetőségét először is itt a Földön, utána benépesítette a szavával. De az embert azt az ő képére és hasonlatosságára megalkotta. És az Isten csak az emberrel kommunikált. És az is érdekes, hogy Ádámot és Évát felnőttként teremtette meg, tehát nem csecsemőként, hogy gondozni kelljen, hanem értelmet adott nekik, és minden nap tanítgatta. És az is érdekes, hogy mindent az embernek adott, és minden fölött az ember volt az Úr. És ugye azért teremtette, vagy alkotta Évát, mert egyedül nem lehet szeretni. Tehát társ kell, közösség kell, hogy az ember szeretni tudjon. És ugye a kis család mintája, ugye Ádám, Éva, de ezt a családi kis kapcsolatot próbálja a sátán a mai világunkba szétrombolni. Mert csak férfi és nő között jöhet létre igazi család. És ugye az állatoknak is azt mondta, hogy megáldotta őket, szaporodjatok és sokasodjatok. De az egyneműek nem tudnak szaporodni és okasodni. Hát az Úrnak terve volt, hogy így alkotta meg az embert.
1: Köszönöm szépen, Rábik László, aztán adom tovább.
4: A felolvasott Biblia szöveg kapcsán arra szeretném fölhívni a figyelmet, ami az Isten hitünk minősége szempontjából egy nagyon jelentős kérdés vagy mozzanat, és ez pedig a teremtéshez való viszonyulás. Mert végül is, amit fölolvasott a Marika, az nem szólt másról, mint a teremtésről. Ne szökítsük le Éva teremtésére, amit fölolvasott, abban minden benne van. Hogy viszonyulunk hozzá? Elfogadjuk-e úgy, ahogy azt a Biblia tartalmazza, vagy teret engedünk az evolúciónak? Szándékosan nem beszélek kereszténységről, mert a kereszténységben van hajlandóság az evolúció valamilyen szintű elfogadására, de az én meglátásom szerint a Biblia tanításával az evolúció tanítása teljesen összeegyeztethetetlen. Számomra az az igazi Isteit minőségének az alfaja és omegája, hogy elfogadjuk a teremtés tanát.
1: Köszönöm szépen. István, és adom a szót.
5: Ugye mi nagyon divatos szó lett ez a kommunikáció. Mi nagyon sokszor használjuk ezt a szót. Én inkább jobban szeretem magamnak úgy mondani, hogy kapcsolat. Az a kapcsolathoz érdekes, azt is szoktuk mondani, hogy Isten kapcsolat teremtő Isten. Kapcsolatot teremtett erre, mert kapcsolatnak három nagyon fontos ága van. Az Istennel való kapcsolat, a természettel való kapcsolat, és meg is van a harmadik ága, az emberek közötti kapcsolat, ember és ember közötti kapcsolat. És ebben kapcsolatosan én mindig el szoktam mondani, hogy ha a teremtés történetet olvassuk, akkor mindig azt olvassuk minden nap végén tulajdonképpen, de hogy minden nagyon jó. És utána van egy megdöbbentő szó a számomra, azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát minden jó, nem jó, ellentét jön. Tehát ez is azt mutatja, hogy ember egy nagyon fontos eleme ennek a három oldalú dolognak. Tehát én szerintem azt mondom, hogy mindig ez a kommunikáció egy kapcsolat, mert Isten egy kapcsolatot teremtő Isten volt.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
6: Nekem nagyon sokat mond az, hogy az Édenkertben nem úgy esik bűnbe az ember, és nem úgy csapja be az embert Sátán, hogy mondjuk Éva oda megy a tiltott fához, aztán a kígyó rátekeredik hirtelen a lábára vagy a kezére. Vagy ráveti magát, vagy nem. Egyszerűen megszólal. Mond valamit. És mekkora ereje van a szónak, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Tehát sokszor fel se tűnik nekünk az, hogy amikor kimondunk szavakat, hogy azoknak a szavaknak milyen súlyuk tud lenni. Lehet életnek, az élet vizéhez vihetnek a szavak, és gyötörhetnek, és tönkretehetnek a szavak. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy átgondoljuk mindig azt, hogy mit mondunk, hol mondjuk, mikor mondunk, mennyit mondunk. Egyébként azokat az embereket, akik bőbeszédűek és sokat szeretnek beszélni, mint én is például, tudunk néha belecsúszni abba, hogy jobb lett volna hallgatni, jobb lett volna csöndbe maradni. De akkor már lehet, hogy egy picit késő, és a Biblia kifejezetten int arra, hogy figyeljünk, inkább maradjunk csöndben, fogjuk vissza magunkat, és akkor szólaljunk meg, amikor annak tényleg van valami nyomós oka vagy nyomós érdeke. Visszatérnék arra, hogy a bűnbeesésnél a szavak hatottak Évára, a szavak.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Én visszakanyarodnék egy pillanatra a teremtettség kérdéséhez. Mert itt abban a másodpercben, hogy a teremtésről beszélünk, És a teremtettségünkről beszélünk, abban a másodpercben kénytelen vagyok elismerni, hogy teremtményként elszámolással tartozom a teremtőnek. Mihelyt ez alól valahogy ki tudok törni, vagy legalábbis megpróbálok, és ezt már évszázadok óta próbálja az emberiség, ezzel tulajdonképpen a nagykorúságunkat akarjuk valahogy kifejezni, de hát egyre ostobább helyzetekbe keveredünk bele. Múltkor egy tudós azt mondta, hogy meg kéne érteni mindenkinek azt a rengeteg dollár, milliárdot, amit már elköltött az emberiség az idegen bolygókon való élet utáni kutatásra, mert ha csak egyetlen módon sikerülne bizonyítani, hogy másütt is kialakult az élet, akkor már nem kéne aggódnunk a teremtettségünk felől. És hüledezve hallgattam ennek a tudósnak ezt a mondatát, mert hogy ezek szerint nekünk akármennyi áldozatot is megér, csak hogy valahol egyből kitörhessünk. És még egy mondat, ha megengeditek, a kommunikációval kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy Isten minden teremtményével kommunikál. Ezt onnan gondolom, hogy Jónást simán lenyeli a hal, jön csarnok elsőre, ahogy szokták mondani, pont akkor, amikor kell, és engedelmeskedik az Istennek. A hollók kiszolgálják Illést addig, amíg kell, isteni parancsra. A szamár megszólal, ha kell, Bálám mellett, isteni parancsra. És még jó pár példát lehet a Bibliából sorolni, még olyan is van, hogy az oroszlán befogja a száját, rengeteg oroszlán, Dániel, tessenek rá emlékezni. De az ember képes másként dönteni. Mert ő Istentől egy más lehetőséget kapott. Ő megvizsgálni is meg tudja azt, hogy akar engedelmeskedni. És ez nekünk nem csak előnyünk, ugye a szabad akaratunkra rendkívül büszkék vagyunk, hanem óriási tragédiánk. Mert visszaélünk azzal, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtett, de Isten azt várná, hogy önként, szívből döntsek mellette.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gondolatot hadd emeljek ki, és aztán Jakó testvérnek adom a szót. Isten oda viszi az állatokat az emberhez, és figyeljük meg, hogy az ember mindegyiknek nevet ad. Most gondoljátok el, nyilván a mai állatoknak az ősei voltak. Tehát nem gondolnám, hogy mindaz a 666 kutyafajta, amit ma kitenyésztettek, de a kutya eredetileg, amit az Isten teremtett, az ott volt. Szóval, és ezeknek csak úgy ránéz Ádám, és nevet ad. Az elefánt, az szinte minden nyelvben elefánt lesz. A krokodil, az szinte minden nyelvben. Szóval, és ezeknek az állat garmadának, hogy milyen intelligenciával kellett, milyen tiszta, érintetlen okossággal, intelligenciával rendelkezett a teremtésből frissen kikerült ember, akit Ádámnak nevezünk. Fantasztikus, és ez is egyfajta kommunikáció volt. Parancsolj, Gyula!
7: Én azt kérdezném tőle, te volt az ószövetségi tanárom, és a Mózes írja az első, vagy a teremtés történetet, messze menően később Mózes nincsen ott, amikor Jóisten megcsinálsz a teremtés történetet. De mögött a teremtés történet hatalmassága és értelme mögött nem az isteni hatalom húzódik meg? Mert ilyenek nem szoktunk beszélni. Csak kérdezném, nem az isteni hatalom, hogy ez egy olyan Isten, hogy teljesen eltörő a más istenségektől az Izrael istene. Tehát ezt azért hangsúlyoznám, mert nem éppen az, hogy nem egy egyszerű, egy közönséges Istenünk van nekünk, hanem olyan hatalmas, aki erre képes, és így mutatja be Mózes egész Izraelnek az Istent.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Laci bácsi, akartál? Igen?
4: Talán annyit mondanék, hogy ahogy mi sem csak szóban és írásban kommunikálunk, hanem millió más módon is. Gyakran elég egy szemrezdülés, hogy valaki mást figyelmeztessek. Isten sem csak ezen a két módon kommunikált. Sokkal több módon, mint ahogy mi észreveszünk, vagy felfogjuk.
1: Ezek a metakommunikációs eszközök az emberi világban. Rejtőzködés Isten előtt. Mózes első könyve, 3. fejezet, és ott az első 8 verse, Apa László.
6: A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se mehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügafaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkola sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtődött az Úristen elől a kert fái között.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy erre azt mondja az Ószövetség világa, hogy az embernek fényruhája volt, amit az Isten a saját világosságából adott a teremtés folytán, és amikor szakítottak a fa gyümölcséből, akkor ez a fényruha eltűnt, és a kígyó mondott igazságot is. Mondott igazság, hogy majd meglátjátok, megtudjátok, mi a jó és mi a rossz. Igen, hát idáig csak a jót tudták. Most már megtudták, hogy mi az a rossz is. Marika?
8: Igen, nagyon érdekesen írja le Ellen White a Pátriárkák és Proféták című könyvébe. Nagyon ajánlom ezt a könyvet olvasásra a kedves hallgatóinknak, nézőinknek. Abból csak egy részletet hadd olvassak fel. Isten szabad erkölcsi lényeké alkotta Ádámot és Évát, akik értékelni tudják jellemét, bölcsességét és jóságát, kívánalmainak méltányosságát, és szabadságukban állt, hogy engedelmeskedjenek, vagy megtagadják az engedelmességet. Társaloghattak Istennel és a szent angyalokkal. A döntés lehetősége nélkül engedelmessége nem lett volna önkéntes, hanem kikényszerített. Isten senkit nem kényszerít, sohasem, hanem mindig arra bátorít bennünket, hogy jó lelkiismeretünkkel döntsünk, ki mellett, ő mellette.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Gondolkodtam, hogy amíg a kígyó nem jelenik meg, addig Ádám és Éva nem tulajdonított olyan nagy jelentőséget annak a fának, hiszen egy kontinensnyi volt ez az édenkert, és hát abban rengeteg fa volt, és hát mindegyik szép volt, és jó termése volt, tehát tulajdonképpen elsiklott az a fa a kert közepén. Tehát ott volt, tudtak, de ott volt a többi fa is. És amikor Sátán ugye becsapja az embert, akkor a következmény is megjelenik, a halál. Nekünk 10 igénk van, amit figyelembe kell venni, az egészet, nem válogatni belőle, mert a szerető Isten meg tud nekünk bocsátani, de Sátán ma is kísért bennünket, hogy ne vedd komolyan, nem lesz annak olyan nagy következménye. Ugye Sátán hat a szavaival, az érzéseinkre, a kellemesnek tűnő csábításaival, és mire késztet, hogy szembeszálljunk Isten parancsolataival. És ha mi nem állunk ellen, akkor ugyan abba a csapdába kerülünk, mint Ádám és Éva.
1: Köszönjük szépen, Anikó, aztán utána István.
3: Az előbb hozzászólásában László azt mondta, hogy a sátán nem, a kígyó képében nem ugrott rá Évára, nem tekeredett rá, csak szóba állt vele. És most is nagyon sokszor ezt teszi, és itt a történetben is látjuk, hogy nagyon sok igazat mondott, de kételyt támasztott Istennel szembe. És én úgy gondolom, hogy ez az egyik alapmódszere. A biztos, hogy annyira szeret Isten, biztos, hogy a javat. Tehát ez a, egy picit, egy kicsi kételj támadjon, amit aztán lehet, ha megvan az a kicsi rés, akkor azt majd lehet szélesíteni. Mint amikor egy sziklában van egy pici repedés, elég egy kicsi víznek befolyni, az majd szépen elintézi a természet, jön a víz megfagyása, a jég, szépen elintézi, és a hatalmas szikla le tud válni, el tud törni. Ez a módszere ma is. Bennünk is kételyeket akar támasztani Isten szeretetével, gondviselésével, jóságával kapcsolatban.
0: És hogy ha szeretetével és jóságával is körülvesz bennünket az Isten, ahogy az előbb ezt Anikó mondta, akkor gondoljuk már végig, hogy ha kapunk egy ilyenféle impulzust, hogy dehogy haltok meg, akkor nem kéne, hogy gyanakodni kezdjünk. Ma a reklámszakemberek azt mondják, hogy nem az a lényeg, hogy mit akarunk eladni, hanem az a lényeg, hogy tudunk-e szükségletet teremteni. Tehát, hogy úgy érezze az a valaki, aki ezt a reklámot hallgatja, hogy nem is tud élni talán enélkül a dolog nélkül. És bizony, amit az előbb Anikó is elkezdett mondani, hogy a kételj nem olyan régen egy hadban álló országban fordult elő, hogy az ellenség megsemmisítésének egy nagyon speciális módszerét választották. Nem az ellenségre lőttek, hanem egy víztározónak a betonfalára. És mindenki nevetségesnek tartotta, mert két vagy három lövedék talált el a betonfalat, de a mögött milliónyi köbméter fölhalmozott víz volt. A betonfalon csak repedés támadt, szivárogni kezdett. De néhány nap után ez a szivárgás egyre erősebb lett, és amit nem tudott volna elintézni az a bizonyos katonai erő a saját erejével, a több millió köbméter víz áttörte ezt a gátat, és megszüntette a mozgásterét az ellenségnek tökéletesen, mert mocsárvirággá változtatott, és mély vízé változtatott egy olyan területet, ami korábban az ellenségnek kiváló felvonulási területe volt. A sátán sokszor ugyanezt csinálja, repedés az Isten hiten, meg az engedelmességen. Utána már mindenki kísértetik, amikor vonja a tulajdonkívánság, elsöpörő erővel fog pusztítani a belülről hozzá kapcsolódó erő.
1: István?
5: Ja, mindig el szoktuk mondani, néha büszkeséggel, hogy attól vagyunk emberek, hogy döntési lehetőségünk, döntési szabadságunk van. És én mindig azt mondom, ez a legnehezebb feladat a döntés. Ugye a Lacival mindig szoktuk polemizálni azt, hogy a döntéshez információk szükségesek, akkor tudunk dönteni, hogy van információk. És itt a teremtés történetében is teljesen egyértelmű információ, ne jeljetek a jó és rossz tudásának fájáról. Tehát van egy exalt. És ami engem megdöbbente az, hogy a sátán vagy a kígyó milyen hatalmas erőfeszítéseket tesz, és milyen eredményes a csábítása és a megtévesztése. Ugye csak azt veszem, hogy Éva mit mondja, jó az a fal az, fa az eledelre, kedves a szemnek, kívánatos. Tehát totálisan jó munkát végzett sátán, ez egyértelmű. Csak tulajdonképpen ez az értékítéletével szemben van egy nagyon nagy probléma, ez pedig minden döntésnek van következménye. És a következményekről ritkán szoktuk beszélni. Bár ha az emberi oldalát nézem, vannak megnyilvánulásai, ugye, mert van egy ébredés, hogy észreveszik, hogy mesztelenek. A másik megnyilvánulása az, hogy úgy reagálnak, hogy elbújnak, mintha el lehetett bújni az Isten elől. Tehát ez az emberi oldala, de a következménynek van egy isteni oldala is, amiről fogunk majd beszélni.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
7: Én egy olyan kérdést tennék fel, amit nem szoktunk föltenni, hogy mi lenne, ha Mert hallottam olyan beszédet, hogy ha Isten mindent tud, eleve elrendelte, nála világos a kezdet és a vég, akkor mi engedte meg, hogy az első emberpár hát a vétkezzen? És a lényegében a kérdésem az lenne, hogy ha Ádám és Éva tudja rendezni a bűnt és beismeri a hibáit, akkor mi lett volna?
9: Erre.
7: Mert vannak ilyen 50-es éveit járó fiatal emberek, akik ezen úgy elmérkedtek, beszélgettek, én nem voltam ennek a beszélgetésnek a része, csak ilyen dolgokat feszegettek.
1: Köszönöm szépen. László, és megyünk tovább.
4: Egyetlen szabadság se parttalan, de nem részletezem, de a felolvasott Biblia szövegben van egy nagyon fontos kijelentés, ami napjainkban is érvényes lesz. Mivel csábított a sátán, olyanok lesztek, mint az Isten. Hát a mai ember törekvése, a tudomány egyre szélesebb letárásának mi a végső célja? Hogy teremteni tudjanak. Soha nem fogják elérni.
1: Köszönöm szépen. Isten keresi az embert. Mózes első könyve, 3. fejezet, 9. versétől 13. verséig. Varga Gyöngyike.
10: De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy mindenki a felelősséget tovább tolta egyel arrébb. A kígyót már nem kérdezte meg a Jóisten, de a kígyó pedig azt válaszolhatta volna, viszont te teremtettél. És ma is azt látjuk, hogy senki semmilyen felelősséget nem szeretne vállalni. Toljuk el magunktól a felelősséget. És ha eltoltuk magunktól a felelősséget, akkor nincs felelősségünk? Dehogy nem, parancsolj.
0: Én csak egy fél mondatot szeretnék mondani, akkor ezek szerint az Éden meg se szűnt, mert ebben a dologban most is édeni állapotban
1: folyamatosan
0: vagyunk.
1: Folyamatosan fennáll.
0: Mindig másra kenjük a dolgokat.
1: Igen, igen. És itt van valami felelősség kérdése, egy nagyon rövid választ kérünk.
6: Nagyon röviden csak azt szeretném hozzátenni, hogy ez az Isten szíve dobbanása, hogy vétkezik az ember, elfordul tőle, és nem vár, hanem jön, azonnal is keresi az embert. Hol vagy, Ádám? Kereslek, megoldást szeretnék hozni mindarra, amit elrontottál. Nekünk talán annyi a tanulság ebből, hogy a környezetünkben lévő ember, ha elesik valaki, akkor nyúljunk utána, keressük. Keressük a lehetőséget, hogy kapcsolatba tudjunk vele kerülni, és próbáljuk fölsegíteni.
1: Köszönöm szépen. Kiüzetés a kertből. Mózes első könyve, 3. fejezet, 14. versétől 24. verséig. Tokics Marika.
8: Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy, minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és bort tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig annak a sarkát martosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme, az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy kinnen nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállított kelet felől az Éden kertjéhez a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Ugye mi az előző gondolattal mondtam, hogy a minden bűnnek van következménye. És itt is jelenek a következményei az Isten részéről, hogy egyrésztől az Istentől való elszakadás az egyik következménye, és a másik, hogy az Úr kiűzte őket a kertből, és többé nem beszéljetek szemtől szembe. Ez is egy kommunikációnak egy lényeg, hogy más az a szemtől szembe, úgy szoktuk mondani, egy direkt kommunikáció, mint hogy a közvetett által. És tulajdonképpen mielőtt még ideológiákat keresnék, meg találnánk ki, nagyon fontos, és Ézsaiás nagyon világosan rámutatta ennek a indoklására, hogy azt mondja az Ézsaiás, hogy a ti bűneitek választottak el titeket Istentől, és a ti vétkeik miatt rejtettek el orcáját előttetek. Tehát ahelyett, hogy itt másra mutogatok, mint Éva és Ádám is mutogatott, saját magunk felől van. Ézsaiás nagyon világosan mondja, a ti vétkeik, a te döntésed, a te a következménye, mert minden döntésnek következménye van.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Én csak egy gondolatra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az Ádámnak mondott igékből, hogy orcád verítékével keresett kenyered, nem lehet levonni azt a következtetést, hogy a munka büntetés. Nem akarom ragozni, sok mindent lehetne mondani, nem veszem el az időt. A munka nem büntetés.
1: Köszönöm szépen. Isten hírnökei, a következő gondolatsor, Zsidókhoz írt levél első fejezet, és ott az első két verse, Kulcsár Anikó.
3: Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.
1: Ez megint egy kommunikáció, és micsoda bölcs visszatekintés, hogy belehelyezi a proféták világába, de a fia által az sokkal magasabb helyzetbe van kiemelve, mert általa teremtette ezt a világot, de azért Isten teremtette a világot, csak a fiú is oda bele segített. Egy gondolatsor, és aztán utána az összefoglalás.
2: Isten jelöli ki a prófétákat, az igaz prófétákat, úgyhogy senki ne akarja magát prófétának mondani, és Sátán az utolsó időben hamis prófétákat is küld. Tehát ha nem ismerjük az igaz szót a Bibliából, akkor nagyon könnyen félre vezetnek bennünket.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, az összefoglalást honnan sikerült most hozzad?
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, és ott a 625. oldal. A Biblia elejétől a végéig profétai könyv. A Biblia első 11 fejezete, vagyis az ős történet látomása múltról, amiben az emberi élet máig meghatározó alapjait mondja el az ige. A pátriárkák története, az Izrael sorsát megörökítő könyvek sora nem csupán életrajzi híradás vagy nemzeti hőstettek felsorolása, hanem a menny véleményét tükröző beszámoló Isten ügyének a földi alakulásáról. Az evangélisták sem arra vállalkoztak, hogy Jézus életrajzát megírják, hanem profétai illetésű evangéliumot hirdetnek, vagyis olyan jó hírt, ami profétai módon világítja át jellemünket. Profétai ige hirdetés nem ott van, ahol a Bibliára hivatkozva a jövőt akarják kitalálni, hanem ott, ahol Isten szempontjából, aki látja a kezdet és a vég között feszülő történelem minden titkát, megértjük a jelent. Ezért minden érvényes igehirdetés jelen idő egyes számban hangzik. Az ige addig él, amíg benne rólunk van szó. A proféta azt tudja, hogy Isten tőlem itt és most, ahol vagyok, mit akar. Ha profétai lesz az ige hirdetésünk, és így kezdjük látni önmagunkat, akkor Péter levelében leírtakkal együtt valljuk. Egészen biztosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, értékes gondolatok, a hozzászólások mind. Jövő héten folytatjuk a prófétai elhívás gondolatsorával, most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te szólsz, Te kommunikálsz. Nem csak annak idején Ádámhoz és Évához szóltál, hanem hozzánk is. Szóltál a Te fiad által, és szólsz a Szentíráson keresztül, a lelkiismeretünkön, a Szentlélek tanításán keresztül. Add, hogy meghalljuk ezt a szót. Amen.

A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kúcsér Tibort hallják. Akik legutóbb velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy Saul és Dávid között egyre jobban nyílik az olló. Az utolsó esemény, amiről beszéltünk, az egy rendkívül kínos, sok szempontból könnyen megérthető, más szempontból meg értelmezhetetlen helyzet, hiszen szokás szerint, amikor Saulra rátör a roham, megszállja őt Istennek az a bizonyos gonosz szelleme, hívják Dávidot, Dávid előveszi a lantot vagy hárfát, elkezd játszani, máskor megnyugszik ettől, Saul most előkapja a dárdáját és megpróbálja a falhoz szegezni Dávidot, a Biblia meg is jegyzi, hogy meg akarja ölni egyértelműen. Dávid kitér előle. Sőt, azt olvassuk a Bibliában, hogy kétszer is egymás után kitér a rátámadó Saul elől, és utána azt mondja a Biblia, és félni kezdett Saul Dávidtól, így olvasom Sámuel első könyve 18. fejezet 12. versétől, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Az az igazság, hogy az emberek valamilyen különös érzékkel, egy Istentől belénk épített érzékkel reagálnak arra, hogy a másikkal ott van az Úr. Tessenek csak arra gondolni, hogy valamilyen egyetemi órán fordult az elő, hogy az oktató meglehetősen okkult dolgok felé vitte az előadását, és az egyik egyetemista lány elkezdett imádkozni. És mindenki teljesen megdöbbent, amikor az oktató megállt, és elkezdett üvöltözni, rámutatva erre a lányra, hogy te imádkozol, menj innen ki. Pedig nem tette össze a kezét, nem térdelt le, nem imádkozott hangosan, és mégis pontosan tudta az a lélek, aki ebben az emberben lakott, hogy az a lélek, ami ebben a lányban van, ellene megy annak a törekvésnek, amit ő képvisel. Hát valami ilyesmi történik, és azt olvassuk, hogy Saul félni kezd Dávidtól. Igen ám, de ez egy olyan megjegyzés a Bibliában, amit úgy átlépünk, hát fél azt fél. De nem erről szól a dolog, mert a félelem, ezt a lélektan is ismeri, egy meghatározó folyamattá tud válni. Úgy mondják ezt idegen kifejezéssel, hogy fear drive, ami azt jelenti, hogy félelem vezérelté válik valaki. Ez azért nagyon fontos, mert ehhez, és bocsánat, hogy egy másik szakszót fogok használni, tartozik egy script, ami forgatókönyvet jelent. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve bizonyos forgatókönyvet fog lejátszani az, aki ebbe az alagútba belement, tehát ő nem fog megnyugodni, innentől kezdve gyanakodni fog, támadni fog, sunyi lesz, mellé beszél, hazudozni kezd, és egy csomó minden ott lesz azért, hogy a saját érdekeit bármi áron érvényre juttassa. Hát nézzük el, hogy így történik-e Saulnál. Szóval, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ő vezesse csatába és haza hadinépet. Itt most valaki azt mondhatja, hogy hát akkor ez egy jófajta félelem, mert Dávid éppen most lett egy jóval magasabb polcra emelve. Igen ám, de a mögöttes szándék nem Dávid kitüntetése, abban az időben nem úgy hangzott az ezredesnek a parancsa, hogy előre, hanem úgy hangzott az ezredesnek a parancsa, hogy utánam. Egyébként elég normális dolog lenne mind a mai napig, akár gyülekezeti elöljárónak is úgy gondolkozni, hogy nem előre, hanem utánam, ami azt jelenti, hogy példát adok, látszik az, hogy el is akarom végezni azt a feladatot, ami rám bízatott. Ott a harcban így mozgott a legfőbb vezető is, hogy mindenki látta, hogy a harcból ő nem kihúzza magát, hanem alaposan kiveszi a részét. De ha beletetszenek gondolni, egészen messze vissza a magyar történelembe is, hogyha hősökre emlékszünk, akkor olyan hadvezérekre emlékszünk, Kinizsipáltól Zrínyi Ilonáig, aki a rájuk bízott csapatokat a saját fizikai harcukkal segítették és támogatták és adtak példát. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Nem tudom, észre tetszettek venni? Ez két versszakon belül már másodszor hangzik el. Vele volt az Úr. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy Dávid egyébként rendkívül gyakorlat volt, ekkora már sok-sok taktikai dologba belelátott, és nagyon sok mindenben, de a győzelmeinek nem az volt a titka, hogy milyen ügyes, milyen ruganyos, milyen képzett, ez csak a szükséges, de nem elégséges feltétel volt, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Manapság fordítva szokták sokan gondolni. Ja, ha velem van az Úr, akkor nem is kell semmi. Mindent megtettem, ami meg kell, hogy történjen, és az Úr velem van pluszban. Tudom, hogy a mind az teljesen kevés lenne, hogyha az Úr nem tenné hozzá a saját jelenlétét. Egész Izrael és Júda szerette Dávidot, de amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket él el, rettegni kezdett tőle. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy itt a Szentírás összességében csak szinonímákat akar, rokon értelmű szavakat használni. Nem. Ez egy következő fokozat. Eddig csak aggodalmai voltak, eddig csak gyanakodott, eddig csak bizonytalan volt, szóval félni kezdett. Innentől kezdve egy totális, pánikszerű belső állapot. A pánik olyan, mint a görcs. Tessék mondani, ha görcsbe ugrik az izmunk, hova fogunk jutni? Hát sehova. Ha pánikba esünk, hova fogunk jutni? Sehova. A lelki görcs, a pánik, az borzasztó reakciókat válthat ki. És az, hogy Saul rettegni kezdett, az azért érthető, hogy hát itt valami hiba van. Hát szoknak meghalni a katonatisztek a háborúba, ezek ilyenek, hogy egyszer csak úgy hip-hop, jön egy eltévedt nyilvessző, vagy egy hátulról jött karcsapás, aztán ennyi volt. Na de Dávid sértetlenül jön haza a harcból, nem tudom, észre tetszenek-e venni, de általában a Biblia beszámol a sebesülésekről is, Dávidnak ebben az időben semmiféle sérüléséről, sebesüléséről nem tudunk. Most ez nem azt jelenti, hogy karcolása érte, de említésre méltó sérülése nincs. Ez nem normális dolog a testest elleni harc idején. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz, nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait, mert így gondolkozott Saul, ne én végezzek vele, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak, ki vagyok én, mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak? De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul lányát, Mérabot, mégis a mehólái Adrielhez adták feleségül. Két dolgot kell, hogy megemlítsek. Az előbb azt mondtam, hogy az az ember, aki elindul ebbe az irányba, és ráadásul ugye Saulnál még nem szabad elfelejteni, hogy lelkünk ellensége nem csak vendégeskedni járt hozzá, hanem benne is lakott, ott a hazugság egy magától értetődő természetes jelenség. Nem érez problémát abból, hogy ma mond valamit, ma megígér valamit, holnap letagadja, vagy másképp fogja képviselni. És az sem jelent problémát lelkünk ellenségének, hogy használja a hívők által használt nyelvezetet. Tessék megnézni! Csak harcold az Úr harcait! Hát ennél kegyesebben, szebben, hívőbben el nem lehet mondani ezt. Dávid akár váron beregetésnek érezhette ezt. Fölemelésnek, elismerésnek. Tudom, hogy te Isten embere vagy. És mi a hátsó szándék? Dávidnak a megvakítása. Ígéret, te leszel a király veje. Aztán eljön a pillanat, és ja, hát bocs, volt más kérő. Igen ám, de az elmúlt időszakban sokszor beszéltünk arról, hogy Isten egy különös iskolába íratta Dávidot. Tetszenek emlékezni? Először a nyáj mellett kellett tanulni, hogy hogy kell majd királynak lenni, hogy nehogy emberkísérlet legyen. A következő az volt, hogy el kellett kezdenie tanulni kiállni az élő Istennek a nevéért, ez volt a Góliát elleni harc, utána el kellett kezdeni megtanulni háborút vívni, és ott másokért is felelősséget hordozni, ez volt az utána következő időszak, beleértve az ezredességet, és a következő lépés pedig az volt, hogy fogod eltűrni a személyes megaláztatás és kudarcokat? Mert hogy aki Isten munkájában van, lett légyen bármilyen kiválasztott és bármilyen kedveltje az Úrnak, a másik oldalnak nem lesz a kedveltje, hanem céltáblája lesz. Egy férfi ember sok mindent könnyebben visel, mint amikor egy ilyen helyzetben alázzák meg. Hiszen nyilvánvaló, hogyha a király neki ígérte a lányát feleségül, ez nem titokban hangzott el négy szem közt Dávid és a király között, ezt mindenki tudta, hogy kvázi ő a vőlegény. Aztán eljött a mennyegző napja, és kiderült, hogy nem. Na de Dávid ettől még ott volt a testőrségben. Dávidnak valószínűleg részt is kellett venni a mennyegzőn. És hogyha valaki emlékszik a kőszívű ember fiaira, amit Jókai nagyon szépen megfogalmazott, akkor ott talán vissza lehet arra emlékezni, hogy ott hogy is esett az, amikor valaki más ment férjhez, nem pedig az, aki remélte. Hát Dávid átélte ezt. Dávid mondta, hogy nem kis dolog király vejének lenni, de mégiscsak lépre csalták. És az előbb azt mondtam, hogy Saul nem megy a szomszédba egy kis hazudozásért, egy kis félrevezetésért, egy kis képmutatásért, és hogyha valaki föllapozza a Galácia levél 5. fejezetét, és elkezdi olvasni a test cselekedeteit, akkor ott alaposan megtalál mindent, amit azonosítani lehet Saul életében. Egy dologgal nem számol Saul, hogy nem csak ők ketten vannak a világon. Ezzel egyébként a legtöbben nem számolnak, hogy egyébként Istennek lehet más útja is. Tessék csak nézni a folytatást. Saul lánya Mikál azonban megszerette Dávidot. Na hát! Volt már ilyen lányokkal, csak arra nem számított Saul, hogy pont a saját lánya lesz az, aki annak ellenére, amit otthon lát, és bizonyára hall is, ezt az embert nem csak tisztelettel nézi, hanem sóvárgó szerelemmel. Megmondták ezt Saulnak. Ő meg helyeselte a dolgot, azt gondolta ugyanis Saul magában, nekiadom őt, mert ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Csapda. Lehet férjhez adni a lányát valakinek azért, mert ez lesz a csapda. Na de hát tessék csak belegondolni. Saul egy lelkileg megromló folyamatban van benne. Ahol a cél szentesíti az eszközt. Ez egy borzasztó dolog, amikor eljut odáig a világ, hogy a cél szentesíti az eszközt. Egy neves magyar tudós, akit tudósnak neveztek a maga területén, Lukács György, azt mondta, hogy elhazudjuk majd magunkat az igazságig. Valami ilyesmit kezdett el itt ez az ember. Ő neki megvolt a maga célja. Na de tessék arra gondolni, ebben a célban Dávid célpont, a lánya eszköz, a másik lánya is tulajdonképpen eszköz volt, mert kiválóan föl lehetett használni a megalázásra, a filiszteusok is jól fognak jönni, hiszen Izrael ellensége, hát ki ellen harcoljon egy ezredes, hát nem az ellenség ellen. És kinek a céljait fogják végrehajtani a filiszteusok? Úgy tervezted, Saul, hogy hát lehet, hogy az Úr mást gondol Dávidról, de sajnos mindenkit érhet baleset. Én nem gúnyolódom, félre ne értse senki. De amikor elindul egy megromlási folyamat valakinek a lelkében, nem tudja fölmérni, és az még csak hagyján, de nem is akarja fölmérni, hogy hova vezetnek azok a dolgok, amiket ő most mond, beszél és tervez. Azt mondta Saul Dávidnak, itt az újabb alkalom, ezúttal csak ugyan a vőm leszel. És megparancsolta Saul az udvari embereinek, hogy így beszéljenek bizalmasan Dáviddal, nézd, a király kedvel téged, és az udvari emberei is mind szeretnek, légy hát a király veje. És Saul király attól lehetett olyan, amilyen, mert mindig voltak, akik kiszolgálták az ő önimádatukat, kiszolgálták az ő törekvéseiket a saját érdekeikből. De hát erre nyugodtan lehet azt mondani, ami magyar népünk nagyon találóan fejezett ki annak idején, megtalálja a zsák a foltját. Túl sok volt a talpnyaló. És ezek hízelegtek Saulnak, és most hízelegnek Dávidnak. Miért? mert nem tudnak más tenni. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus 1000 évvel később, hogy a szív teljességéből szól a száj, és 3000 évvel később ugyanez az igazság áll meg. A szív teljességéből szól a száj. Ha valaki azt hiszi, hogy lehetek hazug, képmutató, talpnyaló, félrevezető, a másikat léprecsaló, és egyébként hívő ember, attól tartok, hogy valamit alapvetően értünk félre. Dávid így felelt nekik. Olyan csekélységnek tartjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok, és jelentették az udvari emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Akkor azt mondta Saul, mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátkapénzt, csak 100 filiszteus előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein. Saul ugyanis azt gondolta, hogy a filiszteusok által öleti meg Dávidot. Még mielőtt valaki nagyon megütközne, az indiánoknál ez úgy hangzott volna annak idején, hogy 100 skalpot kérnek. Egyik sem volt kíméletes, annyi különbség, hogy az indiánok ezt még élő állapotban követték el, hogy valakinek letépték a teljes hajkoronáját, de Dávid, amikor ezt tette, akkor azok már nem éltek. És egyébként része volt a filiszteusok elleni háborúnak, tehát nem valamiféle embervadászatról van szó, senki félre ne értse. De ott van mögötte Saulnak ez a gonosz terve. És hogyha az ember mégis visszaforgatja, és leszámolja azt, hogy része volt a háborúnak, 200 embernek miért is kellett meghalni? Mert Saulnak volt egy terve, hogy meg kéne öletni Dávidot, és merte remélni, hogy csak elesik ebben a csatában. Amikor aztán az udvari emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid helyeselte a dolgot, hogy a király veje legyen, és még mielőtt letelt volna a kitűzött határidő, elindult, és elment Dávid az embereivel együtt, és levágott 200 férfit a filiszteusok közül, elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király veje lehessen. Akkor hozzáadta Saul a lányát, Mikált feleségül. Saul azonban látta, és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és hogy Mikál Saul lánya szereti őt, ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Saulnak megvolt a maga terve. Lépre csalni, tört állítani, kelepcét állítani, hazudni, félrevezetni, áltatni, hitegetni, és ez egyszer csak dugába dől. Hol van a probléma? Hát ott, hogy Dáviddal vele volt az Úr, Sault meg elhagyta. És tetszik tudni, a Szentírás világosan és egyértelműen tanúságot tesz arról, hogy amikor valaki elfordul az Úrtól, az állapota, a lelki állapota gonoszabb lesz a korábbiaknál. Mi ezt nagyon sokszor nem akarjuk elhinni. Mi sokszor szoktunk arról beszélni, hogy pedig valamikor gyülekezetbe járt, templomba járt, hívő volt, ott volt köztünk, mitől romlott meg? Hát mitől ne romlott volna meg? Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha üresen találja a gonosz lélek azt a helyet, ahonnan kitessékelte a mindenható Isten lelkének a jelenléte, akkor visszamegy, vesz maga mellé 7 másikat, Máté evangélium a tanúsága szerint, és annak a helynek, annak a háznak az állapota gonoszabb lesz az elsőnél. És látjuk, hogy hova jutott Saul, és már hol van az a Saul, aki valamikor szelíd volt, alázatos, visszahúzódó, magát méltatlannak tartó, és Isten előtt megalázkodó, a prófétára felnéző, és még 1000 dolgot tudunk mondani. És hányszor mondjuk ma is azt, hogy nem tudjuk, hogy az, ami kedves ismerősünk, hogy vált azzá, amivé. Pedig a Szentírás egyértelmű választ ad. Ha semmi más nem lenne leírva, csak Saul története, világossá teszi a Szentírás, ha valaki elfordul az Úrtól, újra és újra engedetlen az Úrnak, és Isten elhagyja, a következmények teljesen világosan a totális megromlásig vezetnek. És nem tud valaki egyedül megromlani. Aki megromlik, az megront is.
3: a környezetét is pusztítja, lelkileg is, és úgy tűnik fizikailag is.
2: És ennek mi a következménye?
3: Gyűlölet.
2: Ellenségesség. És ráadásul itt rögzíti a Szentírás, hogy véglegessé váló ellenségeskedés. Egy életre szóló ellenségesség. Tessék mondani, hány és hány olyan helyzetet kell egyértelműen a környezetünkben is fölmérni vagy meglátni, ahol valami hasonló folyamat zajlik. Nem az a probléma egyébként, hogy mi hívők ezeket nem látnánk, vagy nem láthatnánk meg, hanem hogy megpróbáljuk bekenni valami szentimentális kenőccsel, és arról beszélünk nagyon sokszor, hogy hát azért próbáljuk csak a jót látni. Saulnak voltak egyes szövegei? Az Úr harcait harcolod. Mondjátok meg Dávidnak, hogy Saul szereti őt. Mondjátok meg neki, hogy még a lányát is oda akarja adni. Tessék mondani, ez a vakítás, ez valóban a kegyességnek a megnyilvánulása, vagy sokkal inkább gyalázatára válik annak, aki Isten nevét a szájára vette. A Szentírás világosan azt mondja, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Hiszünk-e abban, hogy ezt a kötelezettségünket Isten nem vonta vissza, és az ő szent lelkét azért adja, hogy ezt meg tudjuk tenni? Mert amikor elmulasztjuk a lelkeknek a vizsgálását, elmulasztjuk a gyümölcskeresést a szavak mögött, akkor megromolhat a mi belső énünk is, de tönkre megy a közösség, ahol élünk, tönkre mennek a kapcsolataink, és ráadásul el fogunk jutni egy olyan állapotba, hogy nem merjük azt kimondani, hogy de hát nem egyeztethető össze az élő Isten beszéde, az élő Isten igéje, az élő Istennek való szolgálat azzal, amit most kellene tenni. Azt mondja a Szentírás, szeretteim, ne hazudjatok egymásnak. Milyen egyszerű lenne visszakanyarodni a Szentírás talajára. És Dávid átélte azt, hogy az Úr vele van, hogy Saul minden mesterkedése eddig lecsúszott róla, de ez nem azt jelenti, hogy Dávidnak ez ünnep volt. Mert azért Dávid számára Saul mesterkedései nyilvánvalóan egy állandó szorítást jelentettek, egy szorongást jelentettek, egy bizonytalanságot jelentettek. Emlékeznek rá, kedves hallgatóim? Azt mondja a Szentírás az Úr Jézusról, azért jött az ember fia, hogy a sátán munkáját lerontsa. Nem kéne hagyni, hogy lerontsa bennünk is, körülöttünk is, és ha lehet, általunk is.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia órán, és nagyon örülök annak, hogy azzal kezdhetem, hogy az elmúlt hetekben több helyen is jártam, és amerre jártam, mindenütt voltak néhányan, akik visszajeleztek arra, hogy hallgatják a műsorainkat, a Biblia órát is. És nagyon örülök annak, hogyha vannak olyanok, akik még másoknak is tovább ajánlják, ilyet is hallottam, és bátorítok is erre hallgatókat, ha úgy érzik, hogy áldást lehet ebből kapni, nyereség, akkor tessenek megmondani másoknak is, hogy van ez a lehetőség az Evangéliumi Rádiónál, tanulmányozzuk együtt Isten igéjét, még akkor is, hogyha nehéz esetek sorozat nem tartozik a könnyen fogyasztható és emészthető kategóriába, de nem is az a célja, hogy valamiféle hűsítő limonádé legyen a nyári hőségben, meg a kora őszi hőségben, hanem az a célja, hogy végig gondoljunk olyan dolgokat, amik a Szentírás személyeivel megtörténtek, és bennünket is érinthetnek. Pál apostol nem véletlen írja a korintusiaknak, hogy mindezek a mi tanulságunkra irattattak meg. Tanulságot pedig annak érdemes leírni, aki ezt a tanulságot képes és akarja is levonni. De még mielőtt egy hosszú bevezetésbe bocsátkoznék, már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Én a prédikáció végéhez szeretnék először hozzászólni, a lelkek megítélésének ajándékához, amitől én azt vettem észre, hogy mint hogyha félnének manapság a gyülekezeti tagok. Nagyon-nagyon sokszor hallottam, amikor bárki kapcsán fölmerült volna, hogy hát lehet, hogy nem az, akinek mondja magát a ne ítélj, hogy ne ítéltes. De olyat is megéltem, valakivel beszélgettem, egy korombelivel, és egy másik illetőről, aki olyasmiket tett, ami egyértelműen nem olyan, amit egy hívő embernek tennie kéne. Ez az ismerősöm, akivel beszélgettem, úgy kommentálta, hogy ha Isten erre neki szabadságot adott, akkor ki vagyok én, hogy ítélkezzek. És azon gondolkodtam, hogy mennyire kelepcében vagyunk ilyenkor. Hogy nem merjük azt mondani, mert hogy nehogy rossz ítéletet mondjak, ráadásul még elővesszük ezt a ha Isten szabadságot is adott neki témát, és én megmondom őszintén, úgy nagyon-nagyon elkeseredtem. És ez nem egy világi ismerősöm volt, hanem szintén egy magát hívő embernek való, hogy hol mentünk ennyire félre. És én nem, nyilván nem azt mondom, hogy bárkiről rögtön ítélkezni kéne ítéletet mondani. De amikor higgadtan, több tapasztalat alapján egyértelműen látszik, hogy nem úgy vannak a dolgok, mint ahogy lenni kéne, akkor lehet, hogy tényleg fel kéne vállalnunk azt, hogy azt mondani, hogy nem Isten lelke szerint való az, amit tesz.
2: Így kezdődött a mai ige hirdetés, hogy félni kezdett Saul Dávidtól. Pedig emberileg úgy néz ki, hogy Dávidnak kellett volna félni Saultól, hiszen nála volt a kard, ő fenyegette, és valami nagy dolog történt. Az Isten jelenléte át szokta rendezni az embernek az életét. Eljutott Saul odáig, hogy tudta, hogy vele van az Isten Dáviddal. Azaz, hogy az Isten oltalmába vette ezt a fiatal embert, akit ő tulajdonképpen át akart szegezni. Azt is tudta, hogy most már nem csak Dávid ellen harcol, hanem az ellen az Isten ellen is, aki uralja Dávidnak az életét. Vele van, benne van, és vigyáz az életére. Körülbelül 6 hónapja egy nyugdíjba menő lelkipásztornak mondtam 4 szem közt, nem akartam nyilvánosan, hogy egy dolgot tanuljál meg. Öreg ember vagyok, és sok tapasztalatom van. Hogy ne érjen csalódás majd az élet folyamán, mint nyugdíjas ember, majd sok vélemény fog rólad létrejönni. Azt tanuld meg, hogy akik az embert a legmagasabbra szokták emelni, azok szokták a legmélyebbre taszítani. Miért is gondoltam ezt így? Eszembe jutott, hogy mi minden történik, hogy a szó mögött pontosan ellenkező dolog van. Saul mondja magáét, a dicsőítő dolgokat a Dávid ellen, közben a szívében ott van a mély gyűlölet. Eszembe jutott, amikor Thomas Mann jött Magyarországra, József Attila írt egy verset a fogadására, és azt mondta, azt írta, ha majd eljössz, az igazat mond, ne csak a valódit.
3: A múlt bibliaóra óta egy szó nagyon foglalkoztatott, ez pedig a szövetség szó, mert úgy olvassuk, hogy szövetséget kötött Jonatán Dáviddal. Ez nem csak egy egyszerű barátság vagy ígéret, hanem sokkal több attól. Ez egy szívbeli rokonság lett. És amikor a hétvégén együtt voltam a családban, ilyen családi találkozón, előkerült egy 40-es években kiadott biblia, ami még a nagyszülőké volt, és abban voltak szövegek is belejegyezve, akkor eszembe jutott, hogy nekünk is van otthon a föltéve a számítógépre egy ilyen levél a tágabb rokonságból, és én ezt megőriztem. Két nagyon fiatal barátnő, két 11 éves barátnő szövetséget kötött. Ebből szeretnék egy kicsit idézni. 1936. szeptember 4-én történt ez a dolog, és a szülők voltak a tanúk. Nehéz időszak lehetett, de létrejött ez a szövetség, pontokba szedve, közös erővel elhatározzuk, hogy testvéri szövetségre lépünk egymással, ennek értelmében bármikor, amikor összeveszünk, 24 órán belül kötelesek vagyunk kibékülni. Hát ez ilyen gyerekes dolog, de még sok felnőttnek is ajánlom. Egymás rossz szokásai miatt szeretettel figyelmeztetjük majd egymást, és igyekszünk arról leszokni. Egymás titkát senkinek sem adjuk tovább. Rövidítve mondom csak, ha valami nehéz feladatunk van, kötelesek vagyunk egymásnak segíteni, de súgni nem szabad. Az iskolai szabályokat pontosan betartjuk, erre figyelmeztetjük a társunkat is, de nem parancsolón, hanem szeretettel, itt is rövidítek, csúnya beszédet nem használunk, sem egymással, sem mással szemben. Erre figyelmeztetjük egymást is. Egymással nem ellenkezünk, nem zsarnokoskodunk, szülők iránt szót fogadunk, ha valamelyik bajban van, akkor a másik segítségére siet, ha valakinek olyan baja van, amit nem tud, vagy nem akar szülőjével megbeszélni, akkor a testvére édesanyjától kérjen tanácsot, és itt a paragrafusokban nincs vita, ez le van fektetve. Egymás háta mögött nem lehet rosszat mondani. És hogyha valaki mégül is megszegi ezt, akkor az anyukák döntik el, azaz a tanúk, hogy mi legyen a büntetés. És azt is beírták a 14. pontba, hogyha elkerülnének egymástól távolra, akkor sem szakítják meg a kapcsolatot, hanem levelezéssel folytatják ezt a barátságot. Amire sor is került, és pár évvel ezelőtt halt meg Amerikában ez a barátnő, de még halála előtt a másik barátnő meglátogatta őt. Tehát halálig kitartott ez a kapcsolat. És most rátérnék itt Saulra, aki szintén szövetséget kötött, mert ha nem a jóra teszünk ígéretet az Úr előtt, akkor automatikusan a rosszat tesszük. És látjuk ennek a saját életében a romboló munkáját, hogy mivé lett Saul, amikor hát nem a rosszra tökélt el magát, hanem engedett a rossznak, és még ennek áldozatai is lettek. Ha viszont valaki a jóra tesz ígéretet, akkor abból sok áldás fakadhat. Kívánom, hogy a gyerekek is, felnőttek is határozzuk el magunkat, hogy jónak lenni jó.
4: Ahogy Etit hallgattam, nekem is rögtön eszembe jutott, hogy milyen csodálatos barátságok voltak. és mennyire kezd eltűnni ez a jelenből. Nem csak az úgynevezett nagy háborúból, jaj, a nagyapám naplójából is tudom, hogy életük végéig tartották a kapcsolatot egymással, jóban, rosszban, inkább rosszban. De például nekem is van egy olyan barátnőm, aki 5 éves koromtól mondhatok a barátnőmnek, először persze csak kis pajtások voltunk, és annak ellenére, hogy az életünk nagyon különbözően alakult, mégis megmaradt ez a kapcsolat, és ez egy rendkívül jó érzés. És ez a Jonatán és Dávid barátsága nekem is mindig példakép volt, és szerettem az unokáimnak is, a gyerekeknek is erről beszélni. De az igehirdetésre térve, végig az volt bennem, hogy nincs új a nap alatt. Amit hallottunk az igehirdetésben, a jelenben ugyanezeket a dolgokat tapasztaljuk. Tehát az, hogy például egy apa, most Saul, képes a saját gyerekeit is felhasználni a politikai érdekei számára, hát nem ezt látjuk? A saját gyerekeiket is képesek befolyásolással olyan rossz dolgokra tanítani és felhasználni, ami kétségbeejtő. Van itt egy szó, amiről már múlt alkalommal is beszéltem, ez a féltékenység. Ez a féltékenység, ez egy iszonyatos, romboló érzés. Ugye általában férfi és nő kapcsolatában szokták ezt használni, de hát ez egyáltalán nem csak erre vonatkozik, sőt, hát mennyire megrontja az életünket kezdhetjük a családon belül, hogy a testvérek között, ha kialakul a féltékenység, és ebben bizony a szülők sokszor tudnak vétkezni, mert esetleg a kicsit gyengébbet több figyelemmel veszik körül, ami a másiknak rosszul esik, vagy valami vélt sérelmek, tehát ez már elindul itt is. Ezt a múltkor én kifejtettem az első testvérpár esetével kapcsolatban, de mehetünk tovább osztálytársak között, hogy milyen rettenetes, durva dolgok tudnak történni csak azért, mert a másiknak esetleg jobban megy valamelyik tantárgy, és jobb eredményeket ér el, és ugyanezt folytatódik a munkahelyen, a gyülekezetben, mindenhol. Na de hogy a féltékenység nem marad meg egy érzésnél, hanem annak következményei lesznek a gyakorlatban. És ugye itt Saulnál döbbenetes ez, hogy ahogy Tibor már utalt rá, hogy Saul tulajdonképpen Istennel megy szembe. Micsoda ostobaság az, hogy ő azt gondolja, hogy miközben kimondja és tudja is, hogy az Úr Dáviddal van, ő mégis emberileg mindent elkövet, hogy keresztezze Isten szándékait, és hiába tudja, hogy az Úr Dáviddal van, ő azt hiszi magáról, és itt lép be már a gonosz munkája, hogy ő majd Isten munkáját le tudja rontani. Tehát ez valami egészen döbbenetes, hogy hova tud eljutni az ember, hogy már nagyobbnak képzeli magát az Úrnál, hiszen megtervezi, nagyon csúnya módon, hogy fogja Dávidot elpusztítani. Miközben előzőleg hányszor elmondja, hogy az Úr Dáviddal van, és megáldotta, és mindenki látja, és tudja. És ő hiába akarja kiküldeni a harcba, Dávid nem hal meg, és ugye eszünkbe juthat, hány ilyen háborús történetet hallottunk, hogy emberek elmesélték, hogy ott csattogott körülöttük minden, és ő megmenekült, mert az Úr őt életbe akarta tartani. És a Saul ezt nem veszi figyelembe, hanem ő minden emberi rombolást kipróbál, megpróbál, mondom még a saját lányait is felhasználva, azért, hogy tönkretegye Dávidot, akit ő az ellenfelének tart.
5: Ha már Klári ezt a témát felvetette, akkor én folytatom ezzel, és mégpedig azon gondolkodtam, hogy Saul esete a Bibliában egyedi, vagy találunk ilyen eseteket. És hát sajnos sokat találtam, és most az Úr Jézus életéből hozok két példát. Már a születésénél, Heródes király. Ugyanígy bármi áron meg akarta öletni. Hazugságot mondott, színlelte, hogy ő is el akar menni, és tisztességet akar tenni, és imádni akarja az új királyt. Ugye a bölcseknek ezt mondta, amikor azok Heródesnél érdeklődtek, hogy akkor hol van a zsidók új királya, aki most született. Amikor végül is a bölcsek Isten figyelmeztetésére más úton tértek haza, miután tisztességet tettek az újszülött messiás előtt, akkor mindennel nem törődve és nem számítva, hogy hány csecsemőt fog megöletni, megöletett Betlehem és környékén minden két év alatti gyermeket, és hát ugye tudjuk, hogy több mint 2000 gyermek esett áldozatul az eszeveszett haragjának. Tehát itt is a gyűlölet, a féltékenység ugyanaz, mint Saulnál. És ott Isten a gyermekeket nem védte meg, a fiát, egyszülött fiát megvédte, mert Józsefet figyelmeztette, és Egyiptomba menekültek. De az Úr Jézus élete ezzel nem ért véget, a féltékeny üldözés, hiszen ott voltak az írástudók és a farizeusok. Már amikor szolgálatba állt, mindent tudtak. Egyértelmű, hogy nagyon sokszor világossá vált előttük, hogy Jézus a megígért messiás, de a hatalomféltés, ugyanígy a féltékenység, a gyűlölet odáig fajult, hogy minden követ megmozgattak végül, a hamis tanukat is, tehát semmi nem számított, és hát ők is mosni akarták a kezüket, mint Saul, Pilátussal, a rómaiakkal akarták megöletni, és tulajdonképpen megölették, miközben azért a nép kimondta, hogy vére rajtunk és a gyermekeinken, amikor Pilátus azt mondta, hogy ártatlannak látom ezt az embert. Tehát ez a lelkület, ez nem egyedi. Innen is észre kell vennünk, hogy itt nem emberi intrikákkal állunk szembe, hanem egyértelműen a gonosz és Isten lelkének a harca. A sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy elpusztítsa azokat, akik az Úr harcait harcolják. Igazat mond Saul Dáviddal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy az Úr harcait harcolod, és veled van az Úr, de ezzel együtt mindent megtesz a gonosz, hogy elpusztítsa. És jó, ha azt is látjuk, és megint az Úr Jézus példájából hozok rá eseteket, hogy a gonosz lelkek pontosan tudják, hogy mi az igazság. Hiszen hányszor van az, hogy a démonnal megszállt ember oda megy az Úr Jézus elé, és azt mondja, hogy tudjuk, hogy ki vagy az Isten szentje, és azért jöttél, hogy gyötör minket, vagy te vagy a Krisztus. Pontosan tudják, hogy kivel állnak szembe, ez nem jelenti azt, hogy engedelmeskedni akarnak. Jakab azt mondja, hogy neked van hited, az ördögök is hisznek, és rettegnek. Itt Saul is retteg, tehát itt szellemi dolgokkal állunk szembe, amit letagadhatunk, de Isten nem azt mondta, hogy le kell tagadni, hanem azt mondta, hogy nem test és vére ellen harcolunk, és vegyük föl a lélek fegyverzetét, és álljunk ellen a gonosz minden mesterkedésének. És akkor ő tud nekünk győzelmet adni. És még egy megjegyzés, ez nem jelenti azt, hogy minden esetben teljes védelmet kapunk. Ezért mondtam el a betlehemi gyermekgyilkosságot is. Ott ártatlan emberkék estek áldozatul. Isten nem minden esetben ígért védelmet, azt ígérte, hogy mindvégig velünk lesz, erőt ad, és a végső győzelem, az utolsó nagy győzelem az Úré. Az, hogy egy-egy egyén életében Isten mit enged meg, ez az ő döntése és az ő szuverén joga.
6: Saul megparancsolja az embereinek, hogy bizalmasan beszéljenek már Dáviddal. Na hát, ha van fából vaskarika, akkor ez egy tökéletes példa. Hát, ha nekem, valakinek az irányába van bizalmas mondani valóm, az biztos, hogy nem egy parancsolatra jön. Az az én érzésem, az én látásom, amit szeretnék vele közölni, és kettőnkre tartozik. Ez, ami így történik, ez nem más, mint aljas indokból csoportosan elkövetett susárlás. Nem is kicsi, ráadásul, hisz az egész egy olyan aljas terben való részvétel, amihez ez az emberek a nevüket adták. És ha már a ma példájáról beszélünk, nagyon-nagyon sok ilyen kedves aranyos, nagyon elnézést kérek, testvér idézőjelben van körülöttünk, aki adja a nevét a susárláshoz. Ez nem egy beszélgetés, ez nem egy lelki gondozás, ez aljasság. Elnézést a kifejezés, nem lehet másképp ezt elmondani, hogy ez micsoda, ez az egyetlen egy szó erre. És amikor ez jött a gondolatomba elém, eszembe jutott egy régi ismerősöm, aki annak idején a gyülekezetünkbe mindig tudott bennünket, fiatalokat uszítani. Megkeresett, és nagyon aranyosan, kedvesen, mosolygósan mondta, hogy ti még fiatalok vagytok, menjetek oda, mondjátok meg, hogy ez így legyen, úgy legyen, amúgy legyen, mert hát ti még nagyon fiatalok, úgy nagyon tudjátok, hogy kell. És akkor az ember úgy elgondolkozott azon, hogy visszatérve a gondolatra, hogy jogom van-e megítélni, hogy ez a kedves aranyos testvér, ez testvére. Mert hogyha ő így viselkedik, és ráadásul a gyülekezeten belül, és tudva levő, hogy ez nem kedves az Isten előtt, hogy én a Krisztus testében csinálom a fesztivált, a mai szóval élve, akkor igenis van jogom azt mondani, hogy na eddig és ne tovább. És aztán jön a kérdés, hogy csak jogom-e, vagy kell is. Igen, kell. És azért kell, mert hogyha én nem megyek elébe ennek a dolognak, akkor előbb-utóbb benne leszek a csapatban, aki együtt susárol. Mert vissza lendület, és vissza az akarat. Ítélkezem? Azért merem elmondani ezt, hiszen velem történt, hogy álltam én már a B oldalon is. Egy közösségben, ahol úgy alakult, hogy én voltam az, akit folyamatosan megítéltek. Én magamat mindig meg tudom védeni, nekem jogom van, engem ne ítéljetek, nekem szabadságom van, de amikor egy nagy csoport áll veled szembe, akkor valahogy érdekesen lesz lefordítva az itt elhangzott ige is, ugye ez a ne ítélj, hogy ne ítéltessetek. Én akkor úgy gondoltam, hogy ez konkrétan úgy szól, hogy ne itt élj, hogy ne ítéltess. És nekem igenis föl kellett vállalnom azt, hogy mai szóval dobbantottam, tovább léptem ebből a dologból.
7: Sok tényt hallottunk ma este, és sok tény jutott el a szívembe. Az első az, hogy akiben hatalomvágy és gyűlölet van, ott nincsenek határok, bármire képes. A második az, hogy ilyen emberek újra és újra előjönnek. Ha megnézzük az elmúlt akár 100-200 évet az emberiség történetében, mindig ez vezetett az egyik legnagyobb pusztításhoz. A harmadik, ami viszont inkább csak gondolkodtam, hogy mi lehet ez ellen a fegyver. Eszembe jutott a régi idézet, ahhoz, hogy a gonosz felemelkedjen, nem kell más, csak hogy a jók ne tegyenek semmit.
3: A 18. rész 28. versét szeretném olvasni. Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, Saul lánya szereti őt, ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Saul látta, hogy az Úr vele van, és nem csak az Úr, hanem a Saul lánya és Jonatán is kitünteti szerelmével és szeretetével. És annyira haragudott, hogy egész életére megmaradt ez a harag. Van egy új szövetség ige, hogy örüljetek az örülőkkel. Ő ezt nem tudta megtenni. Ha az Úr valakivel van, elmondja bizonyságtételben, hogy cselekedett az Úr az életébe, akkor vizsgálhatjuk a szívünket, hogy most tudunk vele együtt örülni. És a másik az, hogy a jót jónak kell mondani. Saul mindazt a jót, amit tett Dávid, nem tartotta jónak. Van egy másik új szövetség ige, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Azt gondolom, hogy Dávid mindent megtett, hogy a békesség meglegyen, de rajta nem állt, és így egész életére ellenség maradt. Ezt úgy lehetett túlélni, hogy Tudta, hogy király lesz, mi pedig úgy élhetjük túl, hogy tudjuk, hogy király gyermekek vagyunk, és az Úr útját járjuk.
2: Anikónak a hozzászólása a szemem elé hozott egy bibliai embert. Úgy hívják, hogy Ézsau. Gondoljuk meg az ő életét. Sírva kereste az ige szerint a megbánásnak a helyét, de nem találta. Hányszor sírt Saul is, amikor elmondta, hogy Dávid fiam, te megkíméltél engem. De igaz bűnbánatra nem tudott eljutni, mert ha eljutott volna, akkor el nem távozott volna az Isten jelenlétéből, de képes volt elmenni a halott idézőasszonyhoz is, nem volt őszinte bűnbánat az életében. Elnyújusson senki közülünk arra a lelki állapotra, hogy nem találjuk meg a megbánásnak a helyét, mert bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat.
5: Három nagyon rövid gondolatot még itt lejegyzeteltem magamnak. Az egyik az, hogy Dáviddal vele volt az Úr. Hogy hány ilyen példát látunk a Bibliában? Én egy-két nevet fölírtam. Jákob Lábánnál. Lábán is, hol így ügyeskedett ugye az aposa, hol úgy, de Isten mindig megáldotta. Mindig az az állat állomány szaporodott, amelyik úgymond Jákobé volt. Aztán ott volt József, akit eladtak Egyiptomba rabszolgának, és mégis megáldotta az Úr, vele volt, és Potifár házát is megáldotta. Aztán ott volt Dániel, a Sidrák, Misák, Abednego és Dániel. Őket meg elvitték rabszolgának, egy teljesen lehetetlen körülmények között kellett élniük, és megmaradtak hívő embernek, és az Úr velük volt, és kitartottak azok mellett, a törvények mellett, amelyet otthonról hoztak magukkal a szívükben, és Isten megáldotta őket. Ők lettek a legszebbek, a legokosabbak, pedig mindent megtettek ott is, volt áskálódás, volt oroszlánverem, tüzes kemence, most ugye nem akarom itt részletezni, de velük volt az Úr, mert hűségesek voltak, és azt hiszem ez a kulcs szó, hogy hűséges lenni Isten törvényéhez. Lehetne több példát is mondani, de időhiányában ezt most nem teszem. És aztán Saulnak ez tudom, hogy az Úr harcait harcolod, ez engem nagyon a szívembe hasított, hogy olyan álságos, amikor Isten nevét képmutatóan veszük a szánkra, és pedig ott van már a 10 parancsolatban, hogy az Úr nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetlenül, aki az ő nevét hiába fölveszi. És sajnos ezt Saul életében is látjuk, mert a lejtőn nem volt megállás, tehát egyre mélyebbre és mélyebbre jutott egész odáig, hogy már halott idéző, okkultizmus, minden, ami gyilkossági szándék. És hát van egy harmadik, és ez úgy, amikor eszembe jutott, ez nagyon a szívembe úgy belehasított, hogy azért Dávid megtanulta Saultól ezt a mentalitást. Mert ott volt egy Betsabé sztori, meg volt egy Úriás. Ő ugyanezt a játékot eljátszotta Úriással, hogy a harc elejére küldeni, ott hagyni, hogy csak meghal, és ott Isten meg is engedte, hogy Úriás meghaljon. Pedig egy tiszta szívű, hűséges ember volt. Figyeljünk, hogy az életünkben ne tanuljuk meg a rosszat mástól, és ne legyen olyan élethelyzet, amikor reflexzerűen cselekszünk. Mert valószínűleg itt Dávid reflexzerűen cselekedett. Őt nagyon sokszor ilyen helyzetbe hozta Saul, Isten csodálatos módon megőrizte, és amikor fordult a kocka, és ő nem járt az Úr útján, ő került bűnbe, akkor ugyanazt az utat járta végig. A rossz is megtanulható, sőt, a rossz példa nagyon ragadós. Tehát igyekezünk jó példát előélni mások fele, és hogyha rosszat látunk, attól pedig igyekezünk nagyon-nagyon távol tartani magunkat, mert egy adott helyzetben reflexzerűen is előjöhet, ha nem vigyázunk.
0: Míg Anikót hallgattam, itt a végén eszembe jutott Isten igényének a figyelmeztetése, ne győzz

0: kok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 17 óra 49 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 18 óra 52 perc. A Tórából ezen a héten a Brészit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-1-6-8-ig. Ígei üzenetek a heti szakaszból. Isten hat nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat. A hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1-1-2-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni, fejtik ki a Brészit heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé, a teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. 97. Zsoltár második verse. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos delegáció keretében, amely a Sukkot ünnepe idején és az október 7-i támadások harmadik évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkezett lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. A magyarok számára a látogatás hátterét az Izraellel való kapcsolat adja, amely szokatlanul mély történelmi kötődéssel bír a zsidó történelemhez, a cionizmushoz és a zsidó közösséghez. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Jézus rád teszi a kezét.

Volt ott egy asszony, akiben 18 éve lakott a betegség lelke. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, oda hívta, és azt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedtől. Rátette a kezét, mire az rögtön felegyenesedett, és dicsőítette Istent.

Szinte látom magam előtt ezt az asszonyt. Meggörnyedve, összeroskadva, talán megkeseredve és megszomorodva a betegség terhe alatt. Hiszen már 18 éve lakott benne a betegség lelke. És ez nagyon hosszú idő. Ez azonban nem jelentett akadályt Jézusnak abban, hogy meggyógyítsa, hogy megszabadítsa őt. Az is érdekes, hogy a Szentírásban nem olvasunk arról, hogy ez a nő segítséget kért volna a Mestertől. Jézus meglátta a szükséget és cselekedett. Rátette a kezét, mire ő azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Urat.

Nem tudom, hogy a te életedben most melyik az a nehézség, megterhelt állapot, kihívás, ahol isteni beavatkozásra van szükséged. Talán kívülről ez nem látszik rajtad. Fizikailag még nem vagy meggörnyedve miatta, de nehéz a szíved. Minek a terhét hordozod a hátadon? Biztosítani szeretnélek arról, hogy Jézus tud mindezekről. Számon tart téged, és segíteni akar. A legjobbat akarja neked. Egészen közel megy hozzád. Ha megnyitod a szíved, már most megtapasztalhatod féltő szeretetét. Ne zárkózz el előle. Ne akart elrejteni a problémádat. Engedd, hogy megérintsen, hogy rád tegye a kezét. Hogy megszabadulva majd te is az asszonyhoz hasonlóan dicsőíthesd őt nagyságáért és hatalmáért.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat október 10-e. János 3. levele 11-től 15. versig. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid! Köszönts te is barátainkat név szerint! A sorozat befejezéseként a harmadik nagy apostol, az idős János levelét olvashatjuk. Rövid a levele, pedig sok írnivalója volna. Hát miért nem írja meg előre, hogy amikor beszélgetnek, mert várja a személyes találkozást, már mélyebben át tudják rágni az üzeneteket. Talán arra gondol az idős és bölcs János, hogy nekem van mondani valóm, de vajon mi a te kérdésed? Személyesen azt is ki lehet puhatolni, és a tapasztalatok átadása még hatékonyabb lehet. Van mondani valónk a következő nemzedék számára, de van-e, akit érdekel? Beszélhetek én ezeknek, mintha csak a falnak beszélnék. Úgy is meg lehet közelíteni azonban ezt a dilemmát, hogy érdekele az, hogy milyen problémái, kérdései vannak fiamnak, unokámnak, vagy csak a megoldást szeretném szállítani neki az általam feltételezett gondra? A hogy vagy nem csupán egy udvariassági formula, de lehet egy őszinte érdeklődés, mely nyomán őszinte beszélgetés indul. Megnyílik a másik, és szívesen fogadja a tapasztalatainkat is. A jó ige hirdető sem csak az igét tanulmányozza, hanem a hallgatóit is, hogy ne beszéljen el a fülek mellett. A jó nagyszülő pedig néha nem is osztogat tanácsokat, csak egyszerűen kinyitja a fülét és a szívét. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Robert Terhun írta Oregonból, az Egyesült Államokból. Szolgálatra teremtve. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetének 7. és 12. verse. 40 évnyi Japánban eltöltött missziós szolgálat után feleségemmel nyugdíjba vonultunk. Ezután a helyi gyülekezetben voltunk aktívak. Azonban 2 héttel a bal térd protézis műtétem után, 2024. januárjában elestem, és a jobb térdem felett elszakadt a combfeszítő ín. A gyógyulás lassú volt, és már hónapok óta a terápiára járok. Az erőm fokozatosan visszatér, de nagyrészt kerekes székhez vagyok kötve. Olykor elcsüggettem, és azt gondoltam, hogy nem folytathatom a szolgálatomat. De az Úr Jézus, akinek kegyelme szolgálatra teremtett, soha nem mondott le rólam. A Szentlélek segített felismernem, hogy minden nehézség ellenére Isten szolgálatára számos út áll nyitva előttem. 1993 óta tagja vagyok a Japán Csendes Percek Bizottságnak, és továbbra is fordítok japán keresztények által írt áhítatokat. Kerekes székből is vezethetek Isten tiszteleteket, és minden héten segítek a fiatal koreai lelkészünknek a prédikációi angol kiejtésében, ahogyan a japán lelkészek is segítettek nekem ott létem első éveiben. Hálás vagyok, hogy korlátaim ellenére továbbra is képes vagyok szolgálni Istent, akit szeretek, és aki erre teremtett engem. Köszönjük Istenünk, hogy megteremtettél minket, és hogy szolgálhatunk téged. Amen. Napi gondolat. Isten kegyelme legyőzi az akadályokat, és képessé tesz mások szolgálatára. Imádkozzunk, és ismerjük fel Isten szolgálatra hívását.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Prohászka Ottokár 1858. október 10-én született erre a világra. Katolikus egyházi író, székesfehérvári püspök, a magyar keresztény szocializmus jelentős képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ékes, egyéni stílusa, a 20. század elejé katolikus megújhodás egyik programadója. Írásai máig hatóak, gondolatai, személye ma is viták keresztüzében áll.

Rohászka Ottokár, Ó Istenem! Ó Istenem! Szeretlek téged forrón, mélyen. Nem mert kárhuzatos szörnyű éjen örök tűzbe vetsz, ha elhagylak, vagy mert egednek ékességét, szent örömben úszó angyali zenéjét ígéred nékem szárnyaid alatt, hanem mert a kereszten karjaid kitártad, emberi szívemet szívedre vártad. Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál, vér futotta arcod forró tüzes oltár. Bűnömért viselt el szörnyű ékességet. Meg nem állottál a gyötrelmek mesgyéjén, átmentél az éjek szörnyűséges éjén. Gyalázat és szitok, lélekhóhérok és gyötrelem kárpitok föttek, kísértek, jaj, az utolsó szóig. Rettentő mértékkel méred szeretésed. Ó, hadd legyek én, legyek könnyező vetésed. Ó, hadd legyek én, legyek a te aratásod, míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. Szeretlek. Szeretlek, nem mert megmentettél, hanem mert a vérig, halálig szerettél. S amint te szerettél, szeretlek most téged. Életem és lelkem fölkínálom néked. Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom.

0: Tisztelet az otthonunkban.
1: A jellem tökéletesítése. Így szól az Úr, Izrael Istene. Jól lehet, megmondhattam, hogy a te házad és atyád háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, azonban akik engem megútálnak, megútáltatnak. Sámuel első könyve 2:30. Gondolatok az ígéről. A gyülekezet sikerének alapja az otthoni életmódunk. Az otthon uralkodó légkör határozza meg a gyülekezeti életünket, ezért vallásos kötelezettségeink és feladataink megvalósítása az otthonunkban kezdődik. Ha helyesen irányítjuk a családunkat, rendet és tiszteletet viszünk a gyülekezetbe. Ha a családunkban Istent tesszük az első helyre, és arra tanítjuk gyermekeinket, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, megdicsőítjük teremtőnket az emberek előtt. Krisztus így nem lesz idegen az otthonunkban, mert ismerjük, tiszteljük és dicsőítjük őt. Az angyalok gyönyörűségüket találják az ilyen otthonban, ahol Isten a legfőbb uralkodó, és a gyermekeket megtanítják a teremtő, az igaz vallás, az íge tiszteletére. Az ilyen családok életében beteljesül az ígéret. Akik engem tisztelnek, azoknak én is tisztességet szerzek. Istennel érintkezés szent kiváltsága világosan megkülönböztethetővé teszi, mi az, ami dicsőséges, amit az Úr készített az ők szeretőknek, azoknak, akik tisztelik a parancsolatait.

0: Függőségek.
1: Mert a jót, amit akarok, nem teszem, hanem a rosszat, amit nem akarom, azt teszem. Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet, 19. vers. A függőség lényege egy félelmetes, állandó kényszer, ami szinte mindenkit rabul ejt, aki ebben a betegségben szenved. Ez a kényszer gyakran rögeszmés gondolatokból fakad, és olyan ismétlődő, megrögzött cselekvésekhez vezet, amelyek mintha saját életre kelnének. Gondoljunk csak arra az alkoholistára, aki újra és újra a pohárhoz nyúl, vagy a szerencsejátékosra, aki képtelen nem visszatérni a kaszinóba. Bárkiről legyen szó, aki bármilyen függőséggel, legyen az akár anyagfüggőség, akár viselkedésfüggőség, küzd, ugyanezt a tehetetlen érzést fogalmazza meg. Nem tudok leállni. Lehetetlen nemet mondani. Nem én irányítom magam. Pál apostol is hasonló belső küzdelmet ír a Róma beliekhez írt levél 7. fejezetében, ahol mintha két különböző erő viaskodna benne. Bár a szöveg nem kifejezetten a függőségekről szól, Pál személyes tanúságtétele mélyen emberi és mindenki számára átélhető. Pál elég bátor ahhoz, hogy ne a tökéletesség mintapéldájaként, hanem a bűn megelevenedett példájaként mutassa be önmagát. Az egész fejezetben kendőzetlen őszinteséggel beszél a saját belső harcairól. Bevallja vágyait, elismeri, hogy a bűn becsapta és a függőségbe vitte, magát gyarló, földi embernek tartja, akit rabszolgaként eladtak a bűnnek. Sőt, nyíltan kimondja, hogy a testében nincs semmi jó, és hogy a bűn törvénye irányítja cselekedeteit. Az ilyen őszinte nyilvános vallomás ritka, de az igazság az, hogy mindannyian megvívjuk a magunk harcát a bűnnel, akár beszélünk róla, akár nem. Ez a harc eszembe juttatott egy beszélgetést, amit még a vezetési oktatómmal folytattam. Megkérdeztem tőle, mennyi a maximálisan megengedett sebesség városban és autópályán. Elmagyarázta a közlekedési szabályzat összes előírását, de a végén egy lényegre törő tanáccsal zárta. A legfontosabb, hogy olyan sebességgel vezess, amivel te irányítod az autót, és nem az irányít téged. Ugyanez az elv érvényes az életünkre is. Vajon én vagyok a magam ura, vagy a rossz szokások? A mániákus ragaszkodások és a kényszerek foglyaként korlátozom a saját szabadságomat? Amikor gonosz erők veszik át a hatalmat felettünk, végül ugyanazt a keserű kétségbeesést érezzük, mint Pál apostol. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra való testből? Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet, 24. vers. De a történetnek van egy boldog befejezése. Jézusban van a szabadulásunk. Ő az, aki gondoskodik róla, hogy az autónk, az egész lényünk a helyes mennyei úton haladjon. Így végül Pál apostollal együtt mi is elmondhatjuk, hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet, 25. vers.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

október 10-én szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Mózes 4. könyvének 11. fejezetében, a 23. versben olvashatjuk. Talán kevés ehhez az Úr ereje? És a nap újszövetségi igéjét Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 41. versben. És így szóltak egymáshoz a tanítványok. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ki ez? Kérdezzük, ha elképedünk a másik tettein. Ki ez, hogy mindent megtehet? Kinek képzeli ez magát? Ki ez, hogy azt gondolja, övé az egész világ? Felháborodva szoktunk ámuldozni mások gátlástalanságán, rossz indulatán, negatív hozzáállásán. Sok ilyen tapasztalat van mindegyikünk kassajában. Hogy lehet elhordozni az ilyen embereket? Ki ez? Kérdezik a tanítványok, amikor látják, hogy Jézus lecsendesíti a tengert körülöttük. A hatalmas égi háború után végre csend lett. A rettegés, a halálfélelem feloldódott a szívükbe. Lehet bízni, életben maradtunk, de nem rajtunk múlt. Minden tekintet Jézusra szegeződik. Neki köszönhetik az életüket. Ő tett csodát velük. Tanítványok abban a percben egy egyszerű kis kérdéssel rácsodálkoznak, hogy ott van közöttük Isten. Együtt ült velük mindvégig a hajóban, és megmentette őket. Jézusban ma is lehet bízni. Semmit sem veszített erejéből. Ő bennünk is képes lecsendesíteni a viharokat. Ő szeretettel most is legyőzi a gyűlöletet. Az ő kezében most is ott van a kezdet és a vég, a mi életünké is. Mert Jézus maga az alfa és az omega. Jézus ma is közöttünk van. Ma is beül életünk vagy éppen egyházunk hajójába,

és meg akar menteni minket. Ma is tud csodát tenni bennünk és közöttünk. Csak bízunk benne. Nap imádsága, Uram, kérlek, légy velem viharos napjaimban. Old bennem a halálfélelmet, az aggódást, a rettegést. Csendesítsd le szívemet jelenléteddel, erősítsd lelkemet, hogy mindig bízzak benned. Kérlek, segítsd elhordozni azokat, akik gátlástalanul átgázolnak rajtam. Mutasd meg nekem, hogy mindig lehet másképp, mint gyűlölködéssel. Neked köszönhetem az életemet. Végtelen hálával kérlek, maradj velem. Amen. Kalincsák Balázsné, Varga Katalin áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Talán kevés ehhez az Úr ereje? Nap új szövetségi igéje, és így szóltak egymáshoz a tanítványok. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?

Volt egyszer egy város, amelyet csak üvegvárosnak hívtak. Fényfalai az eget karcolták, utcái úgy zúgtak, mint egy végtelen gép szíve. Az emberek arcán képernyők villogtak, és mindenki rohant valahová, miközben senki sem tudta, hogy igazán hova igyekszik. Ebben a városban élt egy fiú, Dániel, aki az igazságra vágyott. Nem aranyra, nem vagyonra, hanem arra, amit gyerekkorában hallott édesapjától, hogy van valaki, aki látja őt, ismeri a gondolatait, és szeretni tudja akkor is, amikor senki más sem. Az üvegvárosnak más volt az éneke. A hirdetések az utcán azt suttogták: légy a magad istene, alkoss új ént, vásárolj boldogságot. És Dániel hinni kezdte. Talán az apja tévedett. Talán a világ fénye erősebb, mint az a láthatatlan szeretet. Egy nap édesapjához fordult. Apám, én más utat választok. Add oda nekem az örökség rámeső részét. Édesapja csendben csak ennyit mondott. Fiam, a szív nem erőszakkal tanul. Menj, ha úgy érzed, hogy menned kell.

Így hát Dániel útnak indult, és az örökségét befektette a város kínálta csodákba, virtuális világokba, melyek örök győzelmet ígértek, fénylő tárgyakba, melyekről azt hitte szabadságot hoznak. Minden egyes új szerzemény csak rövid ideig adott izgalmat, aztán még mélyebb ürességet hagyott, és lassan-lassan ráébredt. Az örökség nem arany volt, hanem tiszta lelki örökség. Béke, szeretet, amit ő elpazarolt. A mélypont az volt, mikor mindenét elveszítve a város többé nem mosolygott rá. Barátai eltűntek, mint a reklámok, ha lemerül a képernyő. Egy elhagyott metróállomás sarkában húzta meg magát. A kijelzők villódoztak, de ő már nem hitt a képeknek.

akkor egy hangot hallott. Nem kint a városban, a nyüzsgő utcákon, hanem belül, a szívében. Halk hang volt, szelíd, de mégis erősebb minden hangzatos reklámnál. Visszaemlékezett. Fiam, emlékszel az otthoni kenyér illatára, a tiszta víz ízére? Emlékszel, hogy szerettelek, amikor még semmit sem volt? Dániel összerándult. Ez a hang nem a városé volt. Ez édesapja hangja. Már nem vagyok méltó, suttogta, de hazamegyek. Még ha csak szolga is leszek, de hazamegyek. És elindult.

A város kapui mögött újra látta a régi földutat, amely hazavezetett. Minden lépés nehéz volt. Minden egyes lépés tele szégyennel. Az út sokkal hosszabbnak tűnt, mint idefelé, a városba. De mielőtt elérhette volna a házat, már látta az atyját, a dombtetőn, a háza teraszáról. Az atya, aki minden nap ott állt, hogy várja, futni kezdett felé. Futott, mint aki soha nem fárad el, futott, mint aki az örökké valóságból tör ki, csak hogy egyetlen fiát végre átölelhesse. Dániel térdre akart esni. Atyám, nagyon sajnálom, tévedtem, de az atya a szavába vágott. Nem érdekel a múltad. Élsz, és az én fiam vagy. Karját átfonta körülötte, és Dániel úgy érezte, mintha a város minden hamis fénye egyetlen pillanat alatt összeomlott volna, és a helyébe a nap valódi világossága lépett.

az üvegváros ma is itt áll. Hív, csillog, ígér. Sok fiatalt elnyel, és sokan elvesztik benne önmagukat. De van valaki, aki minden nap kilép a házából, és figyeli az utat, aki nem szégyel elét futni, mikor hazatérsz. És amikor a város azt mondja, hogy nem vagy elég jó, csak egy szám vagy, csak egy fogyasztó, akkor az atya szava így felel. Az én fiam vagy, és amit elrontottál, soha nem törölheti ki, hogy az enyém vagy. Mert az igazi szabadság nem a reklámok fényeiben, hanem a minket szerető atya karjaiban vár ránk.

hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 7. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Még holnapig tart az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egész héten egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő Szabad Egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem a 14. kerület Rózsavölgyi köz 3-ban. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint Mohács 500, Herzegszülési Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a Hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság fölfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagytermében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum gálakoncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti föl az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat a két kiváló zeneszerző munkásságának újra fölfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig az idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a református közéleti és kulturális alapítvány szervezésében valósul meg. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt Jeruhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a sereg urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fénéás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána. Anna, miért sírsz, és miért neveszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Sílóban, Éli pap meg ott ült egy széken, az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta, seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám. És nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom őt, és nem éri borotva a fejét. Sámuel első könyve, első fejezet, 1-től 15-ig.

0: vágy.
1: Március elején mindenki megtapasztalja, mi is a vágy. Gondoljunk csak 2010 telére, amikor mindannyian annyira vágytunk már arra, hogy eljöjjön a tavasz. Aztán néhány napos és meleg nap következett, ami mindenkit örömmel töltött el. De ismét jött a hideg, és mindannyiunkban eluralkodott a csalódás és a rossz kedv. Mennyivel inkább betölthette Annát a vágyakozás? Minden hónapban reménykedett benne, hogy várandós lesz, és minden hónapban csalódottságot és frusztrációt kellett átélnie. Nagyon is átérzem, mi ment Anna keresztül. Mielőtt megszületett volna első gyermekünk, már voltam állapotos, és nagyon nehezemre esett megérteni, miért nem sikerült kihordanom a babát mégsem. Csalódtam Istenben, magamban, és egyre nőtt bennem a vágy, hogy a karomban tarthassam saját gyermekemet. Lehet, hogy az olvasó nem pont gyermekre, hanem társra vágyik. Mások talán a súlyukat szeretnék kordában tartani, vagy végre munkát találni. Ezek a vágyak egész gondolkodásunkat és érzésvilágunkat betölthetik, és másra sem tudunk már gondolni, mert vágyunk mindent elhomályosít. Annánál sincs ez másként. Mégis felülkerekedik ezen a krízis helyzeten, és Istenhez fordul problémájával. Hozzá menekül, és kiönti előtte a szívét. Elsírja neki a szükségét és kétségbeesését. Nem tilos, Isten kibírja. Én is azt szeretném megtanulni Annától, hogy gondjaimmal Istenhez forduljak, hiszen Anna nevének jelentése kegyelem, odafordulás.

Az élet legfőbb célja, hogy helyesen éljünk, helyesen gondolkodjunk, helyesen cselekedjünk. A lélek elsorvad, amikor minden figyelmünket a test vágyaira összpontosítjuk.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, Te vagy a békesség, Te vagy az egység, Te vagy a tisztaság, Te vagy a jóság. Atya és Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Segíts ezen a fölfénylő, új lehetőségeket ígérő új napon egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés gyermekei legyünk. Köszönöm, Uram, az új meg új utakat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek ezen a nekünk ajándékozott szép földön. Kérlek, segíts minket, hogy méltón gondozzuk együtt, egyetértésben ezt a csodálatos ajándékot, élőlényeit, termő gazdag földjeit, éltető tiszta vizeit. Köszönöm, hogy ezen a reggelen is jó szándékot adtál a szívünkbe, az elménkbe, és kérlek, segíts, hogy ez ne csupán szándék maradjon, hanem meg is valósulhasson minden élethelyzetünkben. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 10-e. Ma a látás és lelki egészség világnapját ünnepeljük 1992 óta. Mottója lehetne József Attila óhaja: Ó Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.
2: A Humboldt Egyetem alapító szenátusi ülésén Berlin első egyeteme 1810-ben a porosz oktatási reformer és nyelvész Wilhelm von Humboldt kezdeményezésére létesült 256 diákkal és 52 tanárral. Már alapításakor az oktatást és a kutatást ötvöző egyetemi mintája volt, 28 Nobel-díjast adott a világnak.
1: Megszületett 1813-ban Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző, aki az opera műfaját zenedrámává fejlesztette, az áriák, duettek és a kardalok összekapcsolódásával. Szakítva a hagyományokkal, a zenekart alárendelte a kifejező átélt éneklésnek, amely a szereplők jellemét és érzéseit tükrözi. Korai műveit az Olaszország egységesítéséért és a szabadságért vívott harc támogatásaként értelmezték. 1842-ben mutatták be első nagy sikerét, a Nabukkót. Következett az Ernáni, majd 1847-ben a Macbeth. A Rigoletto és az Állarcos bál című operáinak szövegét az osztrák cenzúra miatt meg kellett változtatnia. 1867-ben mutatták be a Don Carlos, 1871-ben az Aida című operáját. William Shakespeare drámáiból írt két utolsó alkotása, az Otello és a Falstaff című végopera.
2: Jeszenszky Károly, evangélikus lelkész, helytörténész, 1815-ben jötte világra. A jénai egyetem után lelkészé avatták Selmezbányán, majd Mezőberényben, fiával, ifjabb Jeszenszky Károllyal együtt szolgált. Templomi beszédei több kötetben jelentek meg, mint az Erősödjetek meg Istenben, hogy ördögi kísértéssel szembe tudjatok szállni, és a kereszt igéje az Isten igéje. Fontos műve a Vázlatok Mezőberény múltjából.
1: Háló Kovács József költő, műfordító, református lelkész 1830-ban halt meg, 69 évesen. A debreceni kollégiumban 1785-ben a poéták préceptora, Csokonai Vitéz Mihály tanára és fölfedezője volt. 1789-től látogatta a német, holland és angol egyetemeket. 1791-ben hívták meg nagykőrösi papnak. Hazajött és folytatta hivatalát 1815-ig, amikor Kiskunhalasra hívták, ahol 1826-ig lelkészkedett. Jellemző az életéből, hogy 18 fogadott gyermeket nevelt föl. Gazdag könyvtárát különböző iskolákra hagyta, Debrecen, Pápa, Kecskemét, Nagykőrös. Közkedvelt versei a Bécsi Magyar Múzsában, a Magyar Hírmondóban és a Figyelőben jelentek meg. Lefordította Jean Racine-nak a vallásról írt munkáját és Vergilius éneiszét. A reformátusok 1808-ban megújított énekeskönyvében három éneke van, a 148, 149 és 161-es szám alatt. a legújabban pedig az 505-ös számon őrzik énekét.
2: A Kálvin téri templomban 1855-ben Báthori Gábor szuperintendens megnyitotta a Pesti Teológiai Főiskolát, a Református Akadémia, illetve a Károlyi Egyetem hittudományi karának elődjét.
1: 2000-ben e napon halt meg Farkas Ferenc, kétszeres Kossuth, Liszt Ferenc és Erkel Ferenc díjas zeneszerző, a Magyar Köztársaság érdemes és kiváló művésze.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A hirtelen haragú bolondságot követel, és az alattomos embert gyűlölik. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 17. verse.

Istennek volt egy hűséges szolgája, Mózes, akire rábízta Izrael népe kivezetését Egyiptom földjéről, a rabszolgasorból. Neki nem volt könnyű dolga. A nép állandóan zúgolódott, lázadozott, tele voltak panasszal a pusztai vándorlás során. Mindig zaklatták Mózest, és sok keserűséget okoztak neki. Egy alkalommal vizet követeltek. Így az Úr arra utasította Mózest, hogy szóljon az előttük lévő kősziklának, hogy adjon számukra vizet. Ezáltal a csoda által akarta Isten megmutatni nekik a hatalmát. Ő azonban mérgében másként tett. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk ki vizet nektek ebből a sziklából! Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Figyeld csak meg, mi lett a hirtelen haragjának a büntetése? Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok.

0: Áronnal a testvérével hosszú éveken át vezették a többmilliós tömeget, hogy bevigyék őket Kánaán földjére. Ezért a hirtelen haragból elkövetett, meggondolatlan cselekedetéért azonban Mózes csak láthatta az ígéret földjét, de nem léphetett be oda. Gondolkozz, mielőtt cselekszel. Semmit ne tegyél hirtelen indulatból. Nagy a tét.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Csak akkor termünk gyümölcsöt, ha Krisztusban maradunk.
1: A mai ige János evangéliuma 15:4. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Gondolatok az ígéről. Annak, hogy gondtalanul dédelgetjük a bűnt, az az oka, hogy nem látjuk Jézust. Nem vennénk könnyen a bűnt, nagyra becsülnénk azt a tényt, hogy a bűn megsebzi Urunkat. Isten jellemének megfelelő értékelése képessé tenne arra, hogy helyesen mutassuk be őt a világnak. Kíméletlenség, durvaság beszédben és módszerekben, gonoszul szóló szenvedélyes szavak nem létezhetnek abban a lélekben, amely Jézusra tekint. Aki Krisztusban lakozik, olyan légkörben él, ami tiltja a bűnt, és a legcsekélyebb mentséget sem talál eféle dolgokra. A lelki élet nem belülről táplálkozik, hanem táplálékát Krisztustól nyeri, ahogy a szőlővesszők a szőlőtőkéből. Minden pillanatban Krisztustól függünk. Ő a ma táplálásunk forrása. Minden külső megnyilatkozásunk, imáink, böjtöléseink, segítségnyújtásunk nem veheti át a helyét a Szentléleknek, az emberi szíven végzett belső munkájának. Amikor az ember teljesen kiüresíti önmagát az éntől, amikor minden hamis Istent kivet a lélekből, a vákum betelik Krisztus lelkének beáramlásával. Ilyen az az ember, akinek hite van, ami megtisztítja a lelket a szenttől. Ág az igazi szőlőtőkén, amely gazdag szőlőfürtöket terem az Isten dicsőségére. Milyen gyümölcsöket terem az igazi jellem? A lélek gyümölcse. Szeretet, nem gyűlölet, nem zúgolódás és morgolódás, béke. Nem ingerlékenység, idegeskedés és előre gyártott megpróbáltatások. Hosszú tűrés, szelídség, jóság, hit, béketűrés és mértékletesség. Az egyik ágnak nem kell ellátnia, táplálnia a másikat. Életünk a szőlőtőkéből fakad, csak a Krisztussal való személyes közösség, a vele való óránkénti, naponkénti közösség az, ami a Szentlélek gyümölcseit termi. Növekedésünk a kegyelemben, örömben, hasznosságunk terén mind a Krisztussal való közönségünktől függ, és a hit mértékétől, amit benne gyakorlunk.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem eléggé ahhoz, hogy hagyod a dolgokat bekövetkezni anélkül, hogy igyekeznél előre megjósolni vagy irányítani őket. Engedd el magad, és frissülj fel örök szeretetem világosságában. Az én szeretet fényem soha nem halványul. Mégis sokszor nem vagy tudatában sugárzó jelenlétemnek. Amikor próbálgatod, hogy mit teszel vagy mondasz majd, önelégült önállóságra törekszel, hogy az én segítségem nélkül is megáld a helyed. Ez egy gyakori, alattomos bűn, többnyire észrevétlenül surran be. A másik lehetőség az, hogy teljesen a jelenben élsz, és minden egyes pillanatban tőlem függsz, ahelyett, hogy saját alkalmatlanságod aggasztana, inkább örvendezz a bőséges ellátásban, amit én nyújtok. Ne oszd fel az életedet olyan dolgokra, amelyeket el tudsz végezni magad is, és olyanokra, amelyekre rám van szükséged. Trenírozd az elmédet arra, hogy állandóan keresse a segítségemet. Inkább tanulj meg minden helyzetben rám hagyatkozni. Ha ez rögzül benned, sokkal jobban fogod élvezni az életet, és magabiztosan nézhetsz minden nap elé.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Harminchetedik Zsoltár, 3.-tól 6. terjedő versek. Filippi beliekhez írott levél 4.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Húsás próféta könyve, 7. rész. Összeesküvések a királyi udvarban. Amikor gyógyítani akartam Izraelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága. Álnok módon élnek, tolval jár a házban, rablóbanda fosztogat az utcán. Eszükbe sem jut, hogy emlékszem minden gonoszságukra. Pedig ott vannak körülöttük tetteik, amelyek színem elé kerültek. Álnok módon keresik kegyét a királynak, hízelkedéssel a vezéreknek. Mindnyájan házasságtörők. Olyanok, mint amikor a kemencét befűti a pékmester, de abba hagyja a tüzelést, míg a megdagasztott tészta meg nem kell. Beteggé teszik királyunkat ünnepnapján, tüzes borral a vezérek, kezet nyújt a hangoskodóknak. Közelébe férkőztek álnokul, szívük olyan, akár a kemence. Egész éjjel parázslott a haragjuk, de reggelre lángra kap, és lobog, mint a tűz. Mindnyájan izzanak, akár a kemence, megemésztik bíráikat. Királyaik mind elestek, egyikük sem kiáltott hozzám. Izrael hiába bízik idegenekben. Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. Idegenek emésztik erejét, de észre sem veszi. Megőszült már, fehérlik a haja, de ő nem veszi észre. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz, és mindezek ellenére sem keresték. Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak. Akármerre induljanak, kifeszítem hálómat eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat, megfogom őket, amint hallom sereglésüket. Jaj nekik, mert elhagytak engem. Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának, csak jajgatnak fekhelyükön, keseregnek, hogy nincs gabona, nincsen must, elfordulnak tőlem. Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. Megtérnek, de nem a felségeshez, olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt így lesznek csúffá Egyiptomban.

Mai szakasz, Húsás, hetedik rész. Az a tény, hogy Isten meggyógyította Izrael nemzetét, arra indította őket, hogy még több bűnt kövessenek el. Amikor gyógyítani akarnám Izraelt, akkor tudódik ki Efraim titkos vétke. Samáriában lopások történtek, és rablócsapatok fosztogattak a városban. Ez az időszak egybeesik Jónás próféta tevékenységének idejével. Amikor Isten azt tervezte, hogy bűnei miatt megbünteti Izraelt, Jónásnak nem tetszett Isten terve, hogy a bűnbánó Asszíriát használja föl a megtéretlen Izrael megbüntetésére. Jónás 4:1-3. Amikor Isten meggyógyította Izrael nemzetét azáltal, hogy megszabadította őket mindenféle bajtól, félreértették, és úgy értelmezték, mintha Isten jóvá hagyta volna gonoszságukat. Húsás leírja, hogy Izrael népe megörvendeztette királyát, második Jeroboámot, és hivatalnokait is gonosz tetteivel. Mindannyian bálványimádók voltak. Miután Isten meggyógyította Izraelt, a gonoszok még romlottabbak lettek, és úgy betöltötte őket a gonoszság, ahogy a kenyértészta megduzzad, miután összekeverik az erjesztő élesztővel. Volt egy ünnep, amelyet első Jeroboám iktatott be, és miután elkészítette az aranyborjút, ezt az ünnepet a 8. hónap 15-én ünnepelték.

0: Királyok első könyve 12:28-32. Az áldozatokról azt feltételezték, hogy az Úrnak béke áldozatai, amint Mózes második könyve 32:6-ban áll. Pontosan úgy, ahogy Áron is ünnepet szentelt az Úrnak azzal, hogy aranyborjút imádtak. Ahogyan ő és a nép tettek hajdanán, ugyanúgy cselekedett Észak-Izrael népe is. Ettek, ittak és végadtak. A király kezet fog a gonosztevőkkel, és együtt betegszenek meg a bornak hevétől, és együtt hevülnek, mint a kemence. A gonosztevők tönkreteszik a királyokat és a bírákat, ahogy a kályha is megemészti a benne levő tüzelőt. De ennek ellenére egyetlen király vagy bíró sem folyamodott Istenhez segítségért. Észak-Izrael elveszítette nemzeti létét, és idegen népek emésztették föl az országot. De még ekkor sem térnek vissza Istenükhöz. Izrael ostoba módon Egyiptomhoz és Asszíriához folyamodik. Isten azonban megakadályozza őket abban, hogy idegen nemzetektől kérjenek segítséget. Isten meg akarta szabadítani őket, de ők elmenekültek előle, így el kellett veszniük. Isten meg akarta erősíteni Izraelt, de ők olyanokká lettek, mint a meglazult íj. Mit tehetett volna még Isten értük? Vigyázzunk, hogy mi ideje korán megértsük Isten akaratát, és legyünk szívből alázatosak.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Isten az én szabadítóm. Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lett nékem szabadítóm. S örömmel merítek vizet a szabadítók útfejéből. Életünk váljék egyé Krisztus életével. Merítsünk állandóan belőle, mint az életvizének forrásából. Együnk a mennyei kenyérből, amely Istentől szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely örökké árasztja friss, gazdag kincseit. Ha mindig az Úrra tekintünk, és hálás szívünket hozzáemeljük, vallásosságunk mindig életteli lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és ő feltárja előttünk a menny titkait. Dicsőítjük őt, s gyakran elfog bennünket a kellemes, boldog érzés, Jézus jelenlétének tudata. Átforrosodik a szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, ahogyan Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, hogy mindenki megláthatja. Jézussal volt, tőle tanult. Az ilyen keresztényben Krisztus vallása életadó egész lényét betöltő elfként, élő, munkálkodó lelki erőként mutatkozik meg. Az ifjúság üdeségét, erejét és boldogságát tükrözi. Az Isten igéjét befogadó szív nem olyan, mint a megrepett víztároló, amely elveszíti kincsét, hanem olyan, mint a kiapadhatatlan forrás táplálta hegyi patak, amelynek hűs vize szikláról sziklára csobog, és felüdíti a fáradtakat, a szomjazókat, a megterhelteket.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Cél és eszköz. Ugyanazokért az alapvető emberi célokért dolgozunk és küzdünk. Közben azonban nem vesszük észre, mennyire fontos, hogy egy célok eléréséért tisztességes eszközökkel harcoljunk. Az eszközt, a módszert mindig úgy kell megválasztani, hogy lehetőleg ne romboljunk vele. Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne légy irigy! Ne kívánt, ami a fele barátodé. Mózes második könyve, 20. fejezet, 17. vers. Aki irigy, az lényegében azzal vádolja Istent, hogy igazságtalan, hogy nem törődik az emberekkel, és hogy fogalma sincs, mi a legjobb számukra. Éppen ezért kíméletlenül hadat kell üzennünk az irigységnek, ha felütné a fejét az életünkben. Hogy miként? Ime 6 lehetséges módszer. Először is, vald be és bánt meg a tisztátalan indítékaidat, amikor nem Isten dicsőségéért akartál valamit. Ha keserű irigység van bennetek, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok, meghazudtolva az igazságot. Jakab levele 3. fejezet, 14. vers. Másodszor, vedd számba, mennyi áldást kaptál. Az irigység az elégedetlenségben gyökerezik. Gyakran annyira felzaklat bennünket mások jó szerencséje, hogy nem látjuk, nekünk mennyi áldásban és előnyben van részünk. Valaki ezt mondta egyszer. Az irigység az a szokás, amikor más valaki áldásait veszed számba a sajátjait helyett. Harmadszor. Értsd meg, mit mond az irigységed arról, hogy mind kell változtatnod, ha célba akarsz érni. Imádkozz így. Istenem, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam, amin tudok. És bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Negyedszer. Ha megoldható, tölts időt azzal, akire irigykedsz, és tudj meg többet a sikere titkáról. Rájössz majd, hogy neki is rengeteg problémája van, ettől pedig alább hagy majd az irigységed. Ötödször. Amikor elismerően és nagyra becsüléssel említenek valakit, próbálj meg dicsérő szavakat szólni ahelyett, hogy negatív megjegyzést tennél az illetőre. Hatodszor. Ne tekintsd a másik ember sikerét a saját kudarcodnak. Ne gondold, hogy a te károdra nyert áldást, hanem kezdj inkább abban hinni, hogy az az Isten, aki megáldotta őt, téged is meg akar áldani.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyitott ajtó előtt állunk. A mai ige: Jelenések 3:8. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Gondolatok az ígéről. Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett ígéjét követed életedben és halálodban, nyitott ajtó előtt állsz. Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe? Ki tilthatná meg ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran beléphetek. Meg is teszem, Uram, a te kegyelmed által. Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az ége titkaiba, Isten mélységes titkaiba. A kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az ő második eljövetelének megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden tanítás föltárulhat előttem, egy sem maradt többé rejtve a számomra. Belső szobámban is nyitott az ajtó. Szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni, és föl kíván használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez sohasem fog sikerülni nekik. Nem sokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngy kapuján az én Uram, az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet ma, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotása, az Allein Gott, valamint a C-moll preludium is fúga zárják. Az alkalmon ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A lelki egészség világnapja. A lelki egészség világnapját hagyományosan minden év október 10-én ünnepeljük. A világnap, melyet számos országban megünnepelnek, elsődleges céljaként a figyelemfölkeltést tűzte zátlajára. Célja az előítéletek elleni harc és a lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda. Bevezetését a Mentális Egészség Világszövetsége kezdeményezte 1992-ben, azóta pedig világszerte számos szervezet csatlakozott hozzá. Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más. Őket is megilleti az egyenlőség minden joga. A kezdeményezéssel évről évre fölhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Amennyiben megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait gyarapítják. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Volt ott egy asszony, akiben 18 éve lakott a betegség lelke. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, oda hívta, és azt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedtől. Rátette a kezét, mire az rögtön felegyenesedett, és dicsőítette Istent.

Szinte látom magam előtt ezt az asszonyt. Meggörnyedve, összeroskadva, talán megkeseredve és megszomorodva a betegség terhe alatt. Hiszen már 18 éve lakott benne a betegség lelke. És ez nagyon hosszú idő. Ez azonban nem jelentett akadályt Jézusnak abban, hogy meggyógyítsa, hogy megszabadítsa őt. Az is érdekes, hogy a Szentírásban nem olvasunk arról, hogy ez a nő segítséget kért volna a Mestertől. Jézus meglátta a szükséget és cselekedett. Rátette a kezét, mire ő azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Urat.

Nem tudom, hogy a te életedben most melyik az a nehézség, megterhelt állapot, kihívás, ahol isteni beavatkozásra van szükséged. Talán kívülről ez nem látszik rajtad. Fizikailag még nem vagy meggörnyedve miatta, de nehéz a szíved. Minek a terhét hordozod a hátadon? Biztosítani szeretnélek arról, hogy Jézus tud mindezekről. Számon tart téged, és segíteni akar. A legjobbat akarja neked. Egészen közel megy hozzád. Ha megnyitod a szíved, már most megtapasztalhatod féltő szeretetét. Ne zárkózz el előle. Ne akart elrejteni a problémádat. Engedd, hogy megérintsen, hogy rád tegye a kezét. Hogy megszabadulva majd te is az asszonyhoz hasonlóan dicsőíthesd őt nagyságáért és hatalmáért.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat október 10-e. János 3. levele 11-től 15. versig. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid! Köszönts te is barátainkat név szerint! A sorozat befejezéseként a harmadik nagy apostol, az idős János levelét olvashatjuk. Rövid a levele, pedig sok írnivalója volna. Hát miért nem írja meg előre, hogy amikor beszélgetnek, mert várja a személyes találkozást, már mélyebben át tudják rágni az üzeneteket. Talán arra gondol az idős és bölcs János, hogy nekem van mondani valóm, de vajon mi a te kérdésed? Személyesen azt is ki lehet puhatolni, és a tapasztalatok átadása még hatékonyabb lehet. Van mondani valónk a következő nemzedék számára, de van-e, akit érdekel? Beszélhetek én ezeknek, mintha csak a falnak beszélnék. Úgy is meg lehet közelíteni azonban ezt a dilemmát, hogy érdekele az, hogy milyen problémái, kérdései vannak fiamnak, unokámnak, vagy csak a megoldást szeretném szállítani neki az általam feltételezett gondra. A hogy vagy nem csupán egy udvariassági formula, de lehet egy őszinte érdeklődés, mely nyomán őszinte beszélgetés indul. Megnyílik a másik, és szívesen fogadja a tapasztalatainkat is. A jó igehirdető sem csak az igét tanulmányozza, hanem a hallgatóit is, hogy ne beszéljen el a fülek mellett. A jó nagyszülő pedig néha nem is osztogat tanácsokat, csak egyszerűen kinyitja a fülét és a szívét. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Robert Terhune írta Oregonból, az Egyesült Államokból. Szolgálatra teremtve. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetének 7. és 12. verse. 40 évnyi Japánban eltöltött missziós szolgálat után feleségemmel nyugdíjba vonultunk. Ezután a helyi gyülekezetben voltunk aktívak. Azonban 2 héttel a bal tért protézis műtétem után, 2024. januárjában elestem, és a jobb térdem felett elszakadt a combfeszítő ín. A gyógyulás lassú volt, és már hónapok óta a terápiára járok. Az erőm fokozatosan visszatér, de nagyrészt kerekes székhez vagyok kötve. Olykor elcsüggettem, és azt gondoltam, hogy nem folytathatom a szolgálatomat. De az Úr Jézus, akinek kegyelme szolgálatra teremtett, soha nem mondott le rólam. A Szentlélek segített felismernem, hogy minden nehézség ellenére Isten szolgálatára számos út áll nyitva előttem. 1993 óta tagja vagyok a Japán Csendes Percek Bizottságnak, és továbbra is fordítok japán keresztények által írt áhítatokat. Kerekes székből is vezethetek istentiszteleteket, és minden héten segítek a fiatal koreai lelkészünknek a prédikációi angol kiejtésében, ahogyan a japán lelkészek is segítettek nekem ott létem első éveiben. Hálás vagyok, hogy korlátaim ellenére továbbra is képes vagyok szolgálni Istent, akit szeretek, és aki erre teremtett engem. Köszönjük Istenünk, hogy megteremtettél minket, és hogy szolgálhatunk téged. Amen. Napi gondolat. Isten kegyelme legyőzi az akadályokat, és képessé tesz mások szolgálatára. Imádkozzunk, és ismerjük fel Isten szolgálatra hívását.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Prohászka Ottokár 1858. október 10-én született erre a világra. Katolikus egyházi író, székesfehérvári püspök, a magyar keresztény szocializmus jelentős képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ékes, egyéni stílusa, a 20. század elejé katolikus megújulás egyik programadója. Írásai máig hatóak, gondolatai, személye ma is viták keresztüzében áll.

Rohászka Ottokár, ó Istenem! Ó Istenem, szeretlek téged forrón, mélyen. Nem mert kárhuzatos szörnyű éjen örök tűzbe vetsz, ha elhagylak, vagy mert egednek ékességét, szent örömben úszó angyali zenéjét ígéred nékem szárnyaid alatt, hanem mert a kereszten karjaid kitártad, emberi szívemet szívedre vártad. Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál, vérfutotta arcod forró tüzes oltár. Bűnömért viselt el szörnyű ékessége. Meg nem állottál a gyötrelmek mesgyéjén, átmentél az éjek szörnyűséges éjén. Gyalázat és szitok, lélekhóhérok és gyötrelem kárpitok föttek, kísértek, jaj, az utolsó szóig. Rettentő mértékkel méred szeretésed. Ó, hadd legyek én, legyek könnyező vetésed. Ó, hadd legyek én, legyek a te aratásod, míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. Szeretlek. Szeretlek, nem mert megmentettél, hanem mert a vérig, halálig szerettél. S amint te szerettél, szeretlek most téged. Életem és lelkem fölkínálom néked. Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom.

0: Tisztelet az otthonunkban.
1: A jellem tökéletesítése. Így szól az Úr, Izrael Istene. Jól lehet, megmondhattam, hogy a te házad és atyád háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, azonban akik engem megútálnak, megútáltatnak. Sámuel első könyve 2:30. Gondolatok az ígéről. A gyülekezet sikerének alapja az otthoni életmódunk. Az otthon uralkodó légkör határozza meg a gyülekezeti életünket, ezért vallásos kötelezettségeink és feladataink megvalósítása az otthonunkban kezdődik. Ha helyesen irányítjuk a családunkat, rendet és tiszteletet viszünk a gyülekezetbe. Ha a családunkban Istent tesszük az első helyre, és arra tanítjuk gyermekeinket, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, megdicsőítjük teremtőnket az emberek előtt. Krisztus így nem lesz idegen az otthonunkban, mert ismerjük, tiszteljük és dicsőítjük őt. Az angyalok gyönyörűségüket találják az ilyen otthonban, ahol Isten a legfőbb uralkodó, és a gyermekeket megtanítják a teremtő, az igaz vallás, az íge tiszteletére. Az ilyen családok életében beteljesül az ígéret. Akik engem tisztelnek, azoknak én is tisztességet szerzek. Istennel érintkezés szent kiváltsága világosan megkülönböztethetővé teszi, mi az, ami dicsőséges, amit az Úr készített az ők szeretőknek, azoknak, akik tisztelik a parancsolatait.

0: Függőségek.
1: Mert a jót, amit akarok, nem teszem, hanem a rosszat, amit nem akarom, azt teszem. Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet, 19. vers. A függőség lényege egy félelmetes, állandó kényszer, ami szinte mindenkit rabul ejt, aki ebben a betegségben szenved. Ez a kényszer gyakran rögeszmés gondolatokból fakad, és olyan ismétlődő, megrögzött cselekvésekhez vezet, amelyek mintha saját életre kelnének. Gondoljunk csak arra az alkoholistára, aki újra és újra a pohárhoz nyúl, vagy a szerencsejátékosra, aki képtelen nem visszatérni a kaszinóba. Bárkiről legyen szó, aki bármilyen függőséggel, legyen az akár anyagfüggőség, akár viselkedésfüggőség, küzd, ugyanezt a tehetetlen érzést fogalmazza meg. Nem tudok leállni, lehetetlen nemet mondani. Nem én irányítom magam. Pál apostol is hasonló belső küzdelmet ír a Róma beliekhez írt levél 7. fejezetében, ahol mintha két különböző erő viaskodna benne. Bár a szöveg nem kifejezetten a függőségekről szól, Pál személyes tanúságtétele mélyen emberi és mindenki számára átélhető. Pál elég bátor ahhoz, hogy ne a tökéletesség mintapéldájaként, hanem a bűn megelevenedett példájaként mutassa be önmagát. Az egész fejezetben kendőzetlen őszinteséggel beszél a saját belső harcairól. Bevallja vágyait, elismeri, hogy a bűn becsapta és a függőségbe vitte, magát gyarló, földi embernek tartja, akit rabszolgaként eladtak a bűnnek. Sőt, nyíltan kimondja, hogy a testében nincs semmi jó, és hogy a bűn törvénye irányítja cselekedeteit. Az ilyen őszinte nyilvános vallomás ritka, de az igazság az, hogy mindannyian megvívjuk a magunk harcát a bűnnel, akár beszélünk róla, akár nem. Ez a harc eszembe juttatott egy beszélgetést, amit még a vezetési oktatómmal folytattam. Megkérdeztem tőle, mennyi a maximálisan megengedett sebesség városban és autópályán. Elmagyarázta a közlekedési szabályzat összes előírását, de a végén egy lényegre törő tanáccsal zárta. A legfontosabb, hogy olyan sebességgel vezess, amivel te irányítod az autót, és nem az irányít téged. Ugyanez az elv érvényes az életünkre is. Vajon én vagyok a magam ura, vagy a rossz szokások? A mániákus ragaszkodások és a kényszerek fogjaként korlátozom a saját szabadságomat? Amikor gonosz erők veszik át a hatalmat felettünk, végül ugyanazt a keserű kétségbeesést érezzük, mint Pál apostol. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra való testből? Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet, 24. vers. De a történetnek van egy boldog befejezése. Jézusban van a szabadulásunk. Ő az, aki gondoskodik róla, hogy az autónk, az egész lényünk a helyes mennyei úton haladjon. Így végül Pál apostollal együtt mi is elmondhatjuk, hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet, 25. vers.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

október 10-én szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Mózes 4. könyvének 11. fejezetében, a 23. versben olvashatjuk. Talán kevés ehhez az Úr ereje? És a nap újszövetségi igéjét Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 41. versben. És így szóltak egymáshoz a tanítványok. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ki ez? Kérdezzük, ha elképedünk a másik tettein. Ki ez, hogy mindent megtehet? Kinek képzeli ezt magát? Ki ez, hogy azt gondolja, övé az egész világ? Felháborodva szoktunk ámuldozni mások gátlástalanságán, rossz indulatán, negatív hozzáállásán. Sok ilyen tapasztalat van mindegyikünk kassajában. Hogy lehet elhordozni az ilyen embereket? Ki ez? Kérdezik a tanítványok, amikor látják, hogy Jézus lecsendesíti a tengert körülöttük. A hatalmas égi háború után végre csend lett. A rettegés, a halálfélelem feloldódott a szívükbe. Lehet bízni, életben maradtunk, de nem rajtunk múlt. Minden tekintet Jézusra szegeződik. Neki köszönhetik az életüket. Ő tett csodát velük. Tanítványok abban a percben egy egyszerű kis kérdéssel rácsodálkoznak, hogy ott van közöttük Isten. Együtt ült velük mindvégig a hajóban, és megmentette őket. Jézusban ma is lehet bízni. Semmit sem veszített erejéből. Ő bennünk is képes lecsendesíteni a viharokat. Ő szeretettel most is legyőzi a gyűlöletet. Az ő kezében most is ott van a kezdet és a vég, a mi életünk is. Mert Jézus maga az alfa és az omega. Jézus ma is közöttünk van. Ma is beül életünk vagy éppen egyházunk hajójába, és meg akar menteni minket. Ma is tud csodát tenni bennünk és közöttünk. Csak bízunk benne. Nap imádsága, Uram, kérlek, légy velem viharos napjaim.

bennem a halálfélelmet, az aggódást, a rettegést. Csendesítsd le szívemet jelenléteddel, erősítsd lelkemet, hogy mindig bízzak benned. Kérlek, segítsd elhordozni azokat, akik gátlástalanul átgázolnak rajta. Mutasd meg nekem, hogy mindig lehet másképp, mint gyűlölködéssel. Neked köszönhetem az életemet. Végtelen hálával kérlek, maradj velem. Amen. Kalincsák Balázsné, Varga Katalin áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Talán kevés ehhez az Úr ereje. Nap újszövetségi igéje, és így szóltak egymáshoz a tanítványok. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik nekik?

Volt egyszer egy város, amelyet csak üvegvárosnak hívtak. Fényfalai az eget karcolták, utcái úgy zúgtak, mint egy végtelen gép szíve. Az emberek arcán képernyők villogtak, és mindenki rohant valahová, miközben senki sem tudta, hogy igazán hova igyekszik. Ebben a városban élt egy fiú, Dániel, aki az igazságra vágyott. Nem aranyra, nem vagyonra, hanem arra, amit gyerekkorában hallott édesapjától, hogy van valaki, aki látja őt, ismeri a gondolatait, és szeretni tudja akkor is, amikor senki más sem. Az üvegvárosnak más volt az éneke. A hirdetések az utcán azt suttogták: légy a magad istene, alkoss új ént, vásárolj boldogságot. És Dániel hinni kezdte. Talán az apja tévedett. Talán a világ fénye erősebb, mint az a láthatatlan szeretet. Egy nap édesapjához fordult. Apám, én más utat választok. Add oda nekem az örökség rámeső részét. Édesapja csendben csak ennyit mondott. Fiam, a szív nem erőszakkal tanul. Menj, ha úgy érzed, hogy menned kell.

Így hát Dániel útnak indult, és az örökségét befektette a város kínálta csodákba, virtuális világokba, melyek örök győzelmet ígértek, fénylő tárgyakba, melyekről azt hitte szabadságot hoznak. Minden egyes új szerzemény csak rövid ideig adott izgalmat, aztán még mélyebb ürességet hagyott, és lassan-lassan ráébredt. Az örökség nem arany volt, hanem tiszta lelki örökség. Béke, szeretet, amit ő elpazarolt. A mélypont az volt, mikor mindenét elveszítve, a város többé nem mosolygott rá. Barátai eltűntek, mint a reklámok, ha lemerül a képernyő. Egy elhagyott metróállomás sarkában húzta meg magát. A kijelzők villódoztak, de ő már nem hitt a képeknek.

Akkor egy hangot hallott. Nem kint a városban, a nyüzsgő utcákon, hanem belül, a szívében. Halk hang volt, szelíd, de mégis erősebb minden hangzatos reklámnál. Visszaemlékezett. Fiam, emlékszel az otthoni kenyér illatára, a tiszta víz ízére? Emlékszel, hogy szerettelek, amikor még semmit sem volt? Dániel összerándult. Ez a hang nem a városé volt. Ez édesapja hangja. Már nem vagyok méltó, suttogta, de hazamegyek. Még ha csak szolga is leszek, de hazamegyek. És elindult.

A város kapui mögött újra látta a régi földutat, amely hazavezetett. Minden lépés nehéz volt. Minden egyes lépés tele szégyennel. Az út sokkal hosszabbnak tűnt, mint idefelé, a városba. De mielőtt elérhette volna a házat, már látta az atyját, a dombtetőn, a háza teraszáról. Az atya, aki minden nap ott állt, hogy várja, futni kezdett felé. Futott, mint aki soha nem fárad el, futott, mint aki az örökké valóságból tör ki, csak hogy egyetlen fiát végre átölelhesse. Dániel térdre akart esni. Atyám, nagyon sajnálom, tévedtem, de az atya a szavába vágott. Nem érdekel a múltad. Élsz, és az én fiam vagy. Karját átfonta körülötte, és Dániel úgy érezte, mintha a város minden hamis fénye egyetlen pillanat alatt összeomlott volna, és a helyébe a nap valódi világossága lépett.

Az üvegváros ma is itt áll. Hív, csillog, ígér. Sok fiatalt elnyel, és sokan elvesztik benne önmagukat. De van valaki, aki minden nap kilép a házából, és figyeli az utat, aki nem szégyel elét futni, mikor hazatérsz. És amikor a város azt mondja, hogy nem vagy elég jó, csak egy szám vagy, csak egy fogyasztó, akkor az atya szava így felel. Az én fiam vagy, és amit elrontottál, soha nem törölheti ki, hogy az enyém vagy. Mert az igazi szabadság nem a reklámok fényeiben, hanem a minket szerető atya karjaiban vár ránk.

hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 7. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A halálbüntetés elleni harc világnapja október 10-e. 2007. december 18-án az ENSZ közgyűlése Olaszország javaslatára megszavazta a globális halálbüntetés eltörlésének moratóriumát. 2008. december 18-án megerősítve az előző fölhívást, a közgyűlés újabb állásfoglalást fogadott el a megfelelő szavazati arányjal. A halálbüntetés alkalmazása helyrehozhatatlan hibával járhat, mert egyetlen büntetőjogi rendszer sem képes kizárni azt a kockázatot, hogy ártatlanokat ítéljenek el. Az ember születésével együtt egyetlen jogot egészen biztosan elnyer, és ez az élethez való jog. Az életet sokféle módon el lehet venni, ám ezek közül egy sem lehet jogos, mert embert senki nem ruházhat föl az élet elvételének jogával. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-án, csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünként. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. Intézmények játszóterek fölújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, időseknek. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög-katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban mondanak vecsernyét. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban, a Stefánsdomban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmendetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Teddik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Akik az elmúlt héten, vagy mondhatnám így is, az elmúlt hetekben nyomon követték ezt a sorozatot, tudják, hogy immár 2 héten keresztül Sámuel születésének az előzményeivel foglalkoztunk. Persze nem csupán a történettel. Olyan kérdéseket vetettünk föl, amelyek számunkra is aktuálisak. Például ilyet. Miért is megyek én az Isten házába? Aztán ilyet. Tudatában vagyok-e, hogy lehet onnan másképp elindulni, mint ahogy oda érkeztem? Hogy választ kaphatok a kérdéseimre Istentől? És még sok más kérdés mellé remélem, hogy a mai gondolatok is fölvetnek néhány újabbat. Olyanokat, amire aztán lehet válaszolni Isten jelenlétében, térdeinken, imádkozva, Bibliával a kézben. Folytatnánk ma ezt a megkezdett sorozatot, mégpedig a jobb megértés kedvéért, visszakanyarodva egy kicsit a történetben, Sámuel első könyvéből fogok olvasni néhány versszakot, az első fejezetből, a 9. verstől. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgálólányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged, józanodj ki mámorodból? Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgálólányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert azt mondta: Az úrtól kértem őt. És amikor felment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áltozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem azt mondta férjének: Majd az elválasztása után viszem el a gyereket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte: Tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod, csak az úr tartsa meg az ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort. Bevitte az úr házába, Silóba, a gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta: Kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette a kérésemet, amit kértem. Én viszont felajánlom az úrnak, legyen egész életére felajánlva az úrnak. És ott imádták az urat. Azt hiszem, kedves hallgatóim, hogy ennek a történetnek a szépsége néha elragad magával minket. Miért kerül ez a nehéz esetek a Bibliában sorozatba? Mit jelent az a számunkra, ma, mai keresztények számára, amit itt olvasunk? Van-e benne olyan tanulság, amiket végig gondolhatunk? Az egyik mindenképpen az, hogy Anna megtalálta a lehetőséget,
hol tárja fel a szívének a baját, de erről az elmúlt hetekben már többet beszéltünk. A másik az, hogy Isten jelenlétében találta meg Anna a választ. Az Úr volt az, aki megbékéltette az ő szívét, és aki miatt ki tudta mondani ez az asszony, hogy nem szomorú többet az arca. De ettől még nem kéne, hogy ebben a sorozatban legyen, hiszen ez szép, kedves és egyszerű. Igen ám, de Annának el kellett menni a templomból. Másnap reggel, miután imádkozott, a család együtt állt az Úr sátra elé, együtt imádkoztak és hazaindultak. Hogy lesz tovább? Hányszor van olyan, hogy egy-egy ige hirdetés a szívünk számára komoly üzeneteket hoz, és komoly hangulati jelentőséggel bír. Míg hallgatjuk, úgy érezzük, beszél velünk az Isten. Olyan mondani valója van, hogy repes tőle a szívünk, és úgy érezzük, annyi minden más lesz mostantól. És mi szokott történni? Hazamegyünk, és az otthonunkban szembesülünk a valósággal, a hétköznapoknak a terhével, gondjával, bajával. És az az igazság, hogy csak nem mindegyikünk azt éli át, néhány hét, néhány hónap különösen elfeledteti velünk azokat a fontos dolgokat, amiket Isten előtt átéltünk, amit Isten üzenetéből kaptunk, és amire akkor úgy gondoltunk, mostantól minden másképp megy tovább. Anna azonban valóságosan új életpályára állt. És Peninnával való kapcsolata, hiszen évek óta vetélytársak. Évek óta csak piszkatúra az, ami jellemzi őket. Gondolom, Anna sem maradt sokszor adós Peninna piszkálásaira, de azt is gondolom, hogy sokszor lett belőle sírás és keserűség. Amikor ebből a szempontból gondoltam végig ezt a mondatot, hogy nem volt többé szomorú az arca, ez valószínűleg egész sokkoló lehetett Peninna számára. Tessék csak elgondolni, itt van egy asszonytárs, akivel újra és újra lehetett eddig tudatosítani, hogy áldatlan, nem adott neki Isten gyermeket, újra és újra lehetett látni a könnyeit, és újra és újra komoly örömet okozott Peninnának az, hogy sikerült feldúlnia a szeretett asszonynak a lelkét, és most egyszeriben, minthogyha a falnak beszélt volna. Már nem gurul dübe, már nem esik kétségbe, már nem szalad el panaszkodni, valami különös józanság, valami különös bizonyosság sugárzik erről az asszonyról. El kellett gondolkoznom, kedves hallgatóim, hogy vajon találkozik ezzel a környezetünk. Az Isten elől jött, az Istent megértett, és az Isten által megértett ember jellemzője az, hogy bizonyosság van a szívében, és békesség van a szívében. Az Úr Jézus azt mondta annak idején nekünk, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, hogy a világ adja. A világ békessége a környezet teljes egyensúlyától függ. Ha abban az egyensúlyban valami változik, az egyensúly felborul, akkor felborul a békesség is. Az Úr Jézus azt mondta, nem úgy adja az ő békességét, ahogy a világ. Ő úgy adja a békességét, ahogy a világ nem tudja. Nem a környezet egyensúlyától függ a békesség, ez az egyensúly, ez a békesség belül van, Isten szent lelke által. Aztán ennek az Annának föl kellett vállalni néhány olyan dolgot, amire Izraelben az asszonynak nem volt joga. Például föl kellett vállalni a férje előtt, hogy ő fogadalmat és felajánlást tett az Istennek. Elkána mehetett volna vissza Silóba, és azt mondhatta volna egy év múlva akár Élinek, az asszony az én tudtom nélkül tett felajánlást, a felajánlás nem érvényes, és el kellett volna ezt fogadni. Hiszen férjes asszony nem tehetett felajánlást, hites ura tudta nélkül. Végig kellett mondania Annának, hogy mit is kapott ő az Úrtól. Elkána nem véletlen egy furcsa kis mondatot mond neki, amikor Silóba indul Anna nélkül, aki akkora már megszülte gyermekét. Azt mondja, tégy úgy, ahogy jónak látod, de aztán az Úr teljesítse azt, amit ígért. Mit is jelent ez a mondat? Ez azt jelenti, hogy úgy gondolta Elkána, hogy persze,
Anna odaadhatja az elsőszülöttet, ami egyébként Isten törvénye szerint egyébként is az urat illeti, hiszen az elsőszülöttet ki kellett áldozattal váltani, minden elsőszülöttet az Úr házában, ez később az Úr Jézusnál is megjelenő gyakorlat, talán nem egészen figyeltünk föl az Új Szövetségben erre, de a szülei elvitték nem véletlenül a jeruzsálemi templomba, és nem csak egy zsinagógába a környéken, hogy kiváltsák, mint elsőszülöttet, megadják érte az áldozatot. De, hogy visszakanyarodjak a történethez, azt mondja Elkána, az Úré, rendben van, de akkor várom, hogy az Úr majd adja a következő gyermekeket. Ha megadta azt, hogy már nem vagy meddő, akkor elvárom az Úrtól, és elvárom tőled is, hogy a következő években Isten ezt bizonyítsa. Nyilván Anna számára ez is, ahogy ma mondani szokták, rizikófaktor lehetett. Vajon ad majd az Úr másik gyermeket? Vajon meghallgatja az Úr, és beteljesíti az Úr a többi imádságot, illetve többi ígéretet is? Eljött az a pillanat, amikor a maga részéről minden teljesített. Ez volt a következő nagyon nehéz dolog. Oda kellett állni Silóban az Úr elé, azt mondani Éli főpapnak, én voltam az az asszony, aki imádkozott, és most rád bízom a gyermekemet. Miért volt ez olyan nehéz? Ha egy fejezettel később, majd visszakanyarodunk a történethez, azt fogom olvasni. Éli fiai elvetemült emberek voltak. Nem törődtek az Úrral. Ez az asszony egy ilyen családra bízza majd Sámuelt. Vajon ilyen körülmények között ott lehet hagyni? Vajon ilyen körülmények között is lehet teljesíteni az Úrnak tett fogadalmat? Nem kellett volna másképp mérlegelni? Anna tudott valamit, pedig nem ismerte a Zsoltárt. Teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat.

0: Szeretettel köszöntök minden hallgatót. Ez a műsor a Nehéz esetek a Bibliában, most már nagyon régen szólal meg, újra és újra. Nem azért tart ilyen sokáig, hogy húzzuk az időt, és remélem, hogy hallgatóinknak az energiáit nem is vesszük túlzottan igénybe. Azért tart ilyen sokáig, mert nagyon sok nehéz esetről számol be a Biblia, ami első látásra is esetleg gyomorszorító, de ha alaposan utána nézünk, egyik-másik, nagyon kedvesnek tűnő történet mögött is szívdobogtató mélységek vannak, rémisztő emberi tragédiák bontakoznak ki. Sámuelről kezdtünk beszélni hetekkel ezelőtt. Születésének a körülményeiről, arról, ahogy Isten elkérte ezt a fiút az édesanyjától. Azáltal, ahogy hosszú évekig várakoztatta a gyermekáldással. A múltkor azzal fejeztük be, milyen körülmények közé vitte az édesanyja ezt a gyermeket. Hát nézzük is akkor, kedves hallgatóim, Sámuel első könyvének a második fejezetéből, milyen körülmények is várták ezt a 3-4 év között levő kisfiút, amikor Éli főpap házába költözött. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak. Nem törődtek az úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, odament a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor odajártak Silóba, sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, odament a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek, adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki, most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az úr előtt, mert megutálták az emberek az úrnak szóló áldozatot. Itt most megállok egy pillanatra a történet olvasásában, nem mintha nem lenne folytatás. Bárcsak ne lenne folytatás, de van, kedves hallgatóim. Izrael ekkor már hosszú ideje az ígéret földjén lakott. A bírák korának a végén vagyunk. A honfoglalás idejéből eltelt majdnem 400 esztendő. Hosszú idő ez, és ez a hosszú időt sok mindenre lehetett használni. Lehetett volna használni. Ám Izrael népének egy jelentős része számára az a hosszú idő, ami a honfoglalás után vagy honfoglalás közben történt, nem arra volt alkalmas, hogy megismerjék jobban az Urat, és egyre jobban elmélyüljön az Istennel való tapasztalatuk. Arra használták a legtöbben, hogy megtanulják azokat a dolgokat, amiket Isten megtiltott megtanulni. Hogy hozzá idomuljanak a korábban ott élő népek szokásaihoz. Kompromisszumokat kötöttek. Ezt a szót manapság nagyon szeretjük. Valójában azonban azt kell mondani, hogy megalkuttak azokkal a dolgokkal, amit a korábban ott élő népek fiai és lányai műveltek és csináltak. Hogy viselkedett Éli főpap két fia? Első hallásra talán nem is gondoljuk, hogy nem csak az a szörnyű, amit tesznek, hanem az a háttér is szörnyű, amiből ezek a tettek következtek. Ők nem az Istentől akarták megtudni, hogy az élő Isten fölkent papjainak hogy kell viselkedni. Ők körülnéztek a szomszéd népekben, meg az előző, ott élő népek között, és innen-onnan-amonnan megtudták, hogy mi járt egy papnak. Mi szokott lenni egy papnak a társadalmi pozíciója, hogy kell egy papnak viselkedni, és hogy kell az embereknek egy paphoz viszonyulni. Azt hiszem, testvéreim, nem bántok meg vele túlságosan senkit, ha azt mondom, ezt a fajta hozzáállást azóta se nőtte ki. Se az ember, de azt kell mondani, hogy még a kereszténység se. Ha végignézünk az egyház történelmen, rengeteg szörnyűség nem történt volna meg, ha az úgynevezett Isten emberei, papok, lelkipásztorok
1: Nem azt akarták volna megtudni, hogy általában, hogy szokott a világ, hogy szokott a nép, a köznép viszonyulni a főpaphoz, a paphoz, a papsághoz. Soha nem alakult volna ki az úgynevezett klérus, a hozzátartozó lelkivilággal, lelkülettel, hozzáállással, gazdagsággal és úrhatnámsággal, hogyha a szempontok a Szentírásból, az élő Istentől jöttek volna. Éli főpap fiai se onnan vették a szempontokat. Nem az volt a legfontosabb a számukra, mit akar az Úr, és amikor az ember szempontjai megváltoznak, és már nem az a legfontosabb szempont, mit akar az Úr, onnantól kezdve már nem lehet más szempont, csak az, hogy mit akarok én? Mit várok el én? Mi az, ami nekem jó? Mi az én érdekem? És abban a pillanatban, hogy valaki felelős pozícióban, Isten embereként felelős pozícióban, az ént teszi az első helyre, szörnyű következményei lesznek. Onnantól kezdve nem áldás lesz, hanem átok. Onnantól kezdve már nem előre viszi a többieknek a hitét, lelki életét, és nem a többiekért munkálkodik, hanem kárára van mindenkinek, magának is, de az összes többi testvérének is. Éli főpap fiai ezen az úton indultak el. Már nem volt a számukra érdekes, mit mondott az Úr. Már nem volt a számukra fontos, hogy mi van a törvényben. Azt olvastuk itt, hogy volt olyan, amikor védekező kezek nyúltak feléjük. Azt mondták az emberek, hogy amit követeltek, amit csináltok, amit kértek, az szembe van a törvénnyel. Egyértelművé teszi Isten igéje, hogy számos olyan áldozathozó volt, aki azt mondta nekik, hogy de hát előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, megmondta az Úr, hogy kell áldozni az oltáron, menjünk végig, és aztán majd megkapod a magad részét. Mert azt azért meg kell mondani, kedves hallgatóm, hogy Isten nem akarta, hogy ilyen tolvajmódra, ilyen rablómódra éljenek az ő papjai. Isten törvénye nem csak azt szabályozza, hogy mit kell áldozni, és hogy Istennek mi jár, Isten törvénye azt is szabályozta, mégpedig jól és igazságosan szabályozta, mindenki számára elfogadhatóan szabályozta, hogy mi jár Isten papjainak. De amikor az én került a középpontba, akkor természetesen ez a járandóság kevés lett. Az énnek soha semmi nem elég. Mindig van valami, ami több, ami más, ami jobban, izgalmasabban kell nekem. Ez általános emberi tulajdonság. Annak idején az első emberpárból Éva, amikor azt hallotta, hogy nem szabad ennie egy fáról az egész édenkertben, és aztán fölcsillantotta előtte az ördög annak az egy fának az áldásait, ami persze nem volt igaz, de mégis Éva előtt így tűnt, akkor egyszerűen kiürült az édenkert. Mintha üres lett volna, már nem lett volna se gyümölcs, semmi. Pedig nem így volt. Egyetlen kis valami után vágyódott, és mégis úgy tűnt neki, mintha nem lenne semmije. Hofni és Fineás, Éli pap fiai bizony ugyanezzel a lelkülettel álltak. Mindent maguknak akartak megszerezni. Hát ebbe a légkörbe kellett elvinni Sámuelt. Odaadni azt a kisgyermeket. Vajon nem tudta Anna, Sámuel édesanyja, hogy milyen emberek közé viszi? Kizártnak tartom, hogy nem szembesült volna Anna azzal, amiről egy néhány verszakkal később olvasom, hogy ráadásul ez a két pap rendszeresen, nyilvánosan, mások előtt is észrevehetően azokkal az asszonyokkal háltak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál szolgálatot teljesítettek. Tudnia kellett Annának. Nem kellett volna azt mondania, hogy ó, vissza az egész. Én az én gyermekemet ebben a közegben nem akarom tudni. Nem adhatom oda. Majd, ha megváltozik Éli főpap családja, majd, ha Hofné és Fienás más életet él, majd, ha minden megváltozik ott a Szent Sátor környékén, akkor teljesítem a fogadalmamat, addig nem. Anna valamit nagyon jól megértett. Nem az fogja hozni a változást, ha a körülmények megváltoznak, hanem az hozhat változást, hogyha azok, akik ismerik az Urat, értik az Urat, tisztelik és szeretik az Urat, engedik, hogy Isten az ő életükben hozza meg azokat a változásokat, amelyek aztán majd kihatnak a körülményekre is. Természetesen ez viszont nem igazolja azoknak a körülményeknek a létjogosultságát, amikben élünk. A hívő ember nem azért van, hogy benyeljen minden körülményt, fejet hajtson minden istentelenség, minden rossz, minden bűn előtt. De Isten azért adott bennünket ennek a világnak, hogy ez a rossz, a bűn, mindaz, ami megrontja a mi életkörülményeinket, azáltal változhasson, azáltal nyerjen új célt, új lehetőséget, új reményt, hogy Isten gyermekei jelen vannak. Hogy is mondja Isten igéje? A világ sóvárokba várja Isten fiainak a megjelenését. És ez a világ sokszor a templomban van, ahova Isten gyermekeinek oda kell menni, bizonyságot tenni a templom uráról, hogy átalakulhasson a templom lelkülete.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Milyen találékony vagy? Mit jelent találékonynak lenni? Kire mondják? Milyen találékony vagy? Akinek képessége van arra, hogy kitaláljon dolgokat, ráleljen a megoldásokra, tehetséges, ügyes, fantáziadús, kreatív, leleményes. A dolgok elintézésének módját és megoldásukat gyorsan megtalálóra jellemző, hogy soha nem jön zavarba. Hasznos ötletekben gazdag. Magát minden helyzetben feltalálja. Ha valami látszólag megoldhatatlan helyzettel áll szemben, nem esik kétségbe, hanem helyette gondolkodik. Addig kísérletezik, amíg nem jön rá, mit kell tennie. Jó annak, aki ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, szinte irigylésre méltó. Az ilyen típusú emberekből lesznek a híres feltalálók, akiknek sokat köszönhetünk és méltán megérdemlik, hogy megbecsüljük őket, elismerjük teljesítményüket. Természetesen meg kell jegyeznünk, a született adottságok, képességek még kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy valakiből feltaláló legyen. Minden bizonnyal szükség van megfigyelőkészségre, kitartásra, szorgalomra, akaraterőre, jó értelemben vett kíváncsiságra, érdeklődésre, és mindenek előtt rengeteg tanulásra, információszerzésre. Sajnos nem mindegyikünk képes erre, mert hiányozhatnak bizonyos adottságaink, lehet, hogy az anyagi helyzetünk miatt is hátrányban vagyunk szerencsésebb társainkkal szemben. De az is megtörténhet, hogy valakinek hiába van meg mindene, ami sikeressé tehetné, de felelőtlenül elpazarolja az idejét felesleges, hiába való dolgokra, ahelyett, hogy

Jézus Krisztusnak a talentumokról szóló példázatát, amelyben arról olvashatunk, hogy egy ember hosszú útra indult, ezért összehívta a szolgáit, és minden vagyonát a gondjaikra bízta. Az egyszerű fordítású Bibliában a 14. verstől a 23. versig terjedően a történetet így találjuk megörökítve. Egyiküknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Mindenkinek a maga képességei szerint. Ezután elutazott, aki az 5 talentumot kapta, rögtön üzleti vállalkozásba fektette, és újabb 5 talentumot nyert vele. Aki 2-t kapott, ugyanígy tett, és újabb 2 talentumra tett szert. Aki viszont 1-et kapott, ásott egy gödröt, és oda rejtette az ura pénzét. Hosszú idő elteltével hazaért a gazdájuk. Előhívta szolgáit, hogy számoljanak el a rájuk bízott értékekkel. Aki 5 talentumot kapott, összesen 10-et hozott vissza. Ezt mondta: Uram, 5 talentumot bíztál rám, és ezzel 5 másik talentumot szereztem. Ura megdicsérte: Jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere és örülj velem együtt! Ezután következett az, aki 2 talentumot kapott. Ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám. Nézd, újabb 2 talentumot szereztem vele. Ura őt is megdicsérte: Jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád, gyere és örülj velem együtt. Ha viszont a folytatását olvassuk-e történetnek, azt látjuk, hogy a harmadik szolga, aki az 1 talentumot kapta, sajnos nem teljesítette a feladatát. Nem volt találékony, mint a másik 2, és ezért gazdája szigorú megrovásban részesítette. E példázatnak a tanulsága, hogy képességeinket, bármilyen keveset kaptunk is, fel kell használnunk. Nem az a kérdés, hogy mennyit kaptunk, hanem hogy mit csináltunk vele. Képességeink, adottságaink fejlesztése elsődleges kötelességünk. Ezzel tartozunk Istennek és embertársainknak is. Ellen White így fogalmaz: Az ember nem tölti be életcélját, ha nem szerez egyre több talentumot, és nem lesz napról napra hasznosabb. Minden képességünket a legmagasabb szintre kell tökéletesítenünk, hogy a lehető legtöbb jót tehessük. Egyetlen akadály ledöntése képességet és bátorságot ad újabb akadályok ledöntésére. Képességeink, ha használjuk őket, gyarapodnak. A siker nem a véletlen vagy a sors játéka, hanem Isten gondviselésének gyümölcse. A hit, a józan igyekezet, a tiszta élet és a kitartó munka jutalma. Az Úr azt akarja, hogy minden képességünket használjuk. Ha ezt tesszük, nagyobb talentumok sáfáraivá tesz. Nem természet fölötti eszközök útján ruház fel hiányzó képességeinkkel, hanem a meglevők használása közben adja őket, és együtt munkálkodik velünk, hogy minden egyes képességünk megsokszorozódjék és fejlődjék. A mások áldására használt képességek gyarapodnak. Ha az ember csak önmagának szolgál velük, megfogyatkoznak és végül megszűnnek. Ha a példázat olvasásakor ahhoz a részhez érünk, amikor a gazda megdicséri hűséges szolgáit, olyan érzésünk támadhat, mintha azt mondaná nekik mai nyelven: Milyen találékony és ügyes vagy! Jól csináltad, büszke vagyok rád, kimagasló teljesítményt végeztél. Az a kívánságom, hogy mindannyiunknak, amikor a mi mennyei gazdánk, Jézus Krisztus visszajön az ég felhőiben, nekünk is ezt mondhassa majd: Jól csináltál mindent.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne légy irigy! Ne kívánt, ami a fele barátodé. Mózes második könyve, 20. fejezet, 17. vers. Aki irigy, az lényegében azzal vádolja Istent, hogy igazságtalan, hogy nem törődik az emberekkel, és hogy fogalma sincs, mi a legjobb számukra. Éppen ezért kíméletlenül hadat kell üzennünk az irigységnek, ha felütné a fejét az életünkben. Hogy miként? Ime 6 lehetséges módszer. Először is, vald be és bánt meg a tisztátalan indítékaidat, amikor nem Isten dicsőségéért akartál valamit. Ha keserű irigység van bennetek, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok, meghazudtolva az igazságot. Jakab levele 3. fejezet, 14. vers. Másodszor, vedd számba, mennyi áldást kaptál. Az irigység az elégedetlenségben gyökerezik. Gyakran annyira felzaklat bennünket mások jó szerencséje, hogy nem látjuk, nekünk mennyi áldásban és előnyben van részünk. Valaki ezt mondta egyszer. Az irigység az a szokás, amikor más valaki áldásait veszed számba a sajátjait helyett. Harmadszor. Értsd meg, mit mond az irigységed arról, hogy mind kell változtatnod, ha célba akarsz érni. Imádkozz így. Istenem, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam, amin tudok. És bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Negyedszer. Ha megoldható, tölts időt azzal, akire irigykedsz, és tudj meg többet a sikere titkáról. Rájössz majd, hogy neki is rengeteg problémája van, ettől pedig alább hagy majd az irigységed. Ötödször. Amikor elismerően és nagyrabecsüléssel említenek valakit, próbálj meg dicsérő szavakat szólni ahelyett, hogy negatív megjegyzést tennél az illetőre. Hatodszor. Ne tekintsd a másik ember sikerét a saját kudarcodnak. Ne gondold, hogy a te károdra nyert áldást, hanem kezdj inkább abban hinni, hogy az az Isten, aki megáldotta őt, téged is meg akar áldani.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, amikor az Új Szövetség emberéről gondolkozunk, mi nagyon-nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi valahogy többek vagyunk, mint akik az Ószövetségben voltak. Nekünk egy különös kegyelmi helyzetünk van. Ismerjük az Új Szövetségnek az Urát, az Úr Jézus Krisztust, aki az életét adta értünk. De az Úr Jézus Krisztus nem volt az Ószövetség ellenére. Ő azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse az Isten törvényét. Gondoljunk csak arra, hogy több területre is azt mondta, hogy megmondatott a régieknek, és idézte az írásokat, én pedig azt mondom nektek, hogy. És ezek mindig többek, jelentőségteljesebbek, mint amit az Ószövetség embere tudott. Ehhez képest nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy igazából bárki bármilyen módon ott lehet az Isten előtt, és kedvünkre vagy tetszésünkre alakítgathatjuk mi a dolgainkat. Tessék csak hallgatni, mit mondott a Zsoltáros a 15. Zsoltárban. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik, esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is, nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Tetszett ezt hallani? Milyen jó, hogy gyakorlatilag minden néző, minden hallgató előveheti a Bibliáját, és föllapozhatja a 15. Zsoltát. Én nagyon örülnék, hogyha rá lehetne önöket erre beszélni, és utána arra is, hogy nézzük azt a 10 pontot, amit Dávid most nem régen, 3000 esztendővel ezelőtt kijelölt, és elmondta, hogy mit kapott az Úrtól, milyenek az Istennel járás méltó vonásai. Összefoglalta tulajdonképpen egyetlen mondatba. Fedhetetlenül él. De aztán valószínűleg Dávid is érezte, hogy ezt az egyetlen mondatot érdemes egy kicsit kibontani, és 10 jellemzőt mondott utána, ami ezt a fedhetetlenséget igazából a mindennapi élet gyakorlatában bizonyítja. Törekszik az igazságra. Tessék mondani, hogy állunk ezzel. Ugye nem mondjuk azt, mint nagyon sok autós, hogy hát a kressz az tulajdonképpen tájékozódási pont, egyébként úgy vezetünk, ahogy akarunk, amíg le nem bukunk, és amíg el nem kap a rendőr. A törekszik az igazságra az azt jelenti, hogyha éjfél van, és november, és jön a stopptábla, és a környéken nincs ember, akkor is megállok, mert ez a helyes. Persze nem csak a stopptábla kérdésében, hanem Istennek az útmutatását követve, az Isten törvényeit követve is. Az a helyes, ha szerint élünk. Magyarul törekszünk az igazságra. Szíve szerint igazat szól. Ugye tetszenek tudni, hogy mit jelent a szíve szerint igazat szól, és az általában igazat mond közti különbség. A szíve szerint az azt jelenti, hogy a szív teljességéből szól a száj, és amikor ő igazat mond, azért mondja, mert nem is esne jól neki mást mondani. Nem is áll a szájára a hazugság, vagy a szája a hazugságra. Tudják, a mai világban a legtöbben úgy gondolják, hogy ugyan már, aki igazat mond, az ostoba. Hiszen mit lehet elérni ma az igazmondással? Úgy kell mindig csavarni a dolgokat, ahogy éppen az érdekeink vezérelnek bennünket. Na de hát nem is arról van szó, hogy kit szeret ma a világ, vagy kit ismer el, hanem hogy ki lehet az Úr sátrának vendége, ki állhat meg az Isten jelenlétében. Aztán jön a harmadik pont. Nyelvével nem rágalmaz. Ami azt jelenti, hogy nem mond mindenféle információkat tovább, pláne hamis információkat nem mond tovább. Nem követel magyarul karaktergyilkosságot, mert a rágalmazás a gyilkosságnak a lelki verziója. Nem tesz rosszat fele barátjával. Magyarul a fele barát nem kell, hogy tartson tőle, hogy a háta mögött mást fog mondani, mást fog tenni, ellene fog dolgozni. Na de hát egy olyan világban élünk, amikor bárki bárkit hátba támad. Itt mosolyog, ha szükséges, akkor amott mosolyog. A kétszínűség ma életfilozófia. Azt mondja Isten igéje, de azzal nem lehet megállni az Isten jelenlétében. Azzal nem lehet belépni az Isten tisztelet légkörébe. Nem hoz gyalázatot rokonára. Ami azt jelenti, hogy nem mindegy neki, hogy az ő személyét, az ő viselkedését látva, mit gondolnak a családjáról, mit gondolnak a testvéreiről, feleségéről, gyermekeiről, édesapjáról, édesanyjáról, nagyapjáról, nagyanyjáról. Milyen következtetést vonnak le a lelki családjáról, mert hogy itt nyugodtan kiterjeszthetjük a gyülekezetre. Hányszor hallottam már, hogy na, ha ilyenek a hívők, én abból nem kérek. És ilyenkor nagyon sokszor az lesz a védekezés, hogy ugyan már, de tudja, hát nem az emberekre kell nézni. Tessék csak hallgatni? Szíve szerint szól igazat. Nem tesz rosszat a fele barátjával, és nem hoz gyalázatot a rokonára. Aztán van még egy pont. Megvetéssel néz az alávalókra. Erre szokták azt mondani, hogy új szövetségi ember mindenkit szeret, mindenkit elfogad. Ugyan már. A megvetéssel néz az alávalókra, az nem azt jelenti, hogy minden emberrel lehetőleg minél mélyebben tudatja, hogy milyen útállatos, és mennyire ki nem állhatja. A megvetéssel néz az alávalókra azt jelenti, hogy egy bizonyos jellemtípust elutasít belül. Nem akar vele közösséget vállalni. Pál apostol azt mondja, hogy nem lehetünk felemásigában hitetlenekkel. És ez a felemásiga nagyon sokaknak a házassági kapcsolatot jelenti kizárólag, pedig nem erről szól a dolog. Ez azt jelenti, hogy kivel fogok össze, kivel tartok együtt, ki az, akivel összecsengedek a gondolataim, és együtt munkálkodásra képes vagyok. Esküjét nem vonja vissza, még ha kárt vall is. A mai ember lehet, hogy esküdözik, de az volt kiírva egy ismerősömnek a műhelyébe, hogy amit én egyszer megígérek, azt máskor is megígérem. Ami azt jelenti, hogy csak arra ne számítson senki, hogy amit ő megígért, megfogadott, az úgy is lesz. Na tehát tessenek arra gondolni, hogy hogy állunk például a házasságok területén. Hány és hány ember van, aki úgy gondolja, hogy amíg nekem az érdekeim diktálták, amíg én nyertem belőle, amíg én kaptam meg, amit akartam, addig rendben van, amikor a másik szorulna rá, vagy a másikkal történt valami, akkor már nincs rendben. Akkor a magam részéről továbbállok. És ez így van üzleti kapcsolatban, ez így van társadalmi viszonyokban, ez így van gyülekezethez tartozás kérdésében, hiszen nagyon sokan olyanok, mint a pillangó, egyik helyről a másikra repkednek. Nem adja pénzét uzsorára, ami azt jelenti, hogy nem él vissza a másik anyagi szorultságával, ha segíteni akar, szívből segít, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Ez azt jelenti, hogy nem fogad el se pénzt, se természetbeni juttatást, se kirándulást, se egyéb olyan dolgokat, amit így lehet kapni, csak azért, hogy aztán egy megfelelő helyzetben annak az oldalára álljak, aki éppen ezt a valamit nekem nyújtotta, adta, felajánlotta. Szóval, hogy is lehet ezt egy mondatba összefoglalni? Fedhetetlenül él. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Kóvájgó, szinte részeg állapotban tántorgó világunkban. Vajon hol vannak az egyenes úton járói? Imádkozzunk! Urunk, nagyon kérünk, hogy amikor a Te igéd eléri a szívünket, ne rázzuk le magunkról, mint a kutya a vizet. Engedd, hogy vágyjunk arra, amit a Te igéd akár az Ó, akár az Új Szövetségben a szívünkre köt, hogy szentek legyen, mert Te, ami Urunk, szent vagy. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
4: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 17 óra 49 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 18 óra 52 perc. A Tórából ezen a héten a Brészit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 1-6-8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten hat nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat. A hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1-1-től 2-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14-7. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni, fejti ki a Brészit heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé, a teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. 97. Zsoltár második verse. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos delegáció keretében, amely a Sukkot ünnepe idején és az október 7-i támadások harmadik évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkezett lelkészek, püspökök és keresztényvezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. A magyarok számára a látogatás hátterét az Izraellel való kapcsolat adja, amely szokatlanul mély történelmi kötődéssel bír a zsidó történelemhez, a cionizmushoz és a zsidó közösséghez. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Timóteushoz írt második levélben, és ott az első fejezet 8. versétől a 10. versig terjedően a következőképpen. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, sem engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívása, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusba adott nekünk. És most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

0: Kedves Úr Jézus, hogyha nem tudnánk, hogy Pál apostol a síralomházból írta ezeket a sorokat, akkor talán elméletinek is tűnhetne. De arra gondolunk, hogy mit is jelent, hogy te megtörted a halál erejét, és ez az evangélium, hogy van élet, hogy van olyan élet, amit te ígértél, te adsz, és hogy úgy nézhetünk előre, mint akik tudják nagyon jól, hogy a te feltámadásod miatt mi is ugyanilyen életre számíthatunk veled együtt az atyával. Köszönjük neked az evangéliumot, és köszönjük, hogy nincs mit szégyelnünk rajta, hanem örvendezhetünk, hogy elmondhatjuk másoknak, még akkor is, hogyha e sokszor nem fogadják örömmel, vagy éppen gúnytárgyává leszünk miatta. De köszönjük, hogy arra biztat a te igét, hogy ne szégyeljük. És szeretnénk most úgy beszélgetni az ige mellett, mint akik nem szégyellik. Se azt, amiről beszélnek, se azt, akiről beszélnek, hanem szeretnénk úgy bizonyságot tenni, mint akik teljes szívükkel el tudják mondani, hogy Krisztusban vannak, és Krisztus bennük él. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten, kedves nézőinket, hallgatóinkat is sok szeretettel köszöntjük. A második tanulmányunk címe a prófétai elhívás. Az Ószövetségben prófétának lenni nem volt könnyű feladat, mert oda kellett menni, ahová az Úr mondta. Nem volt választási lehetőség, és azt kellett mondani, amit az Úr mondott. Ha királyokkal, ha főpapokkal, ha hadvezérekkel, ha népekkel szembe kellett elmondani a fenyegető proféciájukat, akkor elmondták. És bizony ez nagyon sokszor a proféták életébe került, szenvedései közé került. Kalodába zárták őket, megvesszőzték, megkövezték. Szóval prófétának lenni nem volt könnyű dolog. És a tanulmányunk címe még azt mondja, hogy a proféták prófétai elhívás, mert proféta az lehetett, akit az Úr elhívott. Nem az, aki kitanulta a szakmát, nem az, aki el tudta mondani, hogy Koámar Adonáj Cöbáót, hogy így szól a seregek ura, hanem az, akit az Isten elhívott. És bizony a proféták közé önjelölt proféták is kerültek, ezeket hamis profétáknak mondjuk. Hamis proféta az volt, aki saját érdekeit, aki a napi politika, vagy a napi elvárás az igényeinek felelt meg. Az igaz proféták mindig magányosak voltak, mindig üldözve voltak, mindig kergették őket, de mindig az igazság oldalán álltak. Ennyi kis bevezető után nézzük meg, és menjünk vissza egészen a Genezis könyvéhez, Ábrahám, a Szövetség védelmezője címmel, Mózes első könyve, 22. fejezet, és ott az első 12 verse, Tokics Marika, mit mond számunkra az ige?
2: Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította, Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő ezt felelte: itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte: itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt, amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. Oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtam meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
1: Köszönöm szépen. Van ennek a történetnek ilyen megrázó, sokkoló hatása. Én is ott mentem Izsákkal és Ábrahámmal a Mória hegye felé. Fantasztikusan megfogalmazta ezt az egész történetet a szerző Mózes. Hogy látod, Anikó?
3: Hát szerintem is nagyon sokkoló az egész, és azon gondolkodtam, hogy Ábrahám, ugye a profétákról beszélünk, a profétai kijelentésről, ő nem kapott úgy, legalábbis nem tudunk úgy kijelentést, hogy egész konkrétan mondjuk a messiásra vonatkozólag, mint Ézsaiás, habár annyi kijelentést kapott, hogy majd a magodban áldatnak meg a föld minden nemzetsége. De tulajdonképpen ezzel a cselekedettel Isten szimbolikusan bemutatta, hogy ő mit fog tenni az emberiségért. Mert ahogy Ábrahámnak vinnie kellett a fiát, úgymond áldozati ajándékként, áldozatként a Mória hegyére, Isten több évszázaddal később a saját fiát engedte áldozatként. Egy különbség van, hogy Ábrahám kezét megfogta az a bizonyos angyal, és Isten pedig azt mondta, hogy végigmegy Jézus, az ő fia, ezen a dolorózán és a Golgotán is, mert hogyha ott akár az Úr Jézus kérte volna azt a 12 sereg légiónyi angyalt, akkor nekünk nem lenne megváltásunk, és nem lenne örök életünk. Viszont abban is szimbolikus Ábrahám és Izsák esete, és az Úr Jézus áldozata, hogy úgymond Izsák új esélyt kapott az életre, mert egy állatot áldozott föl helyette. Jézus is nem maradt a sírban, hanem bár meghalt, teljesen meghalt, és föláldozta teljesen értünk magát, de Isten kihozta, ugyanúgy kihozta, mint ahogy Izsáknak is kapott esélyt az élet folytatására, Jézus is megdicsőült örök életet kapott Istentől, mert ő nem maradhatott a sírban. Ő az első zsenge a halottak közül, és azzal, hogy ő megnyitotta az utat és legyőzte a halált, mi is hihetjük és tudhatjuk, hogy számunkra is van folytatás. Nekünk se a sírgödör a végállomás, ha vele élünk.
1: Köszönöm szépen. László.
4: Nagyon sok esetben a szenvedés és a próba a hívő ember életében különösképpen olyan érthetetlenné válik. Nem értjük sokszor hívőként, Isten szerető emberekként, hogy miért érnek bennünket ilyen súlyos gondok és problémák. És Ábrahámnak az a próbája, ez annyira meg tudja erősíteni bennünk azt, hogy minket Isten egy mennyei polgárságra akar felkészíteni. Tehát tulajdonképpen a minket megváltottakat a földi emberek közül, akik vállaljuk ezt, hogy szeretnénk, egy mennyei polgárjoggal akar megajándékozni Isten. És Sátán azt mondja, hogy rám mutat, és azt mondja, hogy Lacit nem viheted a mennybe. Ő méltatlan arra, hogy te őt a mennybe vitt. Ábrahám nem lehet a te maghordozód. Ő méltatlan arra, hogy maghordozóvá váljon. És hol bizonyítja Ábrahám azt, hogy méltó arra, hogy Isten őt kiválassza? Amikor fölemeli a kést, hogy föláldozza a fiát. És Sátán ott áll, megforrázódva. Na most lehet, hogy az én életemben nem ilyen próbákat vár el Isten. Nem azt várja el tőlem, hogy én a gyermekem áldozza fel. De mindannyian lehetünk tökéletesek a magunk próbájában, ott, ahol éppenségben vagyunk. És hogyha próbákon megy át az életünk, és már pedig azon megy át mindannyiunk élete, akkor ezekben a próbákat tegyük Isten kezébe, próbáljuk meg Isten kezébe tenni legalábbis, hogy tudjunk olyan dicsőségesen kijönni a próbából, mint ahogy Ábrahám kijött ebből a próbából.
1: Köszönjük szépen, László testvér!
5: Én tulajdonképpen csak egy kérést szeretnék intézni mindenkihez. Gondolja végig ki maga, hogy mekkora áldozatra lenne kész az Úr Jézusért. És amikor végig gondolta, akkor adjon hálát, hogy tőle az Úr nem kér ekkora áldozatot.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Nekem több problémám is van ezzel a történettel. Az egyik az, hogy mindig Ábrahám oldaláról nézzük. Nem jutott még eszetekbe Izsák oldaláról végignézni? Szerintetek egy 10 éves fiú gyorsabban tud-e futni, mint egy 110 éves öreg ember? Mert amikor eljutnak odáig, hogy nincs bárány, hanem te leszel fiam az áldozat, szerintetek mennyi időbe telt volna Izsáknak kereket oldani? Amikor Isten végigviszi ezen az úton, akkor még a helyszínben is egyezik a helyszín. A végállomás a Golgota, ahova Ábrahám viszi Izsákot. Az a koponya vagy oltár alakú kő. És amíg az Úr Jézust vitte, nem Ábrahám, hanem a mindenható Isten, akinek ugyanúgy ott volt a fa a hátán, mint Izsáknak. Az Úr Jézus végig tudta, hogy mi lesz a vége. Izsák nem tudta, de az Úr Jézus is azt mondta, hogy ha lehet, atyám, múljék el tőlem ez a pohár. És amikor Ábrahám a szövetség embere ezen az úton megy végig, akkor mintha azt mondta volna Isten, hogy na Ábrahám, most megtanulod, hogy mibe fog az nekem kerülni, hogy ezen az úton végig megyünk majd a fiammal, csak nem állít meg engem senki, mint téged majd én. Nekem nem lesz oda készítve egy pluszkos, akivel kiválthatom a fiamat. Neked oda lesz. Az van a Szentírásban az Úr Jézusról, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Ha valaki ezt kérdezi tőlem, hogy értem-e ezt, én szeretném mondani, hogy riadtan hallgatom. De azt látom a Szentírásból, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy atyám, amíg itt a földön élek, éltem, addig téged dicsőítettelek, és most te dicsőítsd meg magad. És az Úr Jézus meg is tette. De nekünk tudnunk kell, hogy Izsák is előkép lett. Az Úr Jézusnak az előképe olyan értelemben, hogy ebben a helyzetben nem utasította vissza, hogy ő kell, hogy legyen az áldozat. De megtapasztalta, hogy mit jelent a kimenekedés. Hogy érte halt meg valaki. Tessék csak arra gondolni, és nem akarok nagyon hosszú lenni, hogy amikor a kost együtt feláldozták. Hogy gondolta végig Izsák, hogy az előbb még én feküdtem ott? És hogyha most nem ő hal meg, akkor nekem kellett volna.
1: Köszönjük szépen. Marika?
6: Ugye Ábrahám a hívők atya. És ez a nagy próba, amit Izsákkal kellett végig vinnie. Hát azon meditáltam, hogy elindul Izsákkal 3 nap, és nem írja a Biblia, hogy zsörtölődött volna, vagy számon kérte volna Istentől, hogy miért akar ilyet, hanem türelmes volt, hűséges és engedelmes. És ez a gyermek, ez olyan körülmények között született, amikor emberileg már egy férfinek és nőnek nem születik gyereke, és őt kellett feláldozni. És a reménység, ami Ábrahámba élt, hogy a szolgáknak azt mondta, hogy visszajövünk, hogy bennünk is a legnagyobb próba közepette is mindig ott kell lenni a reménységnek, hogy Isten ott van velünk, és a végsőkig gondoskodik rólunk, és nekünk csak bízni kell benne és hinni.
1: Köszönjük szépen, István!
7: Ugye az elmúlt heten a heti tanulmányunkban arról beszéltünk, hogy attól az ember, hogy döntési lehetősége, döntési szabadsága van, hogy szoktuk mondani, hogy szabad akarati döntése van. És számomra ez az ábrahámi történet egy klasszikus döntési szituáció. Ugye nem is olyan könnyű helyzet volt, mert ugye egyértelmű parancs volt, hogy áldozza fel a fiát. Most ebbe belegondolunk, hogy mi szülőként is akár, hogy ez milyen nehéz feladat volt, akkor az elborzad az ember. És ugye te is a bevezető gondolatokban említetted, hogy a profétáknak nem volt könnyű helyzetben. De számomra azt is mutatja, hogy Ábrahám példáján keresztül, hogy mindig vannak az történelem során olyanok, akik egy hűségesek az Istenhez. Úgy is szoktuk mondani, egy hűséges maradék minden van Istennek népe. És még egy gondolatom, hogy tulajdonképpen ez nem csak arról szól a számomra ez a történet, hogy a hit próbálja Ábrahám részéről, hogy megpróbálja Isten a hitét, hanem arról is szól, hogy egy tanítás is benne van, hogy ő előre mutatott a Jézus halálának a történetére. Tehát ettől a pillanatok kezdve felkészíti az embert arra, hogy mi lesz következménye. Tehát ez nekem egy ilyen nagyon párhuzamos példa, Ábrahám és a Jézus halála című történet.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Illésről lesz szó, Királyok első könyve 18. fejezet, 36-tól 39-ig terjedő versek. Székely Marika.
8: Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés proféta, és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felej nekem, Uram, felej nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot, és a fa hasábokat, a köveket, a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta. Az Úr az Isten, az Úr az Isten.
1: Köszönöm szépen. Ez a nagyon híres istenítélet, Kármelhegyi istenítélet, amikor tetemre hívja a többi Baál papot, és aztán végül is azt mondta, hogy az az igazi Isten, akinek az áldozatát meg fogja a tűz emészteni. És itt ezt a történetet láttuk. Tibor?
0: Ráadásul bizonyára mindenki tudja, hogy az összes Baál ábrázolás azt bizonyítja, hogy Baált villámokkal a kezében ábrázolták abban az időben, tehát nyilvánvalóan úgy gondolhatta mindenki, hogy akinek ilyen képességei vannak, így ábrázolják, hát annak majd csak lesz lehetősége egy villámmal tüzet gyújtani. De azért ez arra is rámutat, hogy ahol Isten blokkol valamit, ott nincs az az erő, amely ezzel szembe tud menni. Márpedig ott a Kármel-hegyen Isten blokkolt mindent. De ez nem jelentette azt, hogy Illésnek könnyebb a dolga. De ha valaki veszi a fáradtságot, és csak néhány verssel korábbra elkezd visszamenni, akkor ki fog derülni, hogy a proféta az nem független az Isten igéjétől. Ez akkor történik, amikor az áldozat bemutatásának ideje van. Az oltárt úgy építi meg, ahogy az Úr rendelte, Izrael fiainak száma szerint, pontosan úgy, ahogy az Úr előre megmondta, hogy így kell, hogy készüljön az oltár. Úgy teszi föl az állatot is a fahasábokra, azt nem mondta Isten, hogy meg kell locsolni, ez igaz. De itt a bizonyítéknak kellett teljesen hiteles lenni, és utána pedig Illésnek az imádsága teljesen, világosan, egyértelműen nem önmagára, hanem az élő Istenre mutat. És Isten válaszol. Ebből látjuk, hogy Illés proféta, Istennek a szolgája.
1: Köszönöm szépen, Annikó.
3: Én pedig arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy demokráciához szokott társadalmunkban, meg lelkünkben, mert ugye így szocializálódunk, hogy demokráciában élünk, hát a többség akarata, a valós akarat, vagy azt szerint kell élni, tenni, gondolkodni. És ha itt a fejezet elejére megyünk, vagy előrébb, akkor Illés azt mondja, hogy egyedül én maradtam az Úr profétái közül, míg a Baál profétái 450-en vannak. Hát elég rossz az arány 1:450. Most akkor a többség dönt, és a többségnek van igaza, vagy annak, aki az Úr követe? Úgy gondolom a kérdés költői, de gondoljuk át, amikor mi a többséggel tartunk, vagy egy gyülekezeti szavazásnál. Biztos, hogy a többség akarata az Úr akarata? Lehet, hogy érdemes lenne inkább imádságban elcsendesedni és kérni az Úr vezetését.
1: Köszönjük szépen. Tehát az Úr akarata nem egy mennyiségi kérdés, hanem egy minőségi kérdés. Tokics Marika.
2: Egy gondolatot szeretnék megemlíteni a tanulmányunkból, amit a Szemelvények című könyvből van idézve Ellen White-tól. Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk. Komoly igyekezetre van szükség az Úr áldásának elnyeréséhez. Nem azért van ez így, mintha az Úr nem lenne készséges ránk árasztani áldását, hanem azért, mert mi készületlenek vagyunk annak elfogadására. Ezért arra bátorít bennünket ez a gondolat, hogy Illés lelkületével mi is hirdessük az üzenetet, amelyet Isten ránk bízott.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: A népnek nincs mindig igaza. És kimutatták, hogy a tömeg az teljesen más minőséget képez, mint az egyén. Egyénileg lehet, hogy én teljesen más akarok, és még el is mondanám hangosan, de a tömeg részeként másként fogok cselekedni, mint amit akarnék. És erre legjobb példa a Bibliában az, amikor Pilátus fölteszi a kérdést, hogy kit engedjen szabadon. A zsidók közül külön-külön lehet, hogy mindenki Jézus szabadon bocsátását kérte volna, de a tömeg részeként már az ellenkezőjét kiáltotta. Ezt fordítsuk le a napjainkra.
1: Köszönjük szépen. Apa László.
4: A Bibliában jó néhány helyen van kiemelve és megemlítve az, hogy Isten ítél. Vannak nevezetesek, amikre a embereknek a figyelme jobban oda fordul, mint például az özönvíz, ugye? Vagy Sodoma és Gomorának a megítélése, vagy ugye itt van ez a Kármelhegyi csodálatos beavatkozás történet, amit Isten ugye ítél, és még tudnánk emlegetni számos Izrael népe életéből is. És mégis, ha megnézzük a 21. századi embert, úgy élünk, mintha Isten nem is létezne. Mintha sose jönne el megítélni a Földet. De szeretném nyomatékosan a nézőnk, a hallgatóik és a saját magam és mindannyiunk figyelmét ajánlani, hogy Isten ítélni fog. Isten meg fogja ítélni ezt a világot. És ebben a világban megítéli az egyént, engem és mindannyiunkat. És nem mindegy, hogy az ítélet napján a saját bűneim jönnek velem szembe, vagy Jézus Krisztus?
1: Köszönjük szépen. László?
5: Én csak annyit fűznék a Drusszán mondani valójához, hogy mindenkinek meg kell jelennie az Isten ítélőszék előtt, hogy számot adjon, amit testben cselekedett.
1: Köszönjük. Marika, és aztán megyünk tovább.
9: A nép is ott volt Kármelhegy körül, és Illés föltette azt a nagy kérdést, hogy meddig sántikáltok két felé. És úgy érzem, hogy mintha nekünk mondaná, hogy a világot választjuk, vagy bízunk az Istenbe. Mert Isten megújulást, megtisztulást kíván tőlünk, és mi komolyan vesszük ezt? Vagy azt mondjuk, hogy ráérünk arra még? És itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És Illés és a Kármel hegyi eseménynél az élő, igaz Isten működött ott, és az Isten megmutatta, hogy ki az ő szolgája, és Illés azt szerette volna, hogy a nép ismét visszaforduljon Isten felé.
1: Köszönjük szépen. Ézsaiás az evangéliumi próféta. Ézsaiás könyve 6. fejezet 1-8 verse, Apa László.
4: Uziák király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátlan ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy a szeráf,

0: Köszönöm szépen. Ézsaiás elhívásáról van szó. A Bibliában kétfajta elhívással találkozunk. Az egyik az úgynevezett ézsaiási elhívás, ami mindig szent helyen történik. A másik a mózesi elhívás, ami mindig szabad térben történik. És ez a két elhívás típust ismerhetjük meg a Bibliában. Ézsaiás egy hihetetlen nagy tudású proféta volt, nem is proféta, mert itt lett profétává, előtte ő egy papi származású volt. 10 évesen már Jeruzsálemnek a fő vezetése kikérte bizonyos vallási kérdésekben Ézsaiás véleményét, 12-13 évesen. El tudjuk gondolni, hogy milyen hatalmas tudása lehetett, és mégis egy más minőséggé vált, profétává vált. Mert a profétának az a feladata, hogy Isten kinyilatkoztatását megértse és továbbadja. És fantasztikus szép ez a történet. Talán tudjuk még az évet és a napot, hiszen ide van írva, hogy Uzziák király halálának évében. Tokics Marika?
1: Igen, csak Ézsaiáshoz mondanám, hogy Ézsaiás proféciái előrevetítették a Mesiásnak a küldetését, a célját, ahogyan ezt Ézsaiás proféta könyve 53. fejezetében is olvashatjuk. Érdemes ezt a fejezetet végigolvasni, mert nagyon csodálatos gondolatok vannak benne.
0: Köszönjük szépen. Drábik László?
2: Én szeretném a bevezetőben elhangzott azt a gondolatot, hogy a proféták élete milyen nehéz volt, és mennyit kellett szenvedniük, összekapcsolni Ézsaiás életével, életének utolsó mozzanatával. Úgy halt meg, hogy ketté fűrészelték.
0: Egy udvas fába elbújt és ketté fűrészelték. Köszönöm szépen. István?
3: Csak egy gondolatot, hogy ezen az alapon, amit mondjuk, hogy a profétának miatt nehéz helyzet volt, ezen az alapon kéne kérdezni a 8. vers szövegét, hogy két küldjélekkel ki lesz a követünk. Tehát ilyenkor mi azt legjobb esetben csöndben vagyunk, vagy elhúzodunk, vagy félrevonulunk. Sosem azt mondjuk, amit az Ézsaiás mondott, itt vagyunk, küldj el engem. Tehát ez megint az, hogy van egy feladat, és arra vállalkozni kell, oda kell szentelni az egész életünket. És ez Ézsaiás erre nagyon klasszikus példa a mi életünkben is.
0: Vagy önként jelöltek vannak, akik tolják előre magukat, akik meg alkalmasak lennének, azok meg azt mondják, hogy visszahúzódnak, küldj el Uram mást. Tehát igen, nagyon jól mondta István, akit az Úr elhív, az menjen. Tibor, aztán Anikó.
4: De azzal számolni kell, hogy ahogy akkor a profétai küldetés nem volt egy sétagalop, már bocsánat a szóért, tehát miközben dicsőséges, hatalmas kijelentéseket kapott például Ézsaiás, az előbb mondta László testvér, hogy hát nem volt ennyire emberi szempontból dicsőséges az, ahogy befejezte az életét, de most egy bakugrással hadd menjünk Pál apostolhoz, aki rengeteg szenvedés után azt mondta, hogy mindezekkel nem gondolok, hanem az életem sem drága nekem. Ezt nem lehet mondani ilyen kandalló mellől, nyakkendőbe és éppen teát szürcsölgetve. Aki elindult ezen az úton, számolnia kell azzal, hogy igen, Isten eszközeként, és a másik oldalon pedig azzal is számolni kell, hogy innentől kezdve viszont céltáblája lesz az embereknek is, és lelkünk ellenségének is. Hiszen kit kell elhallgattatni? Nem a hamis profétákat. Azok csak hadd mondják, mert az bedolgozik az ördögnek, bocsánat. Mindig azokat kellene elhallgattatni, akik azt mondják, hogy az igazság az Úrtól jön. És ez nagyon fontos megtanulni, akár Ézsaiás proféta, de a többi profétákat is vehetjük sorba, hogy ha annak a függvényévé teszem a szolgálatomat, hogy az emberi visszajelzések milyenek, akkor kudarcra vagyok ítélve az Isten szempontjából.
0: Köszönjük, Anikó, és megyünk tovább.
5: Én szeretném ezt a gondolatot folytatni, mégpedig azzal, hogy mi viszont nagyon sokszor úgy gondolkodunk már, mint emberileg, hogyha valaki akkora tudású, hogy már fiatalon kikérik

0: véleményét. Jó családba született, mert papi családba. Isten elhívását is kapta. Olyan kijelentéseket kapott a messiásról, életéről, haláláról, amit senki más rajta kívül ennyire sokat, ennyire részleteset a proféták közül nem tudunk máshol. Hát akkor valamilyen dicsőséges ívnek kéne lenni, mert hát ha valakinél ennyire, Isten ennyire gondoskodik róla, és hát ebből is látszik, hogy nem, ez nem igaz, amit Tibor mondott, az bizony céltáblává válik, és a sátán is ki akarja sodorni, ki akarja lőni a csatasorból.
1: Jó, László egy mondat, és aztán Varga Gyöngyikéhez megyünk.
2: Csak annyit mondanék, hogy a felolvasott Biblia szövegben feltett kérdésre, hogy
1: ki menjen el,
2: nem tudunk igennel válaszolni, akkor valójában nem vagyunk igazi Krisztus követők.
1: Köszönjük szépen. Dániel a hűséges látó, ez már a prófétának egy szinonim kifejezése. Dániel proféta könyve második fejezet 46-tól 48-ig terjedő versek, Varga Gyöngyike.
3: Akkor Nebukadnezár király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és tömjénezzenek neki. Dánielnek pedig azt mondta a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója. Ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek előjárójává tette.
1: Köszönöm szépen, tehát Dániel egy különleges prófétai képességgel volt föl fegyverkezve, és az Isten rajta keresztül különleges üzenetet adott, és erre az üzenetre a babiloni király is meghajtotta magát, és azt mondta, a te Istened a legnagyobb Isten. Anikó, Tibor, és megyünk
0: és
1: tovább.
0: És azért mielőtt ez a megfejtés és a királynak ez a vég konklúziója megszületett volna, azért Dániel úgy kezdte az egészet, hogy nem én tudom megfejteni, hanem van Isten az égben. Tehát ő Istenre mutatott, nem magának akarta a dicsőséget, és többek között ez is egy nagyon fontos jel, egy nagyon fontos pont a között, hogy valaki hamis proféta, vagy az élő Isten profétája. Mert aki az élő Istentől kapja az üzenetet, az pontosan tudja, hogy nem ő a mindentudó, és Dániel el is hárította ezt a képet, hanem Isten az, aki ki tudja jelenteni a dolgokat.
1: Tibor?
4: Talán még annyit hadd tegyünk hozzá, hogy nem csak ezt a képet hárította el, hanem a király összes jutalmazását is. Hiszen ha nem hagytuk volna ebbe az olvasást, akkor kiderül, hogy Dániel azt mondta, hogy ő a maga részéről köszöni, Sidrák, Misák és Abednego kerüljön pozícióba, mert hadd maradjon csak ott lent a király udvarában. És nem fogadott el semmit abból, amit a király neki kitűzött, mint jutalmat, ami azt jelentette, hogy Dániel az Úrra figyelt, és mintha nem kapott volna az Úrtól arra engedélyt, hogy ebbe az irányba elinduljon.
1: Köszönjük szépen, Marika!
5: Dániel életének az első 16 éve az ott a családban nevekedett, és magába szívta azt az Isten iránti tiszteletet, és ezt az Isten iránti hűséget mutatta be végig az életében.
1: István, és aztán tényleg
6: megyünk. Mondatot, hogy nekem az is fontos, hogy hát az élete példája alapján mások is megismerhetik az Istent. Ahogy nagyon szépen mondja, ő az Isten, az Istenek Isten és a királyok ura. Tehát mások is megismerhetik ezt. Mindig szoktam mondani ezt a bibliai idézetet, hogy meglássák rajtunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Tehát a példamutatása, megismerés egyik forrása.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Kulcsár Anikó. Keresztelő János, vagy bemerítő János felkészít egy népet. Márk evangélium első fejezet, és ott a második versétől ötödik verséig.
0: Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júda egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
1: Köszönöm szépen. Tehát egy egész népet készít fel, és keresztelő János lesz az a prófétai egyéniség, aki kitapossa Jézus előtt az utat, és hadd mondjam így, hogy a stafétabotot átadja. Nem tartotta magánál, és beteljesedett saját maga életében, hogy annak növekednie kell. És ezt elmerte vállalni, és el tudta fogadni az Úrtól azt, hogy innentől ő egy kiüresedő helyzetben lesz, az összes tanítványa átmegy Jézushoz, egyedül marad, bizonytalanságban marad, annak növekednie kell, nékem pedig alább kell szállanom.
4: És amikor ezt mondta, azelőtt azt mondta, hogy egyébként akinek jegyese van, az a vőlegény. A vőlegény barátja meg csak ott áll, és örül a vőlegény hangjának. És aki ezt át tudja élni, hogy hát nem mi vagyunk az, akikhez jönni kell, hát mi az Úrhoz hívunk, hát ő a vőlegény, mi meg maximum ebben a szerepben lehetünk, hogy hátralépünk, és örülünk annak, ha Krisztusra találnak az emberek.
1: Tehát azt láttuk a mai tanulmányunkban, hogy különböző prófétai egyéniségek, különböző korszakokban mindig az Úr oldalán állva valami nagyot tudtak letenni. Ugyan a prófétaságnak vége van, de mi is az Úr oldalán tudunk állni, és mi is fel tudjuk készíteni azt a korosztályt, amiben vagyunk. Jó, mi nem kapunk olyan lehetőségeket, mint Ézsaiás, mint a többi próféta, mint Illés, de ott azon a kis helyen, ahol világítunk, ott világítsunk. Egy mondat.
0: Azért az Úr Jézus azt mondta, hogy aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Azért Isten jutalmát és szeretetét megtapasztalhatja mindenki, aki neki szolgál.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan hoztad?
7: Dr. Szigeti Jenő, Hithősök a Bibliában, első kötet, 91. oldal. A proféta nem Jós, aki a jövő tudósa, hanem Isten embere, akivel megosztja Isten a maga akaratát, szándékát. Proféta az az ember, akinek Isten kijelenti akaratát, szándékát, akin keresztül Isten látni tanítja népét. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben a profétát látónak is nevezték. A profétának ezzel a látással kellett a nép elé állni és szólni. Innen a proféta név is, ami a latin profiemi szóból ered, valaki olyan embert jelent, aki előáll és beszéli az Úr igéjét. Ezért kezdődnek így rendszerint a proféciák. Így szól az Úr. A profétának nem az a dolga, hogy előre megírja a világtörténelmet, vagy a jövő minden eseményéről fellebbentse a fátylat. A proféta üzenetet ad át, amelynek máig érő tanúsága van. Általuk Isten a megváltás tervének nagy törvényszerűségeit nyilatkoztatta ki. Nem csak Jézus személyére utalnak, hanem mindennapi életünk útvesztőiben is eligazítanak üzenetükkel, magatartásukkal, mert Isten kinyilatkoztatása soha nem elhanyagolható. Isten népének profétai látásra van szüksége ahhoz, hogy együtt tudjon haladni Jézussal az üdvösség útján. Ezért a proféták életének, munkásságának tanulmányozása hasznos segítséget ad a mindennapi kereszténységünk gyakorlati éléséhez. Ha Isten népek között a profétai látás meggyengül, könnyen eltévedünk az úton, mert mindennapi életünkben nem látjuk, hogy Jézus velünk van, ígérete szerint a világ végezetéig.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, a gondolatokat, az Úr áldja meg mindezt a mi életünkben is. Köszönjük a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy ismét velünk töltötték ezt a 45 percet, az Úr áldja önöket. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy beláthattunk, beletekinthettünk a proféták nehéz világában. De a profétákkal mindig, Urunk, Te vele voltál. Sokszor az emberek ugyan ellenük voltak, de Te velük voltál. Arra kérünk, Urunk, hogy legyél velünk is. Amikor mi a szolgálatot végezzük, amikor mi a Te nevedben megnyitjuk a Szentírást, vagy tanácsot adunk, mindezt Jézus nevében kérjük. Amen.

A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Még holnapig tart az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egész héten egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3-ban. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint Mohács 500, Hercegszülési Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a Hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság fölfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagytermében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum gálakoncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti föl az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat a két kiváló zeneszerző munkásságának újra fölfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia Gárdonyi Zsolt pedig az idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a református közéleti és kulturális alapítvány szervezésében valósul meg. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Egy istentiszteleten a 2000-es gyülekezet megdöbbenve látja, amint belép két talpig feketébe öltözött ember gépfegyverrel a kezükbe. Az egyik ezt kiáltja. Aki Krisztusért hajlandó vállalni egy golyót, az maradjon a helyén. A kórus nyomban elmenekült, a diakónusok és a gyülekezet nagy része is elrohan. A 2000-ből mindössze körülbelül 20 ember marad a hely. A férfi, aki az előbb beszélt, levette a csukjáját, ránézett a lelkészre, és ezt mondja: Lelkész úr, megtisztult a gyülekezete az összes képmutatótól. Most már elkezdheti a szolgálatot. Szép napot! És ezzel a két ember megfordult, és kisétált a gyülekezetből.

Vicces, hogy milyen könnyű levegőnek nézni Istent, és csodálkozni, hogy a világ pokollá válik. Vicces, hogy elhisszük, amit az újságírók írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Vicces, hogy mindenki úgy akar a mennybe jutni, hogy nem kell semmit sem hinnie, gondolnia vagy cselekednie. Vicces? Vagy ijesztő?

Elgondolkodtató, ahogy sokan azt mondják, én hiszek Istenben, és mégis a sátánt követik. Elgondolkodtató, ahogy ezernyi viccet küldünk át egymásnak e-mailen, és futótűzként terjednek szét, de amikor az Úrról küldünk üzenetet, az emberek kétszer is meggondolják, hogy megosszák-e másokkal.

elgondolkodtató, ahogy a vulgaritás, a durva, sikamlós és obszcén szövegek szabadon terjednek a kibertérben. De a Jézusról szóló nyilvános beszélgetéseket elnyomják az iskolában és a munkahelyeken. Elgondolkodtató az is, hogy valaki mennyire szent tűzzel ég az Isten tiszteleten, és mennyire láthatatlan keresztény a hét többi napján.

0: Márai Sándor, így halunk meg egymás számára. Már nem emlékezem a telefonszámára. Csak arra emlékezem, hogy volt egy fekete kalapja barna tollal. Aztán arra, hogy élni akartam vele, s megint, hogy egyszer meg akartam halni érette. Homályosan emlékezem szeme színére, mosolyára, egészen halványan bőre illatára is. Emlékezem a fájdalomra, melyet okozott, de csak úgy, mint ahogy egy régi haláleset fájdalmára emlékezik az ember. Emlékezem az örömre is, melyet kaptam tőle, de csak úgy, mint ahogy egy régi, bőséges lakomára emlékezünk, lakomára és dőzsölésre, melynek fogásait már elfelejtettük. Mindenre emlékezem halványan. De a telefonszámára, melyet néhány esztendő előtt még oly gépiesen tudtam, mint ahogy az ember a kötőszavakat ismeri, nem emlékezem többé. Így halunk meg egymás számára, először egy telefonszám hal meg, aztán egy illat emléke, aztán a test, melyhez a telefonszám és az illat tartozott. Aztán minden.
1: Nem érdekel, hogy miből élsz. Azt akarom tudni, hogy mire vágysz, és hogy mersz-e találkozni szíved vágyakozásával. Nem érdekel, hogy hány éves vagy. Azt akarom tudni, megkockáztatod-e, hogy hülyének néznek a szerelmed miatt, az álmaidért, vagy azért a kalandért, hogy igazán élj. Nem érdekel, hogy milyen bolygóid állnak együtt a holddal. Azt akarom tudni, hogy megérintetted-e szomorúságot középpontját, hogy sebet ejtette már valaha rajtad árulás az életben, és hogy további fájdalmaktól való félelmedben visszahúzódtál-e már. Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e lenni fájdalommal, az enyémmel, vagy a tieddel. Hogy vadul tudsz-e táncolni, és hagyni, hogy az extázis megtöltsön az ujjad hegyéig anélkül, hogy óvatosságra intenél, vagy arra, hogy legyünk realisták, vagy emlékezzünk az emberi lét korlátaira. Nem érdekel, hogy a történet, amit mesélsz, igaz-e. Azt akarom tudni, hogy tudsz-e csalódást okozni valakinek, hogy igaz legyél önmagadhoz, hogy el tudod-e viselni az árulás vágyját azért, hogy ne áruld el a saját lelkedet. Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépet, még akkor is, ha az nem minden nap szép, és hogy Isten jelenlétéből ered-e az életed. Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e élni a kudarccal, az enyémmel, vagy a tiéddel. És mégis megállni a tó partján, és azt kiáltani az ezüst holdnak, hogy igen. nem érdekel, hogy hol élsz, vagy hogy mennyit keresel. Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e kelni egy szomorúsággal és kétségbeeséssel teli éjszaka után, fáradtan, csontjaidig összetörten, és ellátni a gyerekeket. Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy jutottál ide. Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tűz középpontjában anélkül, hogy visszariadnál. Nem érdekel, hogy hol, mit és kivel tanultál. Azt akarom tudni, hogy mi tart meg belülről, amikor minden egyéb már összeomlott. Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni saját magaddal, és hogy igazán szeretsz-e magaddal lenni az üres pillanatokban.

Légy azokkal, akiket szeretsz. Ne várj mesébe illő csodákra, helyette inkább vedd észre azt, ami az orrod előtt van. A boldogság benned van, az igazi csodák pedig körülötted. Élvezd az évszakokat, élvezd a dalokat, a színeket, az ízeket.

talán nem jön el a holnap. Éppen ezért kell olyanná tennünk ezt a napot, amilyenné az utolsó napunkat tennénk itt a Földön. Az életünk kincs. A legnagyobb. Ne roncsuk el azzal, hogy túl későn ébredünk rá mindenre.

Ha csak egy percre is megállsz és elgondolkozol mindezeken, akkor már nem volt hiába. Az élet ajándék, melyet vissza kell adni, de addig is boldognak kell lennünk. Segítsük egymást ebben. Szükségünk van egymásra.

Mécs László. Fényt hagyni magunk után. Az élet örök búcsúzás. Ó, bár csak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a Messiás. Belészeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek. Fényt hagyni, mint a Messiás. Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, és minél jobban porlanak a bánatbarna hant alatt. Fényt hagyni, mint a jó anyák. Vagy legalábbis, mint a nyár, amely almákba és diókba szerette édes álmait, és édességével világít a hosszú-hosszú tél alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár. Vagy legalábbis, mint a nap, melyet elnyelt az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliomban, mécsvirágban. Az életünk olyan tünékeny. Ó, szent fényt hagyni volna jó.

Gerzsenyi Sándor, küldetés. Aki a sötétben indul, lámpást vigyen magával. Erős legyen annak szíve, ki küldetést ma vállal. Kevés a szó, a tett se sok. Kell hát a teljes élet. Mit ér a sok haszontalan, elillanó ígéret? Ki másnak is adni akar, legyen gazdag szívében. Fusson, aki látja a célt, hátra soha ne nézzen. A láng ellobban hirtelen, de a parás felizzik, ha fúj a szél. Az életed legyen tűz, mint halálig. Ha a tömeg közé indulsz, békét vigyél magaddal, és tiszta, mély szeretetet. Szívvel szeress, ne szájjal. Légy ízes mindig, mint a só. Világíts, mint a mécses. Igazodj formáló urad, baráti jó kezéhez.

Volt egyszer egy idős ember, aki magasan egy osztrák falu fölött az Alpok keleti lejtőjén élt. Sok évvel azelőtt azzal bízta meg a falutanács, hogy tisztogassa meg a hulladéktól a hegyek hasadékaiban található kis tavacskákat, mert azok táplálták a falun átfolyó gyönyörű kis patakot. Ő hűségesen, csöndes rendszerességgel járta a hegyeket, kiszedte a leveleket és ágakat, és kikotorta a hordalékot, ami különben eltömítette vagy beszennyezte volna a friss forrásvizet. Idővel a falu népszerű lett a turisták körében. Kecses hattyúk úszkáltak a patak kristálytiszta vizén, piknikezők telepedtek le a partjára, és a látvány a helyi boltok és kávézók ablakaiból is gyönyörűségesen festői volt. Évek teltek el. Egyik este a falutanács összeült fél éves megbeszélésére. Ahogy áttekintették a költségvetést, észrevettek egy kis összeget, ami a forrás őrzőjének volt a járandósága. A falu pénztárosa megkérdezte, ki az a forrás őrzője? Miért van évről évre mindig a fizetési listán? Soha senki nem látja, találkoztatok már ezzel az emberrel? Amennyire tudjuk, csak elveszi a pénzünket, és semmi jót nem tesz érte. Az én véleményem szerint erre az emberre nincs más szükségünk. Mindenki egyetértett a pénztárossal, és a tanács egyöntetően úgy döntött, hogy elbocsátják az öreget. Hetekig nem sok minden változott. A falubeliek végezték a dolgukat, mint mindig. Ősszel azonban a fák hullatni kezdték leveleiket. Apró gallyak is letöredeztek, és belehullottak a patakot tápláló tavacskákba, lassítva a csillogó víz folyását. Egyik délután valaki észrevett egy kis sárgás-barnás elszíneződést a vízben. Pár nappal később már a víz sokkal sötétebb lett. Egy-két hét múlva pedig nyálkás réteg borította a víztükör egyes részeit a partok mentén, és hamarosan bűzös szag kezdett terjengeni. A hattyúk elhagyták a falut, a turisták is szintén. A falucska költségvetése súlyos helyzetbe került, meg persze a falu egészsége is, mert sokan megbetegedtek az elfogyasztott víztől. Sürgősségi ülést tartott a falu tanács. Sok tanácskozás után rájöttek téves döntésükre, és visszavették a forrás öreg őrzőjét. És néhány héttel később a szép kis patak újból fölé lett. A hattyúk és a turisták fokozatosan visszatértek, és újra élet és jólét költözött a kis alpesi faluba.

Hinni annyit jelent, mint Jézushoz jönni vakon, és hinni, hogy szemünket megnyithatja. Hozzáfordulni szegényen, és hinni, hogy meggazdagíthat. Hozzámenni üresen, és elfogadni, amivel megkínál. Magunkat halálra ítéltnek tekinteni, és benne örök életet találni. Önigazságunkat kárnak ítélni, Jézust pedig bölcsességünk, igazságunk, szentségünk és megváltásunk gyanánt elfogadni.

0: Turmezei Erzsébet ilyen egyszerű. A kis csavart beilleszti a gépbe, s ott a helyén végzi a küldetését. Nem gyötri gond, és nem kísérli kétség, mire való az életem. Csak szolgál, egyszerűen, csendesen. Ilyen egyszerű lenne az egész. Mi leszel? A gyermek szemébe néz. Kocsis, cukrász, repülős, katona. S bearanyozza ezt a büszke tervet a szülők mosolya. Ők is szövögetik az álmokat, ha a gyerekükre néznek. Álmodnak róla nagyot, szépet, sokat. Álmaik fennjárják a csúcsokat, de a valóság és az akarat annyiszor a mélyben marad. Míg egyszer a kérdés felébred, s döngetni kezd szívünk falán, miért is élek? Tudnám legalább, hol a cél, hol az életem? S boldog, aki elér a felelethez, mert az Istennek terve van velem. Szívemben ezzel a szent felelettel megállok a színed előtt, Istenem. Valaminek terveztél engem, te segíts azzá lennem. Ha kiáltásnak, ha simogatásnak, akármi másnak, bocsásd meg, hogy dacoltam, lázadoztam. És segíts engedelmesen terveidbe simulni mostan. Illeszt helyére kicsin csavarod. Szolgál csendesen, ahol akarod, ahová rendeli az alkotó örök isteni kéz. És ott a helyén álmélkodok rajta. Ilyen egyszerű mégis az egész.
1: Balázsi Károly, ki az én testvérem? Ki az én testvérem? Talán ki rendesen minden hétről hétre együtt indul velem a gyülekezetbe, vagy akinek neve szépen be van írva a gyülekezet könyvbe, az ABC sorba, vagy aki felé, mint bárhol az utcákon mosolyogva mondja, hogy az Úr megáldjon. Vagy ki, amikor én az Úrhoz kiáltok a gyülekezetben, mert nyoma bús átok, azt hiszi, minden jót megtett azzal értem, hogy az imám végén rámondja, hogy ámen. Az az én testvérem, ki, ha néz szemembe, mindjárt észreveszi, mi van a szívembe. Egy atyán van nekünk, egy lélek vezérel, megérzi, ha baj van, ha sátán kísérel. Megérti szavamat, megfogja kezemet, akármilyen sorsom nem hagy el engemet. Megbocsátja bűnöm, hogyha gyenge voltam, nem veti szememre, hogyha rosszul szóltam. Aki mindig tudja, mind folyik életem, mert van rám gondja, meglátogat engem. Így visszük közösen együtt keresztünket. Nem is győzhet így le a gonosz bennünket. Ilyen hitküzdelem nem folyik hiába. Ilyen testvéreké az Isten országa.
2: Lukácsi Vilma, Istennek adott hegedű. A fényes égen fecske villan,

övé a lég, a végtelen. A repülés azt jelenti, köszönöm a tért, Istenem. A napsütötte kavicsok közt parányi gyík, már nem is látod. Fürge mozgása azt jelenti, Isten gondol rám, megcsodálod. És azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, tán megfeledkezik te rólad, s holnapra nem jut jó falat. Vagy azt hiszed, aki a fecske rebdeső száncsapását méri, ne tudná azt, mi a te vágyad. Még nem is kérted, már kiméri. És többet ád, értékesebbet, gyöngy szemeket kavics helyett. Nem érzed mégsem, hogy az Isten téged milyen nagyon szeret. Nem próbálod a hála hangját, rossz hangszeren recseg a húr. Nehezen nyílik arra ajkad, mindeddig segített az Úr. Ne szólj hát, hálaadás helyett ad Istennek a hangszered. Ha az ő ujja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húru hegedű. Ha Isten lelke a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű. Köszönöm, jó atyám, a reggelt. Köszönöm, hogy dolgozhatok. Köszönöm a jó egészséget, te tőled csak jót kaphatok. Ha betegség is, légy áldott érte, mert tőled jő a gyógyulás. A gondjaim kezedbe tettem, te tudod vinni, senki más. Köszönöm, hogy szüleim vannak, s légy áldott, ha már nincsenek. Te nálad vagyok mindig otthon, nem vagyok árva bús gyerek. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm a fényt az égen. És köszönöm a ködös homályt. És köszönöm a tavaszi erdőt. És köszönöm, hogy van szemem, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm őt, a legdrágább. A váltságdíj lefizetőt, s azt, hogy az én megváltóm él, s porom felett meglátom őt.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük, színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, nyitott ajtó előtt állunk. A mai ige, Jelenések 3:8. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Gondolatok az ígéről. Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett ígéjét követed életedben és halálodban, nyitott ajtó előtt állsz. Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe? Kitilthatná meg ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran beléphetek. Meg is teszem, Uram, a te kegyelmed által. Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az ége titkaiba, Isten mélységes titkaiba. A kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az ő második eljövetelének megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden tanítás föltárulhat előttem, egy sem maradt többé rejtve a számomra. Belső szobámban is nyitott az ajtó. Szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni, és föl kíván használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez sohasem fog sikerülni nekik. Nem sokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngy kapuján az én Uram, az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet ma, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotása, az Allein Gott, valamint a C-moll preludium is fúga zárják. Az alkalmon ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A lelki egészség világnapja. A lelki egészség világnapját hagyományosan minden év október 10-én ünnepeljük. A világnap, melyet számos országban megünnepelnek, elsődleges céljaként a figyelemfölkeltést tűzte zátlajára. Célja az előítéletek elleni harc és a lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda. Bevezetését a Mentális Egészség Világszövetsége kezdeményezte 1992-ben, azóta pedig világszerte számos szervezet csatlakozott hozzá. Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más. Őket is megilleti az egyenlőség minden joga. A kezdeményezéssel évről évre fölhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Amennyiben megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait gyarapítják. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Szerető mennyei édesatyánk, ismételten hálás szívvel állunk előtted. Köszönjük, hogy mindvégig érezhettük azt, hogy te velünk vagy, és hogyha hozzád fordulunk, akár kérésünkkel, akár bűnbánatunkkal, akkor te ígéreted szerint mindig válaszolsz a mi kérésünkre, a mi imáinkra. Add, hogy ez a mai nap mindannyiunk számára egy lelki élmény legyen, kérünk add, hogy érezzük mindannyian a lelked erejét és áldását, és kérünk, hogy fogadd el a mi szolgálatunkat, fogadd el a mi köszöneteinket, fogadd el a mi bűnbánatunkat, és add, hogy mindannyian azt az áldást, amelyet ma tőled kapunk, tovább tudjuk árasztani testvéreinkre és a világra is.

Páskujné Kovács Erzsébet, adj irgalmat. Amikor majd megtérek hozzád, sporom a szelek szétbogozzák vad ismeretlen tájakon, nem kérdem, lesz-e irgalom. De kérdezem most, amíg élek, amíg a halál csak kísértet, de minden nap felrémlik nekem, lesz-e irgalom, Istenem? Szeretsz-e így, ahogy vagyok, mert hiába is akarok más lenni, nem tudok soha. Bűnös sors ez, és mostoha. Aki nem beszél és nem kérdez, hogy akarom, szívem mit érez, nincs választásom, bennem a vétek. Bűnösnek születtem egy korcs nemzedéknek. Sebes szívű, megcsalt ember vagyok. De nem rossz, Uram, csak a vétkem csúnya. S adj irgalmat, ha hozzád fordulok.

Mély tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lapozzuk fel Bibliánkat a Máté evangélium 5. fejezeténél. Ez a nagyon híres hegyi beszédnek a boldog mondásokkal foglalkozó szakasza, része, és az 5. fejezet 5. versét olvasom, amelyik így hangzik. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Úgy gondolom, hogy Jézus legnagyobb horderejű beszédéhez érkeztünk el, és a hegyi beszédről néhány szót el kell mondjunk. Nem csupán egy prédikáció szó igazi értelmében, hiszen minden egyes Biblia vers egy önálló gondolatot is jelent, hanem Isten eljövendő országának alkotmányát mondja el. Az, aki az Isten országába készül, annak igen, már itt a földön a boldogságra kell törekedni. Valamikor az 1930-as, 40-es, 50-es években az volt a jellemző, hogy nekünk nem kell itt a földön boldogoknak lennünk. Nekünk szenvednünk kell, és majd az Isten országában a szenvedésnek megkapjuk a jutalmát, a boldogságot. Viszont Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelidek. Nem csupán az Isten országában lesznek boldogok, már most itt boldogok. Nem véletlen, hogy például az első Zsoltár így kezdődik, hogy boldog ember az. És nem véletlen az sem, hogy az egész Zsoltárok könyvének nyitó gondolata, kezdő szava ez, hogy boldog. De nem csak azt jelenti, hogy boldog, nem egész helyesen van lefordítva, mert azt mondja az első Zsoltár, hogy boldogságai az embernek, hogy nem jár gonoszok útján, csúfolódók székében nem ül, stb. Stb. Tehát ez nem egy boldogság, hanem boldogságai. És Jézus is nem egy boldogságról beszél, hanem sok boldogságról. Jézus a Zsoltárok könyvéhez visszamegy a hegyi beszéd ezen részébe, és lényegében az első Zsoltár gondolatait adoptálja a földi világunkra, a megváltozott körülményekre. És lehet, hogy sok minden megváltozik a világunkban, de egy nem. Az ember boldogságra van teremtve. És rátszik, valakire ránézve, azonnal el lehet dönteni, hogy ez az illető fáradt és boldog, vagy fáradt és boldogtalan. Mert a boldogság az a tekintetünkben, úgy szoktuk mondani, a metakommunikációnkban benne van. Lehet, hogy én a számomról azt mondom, és a hangommal, és a beszédemmel, hogy boldog vagyok, de amúgy mégis a boldogtalanságomról szól az életem. Ehhez hasonló boldogságkatalógust. Azt is mondhatnám, hogy egy vers. Az előbb elhangzott versnek a nyomán, hogy a hegyi beszéd egy csodálatos versben megszerkesztett jézusi gondolatot tartalmaz, hogy ehhez hasonló értékes gyűjtemény, ami Jézus beszédére megy vissza, sehol máshol az evangéliumokban nem található. A hegyi beszéd egy teljesen önálló gyűjteményt jelent, és Jézus beszédére, logionjaira, prédikációjára megy vissza. Nem csupán arról van szó, hogy bölcs mondások sorozatát állítja egymás mellé a mester, hiszen ezt a példabeszédek könyvében megtalálhatjuk, hanem egyszerűen a keresztény élet. Persze itt még nem beszélhetünk keresztény életről, de a mi életünkben már igen beszélhetünk. A megújult élet, az Istenhez odafordult élet, az élő hittel Istenhez kapcsolódó életnek egy ilyen láncolatát, egy ilyen vég nélküli láncolatát, egy önmagába visszatérő láncolatát nevez meg a názáreti Jézus. Mindegyik rész kapcsolódik a boldogsághoz. Hiszen mindegyik így kezdődik, hogy boldogok,
Boldogok azok, akik. Boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelidek, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák. Tehát a boldogság egy állandóan visszatérő motívum. És el kell mondani, hogy a názáreti Jézus is boldog volt. Noha tudta fellépése óta, hogy az életének a napjai meg vannak számolva. Messiási öntudat kialakulásának pillanatától fogva tudta, felismerte a rá vonatkozó proféciákat, és nem csupán a pozitív proféciákat, hanem azokat is, amelyek a halálával, szenvedésével foglalkoztak. Azokat is felismerte, és egy egységbe tömörödik ez az egész. Boldog mondás nem más, mint hogy elközelített az Isten országa. Jézus, amikor felállt, akkor az ő első mondata az, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Nem tudom ma Jézus mit mondana, ha Jézus ma lépne fel, pontosan ebben a gyülekezetben. Valószínű, hogy nem csak hozzánk szólna, hanem az egész társadalomhoz, az egész világhoz. De valószínű, hogy ma is Jézus hasonló gondolatokkal lepne meg minket. Mert ha 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy elközelített, akkor lehet, hogy ma azt mondaná, hogy térjetek meg, mert megérkezett az Isten országa. Természetesen ez a megérkezett még idézőjelben található. Tehát egy egység mindent az Isten országa felől értelmez. A könnyet, a boldogságot, az éhezést, a szomjúságot, a sírást, mindent az Isten országáról értelmez. Isten országa felől értelmez. Vajon mit gondoltak a hallgatók? A hallgatók egyszerű emberek voltak. Olyan emberek, akik talán életükben először hallottak ilyen prédikációt. De óvatosan mondom ki, hiszen Jézus ott a hegyi beszédnél, a galileai tengernél nem is prédikált. Mert a prédikáció egy különleges műfaj. Ő az Istennel való kapcsolatáról beszélt. Arról beszélt, hogy az emberek, ha boldogok akarnak lenni, milyen lelki tulajdonságokat kell, hogy elsajátítsanak. És higgyétek el, a boldogság nem külső körülményektől függ. A boldogság nem attól függ, hogy ki tudjuk-e cserélni 2013-ban a hálószoba bútorainkat, vagy a konyha bútorainkat. Még csak nem is attól függ, hogy autót tudok-e cserélni, vagy nem. El tudunk-e menni nyaralni a családdal, és lehet, hogy évek óta csak készülünk. A boldogság nem attól függ, hogy hosszú idő óta vágyakozok elhelyezni egy olyan munkahelyre, ahol megbecsülnek, tisztelnek és szeretnek. Elhiszed, hogy nem leszel boldogabb? Jobban fogod érezni magad abban a közegben, ez biztos. De a boldogság az csak az Isten közelében kialakult tulajdonság. Mondhatnám azt is, hogy a boldogság egy jellemtulajdonság. Augustinus Aurelianus a nagyon híres könyvében, a Confessionis, amely magyarul így hangzik, hogy Vallomások című könyvében, el kell mondani, hogy körülbelül az 1700-1800-as évekig ez a könyv eladott darabszámban lehagyta a Szentírást. Több könyvet vásároltak meg ebből a könyvből, mint a Szentírásból. Végül is a Szentírás a 20. században szerezte vissza egyedül álló és megdönthetetlen tekintélyét. De én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy egyikünk se halljon meg addig, amíg Ágostonnak a Vallomások című könyvét el nem olvassuk. Persze a legfontosabb dolgokat a Szentírásba találjuk. De Ágoston ebben a könyvben, és természetesen sok olyan dolgot is mond ebben a könyvben, ami azóta tökéletesen túlhaladott. De van egy nagy mondata. És ez a mondat így hangzik, valahol az 55. oldal környékén.
Nyugtalan a szívünk mindaddig, és boldogtalan, amíg reád nem talál. Augustinus rádöbbent arra, hogy minden boldogság csak az Isten közelében valódi. Minden boldogság, amelyet az Istentől távol élek meg, csupán öröm és jó érzés kifejezése, de nem megalapozott boldogság. Mert a boldogság az csak az Isten közelében alakul ki. És ezt Jézus is tökéletesen látta, érezte, tudta. Jézus nagyon szeretett egyedül lenni, magányosan. Elvonult sokszor, és ott imádkozott. De eljöttek azok a pillanatok, amikor feltöltődött, hogy önmagában lévő örömet és az Atyával való kapcsolatát elmondja a hallgatóságnak. És most sokaság van ott. Tömeg. Nagyon jó érzés és megilletődött állapotban voltam, amikor ráléptem azokra a kövekre, amelyek azóta is változatlanok, a Genezáret tó vagy tenger partján, ahol egy nagy, hatalmas tömeg várja Jézust. Ezrek voltak ott, 3-5 ezer ember. És amikor Jézus felállt, nem volt mikrofon és erősítés, de egy olyan természet által kialakított, hangterjedése ideálisan kialakított, helyet választott is Isten fia, amely minden technikai eszköznél tökéletesebb volt. És valóban, amikor ott jártunk, akkor az egyikünk úgy elkezdett prédikálni, és a másik 200 méterről arrébb tökéletesen hallotta. Még a levegővétel sóhaját is. És az ezres nagyságú tömeg néma csendben hallgatta Jézust. Vajon miért? Mert olyanról beszélt, ami érdekelte őket. Mert az emberek hallani akarták az Istent. Milyen az Isten? Milyen a hozzávezető út? Milyen a földi boldogság? Milyen lesz majd a mennyei boldogság? A tanítványok ott ültek az első sorban. Persze nem székeken. Mindenki a kőre, vagy a fűre, vagy a száraz fűre helyezkedett el. Kinek szól ez a hegyi beszéd? A délelőtti istentiszteleten mondtuk azt a kifejezést, hogy elvégeztetett. Ez nem az embereknek szólt, hanem az Atyának, az Atya Istennek. De a hegyi beszéd nem az Atyának szólt, hanem az Atya színe előtt elsősorban a tanítványoknak, azoknak, akik egymással rivalizáltak, vitatkoztak, versenyeztek, akik borsot törtek a másik ember orra alatt, akik gátoltak, akik bodicsekeket adtak, amikor nem látta a mester, akik egyéni teljesítményeik során mellüket verték. S ránézett Péterre, Jánosra, Filepre, Bertalanra és a többiekre, és azt mondta nekik, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Nem azt mondta, hogy boldogok az erősek. Nem azt mondta Jézus, hogy a legboldogabb közöttetek a legerősebb. Nem azt mondta, hogy az a legboldogabb, aki a leghosszabban tud imádkozni. Nem azt mondta Jézus, hogy az a legboldogabb, aki a legnagyobb templomi ajándékot adja. Nem. És amikor Jézus kimondja ezt a szót, hogy boldog, akkor itt már a maximális fokozott nyelvtani formában érthetjük. Mert Isten előtt nincs boldog, nincs boldogabb, legboldogabb és legeslegboldogabb. Mert az Isten előtt csak boldog van, de ez maximálisan magába foglalja ezt a nyelvtani szabályt. Minden egyes, a 8 boldogság, minden egyes mondata így kezdődik, hogy boldogok.
Ahogy előbb említettem, ez lesz az Isten országának alaptörvénye. De ez nem egy kétharmados törvény, ez 100%-os törvény lesz. Minden erre lesz visszavezethető. A boldogság törvényét alkotta meg Jézus. Minden egyes sora egy-egy paragrafus, minden egyes szava egy-egy bekezdés. És figyeljétek meg, nincs benne szó. A szó igazi értelmében vallásról. Nincs benne szó izraelita vallásnak bizonyos állításairól. Mit mondtunk? Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Miért? Szelíd ember nem lehet egy ateista? Nem lehet szelíd ember egy muzulmán? És anélkül, hogy én erről a két általam megnevezett kategóriáról, de bármi mást is megnevezhetnénk. Akarnék szólni? Nem. Mert boldog ember csak az lehet, aki az Isten közelében van. Persze nyilván a muzulmán az lehet az Isten közelében, hiszen egy monoteista vallás. De Isten nélkül nem lehetünk boldogok. Olyan dolgokról szólt Jézus, amelyek azóta is minden generáció újabb és újabb feladatát jelenti. A boldogtalanságot örökölhetjük, de a boldogságot nem. Ha édesanyád boldog volt, akkor nem biztos, hogy te is boldog leszel. Ha édesapád boldog volt, akkor nem biztos, hogy te is boldog leszel. A boldogság nem örökölhető. Viszont milyen érdekes? A boldogtalanság bizonyos szempontból örökölhető. A boldogságért minden generációnak saját magának kell küzdenie. A boldogság nem esik elénk. Terülj asztalkám formában. A boldogságért önmagunk ó emberével kell megküzdjünk. A boldogságot senki mástól nem kapjuk. Nincsenek boldogságosztó automaták, a boldogságot nem tudjuk odaadni a másik embernek, bár örömet tudunk okozni, hiszen most volt nem rég, amikor adventi ünnepségek alkalmával hány és hány ezer és tízezer ember kapott cipős dobozon keresztül ajándékot. Ettől nem lettek boldogabbak, csak örültek. De ha ez az ajándék az Istenhez vitte őket közelebb, akkor ez az ajándék elősegítette az Isten közelében kialakuló boldogságot. Sem a szegénység, sem a gazdagság nem tudja a boldogságot biztosítani. Nem olyan rég láttam egy filmet, National Geographic műsorán, amely végigvezette a világ leggazdagabb embereit, és a riporter megkérdezte ezeket az embereket, hogy és boldogok? És azt mondták, nem. A gazdagság, a pénz, a vagyon nem tesz boldoggá. Boldoggá csak az Isten tehet bennünket. És az Istennek az a tulajdonsága, hogy boldogok a szelídek. A földön csak kevesen találják meg az igazi boldogságot. Sokan kergetik. Sokan keresik. De nem találják meg. Volt egy filozófus, Nietzsche. Egy bányász lámpát fogott. És világos nappal bement a kapu aljakba, bevilágított. És kérdezték tőle, te Nietzsche, mit keresel? És Nietzsche azt mondta, keresem az Istent. Mert ha megtalálom, akkor boldog leszek. És minden sötét zúgba bement, bevilágított. És azt mondta, az egész német társadalomban, német volt,
Nem látom az Istent. Nem látok egy boldog embert. És ha Isten nincs közöttünk, akkor nem tudunk boldogok lenni. Az evangélium boldogsága nem keverhető össze a világ boldogságával. Jézus boldogsága más. Nem testi. Van egy szép új öltönyöm. Boldog vagyok benne. De Jézus nem erről beszél. Nem vagyok az öltönnyel boldog, csak örülök. Boldog akkor vagyok, ha Isten közelében érzem magam. Boldog akkor vagyok, ha Istenre rátalálok, és a munkám végzése közben érzem az Isten áldását. A boldogság ezeknek a szelíd embereknek jellemük részévé válik. És akár merre mennek, mindenütt az emberek látják, hogy ez az ember boldog, nem ildomos. Az új év első hetén keményen kérdezni a gyülekezettől. De most mégis engedjétek meg, és hadd kérdezzem, a boldogság jellemed részévé vált? Mit gondoltok, miért eredménytelen a missziónk? Mert az emberek látják, hogy valamit szeretnénk, akarunk, de látják a diszharmóniát, látják, hogy ezek a félig boldog emberek csupán. És hát boldogságunkról tudnánk hitelesen beszélni. Az Isten közelében szerzett boldogságról. Figyeljétek meg! Jézus nem beszél egyetlen dogmatikai kérdésről. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet, boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Beszél Jézus valamilyen dogmatikai igazságról? Nem. Csak miről beszél?

Majd, ha boldog leszel, akkor fogják látni az emberek. És olyan jó, amikor az élet egy-egy pillanatában sikerül olyan álcázatlanul, mesterkedéstől mentes boldogságot sugározzunk. Ez az igazi evangélium, ez az igazi misszió. A boldogság a jellemünktől függ, és nem a földi javak függvényétől. A boldogság a lelki állapotunk és Istennel való harmonikus kapcsolatunk következménye. A boldog ember a legnehezebb körülmények ellenére is boldog. Olvassátok el majd a második korintusi levélnek a végén, Pál apostol életét leírja. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, hajótörést szenvedtem, éjt-nappal látéve, szegénységben, szomjúságban, nincstelenségben, elárultak, ablakon át eresztettek le, menekültem, börtönbe voltam, megbilincseltek, korbácsoltak. És ha elolvasom, akkor azt látom, hogy ezt egy boldog ember írja le. Testvérem, ha ennek az egy tizedét kapná, nem te vagy én, hanem ez az egész gyülekezet, a sírásunktól és a sóhajunktól nem lehetne tévét nézni a 6. kerületben. A boldogság a jellemed része. Ha csak ezt az egy mondatot jegyezed meg a hegyi beszédből, már sok mindent megértesz. A boldog ember a legnehezebb körülmények közepette is boldog. Tudjátok, miből állt Jézus idejében a nemzeti boldogság? Tudjátok, miből állt az evilági boldogság Izrael Jézus idejében? Izrael életében, Jézus idejében? Elmondom egy mondatban. Pusztuljanak a rómaiak, és minél cifrábbat tudtál mondani jelzőként a rómaiakra, az emberek annál boldogabbak voltak. És egyszer csak jön egy ismeretlen próféta, aki nem kiált, nem lármáz, hanem csendesen beszél, és a repet nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja el. És egyszer csak azt mondja, boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelidek, boldogok az irgalmasok, boldogok, akiknek szívük tiszta, boldogok a békességre igyekezők, boldogok a háborúságot szenvedők. És felfordítja a világot, mert rájött az a társadalom, hogy minket nem tesz boldoggá az, ha a rómaiakat szidjuk. És el tudnám mondani, hogy mi a mi nemzeti boldogság hormonunk ma Magyarországon. Tudjátok, Európa legpanaszkodóbb népe a magyar. Ezt is a Gallup állapította meg. A legpanaszkodóbb. Miért? Tudjátok miért? Mert nagyon távol vagyunk az Istentől. Mert a boldogság helyett a panaszkodás boldogságával is megelégedünk. Hiszen ha az ember panaszkodhat, az is valami jó boldogságot jelent. De ez fény évnyi távolságra van az igazi boldogságtól. Jézus boldogságában nincs faji különbség. Talán inkább helyesebb azt mondani, etnikai különbség. Ezt a faji szót nagyon rosszul használjuk. Csak egy faj van. Csak egy emberi faj van. Minden más etnikum.

0: Tehát épp úgy boldog lehet Jézus közelében egy magyar, mint egy török, mint egy szerb, mint egy horvát, bárki. Ez nemzetiségtől független. Ha szelíd vagy, már a boldogságnak egy részét megkaptad. Nem a győztesek lesznek boldogok, hanem a szelidek. Mind az, akiben nincs irítség, féltékenység, nincs hiúság, nincs bosszú vágy, nincs nagyra vágyás, nincs beképzeltség, nincs kapzsiság. És ma már azt látni, hogy a kereszténységen belül ezek az alapvető jézusi jellemet tartalmazó kifejezések abszolút hiányoznak. Nincsenek szelidek, eltűntek az irgalmasok, láthatatlanok a békességre törekvő emberek. Még háborúságot szenvedőkkel találkozunk, de a boldogságból oly kevés jut számukra. Viszont mindenki boldog lesz, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot. Az igazságot. Azt az igazságot, amelyre az Isten is rábólint. Mert néha féligazságokkal operálunk. Néha féligazságokat mondunk el. Néha csak az igazságnak azt a részét szeretjük kihangsúlyozni, ami a mi nagyságunkat mutatja be. A boldog mondásoknak minden mondata kéttagú. Egy magatartási formát tartalmaz a mondat első része, boldogok a szelidek, és a másik része egy hozzáfűződő ígérettel fejeződik be. Mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az első és az utolsó boldog mondás ígérete az azonos. Nézzük csak meg az első. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Nézzük meg az utolsót. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, ez egy nagyon fontos, mert övék a mennyek országa. Egy nagy önmagába visszatérő logikai mondattal találkozunk. Az első négy boldog mondása jelenre, az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik boldog mondása jövőre vonatkozik. A boldog ember az soha nem egy befejezett állapotot jelent. A boldogságnak nincs múlt ideje, csak jelen ideje. Ha a boldogságot múlt időbe akarjuk tenni, akkor már hozzá kell tennünk a voltam, voltál, volt kifejezést. A boldog ember az mindig a cél felé, Isten országa felé halad. A szelíd emberben van valami az Isten jelleméből. Van benne valami, hogy tud sírni, amikor más sír. Tud vígasztalni, amikor vígasztalni kell. A szelíd ember nem erőszakos, nem rátarti. A szelíd ember nem akarja bebizonyítani, hogy ő szelíd. A szelíd embernek a szerénysége és a szelídsége az erénye. A szelíd ember nem akarja megszerezni az uralmat. A szelíd ember nem akar megdönteni embereket, kormányokat, helyzeteket. A szelíd ember az Isten előtt tudja életének minden lépését. Ezért ő a föld örökösei közé fog tartozni. A hatalom akarása helyett a szelídséget akarja megválasztani. És egy olyan világban élünk, amikor már a kereszténység is a hatalomról kezd szólni. A kereszténységen belül is egyre több kifejezéssel találkozunk a hatalom teológiájáról. Ezzel szemben ott van a szelíd ember, és azt mondja, ha valamit majd meg kell oldani, akkor a jó Isten meg fogja oldani. A szelíd ember nem önelégült. A szelíd ember nem fog odállni a másik emberhez, és azt mondani, na ugye, megmondtam neked, hanem ha ez be is következik, a szelíd ember oda megy, átöleli a másikat, és együtt tud sírni és zokogni. Az örökség, azaz örökhagyó halálával nyílik meg, háromlik át az örökös felé. És az örökhagyó már egyszer meghalt. Várhatjuk az örökséget, de az örökségből kimaradnak azok, akik nem szelidek, akik nem tiszta szívűek, akik nem lelki szegények, akik nem éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Kimaradnak azok, akik nem üldöztetnek az igazságért, és csak azok fogják megkapni az örökséget, akik az örökhagyó rendelkezése szerint méltóak lesznek rá. Az örökség megvan, megvan az örökös is. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Kívánom, hogy kapd meg az örökségedet. Ja, és ne vitatkozz, mert van elég hely ezen a földön. Minden örökösnek fog jutni belőle. De csak maradj továbbra is szelíd. Az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, édesatyánk, te néked köszönjük meg, hogy jellemünket állandóan formálod, alakítod. És megköszönjük te néked azt, hogy olyanra alakítod a jellemünket, amilyen te vagy. Add, hogy te legyél a minta, te legyél a cél az életünkben. És mindazt az ellenhatást, amelyet a társadalomban, a hétköznapok során, a munkába járás ezernyi aggodalma között kialakítunk, az ne cél legyen az életünkben. Adj nékünk szelídséget. Urunk, hiszen egy olyan világban élünk, ahol a szelídséget nem értékelik. Hiszen ha valamit el akartunk érni az életbe, akkor mindig nagyon határozottan, mindig erőnek a fellépésével kellett megjelenjünk. És akkor célt értünk el, és már gyermekkorunk óta ezt a módszert alkalmazva éljük az életünket. És most hozzánk szólsz, és azt mondod, hogy válasszunk más módszert. Legyünk szelidek, legyünk olyanok, mint a názáreti Jézus, és akkor még jobb célt fogunk elérni. Add, hogy örökségként meg tudjuk kapni tőled azt a földet, amelyet te megtisztítasz a bűntől és a bűnnek minden következményétől. Add, hogy szelidek lehessünk, mint a názáreti Jézus volt. A te végtelen kegyelmedből, Urunk. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekeskönyvünk 153. énekét, Drága hon, ragyogóbb, mint a nap.

maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett dr. Tokics Imre lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyitott ajtó előtt állunk. A mai ige: Jelenések 3:8. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Gondolatok az ígéről. Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett ígéjét követed életedben és halálodban, nyitott ajtó előtt állsz. Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe? Ki tilthatná meg ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran beléphetek. Meg is teszem, Uram, a te kegyelmed által. Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az ége titkaiba, Isten mélységes titkaiba. A kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az ő második eljövetelének megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden tanítás föltárulhat előttem, egy sem maradt többé rejtve a számomra. Belső szobámban is nyitott az ajtó. Szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni, és föl kíván használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez sohasem fog sikerülni nekik. Nem sokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngy kapuján az én Uram, az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. Még holnapig tart az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egész héten egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a Magyar Reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos delegáció keretében, amely a Sukkot ünnepe idején és az október 7-i támadások harmadik évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkezett lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. A magyarok számára a látogatás hátterét az Izraellel való kapcsolat adja, amely szokatlanul mély történelmi kötődéssel bír a zsidó történelemhez, a cionizmushoz és a zsidó közösséghez.
1: Kulturális programajánló.
2: Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet ma, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotása, az Allein Gott, valamint a C-moll preludium is fúga zárják. Az alkalmani ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án, kedden lesz, 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a 14. kerület, Rózsavölgyi Köz-3-ban. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint Mohács 500, Hercegszülési Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a Hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság fölfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagytermében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum gálakoncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti föl az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat a két kiváló zeneszerző munkásságának újra fölfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia Gárdonyi Zsolt pedig az idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a református, közéleti és kulturális alapítvány szervezésében valósul meg.
1: Egészséget mindenkinek!
2: A lelki egészség világnapja. A lelki egészség világnapját hagyományosan minden év október 10-én ünnepeljük. A világnap, melyet számos országban megünnepelnek, elsődleges céljaként a figyelemfölkeltést tűzte zátlajára. Célja az előítéletek elleni harc és a lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda. Bevezetését a Mentális Egészség Világszövetsége kezdeményezte 1992-ben, azóta pedig világszerte számos szervezet csatlakozott hozzá. Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más, Őket is megilleti az egyenlőség minden joga. A kezdeményezéssel évről évre fölhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Amennyiben megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait gyarapítják. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pulcs útvonalon érkeznek meg a Mária Pulcsi istenszülőhöz. Teddik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció, október 8-án, csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünként. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai 3 napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények játszóterek fölújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, időseknek. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pulcsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pulcsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög-katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban mondanak vecsernyét. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban, a Stefánsdomban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmendetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pulcsi istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. A hétvége felé már érkezik a változékonyság. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható. A jelen számítások szerint a hétvégén is marad a változékony idő, de nagy bizonytalanság mellett mégis felhős időre számíthatunk, és kisebb eső, zápor is várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn Éliás című oratóriumának második részét.

elhangzott Mendelssohn Éliás című oratóriumának második része. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A halálbüntetés elleni harc világnapja október 10-e. 2007. december 18-án az ENSZ közgyűlése Olaszország javaslatára megszavazta a globális halálbüntetés eltörlésének moratóriumát. 2008. december 18-án megerősítve az előző fölhívást, a közgyűlés újabb állásfoglalást fogadott el a megfelelő szavazati arányjal. A halálbüntetés alkalmazása helyrehozhatatlan hibával járhat, mert egyetlen büntetőjogi rendszer sem képes kizárni azt a kockázatot, hogy ártatlanokat ítéljenek el. Az ember születésével együtt egyetlen jogot egészen biztosan elnyer, és ez az élethez való jog. Az életet sokféle módon el lehet venni, ám ezek közül egy sem lehet jogos, mert embert senki nem ruházhat föl az élet elvételének jogával. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-án, csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünként. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények játszóterek fölújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, időseknek. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög-katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban mondanak vecsernyét. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban, a Stefánsdomban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmendetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Teddik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. A Biblia szerint a nyelv is testrész, de hatalmas dolgokat lehet vele véghez vinni. Mai műsorunkban az Agapé kerekasztal körül a szavak erejéről és hatalmáról beszélget Vágvölgyi Gergely műsorvezető és vendégei.

0: Milyen erő rejlik szavainkban? És mi adja azok súlyát? Felmérjük-e kimondott gondolataink következményét? Mikor válik a szó tetté, és mitől lesz beszédünk hiteles? Az Agapé asztalánál vendégeinkkel ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Ma esti vendégeink Acél Petra kommunikációkutató, nyelvész és retorika szakértő, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem professzora. Vallja, hogy a jó szóhasználat nem a kimondott szóval kezdődik, hanem a másikra való alázatos odafigyeléssel. Tóth András, görögkatolikus pap, mentálhigiénés szakember, a Váci Egyházmegye spirituálisa. Fontosnak tartja, hogy amikor kimondunk valamit, a lélek is szólaljon meg rajtunk keresztül. Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus, egy keresztény szakemberekből álló lelki központ vezetője. Szerinte a mai társadalomban már nincs vágy és akarat a másik meghallgatására, csak saját véleményünket akarjuk elmondani. És érkezett még közénk Krúdi Tamás újságíró, kommunikációs szakember, a Szent István Intézet vezető kutatója. Úgy véli, attól lesz hiteles egy megszólalás, ha egy embernek az egész élete, személyisége ott áll a szavai mögött.
1: Eláraszt bennünket napjainkban a szóáradat. Elképesztő zajban élünk. Már a vacsora alatt is megemlítettük ezt. Viszont ezzel párhuzamosan, hogy látjátok, és köszönöm, hogy tegeződhetünk, devalválódnak a szavak? Elértéktelenednek? Nincs már súlya a szavainknak?
2: Logos, ugye a görögben annyit tesz, hogy szó, de egyszer azt is jelenti, hogy ige, és azt is, hogy Krisztus, tehát Jézus, az Isten. Az elértéktelenedése a szavaknak annak köszönhető, hogy elfelejtjük a kimondott szó mögül az igazságot, az Úristen kegyelmét, és nem állunk jót a saját szavainkért. Az igazán hiteles szó mögött mindig az egész életemmel ott állok. És ha az nincs meg, akkor tud zaj lenni. Tehát minden más az a beszélés, minden más sok, minden más habberés. Nyugodtan mondhatjuk ezt egyébként, ha belegondoltok, hogy naponta beszélünk környezetszennyezésről. Mert a vizek, mert a föld, mert a levegő. Nem beszélgetünk arról, hogy a rossz beszéddel mennyi zavart okozunk egymás fejében, lelkében, szívében. Hogy mekkora a belső környezetünk szennyezése attól, hogy mások nem figyelnek, vagy mi nem figyelünk. Tehát, mert hát könnyen jön ki, ugye a Szentírásban is van, ne csak arra figyelj, ugye, ami te mondasz, hanem amit beengedsz. Tehát észrevétlenül is átéljük, hogy lehet devalválni, mert az tény, hogy nem dől össze a világ. Az ember egy rossz szót használt, durvább volt, érdektelenebb, hazabeszélt. Ugye a mai világban mindenki mondja azt, ami az ő érdeke. A jó szóhasználat eleve nem a kimondott szóval indul, hanem a mérhetetlen alázatos odafigyeléssel a másikra.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy hihetetlen mennyiségű szóáradatban élünk, és hogy bizonyos szavak meg kifejezések azok valóban devalválódnak, bizonyos metaforák elvesztik az értelmüket, de születnek újak is, és az ember ugye teremtő lény is. És ezzel együtt a gondolatainkat, meg az érzelmeinket ugye elsősorban továbbra is csak szavakba tudjuk kifejezni. Tehát úgy tudjuk, tehát hogyha én valakivel valamit, nem csak...
2: Tehát érintésben is.
3: Persze, de hogyha valamit közölni akarok már, tehát a kommunikációnak az elsődleges formája, én azért azt mondanám, hogy azért a szavak. Tehát nem fogjuk tudni leváltani.
2: Hát születéskor egy anya megérint, nem.
1: Rögtön szól is hozzá, nem, hogy szia, Isten hozott szeretlek, vagy ő szerelmes vagyok,
2: az
1: akkor el akarom mondani.
2: Az egyik nélkül rossz, a másik nélkül kevésbé, tehát ha nincs érintés, az baj, ha nincs szó.
1: Ugyanakkor fókuszáljunk most a szavainkra a ma esti beszélgetésben. Így látod te is, atya, hogy elértéktelenek a szavaink?
4: Most hallottam, nagyon egy maximális egyet tudok ezzel érteni, az jutott közben eszembe, hogy milyen jó volt, hogy úgy kezdődött ez a beszélgetés, hogy csend volt. És ahogy ez jutott meg eszembe, hogy, ezek, hogy igazán a szavak csendben születnek meg. És hogy nincs csend. Ugye ezzel kezdett, hogy folyamatos szóáradatban élünk, és mivel nincs csend, ezért sokkal valahogy felszínesebbek lesznek a szavaink. És ugye akartam én is behozni ezt a logos szót, és ugye a logos szóból jön ugye az ige, de hogy ami megtestesül, de hogy abból a szóból jön a logika szó is, és hogy ha úgy elképzeljük a logikai eszmefuttatásainkat, mint egy gömb, ezen a gömb felszínen szaladgálunk, és akkor be lehet bizonyítani ezt is, meg azt is ugyanarról, mint egy volt az ókorban ez a vitatkozás művészete, ahol megcsináltak azt, hogy ugyanazt, hogy bizonyítsd, hogy van Isten, bizonyítsd, hogy nincs Isten, és akkor ezt kellett nekik vitatkozni, és utána megcserélték őket, és az ellenkezőjét bizonyítsd. Tehát mindent lehet logikusan, de hogy mi van ebben a gömbben? Hogy mi tölti meg ezt a gömböt? Hogy az a logosze, az az ige, ami a teremtő szó, vagy az a ige, ami megtestesült, az az ige, ami a kezdetekkor is ott volt. El tudom képzelni, hogy a kezdetekor volt valami nagy csend, és a teremtő szó egyszer csak az egy tett is volt. Tehát valahogy ez, ami most nekünk így a témánk, ez a szó és a tett, valahogy nekem most az jött be, hogy a szó az már egy tett.
5: Én pont erre gondoltam, úgyhogy lenyúltad a gondolatomat. Pont ez volt bennem, hogy mint a zenében is a hangnak akkor van szépsége, amikor előtte és utána megszólal a csend. Ugye azt gondolnánk, hogy a cseng nem szólal meg, de a csend nagyon hangos tud lenni, és nagyon elgondolkodtató, és nagyon jelenlevő tud lenni. És hogyha ez a csend a szavaink előtt és után van, akkor a szónak van értelme. És valahol úgy hemzsegnek a szavak most már, mint hogyha a szavak ebben veszítenék el értelmüket, hogy nincsen átgondolás, mielőtt megszólalunk, vagy meghallunk egy szót, és nincsen feldolgozás, miután hallottunk egy szót.
1: Ezen a fonalon mennék tovább. Mi adhatja vissza a szavaink súlyát? Hogyan adhatunk nekik újra igazi nyomatékot? Nem csak azért, hogy igazunk legyen egy vitában, hanem hogy valóban súlya legyen annak, amit kimondunk, értéke legyen annak, amit kimondunk.
2: De miért úgy kérdezed, hogy mi adhatja vissza? Hát ki adhatja vissza a szavaink súlyát? Egyrészt én magam, az én szándékom, az én meggyőződésem, az én elköteleződésem. Az, ahogy az atya mondja, hogy tett is. Én nagyon érdekes elméletek születtek a nyelvészetben arról, hogy a szót gyakran használjuk tettként, amikor azt mondjuk megesküdvén a másikkal a templomban, hogy igen, tehát az attól a pillanattól érvényes, annak kötő ereje van. Jogilag is, egyházjogilag is, törvényesen is kötő ereje van. Amikor azt mondom, felavatunk például valamit, akkor milyen érdekes, hogy az ember már mindent levág meg, kivág meg, neki dob ugye a pezsgős üveget a hajónak, de végeredményben, amikor azt mondom, hogy ezt az épületet így nevezem el, az a kimondás, a tett. Mint ahogy tett azt mondani valakinek, hogy szeretlek. Azzal teszek valamit, azzal nem leírom, amit érzek, egyfelől nyilván leírom. Tehát magyarán az, hogyha értem, hogy az végeredményben tettem is vele valamit. Tehát amikor egy mondatot kimondunk, néha gondoljunk úgy rá, mintha hazahoznánk egy szatyrot a bevásárlásra. Szóval mit hoztunk haza? Tényleg ezzel akarjuk etetni ma a családot? Tényleg csak ennyit tudtunk ma hazahozni? Tényleg csak ennyi mondani valónk van? Ugye itt a csendről érdekes, hogy mennyire fontosnak tartjuk, mert éppen beszélgetünk arról, hogy a csend milyen fontos, nem egy médiumban. Tehát hogy azért ennek van ellentmondás, hogy amikor az ember ezeket... Vegyük észre például, hogy a leghitelesebb szavaink, amikor azt mondjuk, hogy erre nincsenek szavak. És ezt mikor szoktuk mondani? Az életünk legfontosabb pillanata, amikor nagyon boldogok, és akkor nagyon szomorúak vagyunk. Akkor épp azt mondjuk, hogy ezt már nem éri föl olyan szó, tehát ide már várunk valamit, valami mást is. És aki ezt átélte, az jön rá, hogy de bizony, ha megtalálom a szót, annak meg kell, hogy legyen súlya.
3: Fú, hát én most azon gondolkoztam, hogy amit Petra az előbb mondtál, hogy az embernek az egész, hát hogy mondjam, élete, személyisége kell, hogy álljon a szavai mögött. És a borzalmasan érdekes, így a tudattal foglalkozó tudományokból legalábbis én úgy olvastam, hogy amikor beszélünk, nem feltétlenül tudjuk előre, néha magunkat is meglepetésként ér az, hogy mit mondunk. És csak utána tudatosodik bennünk az, hogy hogyan jött ki.
2: Például most te azt mondtad, hogy borzalmasan érdekes. Igen. ami milyen érdekes jelzőszerkezet, hogy miért azt mondtad, hogy borzalmas. Igen. Valószínűleg megborzongtál ettől.
3: Simán lehet.
2: De nem volt tudatos.
1: Abban át kellene gondolnunk.
3: Nem, ez az, hogy nem. Hanem, hogy a hitelesi azt teszi, hogy olyan mögötte az élet, hogy ami megérkezik, tehát kicsit öntudatlanul megérkezik a világba, az valódi és igaz. Tehát, hogy emögött legalábbis én ezt gondolom, mert nagyon-nagyon ritkán van nyilván, fantasztikusan ügyes ügyvédek, vagy tanárok, vagy nem tudom kicsodák, ők oda tudnak figyelni minden egyes szavukra, és úgy mondják ki, hogy ezt előtte háromszor, négyszer, ötször, vagy nem tudom hányszor végigrágták. De egy ilyen beszélgetésben az ember nem tudja, pontosan nem tudja előre azt, hogy mi fog kijönni, és mit fog mondani, csak később.
4: Ez kapcsolatban a jelenlét, tehát attól lesz érték az, hogy jelen vagyok-e abban a szóban. Vagy jelen van abban szóban valaki más, tehát hogy mondjuk a lélek jelen van-e bennem. Most egy kicsit papból beszélek, mert ugye amikor prédikálunk, nyilván készülünk a beszédre. Az is érdekes, mert szóról beszélünk, az evangéliumról beszélünk, akkor megint beszélünk, magyarázunk. De hogy a készület mellett az, hogy én most kognitív módon mire készülök, hagyni kell azt, hogy egyfelől én ott jelen legyek, befogadó legyek, és hogy a lélek is tudja megszólalni rajtam keresztül. Tehát, hogy valami ilyen töltetek, ettől lesz újra élő a szó, vagy ettől lesz, hogy is mondtad, hogy súlya a szónak.
1: De ez a hétköznapi beszélgetéseinkre is igaz lehet? Tehát amikor nem egy prédikációról, egy szentbeszédről van szó, hanem arról, hogy találkoztam egy baráttal, vagy bárkivel az utcán, szeretnék jelen lenni számára, ahogy mondtátok, ott is valamilyen ilyen hozzáállást kellene tanúsítanom?
4: Nem lehet mindig valószínűleg. Tehát, hogy amikor emberekkel dolgozunk, és itt előtte Emőkével beszélgettünk erről, hogy akkor épp ott vagyunk, és nagyon, nagyon ráfigyelünk. De hogy azért a hétköznapi szinten tényleg devalválódott, és nagyon sokszor éljük azt is meg, hogy szia, hogy vagy, és akkor megyünk tovább, mert nem tudunk megállni. Tehát biztos, hogy teret kell ennek adni. Tehát, hogy a hétköznapi élet szintjén, de jelezni valahogy lehet az, hogy fontos vagy nekem. Tehát még akár rövid találkozásban is ott lehet az, hogy fontos vagy nekem, meg itt vagyok, szia, de most megyek, mennem kell.
2: Szerintem érdemes arra gondolni, gondoljatok bele, meg a kedves nézők is szerintem hallgatnak minket, hogy amikor például egy kisgyerek kap valamit, akkor mi az első gesztusa? Nevezzük el. Tehát például a nyelv használatának az egyik a jelenlétre leginkább figyelmeztető gesztusa ez, hogy akkor vagy már, ha van neved, és az egy szó. Mostanában nagyon intjük a szülőket arra, hogy az elektronikus kütyüket ne nevezzék el. Tehát ne legyen neve a hangasszisztensnek, és ne hívjuk Alexának, meg, és ez most nem a reklámhelye, mert attól sokkal létezőbb, jelenlevőbb, emberibb, kapcsolatszerűbb lesz. Annak nincs neve az, és nem Artudetu, ugye, aki még emlékszik a csillagok háborújából, hanem az egy készülék. Tehát, hogy például ez mennyire ősi, hogy csak attól vagy, hogy van rád egy szavam, és az egy név.
5: Bennem így a beszélgetés hallgatva az fordult meg, ugye arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy sokszor, amikor beszélgetünk másokkal, akkor az nagyon hamar átjön, akkor is, hogyha együttműködőek vagyunk ebbe a beszélgetésbe, hogy míg én kérdezlek és hozzád beszélek, addig rád vagyok kíváncsi, vagy igazából a saját magamat akarom előtérbe helyezni. Egy kerülő úton lehet, de magamat akarom előhozni. És ennek nagyon nagy szerepe van az, ami beszélgetésünkben, ami kapcsolatunkban, a szavak súlyába, hogy amikor kérdezlek, amikor a válaszodat várom, feltéve, hogy várom, akkor rád vagyok kíváncsi, vagy csak magamat akarom hallatni. És szerintem a mai társadalomban már nem várjuk a másik válaszát, csak veszőt teszünk, hogy elmondhassuk a saját válaszunkat és véleményünket. Tehát nagyon sokszor a kérdések, azok úgymond költői kérdések, hogy végre megszólalhassak, ami hiteltelenít minket még a kérdés szintjén is.
2: Ide hagyj fűzzek rá egy nagyon érdekes, nagy kutatást egyáltalában nem hívő közösségben végezték, és arról szólt, hogy arra volt kíváncsi a kutató, hogy a gazdaság legsikeresebb és kevésbé sikeres szereplői hogyan kommunikálnak, és mitől, meg sok minden máshogy csinálnak, tehát egészségükre, hogy figyelnek, stb. Ugye azt gondolnánk, hogy ki az igazán sikeres egy szervezeten belül, aki jó maga biztosan kiáll, mindig elmondja a tutit, kioszt mindenkit, kijelentő módba beszél, csupa állítást használ, nem kérdez. Az igazi vezető az beül egy megbeszélés, egy végigbeszéli, ugye? Van egy ilyen képünk.
6: Ő a főnök inkább.
2: Igen. És akkor ugye van egy olyan típus, aki kicsit figyel, kicsit válaszol, de mindig a maga mindig olyan, nagyon egyelőre játszik. És végül vannak azok, akik csak figyelnek, és csak néha szólnak. És ugye azt gondolnánk, hogy a legsikeresebbnek anyagilag is azok bizonyultak, akik úgy jól hozzák adat. Nem, ők középre beszorulnak. A legsikeresebbek az alázatosak. Ők a legsikeresebbek, meg a legsikertelenebbek is. A sikeres és a sikertelen között, hogy neki van jó önképe, tehát ő azért hiszi, hogy ő is ér valamit, tehát magyarán magát is bele tudja vinni ebbe. Ő pedig nagyon megalázottnak, vagy kicsinek érzi magát. De hogy tehát mindenkinek fejlődne a figyelmet, ha olyan lenne a főnök, aki végigbeszéli a megbeszélést, nem az a jó főnök. Még a gazdasági sikerhez sem az vezet, pedig ez milyen messzire visz a mentális, vagy a spirituális, vagy a hitéleti egészségtől.
1: Az új pápa, a 14. Leó nagyon sokszor beszélt már eddig is arról, hogy legyünk párbeszédben a világgal. Lehet, hogy ő pontosan erre a fajta párbeszédre gondol, hogy valamelyik beszédében említette is, hogy tanuljunk hallgatva jelen lenni a párbeszédben, hogy alázatosakká válunk, és nem csak a saját hangunkat szeretnénk hallani, hanem meghallani azt is, amit valójában mond a másik?
4: Biztos vagyok benne, hogy erről, tehát hogy itt előjött már, hogy figyelni a másikra, és nem csak a magamat hallatni, mert akkor jön létre a kapcsolat. Tehát ez amiről beszél, hogy a párbeszéd, az kapcsolat. Mert hogyha csak kinyilatkoztatok, hogy én, amit én akarok, akkor nem lépek kapcsolatba. És ettől lesz, és bármilyen akár vallások között, vagy különböző népek közötti a kapcsolat, hogy létrejön, ne csak mindenki maga mondja a magáét, hanem, és ehhez az kell, hogy figyelek rá. Én közlöm azt, amit én szeretnék, de figyelek arra, amit ő mond, és akkor összeéled a kettő, és akkor így kapcsolat jön lé. És a kapcsolatban tud mégis a szeretet is áramolni. Tehát, hogy ez kapcsol minket össze.
5: Még talán, amit mondasz ebbe, ez a kapcsolódáshoz, tehát a párbeszéd akkor jön létre a két monológ helyett, amikor érződik az, hogy én kíváncsi vagyok arra, hogy te mit akarsz mondani. Tehát tényleg van ez az őszinte kíváncsiság, ami nem azt jelenti, hogy mindent elfogadok, de meg akarom érteni, vagy hogy a csodába látod ezt, mit gondolsz erről, hogy lehet, hogy neked van igazad, már... Tehát ez a gondolat.
4: Izgalmas, nem? Mennyire unalmas mindig magamat hallani, de
5: az kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond.
4: Persze, sokkal izgalmasabb, sőt, inspirál az, amit mondasz.
5: Igen.
1: Így tanulunk egymástól, nem?
2: De nem olyan egyszerű ám. Egy kicsit gondoljatok be, vagy gondoljunk bele, amikor a hétköznapjainkban mondjuk politikai kérdésekről beszélünk, és úgy kérdezni valakit, hogy teljesen nyitottan fogadom, tehát a saját elkötel, mondjuk egy hívő és egy nem hívő beszélget, és ott vannak az előfeltételezéseink, és olyan hangos bennünk, amit hiszünk, gondolunk, fontosnak tartunk, hogy olyan nehéz megtartani, tehát magunkat is meg kell tanítani erre a nyílásra, hogy teljesen tehát teljesen a saját előzményeim nélkül tudjak figyelni. És arra gondolok, hogy most például a nézők olyan, hogy hallgatnak minket, de biztos van rólunk is. Hittel meglátták-e őkét, vagy meglátták az atyát, vagy Tamást, vagy nyilván engem, és arra gondolok most, hogy ez a nő a figyelemről beszél, de be nem áll a szája. Tehát, hogy vajon tudom-e ezt, azért ez nem egyszerű, tehát szépen beszélünk róla, de ez egy nagy feladat. Szóval azért ember legyen a talpán, akinek sikerül.
1: Épp erre utaltál, nem Emőke, hogy úgy vagyok nyitott, hogy azt megengedem magamnak, hogy nem fogom teljesen elfogadni, amit ő... Ez nem azt jelenti, ez a párbeszéd és ez a nyitottság, hogy automatikusan igazat adok neked, hanem akkor érveljünk, beszélgessünk, nézzük meg a te álláspontodat is, úgyhogy mondjuk akár nekem hitben van egy stabil álláspontom. Nagyon borgasztás.
3: Például ugye az új jó újságíró abszolút nyitott és kíváncsi arra, amit a... Ugye a másik János Pálnak volt, ez a fantasztikus. Ugye röviden összefoglalta az újságírói etikát nagyjából, meg az egész étoszát az újságíróknak. Ugye három dolgot mondott, tényleg három mondat. A jó újságíró ugye mindent megfigyel, nem mindent ír meg, és egy kicsit segíteni próbál. Ugye mindent megfigyelünk, kíváncsiak vagyunk az emberekre. Nem mindent ír meg, mert a méltóságát tiszteletbe kell tartani a másiknak, és nem mehetek el addig, hogy a kárt tegyek benne. És hogyha nincs meg a kis segítség, akarás, nem kell az egész világot, nem fogom tudni megváltani az egész világot, de egy picit segíteni, anélkül nem érdemes ebbe a szakmába belemenni, és szavakat.
5: Ez azért gyönyörű, bocsáss meg, azért gyönyörű, ezt én nem ismertem, de azért nagyon szép, mert ebben benne van pontosan az, amire szükségünk van ehhez a kíváncsisághoz, hogy van egy belső stabilitásom.
3: Így van. Hogy nem renget meg a másik ember, bármit mondhat, engem nem fog...
5: És ha mégis módosít, vagy kicsit finom hangol, azzal nincsen semmi baj. Körülök. Elbírom viselni, mert abban a növekedés lehet. De ez egy olyan belső stabilitás kell, tehát ez egy nagyon mély, nem csak meggyőződés, hanem a meggyőződések megtapasztalása kell.
2: Ehhez, stabil hogy, tehát a stabilitás.
5: De ugye alázatos is csak az tud lenni, aki belülről
2: van saját tartása.
5: Stabilan van.
1: Identitás kérdésnél vagyunk, ha jól értem gyakorlatilag, igen, hogy van-e identitásunk.
3: Annál is, de tudod, egy beszélgetésben, amikor beszélünk, és hogy én pozitívan meg tudom erősíteni azt a másik embert, hogy lehet, hogy nem értek veled egyet, de te egy elfogadható, szerethető lény vagy abban a beszélgetésben. Tehát vitatkozni is lehet úgy, hogy közben mi a személyében, hogy ő szeretett ember, meg tudom erősíteni.
1: De ide kapcsolódok. A szavainknak egyszerre van, vagy egyszerre lehet romboló és építő ereje is. Valahol ezt pedzegetjük, nem, hogy tudok úgy is kommunikálni, hogy akár úgy is, hogy még jót is akarok, de van óriási kárt teszek. De tudok úgy is kommunikálni, úgy is beszélni, úgy is használni a szavainkat, mert nem csak beszédre használjuk a szavainkat, hogy azzal építem és emelem a másikat, vagy emelem kettőnk kapcsolatát.
2: Elveszek, vagy adok. Tehát nem is a rombolás, meg az építés, vagy nem mindig ez, hanem azzal én ajándékozó vagyok, vagy kiveszem a helyzetből, amit nem. Mert abból indulok ki, hogyha én nem veszem ki, nekem ugyan nem adja senki önként. És azt mondod, hogy identitásról beszélünk, én nagyon nem szeretem azt a szót, hogy identitást túlhasználjuk. Személyek vagyunk-e? Personák vagyunk-e? Tehát élő emberek. Az identitás ugyanis azt jelenti, hogy egy formációja, egy változata.
1: Itt viszont akkor már a teremtettségünknél vagyunk.
2: Így van, pontosan.
4: Igen. De nagyon sok gondolatot elindított, amit mondtatok, mert itt a teremtettségünkből is fakad az, hogy minden ember Isten gyermeke, akkor az a tisztelet, hogy én nekem, akár ha egyetértek, nem értek egyet, ő egy személy, akit én tiszteletben tartok. Én voltam a szolgáltaim révén nagyon egyszerű emberek között is, és nagyon kincseket lehet felfedezni, hogyha te megengeded azt magadnak, hogy őt személynek tekintsd, egy teremtett embernek, aki akkor olyan dolgok jönnek elő belőle, hogy tulajdonképpen azzal teremted meg a kapcsolatot is, meg az ő személyének a kibontakozását, hogy ezt a figyelmet, ezt a tiszteletet megadod. És csodálatos találkozások vannak tényleg a legegyszerűbb emberekkel is. Tehát akkor, hogyha ő személynek érzi magát a jelenlétedben. És ha a jelenlétet mondtam, nem csak nekem kell jelen lennem, hanem neki is jelen kell lenni számomra, és nekem számára. És akkor ott megtörténik az a csoda, ami a szavaknak értelmet ad.
1: Újságíróként, Tamás, tapasztaltál már olyat, hogy voltál olyan helyzetben, amikor érezted, hogy ha most máshol teszed a vesszőt, ha egy másik kifejezést használsz, akár élőszóban, akár egy cikked írása közben, akkor ott valami nagyon komolyan megfordulhat?
3: Fú, hát rengetegszer, és az is, egyébként tulajdonképpen ezen gondolkoztam most, hogy ez a médiavilág, ez milyen érdekes, mert hogy az ember egy kicsit arra szoktatja rá, hogy ne beszélgessem, hanem hogy kinyilatkoztasson, és elmondja azt, amit ő akar. Tehát, hogy nem egymásra reagálunk, egyébként hál' Istennek itt most egymásra reagálunk. De nagyon sokszor, ugye, ezt újságíróként figyeltem meg, hogy az ember interjút készít, akkor általában ugyanazokat a sztorikat hallja vissza. Mert hogy van egy sztori készlet, amit ugye általában egy ilyen helyzetben egy ismert ember el tud mondani, mert ezek a dolgok történtek vele, és ezt úgy nagyjából elmondja. És ugye jó újságíró azt próbálja meg kikerülni, hogy mindig csak ugyanazokat hallja. Tehát valami újdonságot igyekszik belevinni ebbe az egészbe. De az ügyes nyilatkozó meg igyekszik arra terelni a beszédet, hogy azt mondhassa el, amit tud, meg amit ő szeretne, meg amit tudom, esetleg az érdeke fűződik hozzá. Tehát el tudom képzelni azt, hogy devalválódtak a beszélgetések, abban egy kicsit ebben a média világnak is szerepe van, amelyik arra tol minket, hogy hogy ne arra reagáljunk, amit kérdeznem, amit mondanak, hanem arra, amit én el akarok mondani, és én akarok közölni a másik emberrel, mert én vagyok a középpontban.
1: Akkor sokszor már arról van szó, nem, hogy a kérdéseink is valójában kijelentő módban így fogalmazódnak, meg nem kérdőjel, hanem pont van a végén, és abban már én megmondtam a nagybetűs igazságot.
5: És az, amin gondolkozom, ahogy hallgatom ezeket a gondolatokat, hogy miért van nekem arra szükségem, hogy mindenáron az én mondatom, meg az én igazságom, meg az én gondolataim legyenek ide kiterítve és megtapsolva. Tehát miért kellene ennek így lennem? Tehát mi az, amiért nekem ennyire szükségem van, és ugye megint visszakerülök a belső stabilitásra, ennyire szükségem van, hogy én megmutassam magam, és meggyőződésem, hogy az, hogy megtapsolva akarok lenni. Tehát azt akarom, hogy én kerüljek a középpontba, és helyeselve legyek. És ez ugye ez a fajta bizonytalanság, mert ez egy belső bizonytalanság, ez az, ami kiöli a kíváncsiságot. Tehát, hogy a másik méltóságát megőrizni, hogy lehet, hogy észrevettem valamit, amit most mondtál, lehet, hogy tudnék rá nagyon szakszerűen és nagyon jól reagálni, de nem teszem meg azért, hogy megőrizzem, együttműködjek veled abba, hogy a te emberi méltóságodat megtartsam. És ez már mennyire krisztusi vonás, és mennyire fontos lenne, hogy mi keresztények így viszonyuljunk egymáshoz, hogy hogyan tudlak téged támogatni abba, hogy a te méltóságod meglegyen úgy is, hogy most veled beszélgetek.
4: És ugye ez a méltóság, engem is megfogott az, amikor mondtad, hogy újságíról nem kell mindent megírnia. És nem kell mindent beszélni se, főleg nyilvánosan. Tehát az, hogy mit, mikor és hol mondunk el, tehát mondtad a hétköznapi beszédet, hogy, de ilyen, mint a hagymahéjak, hát egy szinten beszélünk, de nem lehet a hétköznap az utca oda menni valakihez is rögtön az ő tudom, hitéről, vagy az ő szenvedéséről beszélni, hát kell, le kell bontani ezeket a héjakat, ki kell nyitni egymást, tehát azért úgy megyünk be a világba, hogy föl vagyunk azért öltözve, páncélba, meg pajzsal, meg kardokkal, tehát ilyen konfliktusos módon védjük magunkat, de ez egy jó dolog, mert szükségünk van egy védelemre, mert akkor nagyon sérülékenyek lennénk, de ahhoz, hogy letegyük ezeket az eszközöket, ahhoz hát először is idő kell, meg tényleg kell ez a kapcsolatfelvétel. Mikor párokkal beszélgettünk, akkor szoktam ezt a képet használni, hogy mindig a konfliktusos énünkből indulunk ki, ütünk, meg védekezünk. Ez egy ilyen alapzsigeri működés, és hogyha kimerjük mondani, meg megmerjük hallani az egyikünk, a másikunk, a másik érzését, akkor le tudjuk ezt tenni, mert akkor vagy meg tud nyilatkozni az a belső, és hogy az ilyen ülések, amikor leülünk egy párral, az egy ilyen védett környezet, egy biztonságos közeg, ahol kimondhat valami olyan mondatot, amit nem tudott eddig kimondani, mert mindig védekeznie, vagy támadnia kellett. És kimondja, és a másik egyszer csak lerakja a kardját, mert hogy akkor ő is kimondja. Tehát az önmagában egy csodálatos dolog, hogy meg kell hallgatni egymást. Ez egy ilyen alappárterápiás eszköz, nem? Hogyha csak annyit csinálsz, hogy moderálod, hogy most te beszélsz, most meg te beszélsz, és de ezt gondolod, sosem mondtad. Hát nem tudtam elmondani soha, mert mindig vagy támadtál, vagy én támadtalak, vagy védekeztem. Szóval ahhoz, hogy letegyük a fegyvereinket, vagy levegyük a ruhánkat, az idő kell és folyamatos mélyülés kell. Tehát ölelni nem lehet páncélban.
2: Ugye két megjegyzés, ha megengeditek. Az egyik a Tamáshoz, hogy mennyire igaz, ha a mai médiába belegondoltok, hogy folyamatosan összesen kb. 25 ember sztoriát hallgatjuk. Tehát mindig ugyanazok. Ezért is különleges az Agapé asztala, mert itt olyan emberekre is tudunk figyelni, én is nézőként, ha nézem az adást, hogy nem biztos, hogy őt láttam, és az ő sztoriát hallgatom 15-ször. Ez a nagy csapdája a ti szakmátoknak, hogy mivel hírt kell, hírértéket kell produkálni, ezért te azon küzdesz, hogy a 45-ször elmondott sztoriból előás valami aranyat. A másik, amit Emőke mondtál, hogy ugye rengeteg konferenciára megy el az ember, lejár az ideje a beszélőnek, és akkor azt mondja, hogy de még ezt szeretném befejezni, és sajnos még 40 percet beszél általában. Amitől nyilván a közönség úgy érzi, hogy lehet így visszaélni. Ugye tulajdonképpen az életemet rabolja meg, mert én azt hittem, hogy ennyi ideig fog beszélni, és ő mindenféle visszaél ezzel a pulpitus hatalommal. És akkor kezd el az ember gondolkodni, hogy vajon miért érzi úgy, hogy ezt most neki mindenképpen? Tehát mi hiányzik vajon? Vagy milyen megerősít, tehát miért nem tudja abba hagyni ott valahogy jelentőséget tulajdonít, mert azt hiszi, hogy amíg beszél, addig fontos. És ezért van az, hogy csomó esetben mondani való nélkül beszélünk. A média világából, ha egy nap kiveszitek, hogy mi volt az, ami ért, szubstancia, lényegileg ért valamit, akkor nagyon sok nap az deficites. És ez a nehéz, hogy van beszélés, de nincs magva. Ugye a Áprili Lajos versében, hogy csak gyökeres szót adj. Csak olyat adj, ami valahova lebír, vagy fölfelé tud kapcsolódni. És nem tudom, hogy mennyire érzékelitek ez, de emellett a rengeteg beszéd mellett meg nagyon nehezen állítunk valamit. Tehát én fiatalokat tanítok, amikor az ember azt kéri, hogy itt van egy vegyeset, mondj róla egy 5 perces beszédet, és állíts valamit. Azt mindenáron el akarja kerülni.
1: Készültem erre a beszélgetésre, a Teremtés könyvét olvasgattam, és nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy minden nap úgy kezdődik, hogy és Isten szólt, és újra szólt Isten, és azt mondta Isten. Isten szava, a kimondott szó, egyben teremtő erő, Isten a szóval teremt. És aztán majd megbeszéljük azt is, hogy ez mit jelent ránk nézve.
4: Nagyon rám nézel, de bárkire nézhetné, mert hogy erre azt lehet mondani, most úgy vezetted fel, jó riporterként, hogy erre csak azt lehet mondani, hogy igen. Igen, az Isten szava az teremtő szó, és hogy ahogy mondtam az elején, és ez a szó, ez egy tett is. Tehát az, hogy legyen, és meglett minden, akkor már ide tehetjük azt, hogy ez egy ősrobbanás, hogy legyen, és meglett minden. Tehát, hogy még a tudományt is bele tudom tenni, hogy teremtő szó. És hogy ezért fogalmaz így, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ez az ige megtestesült. Ez nagyon fontos, hogy az egy, a szó az nem, az egy megfogható is, tehát megtestesült valóság, és meg lélek is. És olyan érdekes, hogy amik az evangéliumot olvassuk, azt nem lehet kiolvasni, mint egy regényt. Mindig újraolvasod, és mindig mást találsz benne. A Szentírás, vagy amit te is mondasz, a Teremtés könyvét olvasod, és felfigyelsz arra, hogy és mondta az Isten, és mondta az Isten. Ez a, mert hogy a mondat, a szó, az szintén megint ezt mondom, kapcsolat, és a szeretet kapcsolatban tud megvalósulni. És ezért, amit mondtál, hogy nagyon mondtad, hogy igen, a szó azért mégiscsak fontos a kapcsolathoz, lehet szó nélkül is megölelni egymást, de a szó az... Ugye ebből van a vicc, hogy a székely mondja a felesége neki, hogy tudjátok, hogy nem mondod soha, hogy szeretsz. Hát azt mondtam, amikor elvettelek feleségül. Majd ha változik, szólok. De hogy ez, mennyire szükségünk van erre, hogy ezt mondják? Hogy kimondják azt, hogy szeretlek, és úgy mondják, hogy jelen vannak. Mert nagyon tetszik ez a szó, ez a kilúgozott szó, ezt egy tanárom is megmaradt bennem, hogy a szeretet szót is kilúgoztuk. Úton útféle használjuk, meg reklámban, meg mindenhol szeret. De hogy azt a szót úgy kimondani, hogy az jelenlétben legyen, és a másik is jelen van, és amit mondta is, hogy arra nagyon nagy szükségünk van. És ez az elfogadás, ez ad méltóságot, ez tesz emberré, és hát ez a teremtettségünknek egy igénye, hogy kapcsolat.
1: Aztán, ahogy olvastam tovább, ugye nagyon érdekes volt, és utaltunk már rá, hogy az embernek adta az Isten a lehetőséget, hogy elnevezze a föld állatait, hogy ő adjon nevet, és ezáltal társa legyen ebben a folyamatban.
5: Ez a csodálatosabb a történetben, mert én ilyen vizuális vagyok, tehát én mint egy rajzfilmet látom ezt a teremtés történetet, hogy azt írja a Biblia, hogy Isten egyenként vitte oda az állatokat az embernek. Tehát, hogy én úgy elkezdem, hogy Isten viszi, és szerinted a zsiráfnak mi legyen a neve? Tehát, hogy és ugye nincsen még neve, mert az ember mondja azt, hogy legyen zsiráf. Tehát, hogy ez egy gyönyörű kapcsolat abban, amit mi hiszünk az emberről, mert ugye az keresztény embernek az emberképe teljesen más. És mi tényleg hisszük azt, hogy képmására lettünk alkotva, és a lelkét lehelte belénk. És amikor az Isten a lelkét adja belénk, akkor a szavaink képesek teremteni. Ezért mondja a példabeszédek azt, hogy élet és halál hatalma van a nyelv hatalmában, és ki kiél azzal, az szerint eszi annak gyümölcsét. Tehát, hogy nekünk van teremtő hatalma a szavainknak, és van pusztító hatalma, és ezt a legjobban a bántalmazásban lehet meglátni. Mert egy bántalmazó szó egy életre ketté hasítja, ketté karistolja valaki lelkét. És az a gyönyörű, hogy a szavainkkal be tudjuk ezeket a sebeket kötözni, ki tudjuk azokat tisztítani. Ez élethatalma a szóban. És Isten ezt megadja nekünk, sőt, mi több, tulajdonképpen amikor minket hozzá hasonlóra alkot, akkor azt is mondja, hogy csináld, amint én teremtettem. Tehát alkossa, hogy én alkottam életet. Tehát ez a teremtés történetben a szónak a játéka, az elnevezések, ez egy gyönyörű párhuzam ebbe az alkotásba.
3: Nem az én gondolatom, de borzalmasan tetszik, egy John Lennox nevezetű professzori, egyébként matematika professzor, de fantasztikus ember. Én is. És hogy ő mondta azt, hogy bejövünk ide, mondjuk, és ugye ez elnevezésre van szó, és ki van írva, hogy Millennium háza, akkor én arról tudom, hogy emögött egy értelmes lény van, aki azt oda kiírta. Tehát egy másik ember, egy gondolkodó ember, mert ez magától oda nem kerülhet föl. És akkor azt mondja, hogy miért nem hisszük azt el, vagy miért nem látjuk úgy, hogy a DNS mögött az egy hatalmas szó, amit az Isten teremtő szava, aki így kimond. És ez valójában egy nagy, gigantikus logosz, hogy kifejezi magát az Isten benne.
2: És érdemes azt is figyelembe vennünk szerintem, hogy pontosan ebben a történetben az és szónak mekkora szerepe van, hogy ugye ráfűződik az egész. Miért? Mert ez az építkezés, ugye a klasszikus retorikában az ilyen típusú kötőszavakból kialakuló alakzatokat úgy hívják, hogy parataxis, mellé rendelem, és ettől felépül a gömb, tulajdonképpen kerek lesz. És az, hogy fűzi tovább, ettől lesz egy világerő, amit az Úristen megteremt. Nem beszélve arról, hogy amit ugye Tamás, te is mondtad,

0: hogy ne tedd. Tehát benned van a képesség, hogy ennyivel jobban lásd, hogy mennyire rossz valami. Azért teszi, hogy elkerülhessd. Tulajdonképpen a teremtett emberben ott van a képesség, hogy elkerülje a rossz mintát, hiszen meglátja a rosszat. Aznap egy rossz szót iszel, annyira számít, tehát holnap nem beszélhetek így.
1: Hogyan szóljunk akkor a hétköznapjainkban, ha már arról beszélgetünk, hogy a szó egyben tett, az cselekvés, és akkor annak bizonyára tisztázó következménye van.
2: Önmagában szerintem fantasztikus, hogy maga az én személyes tapasztalásom arról, hogyha elolvasok egy mondatot, az bennem érzelmeket tud gerjeszteni. Tehát nem az, én nem látom a másik embert, csak magát a mondatot elolvasom. Vagy látom a kislányomat, aki falja a könyveket, ezeket az érzelmes lányregényeket, és hol sír, hol nevet, hol, de hogy együtt él vele, és ott mondom, ott csak leírt szöveg van, tehát nincsenek gesztusok, nincsenek mit tudom, semmi mögötte. Tehát, hogy ez az egész micsoda teremtő erővel, belső teremtő erővel bírt, egy olyan realitás, olyan valóság jelenik meg, hogy borzalmasan vigyázni kell azzal, hogy az ember mit ír le, és mit mond.
3: De hogyan szóljunk róla, az ugrott be, hogy a feltámadt Krisztus bemegy a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy most ugye a pápa is mondta, hogy békesség nektek, békesség mindnyájatoknak, én vagyok, ne féljetek, és ezt mindent így összefoglalt, tehát én vagyok, itt vagyok, ne féljetek, nem kell félnetek, békesség legyen köztetek. Ezek ilyen olyan nyitó szavak, amik tehát így kell valahogy kezdenünk, így kell beszélnünk, hogy úgy kell megérkeznünk valahová. De még a hétköznapokban is, hogy ezt a békességet sugározzuk, hogyha hozzám lehet szól, nem kell tőlem félni. Ezek jutottak így eszembe, hogy hogyan szóljunk. Hát a mintákat, ha követünk, mégis a legjobb minta az, ahogy Krisztus szólt. És a pápa is ott hirtelen megválasztották, mit mondjak? Hát Krisztus szavát mondom, békesség nektek. És azt mondom, hogy ez megérkezni egymáshoz, ha az Isten azt is adta nekünk, hogy nevezzük el a dolgokat, és hajtsuk uralmunkkal ezt a világot, azt úgy tehetjük leginkább, ha ő ráfigyelünk, hogy ő hogy szól hozzánk. És hogy hogyan szóljunk, azt gondolom, hogy úgy szóljunk, ahogy Krisztus szólt az emberekhez, vagy azt mondom, hogy akkor tudok gyógyítani a szavaimmal, és az ő gyógyító ereje akkor tud rajtam keresztül hatni, hogyha ha jó szót mondok, ha gyógyító, szeretettel teli szót mondok, ahogy ő is beszélt az emberekkel, vagy ha megbocsátok, vagy ha... Tehát, hogy hogyan szóljunk, ezt is... Van egy ős mintánk erre, az Istennek a mintája, és ez az a DNS, amit megkaptunk. És akkor tényleg teremtő lehet a mi szavunk is.
4: Valahol azon gondolkodom, hogy milyen jó lenne ezeket úgy megtenni, úgy kimondani ezeket a szavakat, hogy ez ne csak szó legyen, hanem a valóságos én, aki vagyok. Nekem annyira tetszik Istennek az a bemutatkozása, amikor azt mondja, hogy én vagyok a vagyok. Tehát, hogy kendőzetlenül, tehát, hogy játszmák nélkül. Tehát milyen jó lenne, ha amikor a másikkal csendben vagyok, és a csend szavát hallatom vele, vagy a kérdésem hangzik el, vagy a válaszom, vagy akár a kritikám, akár a biztatásom, bármilyen szó is hagyja el a számot, de az a szó az én legyek, ne pedig valami, amit felvettem, mert azt akarom, hogy ezt lássad, vagy nem merem kimondani, hogy az enyém. Tehát ez az önazonosság fontossága, és ez egy bátorság. Ez egy bátorság, és ez egy megdolgozott élet, egy megdolgozott identitás, ami különben szerintem nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert minél mélyebbre megyünk ebben, annál jobban rájövünk arra, hogy hú, még mennyi réteg van, amit én nem akarok, hogy ott nem merek még önazonos lenni, ugye? És minél mélyebben dolgozunk magunkon az önazonosságunk.
3: Annál alázatosabbak is leszünk. Annál alázatosabbak is leszünk, talán minél mélyebbre megyünk.
4: Hát jó lenne, nekem még nem sikerült.
3: Nekem se, de bízom benne, hogy
1: járjunk ezen az úton. Az önazonossággal azt is mondod, Emőke, hogy a tetteink is hitelesítsék a szavainkat? Tehát ez is az önazonosság része? Hogy ne essünk abba a hibába, hogy a népnyelv fogalmaz, hogy bort iszunk és vizet prédikálunk? A tetteink és szavaink szinkronban legyenek egymással?
0: Szerintem így is indítottunk, tehát hogy magam vagyok a szavam, Emőke is az előbb ezt mondta. Hogy az, hogy hát erre ugye szakkifejezések is vannak. Egyébként nagyon érdekes, hogy aki hallgat minket, azt meg is tudja mondani, hogy egyek vagyunk-e az

0: A szóval az ember lehet bármilyen professzionális, megtanulhat bármilyen kameratechnikát, bármilyen színpadi. Egész egyszerűen olyan mérhetetlenül a jelenlétben annyira érződik, hogy ő önmaga-e. Ugye ezért is ugye a szó a csenddel, a figyelemmel, a testbeszéddel együtt érvényes. Ugye van is egy ilyen mondás, hogy olyan hangos az, aki vagy, hogy nem hallom, amit mondasz. Tehát, hogy a kettő akkor egész, egy kicsit az ember így van a hivatásával is, tehát lehet valamiről beszélni, valamiről, vagy valamit beszélni, a valódi beszélés az a valamit, tehát ténylegesen egy vagyok. Az a dolog, és ugye kérdezted itt, hogy kell beszélni, szerintem háromféleképp. Egyrészt örömmel, hogy az Úristen megadta ezt a képességet, hogy beszélni tudunk, mert ez egy öröm, és egy hihetetlen ajándék, hogy erre képesek vagyunk. Másrészt a másik iránti figyelemmel és szeretettel. Még akkor is, ha az nehéz, mert azért ilyen nagyvárosi helyzetekben elképzelem, amint a kocsiból valaki kiszól, és én nagy szeretettel nézek rá, mint ő éppen egy ilyen jó kis valamit elsüt. És akkor is. És végül szerintem mindig arra kell törekedni, hogy az igazságot is szeressem. Hogy abban a szóban valami mély igazságutat találhasson rajtam keresztül, a teremtő által.
1: És ez az igazság pedig az Isten ismeretéből jön. Ugye, annyira szép ez a bölcsesség kezdete, az Úr félelme. Tehát, hogy azt az igazságot képviselni saját kútfőből nem lehet, mert akkor az megint az én agyviharom.
0: És igen. Ezért nem információt közlünk, amikor kommunikálunk, mert az másról szól, az egy adat. Nekem hanem ezért beszélgetés az igazi kommunikáció.
2: De amit mondtasz,
3: Semmi. Csak arra gondoltam, hogy az egy fantasztikus dolog ez, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy hazugságvizsgálógép, nem? Hogy vannak fiziológiai tünetei annak, és biztos vagyok benne, hogy nekünk van egy olyan képességünk embereknek, amit nem tudunk lokalizálni, hogy mi ezt érezzük. Tehát akivel beszél, az ember érzi, hogy hitelese vagy sem, és hogy mégis miért hiszünk olyannak, aki esetleg nyilvánvalóan hazudik nekünk, szerintem azért, mert el akarjuk hinni. Tehát akarjuk elhinni azt, amit mond. És ez egy kicsit magunkat is becsapjuk. Mert szóval, hogyha ezt egy gép érzékelni tudja, akkor majdnem biztos vagyunk benne, hogy a többi emberi lény is valamilyen módon, most még nem világos módon érzékeli azt, hogyha nem igazat mondanak neki. És hogyha érzékenyen figyelünk a másik ember, akkor ez le is lepleződik. De hogyha hinni akarunk, akkor nem.
2: És ez vonatkozik magunkra is, tényleg ezt, hogy magunkat is becsapjuk, saját magunkat is becsapjuk sokszor. A szavak és a tettek, amit mondtál, hogy ennek az összhangjáról, nekem is a Szentírás jutott eszembe, hogy ugye van ez a irgalmas szamaritánus történet, hogy megy a pap meg a levita imádkozni, és jön az irgalmas szamaritánus, oda megy a megvert, agyonvert emberhez, és bekötözi a sebeit. És akkor azt kérdezi, hogy ki volt a fele barátja, aki segített rajta. És hogy itt nagyon kijön az a szavak és a tettek, tehát hogy lehet beszélni a szeretetről, meg Istenről, de hogyha ez nem nyilvánul meg a tettekben is, beszéltünk sokat arról, hogy a szavak is tettek, mert maga az ima is tett, másokért való tett, de hogy eznek az összhangnak, ez nagyon fontos, hogy az összhang meglegyen. Vagy ugyanez, amikor az apa mondja a fiainak, ennyinek, hogy menj ki a szőlőbe kapálni, azt mondja, kimegyek, de nem megy ki. A másik azt mondja, menj ki, azt mondja, nem megyek ki, de kimegy. És akkor melyik tette meg azt, amit az apja kért, aki kiment, bár azt mondta, hogy nem. Szóval nem véletlen, hogy ilyeneket Krisztus behoz az evangéliumban.
0: Ez egyébként azt is mutatja, ha belegondolunk, meg amit Tamás is itt említett, hogy miért hiszünk a hazugnak, pedig tudjuk, hogy
4: az egy nem méreteket öltöm.
0: Szerintem azért hiszünk, mert végtelenül kényelmes. Mert jó tehát mindaz, amiről szerintem itt mi ma beszélünk, ez azért nem mindig könnyű. Emögött van erőfeszítés, elhatározás, odaadás, energia, az a típusú energia, ami többé tesz minket, és nem kevesebbé. De azért ez nem megy magától, ez nem folyik belőlünk, és amikor a hazugot elhallgatjuk, ezért jók a szikofanták, ugye, hogy egy kicsit úgy hazudik, hogy még jól is érzem magam tőle. Csak megint csak ide fűzöm, hogy például ugye a mesterséges intelligencia folyamatosan kommunikál bizonyos programjai, ugye? Tehát az emberek odaülnek és beszélnek egy géppel, majdnem olyan, mintha beszélgetnének, teljesen embernek is érzik. És bizony ez a gép, és ezt nagyon nehezen vesszük észre, az az egyik lényege, a programozásnak egyik lényeges eleme, hogy akkor használjuk föl őt újra, hogyha soha nem mond ellent. Tehát, hogyha mindig, tehát hogyha hiába kérdezem meg, hogy mit tudom, egy adatot, én azt hiszem, hogy úgy van, ő mond valamit, tehát a gép előhozza a saját adatára, a helyes adatot, én meg azt mondom, hogy szerintem nem, akkor azt fogja mondani, hogy igazad van, neked van igazad. És ez a hazugság. Mert annyira kényelmesebben érte, tehát vegyük észre, hogy az új technológia erre a kényelmes szintre van hangolva. És ezért ilyen kellemes, ezért választjuk a nagypapánk helyett, aki lehet, hogy azt mondja, hogy de kisfiam, ezt gondold meg még egyszer, vagy rákérdez valamire, amiben nem esik jól belegondolni, mert olyan egyszerű lenne most a vacsora után csak úgy lazítani. Szóval, hogy erre figyelni kell, hogy ebben van munka.
1: És ennek mentén én még hozzátenném az, hogy ugye tovább feszegetve ezt, hogy miért hallgatjuk végig a nem őszinte beszédet. Lehet, hogy ebben az is benne van, hogy nincs bátorságunk megállítani. Ami mögött rengeteg minden lehet, hogy miért nincs bátorságom, akár megtapasztalások, hogy amikor korábban valakit megállítottam, akkor megkaptam érte a büntetésemet. És az is lehet, hogy azért, mert érzem azt, hogy nem igaz, de nincsen más, amivel helyettesítsem. Tehát, hogy mögöttem van egy űr, egy tartalom nélküli űr, tehát ha nincsen bennem tartalom, akkor még akkor is, amikor megtapasztalom azt, hogy ez egy hamis felkínált szöveg, nem merem elutasítani, mert mit kínáljak helyette? És ugye ez azért izgalmas, mert a mai kultúránkban ez nagyon dominánsan jelen van, hogy ha nem tudok mit felkínálni, mint állítás, olyan jól kifejtettétek olyan szépen, ahogy te is mondtad itt, hogy megtanítani a gyerekeket arra, hogy mondják azt, hogy állítom, tehát hogy valamilyen állítást végigvenni, de ahhoz kell, hogy legyen tartalom. Különben nem merek szembe menni azzal, amiben nem hiszek, vagy nem tartom igaznak.
4: Akkor itt a beszélgetésünk végén azt kérdezném tőletek, hogy hogyan induljunk el, ha kis lépésekben hiszünk, hogy felépítsünk egy olyan ént, ami nyitott már arra, hogy a szavainak súlya legyen, ami úgy van jelen a világban, hogy ennek az embernek a szavára lehet adni, mert a kimondott szó kötelezi őt. Merre induljunk?
1: Bennem... Én egy gyáva ember vagyok, bár nagy a szám, és én nekem sokszor remeg a lábam, mielőtt valamit kimondok, aminek érzem, hogy súlya lehet, és én azt szoktam ilyenkor magamban röviden elmotyogni Isten fele, hogy segíts úgy látnom magamat, ahogy te látsz engem, mert akkor semmi más nem fog számítani. Az nagyon megváltoztatja az egész perspektívánkat, amikor kimerem azt mondani, hogy csak úgy akarom magamat látni, hogy te látsz engem, mert akkor belemerek állni abban, miben hiszek.
2: Folytatnám azzal, hogy nagyon egyetértek, hogy ahogy te látsz engem, és ahogy te látod a másikat, és hogy azt gondolom, hogy ez is egy hit kérdés, hogy hiszünk-e abba, hogy a másik, hogy mindenkiben ott van a vágy az őszinte szóra, vagy az őszinte kapcsolódásra, még ha nem is azt tapasztalom, vagy ijesztő is, hogy elhiszem-e azt, hogy minden teremtett ember vágyik a kapcsolódásra, vágyik a szeretetre, vágyik a jó szóra, a szóra, oda-vissza, és hogy ezt meg tudom-e találni, azt a kaput, vagy azt a ablakot, vagy azt a rést, ahol be tud menni valami olyan szó, ami teremtő módon kinyitja számomra. És mivel vége nem mondom, és eszembe jut egy-két ilyen történet nagyon nehéz helyzetekben, most elmondok gyorsan egyet, hajléktalanokkal foglalkoztam, és akkor egymásnak mentek késsel éjszaka részegen, és akkor közéjük álltam. És akkor az a pillanat, és nem szúrt le, hanem csak ránéztem, és az embert láttam benne, mert köztünk volt már egy kapcsolat, és megállt, és elengedte, és elállította a kést. Tehát ez nem én voltam, de ez azért volt, mert valami hit vitt oda, hogy ezt most nem kell engedni, de hogy az már teljesen valami olyan erő volt, ami isteni erő volt. De hogy higgyünk ebbe, hogy ez működik.
3: Tehát elsőre azt akartam volna mondani, hogy akkor igyekszem majd fejleszteni magamat a figyelembe, az odaadott figyelembe, hogy még jobban tudjak koncentrálni arra az emberre, akivel beszélgetek. De aztán rájöttem, hogy én is azt szeretném valóban, amit az Emőke mondott, valójában azt szeretném meg, amit te is, András, hogyha az előbb ugye elmondtál, hogy hogy tudjam jó Istenre bízni saját magamat, és akkor átadni, mint egy médium, ugye, hogy én akkor ne én cselekedjek, hanem Krisztus cselekedjen bennem. Tulajdonképpen erre vágyom a leginkább.
0: Induljunk szerintem azzal a végtelen boldogsággal, hogy ami igazán jó történhet velünk, és csak úgy, hogyha jól csináljuk.
2: Most ilyen jó történt velünk egyébként, nem? Valahogy én azt értem meg, hogy itt ez jó.
4: Jó történt velünk. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Ezt a műsorunkat és minden korábbi adásunkat is újra megtekinthetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Utóbbin a hétvégén jelentkezik majd az Agapé Plus podcast következő epizódja is. Foglaljanak helyet az Agapé asztalánál a jövő héten is, addig is Isten áldjon Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 17 óra 49 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 18 óra 52 perc. A Tórából ezen a héten a Brészit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 1-6-8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten hat nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1-től 2-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni, fejti ki a Brészit heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé, a teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. 97. Zsoltár második verse. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos delegáció keretében, amely a Sukkot ünnepe idején és az október 7-i támadások harmadik évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkezett lelkészek, püspökök és keresztényvezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. A magyarok számára a látogatás hátterét az Izraellel való kapcsolat adja, amely szokatlanul mély történelmi kötődéssel bír a zsidó történelemhez, a cionizmushoz és a zsidó közösséghez. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Éva nénis gyerekek! És szívbéli nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Ugye ti is várjátok, hogy ismét együtt lehessünk szoros barátságban itt, a rádió hullámain. Köszönet ezért mennyei édesatyánknak. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy ti is előre keressétek a válaszokat. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy fölnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a mennyurának. És ne feledjük, most is arra fogunk emlékezni, mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen, hát akkor kezdhetünk is.

Ime a három múlt heti kérdés ismétlése, persze, persze, rövidebben, csak emlékeztetőleg, hát lássuk. Az 595., 96. és 97. kérdések összevontan ezek voltak. Sokan állítják, hogy ami emberi módon, vagyis tudományosan nem magyarázható, az nem is igaz. Mint például Isten létezése. Mondj három olyan esetet a Bibliából, ami megtörtént Isten csodájaként, de tudományosan megmagyarázni még ma sem lehet. Ime az első válaszunk legyen az 595-ös kérdésre. Emlékszel még a réz kígyó történetére? Tény, nem volt könnyű a sivatagban vándorlás, pedig Isten nagyon nagy szeretettel és gondoskodással vezette népét. Na, nézzük, mi is történt. Mózes 4. könyvének 21. fejezetben lévő leírása szerint, és mielőtt elolvassuk, ne feledjük, hogy a nép már eleve bűntibe volt, azért vándoroltak 40 éven át a pusztában egy év helyett. Ha engedelmesek lettek volna, már régen a tejjel, mézzel folyó Kánaánba lehettek volna. Na tehát. Egyszer csak megint lázadoztak Isten és Mózes ellen. Minek vagyunk itt, hogy meghaljunk? Nincs kenyér, nincs víz, meg szívből utáljuk ezt a hitvány mennyei eledelt. Ezért az ismét és ismét látható hálátlanságért az Úr büntetésből mérges kígyókat eresztett a népre, úgyhogy sokan meghaltak. Na, ekkor észhez tértek, és most meg könyörögtek Mózeshez. Védkeztünk, imádkozz az Úrhoz, távolítsa el rólunkat a kígyókat. És imádkozott Mózes, az Úr pedig válaszolt. Készíts egy kígyót rézből, és tűzd föl egy fa rút tetejére, aki hittel fölnéz rá, az életben marad. Na, mi ebben a tudománnyal meg nem magyarázható, de mégis működő dolog? Ha valaki hittel fölnézett a rézkígyóra, az azonnal semlegesítette a kígyómérget. Ezt tudományosan soha nem lehet bizonyítani, mert ez a hit ereje az ember életében. És ne feledjük el, hogy ez előképe volt Jézus Urunk keresztjének, aki arra ma is hittel föltekint, az megmenekül. Ez sem magyarázható emberileg, mert ez a hit ereje és Isten kegyelme. Az 596. kérdése legyen a válasz a keserű víz. Hol is olvasunk erről? Mózes 2. könyvének 15. fejezete szerint. Megint nem volt vízük, és ahová érkeztek, ott meg keserű vizet talált a nép. Ekkor megint zúgolódni kezdtek Mózes ellen, ő pedig az Úrhoz kiáltott. Az Úr ekkor mutatott neki egy fát. Az beledobta a vízbe, és édessé lett a víz. Na csak kérdezem, melyik tudós által bizonyított, hogy egy fadarabot kell dobni az ihatatlan vízbe, és az azonnal édes vízé változik? Szerintem világra szóló pályázatokat lehetne hirdetni, de senki se jelentkezne a megfejtésre, mert az Istennél van. Ismét itt a bizonyíték, hogy Isten léte és jelenléte több, mint a korlátolt emberi tudomány határa. És ismét a hit ereje. És figyelj, ez is egy fa volt. Nos, mit tanultunk? Krisztus keresztfája a megoldás a mi összes kérdésünkre. Tehát itt is a fa adott megoldást. De nem, ne gondold, nem volt ez olyan különös fa, meg semmi varázslás, meg humbug, csak és egyedül a hit ereje
és Isten kegyelme. Mert Mózes hitt Isten szavának, és a nép ismét ihatott. Ha ma valamelyik tudós föl tudna mutatni egy olyan fát, amely ihatóvá tesz bármilyen rossz vizet, hát az összes óceán vizét ihatóvá lehetne tenni, már ha akarnánk. A 597. kérdésre ez lesz a válasz. Királyok második könyve, 6. fejezet. Olvasunk egy másik prófétáról. Ime. Egyszer azt mondták a próféta tanítványok Elizeusnak, hogy szűk a lakóhelyük, és építenének egy nagyobbat. De amikor az egyik kivágott egy fát, a nagy lendülettől a fejszének a feje leesett a száráról, és zsupp, belerepült a Jordán vizébe. Akkor ő rémülten fölkiáltott, jaj, uram, mi lesz most, hiszen ezt is csak kölcsön kértem, nem az enyém. Ekkor a próféta levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas pedig följött a víz tetejére. Mi adott szabadulást? Egy fadarab, amely Jézus keresztjére utal? Nos, ismét kérdezem, melyik tudós lenne az a világon, aki ezt a jelenséget, hogy egy fadarab olyan vonzerővel bírjon a vasra, hogy fölhozza, és használható lehessen a mindennapi életben? Senki. Mert ha lenne, már régen megtisztították volna az összes folyót és tengert. De a hit ereje és az Úr kegyelme, hogy csináljuk azt, amit Isten mond, az mindig mindent megtisztít. Tehát láthatod, kedvesem, hogy Isten léte, ami kevés, kicsinke emberi tudásunkkal soha nem lesz bizonyítható, és nem is kell. A cél a szívünkben fényesen lakozó hit, amely ezeknél még mindig nagyobb csodákat tud tenni az életünkben, vagyis ismét a hit ereje és Isten kegyelme. És akkor íme itt van a következő 3 kérdés már erre a hétre. Figyeljetek! Az 598., 99. és 600. kérdések, mondj 3 olyan élőlényt a Bibliából, amit mi nem ismerünk. Az 598. kérdésre a válasz. Nos, nem kell szörnyekkel teli online játékokhoz fordulni, mert a Bibliában sokkal több és érdekesebb állattal találkozunk. De nagy különbség van a félelmet gyártó és abban megtartó játékok meg a Szentírás között. Ugyanis a Biblia meg is magyarázza azok lényét, jelentését, megjelenését, és azt is, hogyan kerülhetők el, ha károsak. Nem tudom, megfigyelted-e például a durva könnyű zenéknél, hogy nagyon magasra tudja fölspannolni az ember indulatait, és ott hagyja. Miért? Mert az a szándéka a gonosztól, hogy tombolj, rombolj, és éld ki a benned szunnyadó gonosz hajlamokat, de ez mindenkinek káros. Ellenben a komoly zenében más a helyzet. Fölspanyol, sokszor, hat az érzelmekre. Én is sírtam már többször ilyen hatások alatt, de aztán szép, csendesen visszavezet a valóságba. Ennek pedig az a célja, hogy lásd meg, mi van a szívedben, és tud kezelni azokat az Úr segítségével. Na, akkor már érted, hogy a sok életes, gyilkolászos és hasonló online játékoknak mi a gonosz célja? Hergeljen föl, és tanuld meg, hogy nincs értéke semminek.
mert 7 élete is van az embernek, nyugodtan gyilkolásszál, ezt tanítja. Nyugodtan maradj meg a gonosz tetteidben, a hétköznapokban is. Na, ugye azt mondtam, hogy a Bibliában is vannak gonosz állatok, de azt Isten meg is magyarázza, hogy mikor jönnek, miért, hogyan menekülhetsz meg előlük. Hát fogockodj meg! Itt vannak az alvilági sáskák. A Jelenések könyve 9. fejezetében olvassuk Isten ítéletét, nagyon komoly büntetését, az őt megvető emberek felé. Ime, sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. Isten megmondta nekik, hogy nem bánthatják a földet, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Parancsot kaptak, ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át. Kínjuk akkora lesz, hogy már inkább meghalnának, de nem lehet, nem halhatnak meg. A sáskák alakja a harcra fölkészített lovakéhoz hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona. Arcuk, mint az ember arca. Sörényük, mint az asszonyok haja. Foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk van, olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadi szekér hangja, amikor a harcba rohannak. Skorpióhoz hasonló farkuk van, és abban van az erejük, hogy gyötörjenek. Királyuk az alvilág gonosz angyala, a pusztító nevet viseli. Valljuk be, szörnyű ezt olvasni is, de igaz. És hol van benne az ok és a menekülés útja? Ebben a mondatban. Kik bűnhődnek? Akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje, vagyis ők a lázadók. De Isten népe védve van a homlokjelük, vagyis a hitük miatt. Akkor hogyan is van menekülés? Úgy, hogy életedet Jézusnak adod, és ő megjelöl, az övé vagy, és a pokoli mélységek hatalma sem érinthet meg téged. Legyen ez az életed célja, az enyém is ez. Az 599. kérdése, legyen a válaszunk ez, szárnyas oroszlán. Hol is találkozunk ezzel a lényel a Bibliában? Hát nekem elsőként Babilon városa jut eszembe, mert ott a ma is látható csodás falakon szárnyas oroszlánok is vannak. És ime Dániel könyvének 7. fejezete, amikor az Úr megmondja előre, mert ő a történelem ura, hogy melyik országnak mi lesz a jövője. Ime. Nos, nem kell rémüldöznöd, de figyelni igen. Dániel proféta mondja, éjszakai látomásban azt láttam, hogy az ég 4 féle szele fölkorbácsolta a nagy tengert. Ebből 4 hatalmas vad állat emelkedett ki. Mindegyik különbözött a többitől. Vagyis ez 4 nagy világ uradalom volt. Az első, mint az oroszlán, de sas szárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, fölállították, és emberi értelmet adtak neki. A következő vadállat medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és 3 borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki. Kelj föl, marcangolj, nagyon sok húst épél magadnak. Aztán láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de 4 madár szárny volt a hátán. 4 feje is volt ennek a vadállatnak, és hatalmat kapott, hogy tegye azt, amit kell.
Ezután egy negyedik vadállatot láttam, ijesztő, félelmetes és rendkívüli erős volt. Hatalmas vas fogai voltak, evett, rágott. A maradékot kiköpte, és összetaposta a lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat. Egyszer csak egy újabb kicsi szarv bújt elő közöttük, az előző szarvak közül pedig 3 letört. Szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és gyalászkodós szája. Aztán ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és helyet foglalt egy öregkorú, ő Isten. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűz folyam fakadt és áradt ki belőle. 1000-szer 1000-en szolgáltak neki, 10000-szer 10000-en álltak előtte. Összeült az isteni törvényszék, és az emberek cselekedeteit felíró könyveket nyitottak ki. Akkor láttam, hogy a kérkedő szavak miatt megölték a vadállatokat, bár egyik másik egy kis ideig még élt. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjét, aki emberfiához hasonló volt, maga Jézus. Az öregkorú felé ment, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Nos, már tudjuk, hogy ezek a vadállatok egy-egy királyságot jelképeztek, egy-egy világhatalmat. A szárnyas oroszlán volt Babilon, a medve, a méd és perzsa birodalom, a hatalmas párduc, Nagy Sándor, a vasfogú fenevad, a római birodalom. És a végén Jézus dicsőségét látjuk, amint eljön rendet tenni a világban. A jókat magával viszi, a gonoszoknak szörnyű büntetésük lesz. Vagyis mi a tanulság ebből? Minden hatalom Istentől van a földön, de eljön az ítélet napja, és mindenki felel minden tettét, akár gyerek, akár felnőtt, akár egyszerű ember, akár hatalmas hatalmat képvisel. A 600. kérdésünkre legyen a válasz. Most egy nagyon üdítő lényről beszéljünk, melyet az ember még sose látott. Ők a 4 arcú kerubok. Így olvassuk Ezékiel próféta könyvében. Volt ember arcuk, de volt oroszlán arca is mind a 4-nek, jobbról bika arca is volt mind a 4-nek, balról, és volt sas arca is mind a 4-nek. Felső szárnyai ki voltak terjesztve. Ez a 2 szárny összeért, egyiké a másikéval, 2 pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények között, mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élőlények úgy suhantak ide-oda, akár a villám. Hát, drágáim, sorolhatnám még csodás jellemzőjüket, olvass csak el a teljes leírást. Ők tiszta, isteni lények, angyal fejedelmek, Isten trónja mellett állnak, és a 4 égtáj felől mindent látnak.
téged is, engem is állandóan. És akkor íme ismét a három kérdés a jövő hétre, 601. Melyik királytól vették el királyi ruháját és kapta vissza? 602. kérdés. Melyik embertől vették el királyi ruháját és kapott helyette értékesebbet? 603. Melyik embertől vették el a teljes családját a feleségén kívül, és kapott helyette mindent kárpotlásként?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor. Na, lehet, hogy pár perccel később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val, amikor az előző adás ismétlését hallgathatjátok meg. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni. Így tehát Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Az egyik édesapát megkérdezte a kislánya, hogy miért vásárol folyton olyan termékeket a szegényebb emberektől, amikre nincs is szüksége. A férfi könnyes szemmel válaszolt. Azért, mert nem szeretném, hogy ezek az emberek úgy érezzék, hogy könyöradományból kapnak valamit. Ezáltal próbálom valamelyest kielégíteni a szükségleteiket. Amikor a bűn megjelent a világunkban, az ember már is érezte, hogy segítségre van szüksége. Elsősorban persze Isten részéről, akinek a segítsége a legtöbb esetben az embertársak jó cselekedeteiben nyilvánul meg. A hitetleneknek és a hívőknek is ugyanazok a szükségleteik.

az a tény, hogy Isten hűséges gyermekei vagyunk, még nem jelenti azt, hogy nem fognak próbák érni, és nem lesz nélkülözésben részünk. Maga Jézus Krisztus is átélt ilyen helyzeteket azért, hogy az ember igazi vígasztalója lehessen.

Az Úr minden tanítványa hasonló tapasztalatokat élt át. És Pál apostol arról számol be a korintusbeliekhez írott második levél 6. fejezetének 4. versében, hogy sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban volt része.

Egyedül Krisztus módszere vezet igazán eredményre az emberekkel való kapcsolat felvételben. A megváltó az emberek között járt, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta azt, amire szükségük volt, és elnyerte bizalmukat. Azután így szólt: kövessetek engem!

ha több időt fordítanánk a személyes szolgálatra, nagyobb eredményt látnánk. A szegények terhein könnyíteni, a betegeket gondozni, a szomorkodókat és gyászolókat vigasztalni, a tudatlanokat tanítani, a tapasztalatlanokat tanácsolni kell. Sírjunk a sírókkal, örüljünk az örülőkkel. A meggyőzés erejével, az ima hatalmával, Isten szeretetének erejével ez a munka nem lesz, nem lehet gyümölcstelen. Sokakhoz csak ezekkel az önzetlen, jóságos cselekedetekkel juthatunk közelebb. Először testi ínségükön kell segítenünk. Ha látják önzetlen szeretetünk bizonyítékait, könnyebb lesz számukra, hogy Jézus Krisztus szeretetében higgyenek.

a szenvedők és a rászorulók a mi embertársaink. És ha tudomást szerzünk a szükségleteikről, kötelességünk minden tőlünk telhető módon segíteni.

ahhoz, hogy az emberiség minden testi és lelki szükségletének eleget tehessünk, így szól az Úr az ő gyülekezetéhez, Máté evangéliuma 25. fejezetében. Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ne múljon el hát egyetlen nap sem úgy, hogy ne tégy jót valakivel.

mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem segítségemre. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 16. vers.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Jellemünk a Biblia tükrében. A megváltozott jellemű ember minden terhet másként hordoz el, a sikereit másként éli át, és a kudarcaiból okul, mert megalázza magát Isten előtt. Ismerjük ezt a teljesen más életet? János apostol arra figyelmeztet, hogy a világot szeretve képtelenség igaz szívből szeretni Istent. Első leve

Isten és a világ között. Gondolkodjunk el a következő kérdéseken. Melyek azok a dolgok a világban, amelyek leginkább próbára tesznek? Mi jelenti nekem a legnagyobb kísértést? Hogyan tudom megtanulni úgy vívni a hit harcát, hogy közben ne ráncsom magával valami, ami végül mégsem ad megelégedést, csak tönkretesz? A mag növekedése nem emberi beavatkozás hatására indul meg, de a gyümölcsérésig mindig tehetünk azért, hogy elősegítsük a fejlődését. Igaz ez a Szentlélekkel teljes életre is. A Szentlélek munkája a hívő szívében az élet nagy titkainak az egyike. A Szentírásban azonban határozott utasításokat találunk arra nézve, hogyan serkenthetjük a fejlődést. Így teljesítjük Jézus vágyát, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az Atya dicsőségére.

Íme néhány javaslat a lélek gyümölcse egészséges fejlődésének elősegítéséhez. Naponta kutatnunk, tanulmányoznunk kell a Bibliát, igét igével összevetve. Mert ahogy Pál írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Szükséges, hogy imádkozzunk, mert az ima a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka. Áldása semmi mással nem pótolható. Ha elhanyagoljuk az imát, gyengül az erőnk. Ügyeljünk arra is, hogy csak megfelelő gondolatoknak engedjünk teret. Erre bátorítja Pál apostol a Filippi belieket a 4. fejezet 8. versében. Továbbá testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ellen White is hasonlóképpen figyelmeztet. Isten arra szólít, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta gondolatokkal. Azt akarja, hogy elmélkedjünk szeretetén és irgalmán, hogy tanulmányozzuk azt a csodálatos munkát, amelyet a dicső megváltási tervben végez. Akkor egyre jobban megértjük az igazságot. Mélyebb és megszenteltebb vágyjal sóvárgunk szívünk és gondolataink megtisztulására, miközben az ige kutatásával ápoljuk az Istennel való közösséget, lelkünk a szent gondolatok tiszta légkörében átformálódik, és gyümölcsöt teremnek. Akik hallják és megtartják az igét, azok az engedelmesség gyümölcsét termik. A szívük befogadott ige megmutatkozik jó cselekedeteikben. Hatása látható lesz a krisztusi jelenben és életben. Saját döntéseink határozzák meg örök sorsunkat, mert az átalakult jellem az egyetlen kincsünk, amit erről a földről magunkkal vihetünk a mennybe. Gondoljuk át, mi az, amin változtatni kell az életmódunkban, kapcsolatainkban és minden dolgunkban, amivel a lelki növekedést elősegíthetjük. Kérjük szerető Urunkat, hogy az, amiről János apostol első levele, 3. fejezet 2. és 3. versében ír, valóság legyen életünkben. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát,

annyira naív vagy. Ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Ézsaiás könyve, 59. fejezet, 3. vers.

Kristóf észrevette a játékbódé mennyezetére függesztett hatalmas plüssmacit, és már is tudta, hogy ezzel fogja elcsavarni Vivien fejét legalábbis egy napra. Csupán annyi a teendője, hogy a pisztollyal eltaláljon néhány lufit. Hát mi sem könnyebb ennél? A játék bódét irányító hölgy elrikkantotta magát. Mindenki nyerhet! Kristóf pénzt vett elő, és odalépett a pulthoz. Annyira naív vagy, Kristóf, mondta a testvére. Nem látod, hogy átvernek? Nem veszed észre, hogy minden a harmadik lövés után egy másik pisztolyt kapsz? Ha túl sok találatod van, azonnal kicserélik a fegyvert. A hölgy észrevette, hogy Zsolt sugott valamit a kisöccse fülébe, és közben ő rám mutat. Hé, mitől félsz? Kiáltott oda az immár távozó fiúknak. Ha olyan jónak képzeled magad, gyere ide, és mutasd meg mindenki előtt, hogy mire vagy képes. Nem feltétlenül kell elfogadni a figyelmeztetést, hogy rájöjj, a vásári játékok működtetői nem ártatlan szórakozást kínálnak, hanem a pénzedet akarják elvenni. Mindent megtesznek, hogy az egyik vagy másik játékot kipróbáld. Viszont nem csak a vásári sokadalomban kell különbséget tenni, az igazság és a hazugság között.

milyen az az ember, aki nem engedelmeskedik Istennek. Az igazságot nehéz megtalálni. Az emberek a szemedben és a hátad mögött is hazugságot szólnak. A híres sportolók a reklámok által próbálnak rátukmálni valamilyen árucikket. A zenészek és a média elferdíti az igazságot, hogy becsapjon téged. És talán észrevetted már, hogy még azok is hibát követnek el, akik igyekeznek őszintének lenni hozzád. Egy dologban biztos lehetsz. Az emberek nem minden esetben mondanak igazat neked.

0: az elmét és a szavakat megváltoztató Isten nélkül, az ember a természetétől fogva csak a levegőbeli hatalmasság fejedelmét, Sátánt, a hazugság atyát követi. Az igazság így elvész, és az élet csupa pókhálóvá, a vásári sokadalom megtévesztő árnyékává válik. Szép lenne azt hinni, hogy igazságként fogadhatsz el mindent, amit mondanak neked. De vigyázz! Ne költs pénzt, míg meg nem érted, hogyan is működik a játék.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Még holnapig tart az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egész héten egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3-ban. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint Mohács 500, Hercegszülési Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a Hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság fölfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagytermében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum gálakoncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti föl az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat a két kiváló zeneszerző munkásságának újra fölfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia Gárdonyi Zsolt pedig az idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a református, közéleti és kulturális alapítvány szervezésében valósul meg. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunknak ezt a címet adtuk, a közösség hangja. Beszélgető társaim Hargitay Henrik, földrajz kommunikáció szakon végzett, földrajzos szakdolgozatában az Ió hegyeinek morfológiáját, médiás szakdolgozatában pedig az 1990-es évek sajtó topográfiájának átalakulását térképezte le. Az ELTE hallgatóival közösen készített magyar hangjáték bibliográfiát, ami nekem különösen kedves, mint egykori hangjáték szerzőnek. 2014-ben magyar grafikusokkal együtt szerkesztette az első gyerekeknek szánt bolygó térkép sorozatot, és kétszer vett részt a Mars Society Mars szimulációs bázisának munkájában. 90-es évek óta készít műsorokat budapesti kisközösségi rádióban, és az első pesti egyetemi rádió alapítója. Péterfi Ferenc, népművelő, most már így mondja ő is, hogy közösségfejlesztő, a Közösségfejlesztők Egyesületének egyik alapítója, elnöke, Civil Rádiózásért Alapítvány megálmodója, egykori elnöke, prominense volt az immár legendává vált Nyitott Ház kísérletnek. Többször voltam vendége az általa animált Civil Rádiónak, és sokat, de messze nem eleget tanultam tőlük. Kaire Fón beszélgetések a közösség hangjáról. A Civil Rádió stúdiában hárman beszélgetnek a helyi nyilvánosságról és médiáról, és bár mindannyian régóta szabad közösségi rádiósok, rájönnek, mintha túl sok kérdőjel volna a körül, mi a társadalmi szerepe, az igazi jelentősége ennek a sokféle népszerű rádiózási formának. Kész terep Szokrátésznek, aki pont az ilyen bizonytalanságokat képes beszélgetéssel föltárni. Sorozatunkban a szokrátészi dialógus módszerével próbáljuk megfejteni, hogy valójában mi is a közösségi vagy szomszédsági rádiózásnak, és ehhez kapcsolódva az éppen ilyen módon készülő podcasteknek a lényege. Általatok hirdetett programról idéztem. Szokrátész hangja Péterfi Ferenc volt, Kaire Fón hangja pedig a tanítványé, Hargitay Henrik. Na de kezdjük azzal, hogy mi is az a ki volt, mi volt, mi is, ki is, mi is Kaire Fón.
1: Hát Henrik, neked kell ez ügyben felelősséget vállalnod.
2: Ja, én vagyok a Kaire Fón hangja, igen.
1: Amúgy
2: én
1: is.
2: Vagyok a tanítvány. Kaire Fón az egy Pláton szövegeiben egy létező figura, aki Szokratésszel valóban beszélgethetett, mert hogy ő volt az, aki a Delfoi Jósdából elhozta azt az üzenetet, ami aztán Szokratész fülébe is betette a bogarat, hogy ő most filozófiában hol is áll. És hát a hangja, a fóné, a fón, az benne van a hangszó az ő nevében. Tehát egy beszédes nevet kerestem ahhoz, aki lehet Szokratésznak a beszélgető partner egy ilyen műsorban, ami a közösség hangját próbálta megfejteni, hogy ez micsoda, és azért ez a furcsa felállás, hogy hogy kerül ide Szokratész 2026-ban a rádióba. Úgyhogy Szokratész, pontosabban Pláton a szokratészi dialógusokban találja ki azt a módszert, amiben hátrébb lép egy lépéssel a beszélgetés tárgyától, és azt próbálja meg kideríteni, hogy egyáltalán miről beszélgetünk, azokat a szavakat értjük-e, hogy miről is beszélünk. Mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 20-30 évben arról, hogy mi a közösségi rádió, vagy hogy ki az a közösség, akit szolgál, vagy hogy szolgálat ez, vagy...
0: Ez lesz a témánk.
2: És ez a téma. És ez a szokratészi dialógusra azért gondoltam, hogy ez egy kiváló megoldás lehet arra, hogy végre valahára 30 év után választ kapjunk erre a kérdésre, mert hogy ő megkérdezné azt, hogy ki a közösség hangja, hogy de mit nevezünk közösségnek? Vagy mi az, mire gondolunk, amikor az ő hangját, az ő reprezentációját a rádiós térben le akarjuk írni. Tehát először nézzük meg azt, hogy mi milyen fogalmakról beszélünk egyáltalán, hogy választ tudjunk kapni. Mert lehet, hogy azért nem tudunk megválaszolni ezt a kérdést, mert mi se vagyunk egészen tisztában azzal, hogy mit is tettünk föl, milyen kérdést. Na persze ez már csak a történet második része, mert az első része az, hogy a civil rádió meghívott egy beszélgetésre ebben a témában, és végül is itt kezdődött az egész, tehát akkor én átadnám a szót.
1: Igazából a kíváncsiság vitt bennünket, mint ahogy mindenféle ilyen igazi jó párbeszédben a másik is érdekli az embereket, nem pedig csak a saját üzenetnek a nyomatékos elmagyarázása.
0: Amely oly ritka még manapság is.
1: Ez a kíváncsiság, ez izgatott bennünket, és tényleg itt ebben a beszélgetésben, amire most mind a ketten már hivatkoztatok, nagyon régen foglalkozunk ezzel, írunk róla, konferenciákat szerveztünk, tanítunk egy csomó mindenkit, kezdőket erre a közösségi szabad rádiózásra, de mindig, hogy mondjam, megválaszolatlan maradt az, hogy pontosan mi is ez a fogalom, és nincs is egy megválaszolható tartalma ennek, ez az egészben az izgalmas, hosszú folyamatokat most itt a különböző epizódok készítésénél így beszélgettünk, de hát végig ez az izgalmas benne, hogy állandóan újra föl lehet tenni a kérdést. És valójában látszólag a sorozat arról indul, hogy mi is az a közösségi rádió, de ami az én számomra közösségfejlesztőként ennél sokkal izgalmasabb, bár nagyon közel áll hozzám a helyi nyilvánosság meg a rádiózás, de hogy nagyon sok olyan érték megfogalmazódik, nagyon sok olyan gesztus vagy hiány, ami a közösségi munkában, de a mindennapi életben is fontos számunkra. Nyilván ezekről beszélünk majd, de hogy néhányat mondjak ilyeneket, hogy hát a lokalitás, a helybeliség, az ahhoz való viszonyunk, a helyi nyilvánosság kérdése, de egyáltalán, hogy szabad-e beavatkozni egy közösség életébe, milyen felelősségünk van ezzel, vagy hogy hogyan lehet a gyengébb hangokat is megszólaltatni, nem mindig a hangos beszélők beszélnek, és még sok minden más kérdés is. Tehát valójában ez a közösségi munkának egy nagyon izgalmas vonulatát hozta végig, és hát a jóval nagyobb, hogy mondjam, elismerés vagy dicsőség ebben a feladat elvégzésében Henry Kémer, ő ezeket a párbeszéd formájában egyrészt a maga ismereteivel, másrészt pedig a mesterséges intelligenciával előszedett egy csomó fontos kérdést, és hát ezekről majd nyilván fogunk szót ejteni, hogy ez hogy lett, de ebből lett, ő találta ki, hogy ez a párbeszéd forma menjen.
0: Könnyebb talán mégis a közösségi rádiózással kezdeni, mert hogy mi a közösség, ugye ez nagyon-nagyon bonyolult.
1: Egy biztos választ nem tudnánk adni.
0: És akkor rögtön a tanítvány mellett még az ördög ügyvédje is megszólalna, és azt mondja, hogy hát a maffia közösségek, ugye, tehát a rosszra szövetkező, nagyon is közösségben működő együttesek is azok, de ne szaladjunk el, kezdjünk a közösségi rádióval. Azt mondjátok, most melyiktek külön-külön, ezt nem tudom, csak ürügy a beszélgetéshez a szabad közösségi rádiózás. Közösség, szomszédság kérdése, a részvétel, a beavatkozás lehetősége, ez rögtön már is nagyon izgalmassá teszi, mert ugye, hogy én, mint itt, hát amatőr, merőben amatőr rádiós, eszembe se jutott eddig, hogy én most be akarnék avatkozni a hallgatók életébe. Az, hogy óhatatlanul beavatkozok, az megint más kérdés. Hát akkor hol is kezdjük tulajdonképpen?
1: Azért annyit hadd mondjak, hogy a beavatkozásnak talán szinonimája lehet, de valójában egy finomabb változat a befolyásnak a kifejezése.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen ezek édestestvérek, ezek a fogalmak, és az egy mindennapibb dolog talán, vagy nem is tudjuk gyakran, hogy amikor valakit befolyásolunk, akkor az valójában már egy beavatkozás az ő mindennapjaiban, de nem akarok én sem.
0: Ki csinálja a közösségi rádiót kiknek, és akkor ahhoz hadd hátráljak vissza egy régiden megalapozó emlékemhez. 1975-ben mutatták be három horvát szerzőnek a Falusi Edisonok című hangjátékát, ami számomra elementáris hatású volt. Itt tulajdonképpen jugoszláv kalózrádiók mindennapi életébe vezeti be a hallgatót, és szó szerint Falusi a legegyszerűbb emberek csinálják ezeket a kalózrádiókat. Tényleg alulról jövő kezdeményezés, de hát akkor ehhez képest a a ti közösségi rádiótok, amit ti is csináltatok. Miről szólt, kiknek szólt, kik csinálták?
2: Ez a falusi Edisonok, ez is a beavatkozásról szól, hiszen rád akkor hatással volt, és ez a jugoszláv szerzők, nem tudom mennyire jelent meg az álmaikban az, hogy egy magyarországi 2026-os beszélgetésben elő fog még ez a munka jönni, de hát valóban abban az időben, amikor nem volt engedélyre lehetőség sem, mert ez a licencforma a kisközösségi rádió vagy a közösségi nem is létezett még, akkor ez nagyon érdekes és nagyon megmagyarázhatatlan jelenség, vagy hát ennek utána kéne járni, hogy miért van az, hogy az egyik országban az állampolgárok egy faluban úgy döntenek, hogy őket nem zavarja az, hogy erre nincs engedély, hanem összeeszkábálnak az adót, és a faluban ők zenélni fognak, meg híreket, meg reklámokat, meg a Juli néni kolbászát fogják reklámozni. Még más országban ez nem történik meg.
0: Igen.
2: Tehát Horvátország, vagy akkor Jugoszláviában rengeteg ilyen. Tehát persze lehet, hogy csak egy valakinek kell elkezdeni, és azt látja a szomszéd falu, hogy hát ott működik, akkor próbáljuk ki mi is. De ez egy általános jelenség volt az akkori Jugoszláviában, de nem csak ott, hanem Görögországban is, Olaszországban másokból, de ott is az engedély nélküli rádiók nagyon működtek, még Franciaországban is valamennyire, Magyarországon meg hát lehet, hogy 56-nak is hatása van ebben. Hogy nem, de itt a 90-es évek környékén kezdődtek csak el ezek a kezdeményezések. Már nem tudom, Lengyelország vagy Szlovákiában végképp nem is hallottam még ilyenekről. Tehát, hogy mi indítja be azt a igényt, azt a belső feszültséget valakiben, hogy egy falunak, egy kis közösségnek egy ilyen hangra még akkor is szüksége van, hogyha ez szembe megy a törvényekkel.
0: És ez ott... is egy partizán mozgalom volt, ugye?
2: Ja,
0: ez
2: hogy
0: Jugoszláviáról van szó, egyik magyarázat.
2: Igen, ők már elő voltak készítve a történelemből. Szóval arra jutottunk ebben az egyik epizódban, erről van szó.
0: Beszélgetés epizód van?
2: Igen, ebben a sorozatban, hogy a felelősség abban, hogy kis közösség irány, hogy a legkisebb közösség hangját teremtjük meg egy ilyen falusi Edisonként, falusi rádióban, az más, mint a többi rádiós formában, itt az üzleti rádióról beszélünk, vagy a közszolgálati rádióról, a professzionális újságírók által működtetett rádiókról. Szóval szerintem az egész sorozatnak ez egyik központi mondani valója, hogy a kis közösségen belül sokkal fegyelmezettebben kell eldönteni azt, hogy mit mondhatunk és mit nem mondhatunk, és annak az egyéni bemondónak, szerkesztőnek, aki ott abban a kis közösségben a saját közösségéhez beszél, a beavatkozási, a károkozási, vagy a jó folyamatok elindítási esélye az nagyobb, mint egy országos lefedettségű rádió esetében egy adott újságírónak a szerepe, ami lehet. Mert itt nem egy szakmáról van szó, ahol én szakmai szempontok szerint legyártom a tartalmat, és az kimegy az adóra, és az emberek meghallgatják, tájékoztatva vannak, vagy sem, hanem itt súlyos életre szóló emberek közötti kapcsolatokról van szó egy kis közösségben. És ha a kis közösség egyik tagja csinál a másik tagjának, vagy akár az egész kis közös a többi tagjának valamilyen tartalmat, akkor az őket egyénileg fogja érinteni. Nem mint egy médium, nem mint egy kívülálló újságíró szól, hanem az, akit én ismerek, és az, akit, így fogalmazza meg ez Szokratész, akire visszaszáll a szó, amit kimondunk a mikrofonba, azt másnap visszahalljuk azoktól az emberektől, akikkel az életemet a továbbiakban is tölteni fogom.
1: Tehát, hogyha Budapest egyik utcáján megyünk, és véletlenül a főpolgármester szembe jött velünk, vagy egy kerületi polgármester is, hát az bármi történhetne, semmilyen kapcsolatunk nincsen vele, a legtöbb esetben, nagyon ritka, hogy ez nem így van, egyik ember a másik mellett, és utána egy pár perccel, vagy előtte egy órával mondhatunk egy kávéházba, vagy bárhol nagyon keményet, vagy bármit, mert ez nem jut hozzá vissza. De a faluba az utcán végig megy valaki, egy tekintettel, egy arckifejezéssel, vagy más gesztusokkal, vagy szóbeliséggel el kell számolni ezekért a szavainkért. Tehát ennek a felelőssége, másmilyen. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt nem a kereskedelmi profit van a háttérben, meg hogy nem országos hálózatról van, hanem hogy olyanok csinálják, akik involváltak, akik benne vannak ezekben a folyamatokban, tehát akik érintettek, és az ő felelősségük, és ez nem csak a félelmet jelentő felelősségük, hanem az emberi, emocionális felelősségük is ebben benne van bőven.
0: Mik a közösségi rádiónak az unokatestvérei, a Fali Újság, a Szamizdat? És...
2: visszakérdeztetek, mi a közösségi rádió, és itt erről is beszélgettünk sokat, hogy lehet, hogy a szó meghatározásnál már nekünk van egy felelősségünk abban, hogy egyáltalán milyen szavakkal írjuk le azt, amiről beszélünk, mert ugye a social media azt is közösségi médiának fordítják, ami teljesen abszolút, minden szekintetben más. De amikor egy közösségi rádióról beszélünk, akkor úgy elmondjuk azt, hogy ezek egy besugárzási körzeten belül földrajzilag is lehatárolt közösségek, és érdeklődési közösségek is, amik lehetnek globálisak akár. Tehát akkor elkezdtük használni azt a szót, hogy szomszédsági rádió, ami már közelebb van ahhoz, hogy mire gondolunk, ami nem a közösségi jelleget, hanem inkább ezt a egybetartozási jelleget.
1: Lokalitás szélességét jelleget.
2: Igen, és ezt hiperlokálisnak hívják, vagy neighborhood, de hiperlokális is használják angolul. A másik pedig az érdeklődési közösség, az a tematikus rádió, az is valahol az is egy közösség, de az egész más dinamika szerint működik, más szabályokat kell alkalmazni rá.
1: Itt hadd hozzam be párhuzamosan, hogy én közösségfejlesztőként jegyzem, vagy gondolom magamat, és hát ezt is dolgozok, és ennek a közösséget ebben az értelmezésben az együttélők, a helyi közösséget értjük, és nem pedig feltétlenül más elvontabb fogalmat. És itt a szomszédság nagyon fontos fogalom, amit tulajdonképpen én külföldről találtam, vagy ezt a kifejezést használják, és nagyon fontos kulcsfogalma a közösségfejlesztésnek, egy olyan közeget, ami még belátható az egyes ember számára, ahol még ha valamit teszek, az eljuthat valakihez. Tehát a felelősségem, amiről az előbb is, hogy végig itt beszélünk is más. És tulajdonképpen minden szála engem a közösségi rádiózásba való bevitelbe, pont ez a közösségfejlesztői szerep izgatott, hogy hogyan lehet, hogy diskurzus legyen, hogy az emberek beszéljenek, hogy kinyíljanak, hogy összefogjanak egymással, akár valami ellen is, vagy valamilyen érdek érdekében, és ez a szomszédsági rádió szólaltatott most meg hirtelen, hogy ezt a kifejezést használta Henrik, hogy ez engem az eredeti szakmámban is nagyon izgatott. Eleve a helyi nyilvánosság nagyon izgatott, amikor közösségfejlesztéssel kezdtem foglalkozni, és te kérdezted, hogy milyen unokatestvérei vagy testvérei vannak. Hát a helyi, a Fali Újság, de a helyi lap, amit már nem a megyéből oda kihelyezett profi újságírók is, hanem a helyiek saját maguk. De hát akár a helyi találkozás, ha van jó helyi kávéház, ahol találkozni lehet, ahol szóváltásba keverednek egymással az emberek. Tehát ahol a diskurzus szóra térnék megint csak vissza, ahol ennek esélye van, és felmerülnek kérdések, megbeszéljük. Ez ami engem különösen izgatott ebbe az egész folyamatban.
2: És az unokatestvérek még azért is fontosak, mert nem biztos, hogy a rádió az, ami a legjobb eszköz ennek a nyilvánosságnak helyben. Tehát az, hogy hol alakul ki egy olyan helyzet, hogy a rádiót választják, vagy a rádió is szerepet játszik benne, és hol nem szabad erőltetni ezt, mert mondjuk egy kávéháza sokkal jobban szolgálja a nyilvánosságnak a terét, a klasszikus Habermas-i értelemben. Azt az adott helyzet és az adott idő dönti el.
1: Bár a kávéház már egy küszöböt jelenthet, mert nem mindenki járhat oda, amíg lehet, hogy a közösségi rádió mindenki belemer menni, vagy mindenkihez szól valamilyen módon. Egy történet nekem is eszembe jutott, hogy mielőtt elindultunk mi a civil rádióval 90 körül, akkor egy holland barátunk meghívására egy hetet körbe jártunk egy mikrobusszal 9-en, mert azt hiszem a mikrobuszban ennyi a legális létszám. Hollandiai helyi rádiókat, helyi televíziókat néztük már, ő tudta, hogy bennünket ez a dolog érdekel, és mi meg már mondtuk előre, hogy helyi újság már van Magyarországon, helyi televízió is érdekes módon már volt, de rádió nem, szóval, hogy jó lenne ezt az ágát is megismerni. És elvetődtünk egy kis holland faluba, ahol egy egyházi közösség működtetett egy rádiót, az emeleten is volt valami, a földszinten is, és elkezdtünk ott beszélgetni, de ott csupa helyi ember volt, még csak talán egyházi szerepük se biztos, hogy volt, de talán az lehet, hogy volt. És olyan hétköznapi dolgokról beszélgettünk, hogy ott az egyik kolléganőnk Brüledit fölállt, és azt mondta, hogy de hát ezt mi is meg tudjuk csinálni.
0: Igen.
1: És ami alatt most már nem csak akik ott voltunk néhányan, hanem a többiek. És amikor eljöttünk, kaptunk tőlük egy ajándékot, egy láda almát kaptunk, és azt hittük el, ez is annyira kifejezi ezt a viszonyt, ami egy ilyen természetes közegben teremtődik, hogy a mikrobuszba beraktuk, szóval, hogy ez volt a mi apanásunk.
0: Akkor most hallgassunk meg egy kis zenét.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Hargitay Hendrikkel és Péterfi Ferenccel a közösségi rádiózásról.
1: Említetted ezt a hollandiai példát, a saját példám is van. Amikor belefogtam a magyarországi egyházközségek kutatásába, hát akkor le kellett mondanom különböző okokból a terepkutatással, mert pedig ez anélkül nem megy. Mégis akkor játsszuk azt, hogy egy terepkutatás megelezően mit tudnék összeszedni. És az egy unokatestvért találtam, a egyházközségek honlapjait. Van, ahol nincs honlap, rögtön ez nagyon izgalmas, ez nagyon jól körülhatárol a terület, ahol nincs honlap, ott igazából semmi nincsen. Valamiféle vegetáló hitélet, néhány katolikusoknál néhány mise, nagyon idős hívekkel, egy omladozó, kihaló félben lévő rózsafüzér társulat. Ahol van, ott is nagyon különböző. Az egyik, ahol a miserend, a temetések rendje, az egyházközségi hozzájárulás befizetésének a lehetősége, és más semmi. És a többinél egy nagyon-nagyon széles skálán rengeteg minden, friss hírektől kezdve elmélkedések, ajánlások, hogy mit kellene megnézni, vita, hozzászólások is, miközben hát főleg a nagyegyházak Magyarországon egyáltalán nem a vita és a párbeszédnek a színhelye ima még, de helyi szinten nincs különösebb nyoma a fősöbbségnek. Természetesen a katolikus egyházban nagyon jellemző volt, hogy helyi szinten propagálják-e Ferenc pápát, amit a püspöki kar nem túlságosan propagált, bojkottálta tulajdonképpen Ferenc pápát, főleg annak a rázosabb kijelentéseit. Tehát én egy kincses bányát találtam a kutatásokhoz. Arra kérlek benneteket, hogy vegyetek elő egy vagy két nagyon konkrét közösségi rádiót, és mutassátok, hogy mit csinálnak ők.
2: Nekem hirtelen Csobánka jut eszembe, ahol egy személy működtette az attani kis közösségi rádiót, az is, amikor hivatalos, tehát formalizálódott, mert a 2000-es években az a nagyszerű helyzet adódott, hogy azt találta ki a főhatóság, az Országos Rádió és Televízió Testület, vagy annak valamely személyei, hogy lehetne kis rádiókat helyben csinálni, annak nincs kockázata. Na és akkor pályázatot, sőt forrásokat, meg működési lehetőséget is kínáltak erre, és akkor ott volt egy pali, aki elkezdte csinálni, a neve most hirtelen nem jut eszembe, kicsit szégyellem, ő egy meteorológus volt eredetileg, és azt itt néztem, hogy ez mennyire közösségi rádió. Hát annyiban nem, mint amit mi sokszor ideálisnak tekintünk, amit egy tágabb közösség működtet, sokan vannak benne, ő ezt egyedül működtette, vagy talán ketten voltak. De a faluban nyoma volt ennek, tehát Csobánka egy kis készség, ott a Pilisbe, és ott mégiscsak, amit ő elmondott, persze egy részét a nagyvilágból vett híreket, ilyeneket, azt is megerősíthette, de ami helyben történt, és mindig volt valami történés, most is éppen Csobánkán, ahogy hallom, gazdag történések vannak helyi közélet tekintetében, vagy akár ilyen praktikus üzenetek tekintetében, ezt ő működtette. Én egyszer voltam nála egy interjút csinálni hosszabban, kicsit vártam, figyeltem, hogy nagyon érdekes volt, hogy egy embernek mekkora lendület van, és persze meteorológiai jelentést is mindig saját maga a következő hétre adott, ami másút nem volt.
1: Azért is érdekes Csobánkát hallani, mert hát talán néhány hallgató tudja, hogy Csobánkán a harangozó házába írta Szelényi Iván és Konrád György az Értelmiség
2: útja
1: az osztályhatalomig című könyvét, ami elég bizarr, a helyszín, a házigazda, meg a szerzők, és hát Csobánka, ami ugye valamelyik szláv nyelven pásztorlánykát jelent, tehát az az idill.
2: És ez a Hubertus kápolna ott, igen. És én úgy tudtam, ezt nem tudtam, hogy ott is írtak, de hogy oda ásták el a hatóságok elől.
1: Igen, így van, meg is ásták, hát ez egy másik történet. Ugye Jó, még egy másik, más jellegű példát is tudnám mondani?
3: Hát én Pilis Csabán lakom, úgyhogy én, azt, amit én szoktam annak idején.
1: Pilis Csaba, én már egy kisváros.
3: Igen, ott az egyetem.
1: Lakosság részem, tehát mondjuk Csobánkához képest.
3: Hát a szolgáltatások nem mindig követik a lakosság számnak
1: világos
3: a növelését, de ott tulajdonképpen nagyon fontos része volt annak, hogy hogyan érezte magát Pilis Csabainak valaki, hogy volt egy helyi, egy kisközösségi rádió, Zöld Hullám Rádiónak hívták, és tulajdonképpen egy műsorvezetője volt, aki interjúkat csinált, megosztotta a gondolatait, szerkesztette a műsort, és ez több éven át ez a hősies helytállás a helyi nyilvánosság frontján vezetett oda, hogy nem bírta tovább, és megszűnt a rádió, és a Mária Rádió vette át, ami ugyan helyi rádióként működik, de az egy teljesen más közeghez szól, vagy részben átfedő közeghez, de hát nyilván a falu életével való foglalkozás az mást jelent, mint a falu hitéletével való foglalkozás. Úgyhogy ez a Zöld Hullám Rádió is ugyanezt erősíti meg, hogy nagyon sok kisközösségi rádió egy személy lelkesedésétől függ, aki, hogyha nem tud maga köré gyűjteni egy nagyobb stábot, akkor kifárad bele.
1: Elvileg nincs bennem meg a lehetősége minden blogban, podcastben, hogy közösségi médium legyen. Vagy ez nagyon egyoldalú. Én mutogatom magamat, vagy én sugárzok, de
3: igen,
1: ez a vége.
3: Tehát a social media azért fordítjuk közösséginek, mert hogy azt akármelyik csoportba lépünk bele, ott valami embereknek az együttese
1: igen
3: fog részt venni benne. De az aszimmetrikus jelenlét, az, hogy én posztolok most valamit, aztán valamikor más posztol rá még valamit, az nem biztos, hogy az egymás meghallgatását is igazából
1: igen,
3: jelenti.
1: Erre gondoltam én is.
3: Itt viszont, hogyha egy műsort csinál valaki, akkor a stúdióban mindenképpen ott kell lenniük élőben egymás mellett, és egymás nincs mese, meg kell hallgatniuk elejétől a végéig. És a hallgató otthon, aki sokszor nyugdíjas, vagy kismama, aki ráér végig hallgatni, az is végig fogja ezt hallgatni, és nem ez a 5 percre belehallgatok, és utána elkapcsolok, főleg nem képernyővel együtt fogyasztom a rádiót, ami teljes lehetetlenség, hanem ez egy dedikáltan, hogyha az FM rádió, akkor ott egy kis rádió szól, nincs képi tartalom, tehát megadja a lehetőséget, hogy teljes mértékben odafigyeljünk arra, hogy mit mond a másik.
2: Nekem még egy ilyen helyi kis rádió, ha belefér a beszélgetésünkbe, eszembe jutott, több is volt, de az Őrségben a Triangulum Rádió, akik ugye a három nyelvűséget akarták,
1: igen,
2: és Süi Péter, aki Budapestről oda telepedett le, sokan ismerik őt, ha más nem a Kóbor Süi Jó meg a dalok szerzője, de televíziós volt, és egy nagyszerű figura Péter, és ő ott egy csomó mindent létrehozott, többek között egy ilyen rádiót is, és olyan erővel bírt, tehát itt volt egy domináns személyiség, aki olyan erő, az én megítélésem szerint, hogy magam köré tudott embereket össze tudott fűzni, akiknek ez érdekességet jelentett. Talán a többségük vagy fiatalok voltak, vagy akik beköltöztek. Ugye ez egy külön probléma, hogy a nagyvárosból valóban érkezők, és akkor a helyben lakók, meg a gyűjtmentek hogyan viszonyulnak egymáshoz, de minden esetre valahogy ő elfogadtatta magát. És ő mesélt ilyen történeteket, hogy hallgatta, hogy bent a kollégái csinálnak valami interjút, és azt hiszem a polgármester voltán, és akkor mondta, hogy ez nem teljesen így, valahogy bement, vagy az, hogy ez nem teljesen így van, és egy veszekedés keletkezett, és hát szolid veszekedés, de ezeknek híre megy a faluban is, és a boltban aztán erről beszélnek, tehát, hogy vannak informális csatornáink, amiket ezek a kicsit formalizált keretek megerősíthetnek.
3: Mondanék még egy kategóriát, ami szintén a közösségi rádiókba tartozik, de láthatóan egészen más dinamikával működik, a intézményi rádiók, és ezen belül is az oktatási intézményekhez köthető rádiók, mert hogy én is innen jövök az egyetemi rádióból. De a példa, amit mondani szeretnék, az a Berzsenyi Rádió Szombathelyen, amelyik
2: egy
3: közösségi rádió volt, egy főiskolai rádió, és az ugye részben az egész Szombathelyhez szólt, ahol ott laktak a diákok. Ott laktak a diákok szülei és barátai, és a teljes ismerősi hálózata, és ott laktak a szombathelyiek, akik így megtudták azt, hogy mi történik a helyi főiskolán, és nekik volt egy sorozatuk, a Nándor család, ami olyan volt, mint a Szabó család, egy szappanopera, csak szombathelyi
1: óriási
3: tematikával óriási működött. Ezt a diákok és a rádió munkatársai csinálták. Nagyon-nagyon sok, több száz epizódot ért meg ez a... Tehát, hogy egy ilyen baráti, ugye virtuális, de a Nándor család is valahol egy idő után szombathelyi lakossá vált, és reflektált arra, hogy mi történik a városban. Ennek a létrehozása, ennek a megteremtése volt az a platform, amit a közösségi rádió létrehozott.
1: Csodálatos. Feri, te most szerénységből nem említed a civil rádiót?
2: De nem. Nem. Hát amire, igen, a mi elképzelésünk tulajdonképpen már egy picit pedzettem, hogy itt egy szakmai kihívás, egy szakmai izgalom izgatott bennünket. Azok, akik közösségi rádió, vagy a közösségi nyilvánossággal foglalkoztunk korábban, helyi lapokkal, ugye a rendszerváltás után nagyon hamar lehetett már helyi újságot működtetni, és ott merült fel, hogy egy harmadik, a televízió és a újság mellett, sőt kiadványok is, helytörténeti kiadványok egyre gyakrabban megjelentek, közösségi megoldásban készültek, hogy hát hogy helyi rádió is legyen, és mi tudtuk, hogy mi Budapesten vagyunk, ezt nem tudjuk meghaladni, és tulajdonképpen a civil szervezeteket próbáltuk megkeresni, tehát itt a nagyon közvetlen lokalitás epizódokban volt, tulajdonképpen az egész az inkább a civil társadalomról, a non-profit szektorról volt szó, és innen verbúválódtunk annak idején. Nagyon sokan küldtek el a szervezetek is embereket, de a tartalma is, mert azért itt nagyon fontos, hogy ugye mit jelent itt a közösségiség vagy a szabadság, az, hogy nem profi szakemberek jönnek, hogy a készítői önkéntesek, egyrészt ez a finanszírozásban is megjelenik, de hogy a saját életükből hozzák a tégében. Nem lehet neki megbízni az, hogy már pedig te, itt van egy csomó téma, erről is erről csináljatok műsort, csak arról lehet, ami belülről jön az illetőnek. És hát a tartalma is más egészen, tehát nem csak a készítői mások, hanem a tartalmai, és ez bennünket annyira izgatott, és valójában mi szakmailag azért is fontosnak tartottuk, hogy aztán minél több embert, minél több közösséget próbáljunk megszólalásra bírni, majd utána arra bírni, hogy tudjon megszólalni a rádió nélkül is otthon a saját területén. Tehát bennünket itt megint csak ezt a közösségfejlesztői szállat, vagy erret hozom vissza, hogy hogyan tudunk a kezükbe adni a megszólalásban, vagy hogyan tudjuk segíteni őket a megszólalásban. És akkor én itt egy epizódot, egy történetet hadd mondjak el, hogy volt egy vak fiú, aki egy műsort csinált, fantasztikus volt egyébként, és alig tudtam néha kísérni a buszhoz, mert mindig futott szinte, de mondom, hát te nem látsz, hogy... Na mindegy, de csinált egyszer egy interjút egy olyan fiúval, aki kerekesszékes, nagyon erős sérüléssel volt, aki nem tud beszélni. És kitalálta azt a módszert, hogy és ez a fiú egy ilyen kerekesszékes táncos csoportba tartozott, erről ez volt az őrügy, hogy behívta, úgy kellett valahogy, nem is tudtuk betenni a stúdióba, hanem a stúdió előtre, szóval még ilyen technikai játszmák is voltak, hogy a küszöb még nálunk is nagy volt a kerekesszékhez, a szó szoros is. És akkor ez a fiú próbált beszélni, és artikulálni nehezen tudott nagyon ez a fiú. Egy-két szót mondott, és amikor megfeszített valamit belőle, akkor rögtön tehát azt mondott, hogy... Tehát ő volt a kérdező, és tulajdonképpen a válaszoló is ő volt, de mindig a fiúnak, a riportalanyának az ingereiből vette ezt.
1: Ez
2: életre szóló élmény volt számomra, hogy ez a fiú, aki ezt nem tanulta, bármi már aztán csináltunk ilyen kis apróbb képzéseket, hogyan tudott a némát is, hogyan lehet megszólaltatni?
1: És a vakember a hangokra viszont kifejezetten,
2: igen, érzékeny.
1: A hátrányból az előny, igen. És írjátok valahol, vagy mondjátok, hogy a hallgatót nem megtölteni kell, hanem felébreszteni. Mire gondoltatok?
3: Rádió, a média

0: lenne a feladata, hogy lexikon szócikkeket alakítson át, vagy a újságoknak a hírrovatát. Nyilván az is egy funkció, de önmagában nem elég ahhoz, hogy bevonja a saját társadalmi kontextusába a hallgatót, hogy ne csak ellássa a szükséges adatokkal, hanem, amit az előbb mondtam, hogy inspirálja, hogy motiválja, hogy elhelyezze őt abban a térben, ahol a saját sorsa felett, a saját aktív hozzájárulásával tud rendelkezni. És ez a felébresztés, hogy ébredjen rá a hallgató arra, hogy ő hol él, és milyen lehetőségei vannak annak az életnek a befolyásolása.
1: Normalizálja őket, nem?
0: Így van.
2: Nagyon divatossá vált most már az angol kifejezés, az empowerment, és azt szokták mondani, hogy képessé tétel, de én nem ezt a megoldást, vagy ezt a vállalatot szerintem, hanem a képessé válásának a segítése.
1: Igen.
2: Hogy önmaga tudja megoldani, és tulajdonképpen a civil rádióból az előbb ennek nem adtam külön hangsúlyt, de hát az egy nagyon fontos rész volt nálunk, hogy ahol láttunk valami helyi közösséget, aki meg akarta formálni magát, nem biztos, hogy rádióba, de abban segíteni, hogy merjen, legyen bátorsága megszólalni. És a megszólalás néha egy kicsit dadogó, néha egy kicsit, de az autentikus tud lenni, de hogy merjen kiállni az érdekeiért, merjen kritikusan gondolkodni. Van, amikor beszélnek erről hosszan, de aztán nem viselik el a kritikát. De ez a hétköznapi életben még a családtól és a baráti közösségtől is indulhatunk, és az iskoláig vagy a munkahelyig más léptékben mehetünk, hogy ez a megszólalás, ez nagyon fontos. Mondhatnánk, hogy ez egy kicsit ilyen polgárias magatartás, de szerintem a paraszti ember magatartásnak is része az, hogy egy öntudatos paraszt fiú hogyan beszél a környezeteivel, és egy paraszt közösség hogyan szervezi magát. Szóval ez a képessé válás segítése, én ezt a kifejezést.
1: Hogyan lehet az egyetemistákat ilyen módon delejezni? Nekem ugye elég szomorú tapasztalataim vannak. Hát egyrészt most már 40 éve gyűjtöm, hát csak így körbe kérdezek, teljesen informálisan, hogy történt-e valami a ti iskolátokban, aztán április 1-én. 40 éve fokozatosan csökkennek az események. Hasonló az egyetem, az egyetemi falai újság, nem is láttam ilyet, egyetemi újságokban nagyon megritkultak a tanárok paródiái.
0: Valóban, amikor én diák voltam, a TTK-s newsban ez egy heti ugye? Rovat volt.
1: Ugye?
0: Igen. Mit mondtak, és mi lehet nevetni?
1: Ami valamiképpen a közösség életéről, hát egy ilyen eléggé súlyos
2: néha szarkasztikus, de nagyon...
0: Igen, görbe tükör sincs, meg semmilyen tükör sincs, közlemények vannak, esetleg programolja egyetemi lapoknak, hát nem is léteznek már egyetemi lapok, Facebook ugye? Csoportok vannak, ami igen, vagy van igen. Valaki, vagy nincs. Igen, ez a rádió, mint egy ilyen univerzális platform, ez is egy pont ezért nagyon fontos, mert nem bezár egy csoportba, hanem a kinyitás, a többi csoporttal való áthidalás lehetőségét is tartalmazza. Amit kérdeztél a egyetemi hallgatók, hát egyrészt megjelentek külföldi hallgatók is az egyetemen az utóbbi időkben, úgyhogy a magyar hallgatóknak a habitusát így el lehet helyezni a nemzetközi vonalon, hogy nem annyira bezártak, és annyira, hogy mondjam, kukák, mint ha még keletebbre megyünk, ott egyáltalán nem mernek megszólalni.
1: Igen.
0: Sokok miatt, szocializációs okok miatt, meg más okok miatt is. Míg ha nyugatra megyünk, akkor ott a tanár nem fog tudni megszólalni, mert a diákok elkezdenek már egymással is vitatkozni.
2: És átveszik
0: a hatalmat, igen. És tehát mi valahol középen vagyunk. Tehát a rádió az, hogy mi most itt ebben a stúdióban beszélgetünk, nekünk is eszünkbe juthatnak olyan dolgok, amik enélkül a beszélgetés nélkül nem jutottak volna eszünkbe. Mert egymást is galvanizáljuk ebben a tekintetben, hogy te kérdezel valamit, amit én nem tennék föl soha magamnak, és kénytelen vagyok elgondolkozni valami válaszon, és azzal eszembe. Tehát egymásnak a gondolkodását, egymásnak az esemény horizontját szélesítjük, messzebbre látunk, és máshogyan is elkezdünk gondolkodni attól, hogy ilyen kérdéseket kapunk. A diákok pedig ma a social médiában egyre inkább bezárkóznak, hogy egyre individuálisabb lesz az életük, ChatGPT-vel beszélgetnek inkább, mint élő személlyel, tehát már nem is az, hogy csetelnek valakivel, hanem már egy géppel beszélgetnek, amelyik aztán végképp nem fog tudni inspiratív lenni az ő számukra, mert nem személyes. És ha ebbe a platformba egy diák bejön, akkor

0: ahogy Feri mondtad, hogy megtanul maga is beszélni, megtanul nyilvánosan megszólalni, megtanulja azokat a módokat, amik lehetségesek egy nyilvános megszólalásban, és a saját gondolatait is kénytelen elrendezni és megszólaltatni, amit saját fejében nem szólaltatott volna meg. Tehát akár pusztán az, hogy még ha egy monológot is mondana a mikrofonban, már azzal is késztetjük egy olyan dologra, amit enélkül, ha nem lett volna a stúdió, egy podcastban végigbeszél egy órát. Új gondolatok fog, új kapcsolatok fognak teremtődni a saját gondolataimban.
1: Na, akkor itt azért állítalak meg, mert tőletek megint egy idézet, és hát ma a végszóhoz közeledünk. Amikor ilyesmire gondoltatok, amikor a kölcsönös következmények hálójáról beszéltek?
2: Igen, igen, ez ebben a beszélgetésben hangzik el, és abból emeltük ki egy kicsit, hogy érthető legyen, és színesebb is legyen, bár szerintem a párbeszéd is színes, de hogy hát akik össze-vissza, szó volt itt a social médiáról, hogy ott azoknak a kommentelje az minden felelősség nélküliek.
1: Igen.
2: És itt pedig arról van szó, hogy ha valóban egy közösség működni tud, akkor a kimondott szónak következménye van, ez nem feltétlen a megtorlást, hanem egyáltalán a figyelemre felkeltés jelenti. És hát igen, pontosan erre gondoltunk, hogy nyitottak maradnak egymásra, és hogy visszhangja lesz egy megszólalás.
1: Többször említettetik a felelősség szót, ugye abban is benne van a felel.
2: Igen.
0: Hát az éterbe szórt szó az egyáltalán nem száll el, hanem ott marad, és aki azt kimondta, az erre reakciókat fog kapni. Tehát a közössége felel neki, és ő neki is felelnie kell ezekre, és így alakul ki a párbeszéd.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hargitay Henrikkel és Péterfi Ferenccel a közösségi rádiózásról és a közösség hangjáról.
3: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, Tóla etet hét határon, Kamarás István jegyzete. Bór János már 9 éves korától különféle embert próbáló zárt alakzatokba került. Először a kőszegi katonaiskolába, ahol 3 éven át szigorú kiképzést kapott, Székesfehérváron, mint ciszterci gimnazista diák cserkészkedett, és részt vett az illegális katolikus ifjúsági mozgalomban. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe, noviciusként pedig a forradalomba, amikor is egy napig még géppisztollyal is rendelkezett, de nem használta, majd rendi parancsra nyugatra menekült. Amikor kilépett a rendből, hogy szabadabban szolgálhassa egyházát, a házasság kötelékébe lépett, majd 1965-től a Mérleg szerkesztőjeként került újabb, talpig nehéz hűségbe. A Mérleg volt élete és életműve, számunkra pedig világító torony és kilátó, melyet messziről, a határon innen sötétjéből is lehetett látni, és ahonnan messzire lehetett látni. Még inkább rálátni, átlátni és bepillantani. Számunkra, hetet hét határon innenieknek, egy ótlikkal szólva határon túli iskolát jelentett, melynek levelező hallgatói lehettünk. A II. Vatikán zsinat és az ökumenikus mozgalom hatására megújult katolikus gondolkodás továbbá az európai szellemiség jegyében születő folyóirat gettóba zárt hazai keresztény olvasói részt vehettek a világegyház szellemi életében, és akár teológusként, akár mint jómagam is szociológusként megmártózhattunk az interdisziplináris párbeszéd kultúrában. A Mérleg a rendszerváltozás után is megmaradt a zsinati gondolkodás, az ökumenizmus, a tudományközi párbeszéd, a tolerancia, a zsidó-keresztény humanizmus, a demokratizálódás, a modernizálódás és az európai integráció vezérhajójának. A Mérleg máig mérlegel, ugyanakkor súlyoz is. Évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen olyan folyóirat, mely magyarul és legálisan hozzáférhető módon számolt be az új egyházi törekvésekről. Kisebb fajta csoda folytán már a 60-as évek végén, mint olvasáskutató ezt megtapasztalhattam, kisvárosok könyvtáraiban is szabad polcról elérhető volt, még ott is, ahol ugyanoda még nem igen merték kitenni a Bibliát. Amikor a kiskunhalasi, hatvani vagy celdömölki városi könyvtárban egy magát értelmiségnek valló olvasó leemelte a folyiratpolcról a mérleget, joggal érezhette úgy magát, mint fehérek közt egy európai. Bór János liberális katolikusnak vallotta magát. Amikor a riporter megjegyzi, hogy a liberális kifejezés szitokszónak számít a katolikus egyházban, így pontosított, nem általában az egyházban, hanem bizonyos magyarországi katolikus körökben számít szitokszónak. A liberalizmus is olyan sokszínű eszmerendszer, mint maga a kereszténység. A jézusi tanításnak megfelelő liberalizmus az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy az ember nagysága és méltósága a szabadságában gyökerezik. Az egyháznak lételeme kellene legyen, hogy pártfogásába veszi a kisemmizetteket, az üldözötteket, a hátrányos helyzetűeket és az elesetteket. Nem hallgathatom el azonban, hogy szülőhazámban számos prédikáció, püspöki megnyilatkozás és egyházi kiadvány csalódást okoz, mert annyira eltér a nyugati katolikus gondolkodástól, attól, ahogy ezt Ferenc pápa vagy a német püspöki kar vagy a német szerzetes rend előjárók, köztük a jezsuita tartomány főnök igazán jézusi és emberi állásfoglalásai tanúsítják, amelyekkel azonban paradox módon hazai nem hívő értelmiségi barátaim nagyon is rokon szenveznek. És nem csak a menekültek szinte világra szóló súlyos helyzetét illetően, de a nemzetközi társadalmi igazságosság, a globalizáció, az ökológia
és a világbéke időszerű kérdéseiben is. Hans Joas szerint Európában már nem a hívők állnak szemben a nem hívőkkel, hanem a politikai és erkölcsi szempontból a hívő és nem hívő univerzalisták, akik mindenki javát akarják, állnak szemben a hívő és nem hívő nem univerzalistákkal, akik csak egyetlen csoport közösség javát akarják, akiket én partikularistának neveznék, akiket Bór János, a József Attilai mindenséggel mérd magad jegyében harsányan kinevetett. Budapesti előadását azzal zárta le Joas, hogy világ univerzalistái egyesüljetek. Nos, innen nézve, az egyházával mindvégig talpig nehéz hűségben maradó liberális katolikus Bór János eminensen univerzalista volt. Ottlik határmenti iskolájából János előbb határon túli iskolákba került, legvégül pedig a 7-7 határon túli világegyetemre professzor emeritusnak. Útja során ő is elmondhatta Ottlikkal, hogy semmi sem megy úgy, ahogy kellene. 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen, hálára sem tart igényt a sors. Később már nem is izgultam ilyesmiért, tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. És legalább ennyire ezt is elmondhatta Ottlikkal, mert akármennyire is töprengtünk belül, a lelkünk tele volt könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inogat érdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, tengerre épült hajók tőke súlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, túl a 7-7 határon. Kamarás István jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyitott ajtó előtt állunk. A mai ige: Jelenések 3:8. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Gondolatok az ígéről. Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett ígéjét követed életedben és halálodban, nyitott ajtó előtt állsz. Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe? Kitilthatná meg ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran beléphetek. Meg is teszem, Uram, a te kegyelmed által. Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az ége titkaiba, Isten mélységes titkaiba. A kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az ő második eljövetelének megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden tanítás föltárulhat előttem, egy sem maradt többé rejtve a számomra. Belső szobámban is nyitott az ajtó, szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni, és föl kíván használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez sohasem fog sikerülni nekik. Nem sokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngy kapuján az én Uram, az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet ma, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotása, az Allein Gott, valamint a C-moll preludium is fúga zárják. Az alkalmon ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A lelki egészség világnapja. A lelki egészség világnapját hagyományosan minden év október 10-én ünnepeljük. A világnap, melyet számos országban megünnepelnek, elsődleges céljaként a figyelemfölkeltést tűzte zátlajára. Célja az előítéletek elleni harc és a lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda. Bevezetését a Mentális Egészség Világszövetsége kezdeményezte 1992-ben, azóta pedig világszerte számos szervezet csatlakozott hozzá. Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más. Őket is megilleti az egyenlőség minden joga. A kezdeményezéssel évről évre fölhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Amennyiben megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait gyarapítják. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Mit tegyünk az igazságért, ha ellenünk vétkeznek? A legtöbb keresztény a jó cselekedetének legfőbb akadályát abban látja, hogy az emberek nem becsülik a hitet, és az úgynevezett keresztény Európában a keresztények ellen agitálnak. Könnyen elfelejtjük, hogy kereszténynek lenni mindig csak szél ellenében lehetett. Krisztus szeretete sosem volt divatos, ezért aki követni akarja, a másféle gondolkodás terhét veszi magára. Ez viszont azzal jár, hogy sok bántalmas sérelmet, meg nem értést kell elszenvedni. Ez a jelenség nem csak a társadalmi közösségek életében, hanem az egyén életében is megtalálható. A keresztény életünk mindennapi mentál higiénéjének talán ez a legfontosabb kérdése, hogy mit kell tennünk ilyenkor. A sértődött keresztény képtelen a jó cselekvésre. Ha az ellenünk elkövetett igazságtalanságok és bűnök miatt félrevonulunk duzzogni, a gonosz eléri a célját. A só nem ízesít a sótartóban, ilyenkor a hit lámpása is csak véka alatt világít, hasztalanul.

A békesség alapja nem az, hogy bennünket békén hagynak, hanem az, ha megtaláljuk a megbocsátás titkát. Csak ez őrzi meg aktivitásunkat, ha ellenünk vétkeznek. Nem a külső nyugtalanság veszi el a békességünket, és nem is a külső békesség adja vissza azt. A Krisztusra találás az alapja az önmagunkra találásnak is. Először is azt kell tudnunk, hogy a bűn nem csupán egy helytelen cselekedet, amit valamilyen gonosz indulatból követel az ember. A bűn lényege egy eltorzult, Istentől elidegenedett gondolkodási mód, aminek az önzés a lényege. Nem másokért akarok élni, hanem a másikból, a másik ellenére, vagy legfeljebb a másik mellett úgy, hogy lehetőleg a fele barát ne zavarja önzésem szép virágos kertjét.

A bűnös ember hamar talál mentséget gyarlóságaira. Odaáll Isten elé, és elmondja: Nézd, Uram, tiszta a kezem! Jézus erre csendesen így válaszol: De nincs kezed. Nem voltál fele barátja a másiknak, nem te voltál az irgalmas szamaritános. Az ilyen hívő nem érzi, hogy önzésével a másikat fosztotta meg Isten szeretetétől, amit rajta keresztül akart Isten közvetíteni. Ilyenkor mentségül a másik ember bűnét, ellenünk elkövetett, szeretetlen magatartását szoktuk felhozni védekezésül. De akkor hogyan kell megbocsátani? Jézus erről így tanított. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást.

Jézus szavában az első és legfontosabb az, hogy a vétkező az atyám fia, ami szó szerint lefordítva egy azon anyaméből származó testvért jelent. A keresztény szóhasználatban olyan ember, aki Jézushoz tartozik. Az, aki elköveti a bűnt, kiesik ebből a testvérközösségből. Ezért nekem, akinek Isten a szeretet megbízó levelét adta, az a feladatom, hogy megtegyek érte mindent, hiszen egy anyaméhből származunk. Nekem kell megtennem érte az első lépést, még akkor is, ha talán ellenem vétkezett, vagy bűnének következménye engem is sújt. Nem hadsereggel kell mennem ellene, hanem négy szem közti bizalommal, reménykedve a gyógyulásban. Meg kell nyernem, és nem legyőznöm. Rá kell vezetnem tettére, mert ő is megmentendő ebben, mint ahogyan én is az vagyok Krisztus szemében.

a tanúk sem vádlók, hanem emberek. Épp olyan esendők és bűnösök, mint amilyen én vagyok, meg az a másik, akin szeretnék segíteni. Ha közösen sem sikerül kimenteni a bűn csapdájából a testvért, akkor kell kérni a gyülekezet segítségét. Együtt kell érte tenni a jót, hogy legyen ereje szembefordulni bűnével. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Mit jelent ez? Kiátkozást? Teljes elhatárolódást? Nem, hiszen ezt egy hajdani vámszedő írja, aki a pogányok között hirdeti az evangéliumot. Inkább azt a bizonyságtevő gyakorlati szeretetet és bizalmat, ami Mátét is elhívta a vámos asztal mellől. Máté átélte azt, hogy Jézus túl tudott látni a vámszedő asztalon. Sok példát látott arra is, hogy az emberek, akik Krisztus ellenségei voltak, és életük a Szentlélek munkája következtében megváltozott.

A misszió az előítéletek lerombolásának tudománya. A jó csak úgy tud győzedelmeskedni a gonosz felett, ha megszabadul az előítéletek bilincseitől. Az apostolok cselekedete az előítéletek legyőzésének a könyve. Ha az apostolok megfutamodtak volna Jeruzsálemből, akkor pünkösd győzelmes indulása elől menekültek volna el. Ha Péter nem engedelmeskedett volna Cornélius hívásának, hanem előítéleteire hallgat, ha Ananiás nem fogadta volna házába megtért Saulust, akkor a sátán Isten népének tehetetlensége miatt győztes lett volna. De a jó győzött, mert az apostolok, Jézus első követői mertek útnak indulni, és ezért lettek győztesek.

0: A hit győzelme.
1: A jó, meg a napi kötelesség teljesítés. A legtöbb ember őszintén jót akar, a gonosszal, a rosszal pedig szembe akar szállni. De ez a törekvésünk a legtöbbször nem sikerül. Miért? Elméletileg tudjuk, hogy mi a jó, hogyan kellene megoldani az életünk sok-sok kusza dolgát. Mégsem sikerül ezeket a terveket valóra váltani. Kudarcaink után új terveket készítünk, és megállapítjuk azt, hogy tökéletesnek gondolt terveink akadálya a külső körülményekben van. A keresztény ember ilyenkor teljes szívéből Sátánt szokta szídni, nagy érzelmi hőfokon. Közben nem veszük észre, hogy egy lényeges dologról elfeledkezünk. Mi nem a tervezői vagyunk a jónak, hanem csupán a kivitelezői lehetünk, Jézus segítségével.

Az élet nem nagy romantikus álmok megvalósításából áll, hanem napi, apró kötelesség teljesítésekből. A jó mindig a kicsiben, a köznapiban kopogtat be hozzánk. A jó cselekvése nem hőstett, amiért az ember a legfelsőbb fórumok kitüntetéseit érdemli ki, hanem napi kötelesség teljesítés. A világot nem megváltani kell, ezt már megtette Jézus, hanem a megváltás jó hírét kell szeretettel, a gyakorlati életünk napi teljesítésével az emberekhez eljuttatni. A kereszténység nagyszerűen tudja prédikálni a jót. Nagy világmisszióról álmodik, amelyhez kiváló stratégiai terveket is készít, csak kár, hogy a mindennapi kötelesség teljesítéseiben nem mutatkozik meg a hite. Pedig nem csak szavainkkal, hanem apró, sokszor figyelemre sem méltó tetteinkkel is hitet lehet vallani.

A kereszténység nem egy ideológiai rendszer, amit el kell hinni, hanem egy életforma, ami az életünk legapróbb dolgaiban is megmutatkozik. Az egyik egyházi újságban jelent meg egy figyelemre méltó mondat. Ha valaki arra kíváncsi, hogy mennyi jó ember van, akkor tegyen valami jót, és meglátja, hogy milyen gyorsan mennyi ember áll mellé. Az ellenvélemény képviselői szerint, ha valami jót cselekszik az ember, azonnal gáncsoskodás, irigykedés követi. Úgy tűnik a mindennapi életben, hogy minden jó tett elnyeri méltó büntetését. Amióta a bűn életünk valósága, ez a két egymással szemben álló vélemény létezik. Eldönthetetlen, hogy melyik az igaz, hiszen mindkettő mindennapi tapasztalásunk. A megoldás a jó indulat apró, mindennapi cselekvésében szunnyad.

Isten a világot szépnek és harmonikusnak teremtette. Nem igaz, hogy egy elfuserált világban élünk? Csupán életünk egy összekevert puzzle-re hasonlít. Minden darabja megvan a képnek, de időbe telik, míg életünk tört cserepeit megfelelően össze tudjuk illeszteni. A sírónak egy vigasztalóra van szüksége, a megfáradtnak egy buzdító, vigasztaló szóra. De a vigasztalás, a buzdító szó a te lehetőségeid között van. Ezek azok a mindennapi cselekedetek, amiket ingyen teszünk, mert ezeket más pénzért se tenné meg.

Jakab levele a cselekedetekben megmutatkozó hitről szól, ami csak pusztán elhívése valaminek, az az ördögök hite. Jézus hite, vagy a cselekedetekben, a mindennapok apró kötelesség teljesítéseiben mutatkozik meg, vagy nem igazán hit. A megpróbáltatások viharaiban nem elég azért imádkozni, hogy Isten csendesítse el a vihart. Az imádságnak is vannak veszélyei. A tettek nélküli imádság veszélyes dolog, hiszen Isten éppen azért rendelte a vihart, hogy megszabaduljunk álarcainktól. Mi sokszor Istentől rendelt kötelesség teljesítéseink helyett szoktunk imádkozni. Így imádságunk nem az erőkérés és erőnyerés lesz, hanem menekülés. Ezek a tehetetlenségünk imádságai. Nem gyógyulni akarunk gyarlóságainkból, tehetetlen gyávaságunkból, hiszen annak következményei vannak régi, jól begyakorolt életünkben, hanem jobb esetben olyan csodára várunk, ami úgy gyógyít meg minket, hogy közben ne kelljen megváltoznunk.

pogány imádsággá lesz az a fohászkodás, amiben a szó elnyomja a tettet. Isten mindent megtesz értünk, de soha semmit nem tesz helyettünk. Amikor saját szavainktól nem halljuk meg az ő szavát, vagy időhiányra hivatkozva nem tesszük meg azt, amit Isten mond, akkor nem jól imádkozunk. Az ilyen imából nem a könnyek és a sóhajtások hiányoznak, hanem az engedelmes cselekvés. A gonosz azért győz, mert tehetetlenek vagyunk a jóra. Szünet nélkül imádkozni Istenhez dicséretes dolog, de legalább annyira veszélyes, mint esőre várni akkor, ha ég a ház. A hit minden bajon átsegít, de nem nélkülünk. Jézus fogja a kezünket, hiszen ő jól ismer bennünket, de ha mi nem indulunk vele, akaratunk ellenére nem tud minket vezetni. Ő győzött a Golgotán, de nekünk is győzteseknek kell lenni.

Az az ember, aki a megpróbáltatások és a szenvedések nélkül akar győzni a gonosz felett, az a hitet a cselekedetek ellentétének tartja, de a hit nem a tehetetlenek mencsvára, hanem a bízni, küzdeni tudó emberek szárnya, ami Istenhez emel. A jót elkötelezetten cselekvő ember lesz csak győztes. Ha a gonosz ellenébe teszem a jót, a próba és a szenvedés nem céltalan kínlódás, hanem az az iskola, amiben megtanuljuk Istent szeretni, a felebarátot tisztelni és becsülni. Ez viszont győzelem a gonosz felett. De ezt csak az érti meg, aki a hit szemével lát és tudja, nem a földi siker a cél. Sok ember olyan sportolóhoz hasonlít, aki az edzések számát akarja csökkenteni annak érdekében, hogy majd kipihenten a nagy versenyen győztes lehessen. A próbákkal Istennek célja van. Ezért a megpróbáltatások szellőiben vagy viharaiban a legfontosabb kérdés az, hogy mit kell belőlük megtanulnunk. A próbák sora nem ment fel bennünket a jó, álhatatos cselekvése alól. Azért tért meg Filippiben a börtönőr, mert Pál és Sílás a börtönben is Isten jóra elkötelezett evangéliumot hirdető szolgája maradt, nem restültek meg az imában, az Úr dicsőítésében, a jó cselekvésében. Luther azt tanította, hogy Sátán nem más, mint Isten láncos kutyája, aki odaűz bennünket Istenhez. Tehetetlenül nem lehet Jézust követni. Van, amikor a Sátán okozza a szenvedéseket, van olyan is, hogy mi magunk idézzük elő őket, de ne engedjük, hogy a jó cselekvésétől visszariasszanak bennünket, mert ha Jézus erejével helytállunk és győzünk, próbáink tanulsága beépül az üdvösségünket munkáló isteni kegyelembe.

0: Ha Jób történetére gondolunk, akkor Isten a fedhetetlen és becsületes, a rosszat kerülő szolgájának életében is megengedte a kísértést és a szenvedést. Sátán, az örök vádoló sem talált Jób életébe semmi kivetni valót, mégis azzal gyanúsította, hogy pusztán az áldásokért, a földi érdekekért követi az urat. Mintha a hit csak az áldások vételára lenne. Nem a jó cselekvői, hanem csupán haszonélvezői szeretnénk lenni. Sokszor gondolkoznak úgy a keresztény emberek is, hogy elég a rossztól távol tartani magunkat, és akkor nem következnek be életünkben a megpróbáltatások. Ha elhisszük, hogy van Isten, és csak az általunk fontosabbnak ítélt parancsolatok megtartásában fáradozunk, kiesünk az Úr tervéből, és a gonosz győz felettünk.
1: A Hit győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Kulcsár Anikó vagyok. Havas Péterrel beszélgetek, mégpedig Szatmár Németiben. Minden ember élete egy regény, és minden ember élete különleges, de talán ez fokozottan elmondható Péterről is, hiszen nem átlagos úton vezette őt a mindenható Isten. De a beszélgetés elején azért annyit elárult, hogy ő meg van győződve arról, hogy nem véletlenül történtek vele az események. Hát ez most egy kicsit rejtélyesen hangzott, de mindjárt megpróbáljuk kibogozni. Péter, hogy indult az életed, és mit jelent az, hogy nem átlagos úton vezetett téged a mindenható Isten?
3: Jaj, hát hogy nem átlagos. Ez már eleve egy nehéz kérdés. Hát talán ott annyiban éreztem magam mindig nem átlagosnak, hogy az iskolában is átlagon felüli, mondjam így, átlagon felüli jó tanuló voltam. És gyermekkoromban, fiatalkoromban az volt a elképzelésem, a célom, a vágyam, hogy tudományokkal foglalkozzak. És 14 éves korban döntöttem úgy, amiből aztán semmi se lett, hogy én a fizikát fogom tanulmányozni, és a fizika kutatásának szentelem az életemet. És nagyon-nagyon keményen elkezdtem tanulni a fizikát, és középiskolában ilyen szempontból jó eredményeket is értem el, versenyekre mentem, aztán fizika egyetemnek kerültem Bukarestbe, és amikor úgy éreztem, hogy na most már ott vagyok a fizika egyetemen, ami az életem vágya volt, azt tanuljam, amit leginkább szeretnék, akkor éreztem a leginkább, hogy ez nem tölti ki az életemet, meg tehát akkor leállított Isten. És miután befejeztem a fizika egyetemet, utána ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, hanem utána egész más dolgokkal.
2: Miért érezted az ürességet? Mert ha jól értem, üresség.
3: Igen, ezt el kell mondani, mert többről van itt szó, mint üresség. Tehát elsősorban azt kell elmondjam, hogy édesapám nagyon vallásos katolikus ember volt, az egész család katolikus. És édesapám nagyon-nagyon komolyan vette a hitet. Mi is állandóan templomba jártunk. Csak hogy a templomba, amit én hallottam a prédikációkban, azt nem igazán tudtam betartani, mert amit én értettem a katolikus templomba a prédikációkból, az, hogy ahhoz, hogy valaki Istennel jó viszonyban legyen, ahhoz jónak kell lennie. És ez meg hiányzott, nem csak az én életemből, mindenkinek az életéből hiányzik ez az érzés, hogy megfelel Isten követelményeinek. És nekem is nagyon hiányzott. Például gyerekkorban, amikor beszéltek arról, hogy egyesek majd a mennyországba jutnak halálok után, mások a pokolba, akkor én mindig úgy éreztem, hogy én nem vagyok ahhoz elég jó, hogy én a mennyországba jussak, és mindig félelem volt ilyenkor, hogyha erre gondoltam, hogy na hát, mit tudok én tenni, hogy megfeleljek azoknak a követelményeknek, hogy én a mennyországba jussak. És hát ilyen szempontból, akkor, amikor Istenre gondoltam, akkor állandóan bennem volt egy bűntudat, hogy nem felelek meg Isten követelményeinek. Bár nem mindig vettem ezt komolyan, hogy ez valóban így van. És ilyen szempontból volt bennem, kezdtem egyre inkább válságba kerülni, egy idő után már nem is álltam templomba, és egy ilyen szempontból kerültem válságba, hogy hogyan lehet Istennel jó viszonyba kerülni, azt hiszem ez a legjobb, ahogy mondhatom. És ezt abból a tanításból, amit hallottam a templomban, nem értettem meg, hogyan lehet Istennel jó viszonyba kerülni, mert az volt az érzésem, hogy Isten olyan dolgokat vár el az embertől, amit mi nem vagyunk képesek megtartani.
2: Csak az elvárási szinteket érezted túl magasnak, vagy inkább volt benned egy ilyen félelemszerűség is?
3: Hát félelem, hogyha meghalok, akkor ez a valami, amiben nem mindig hittem, hogy létezik pokol, de hogyha meghalok, akkor éreztem, hogy akkor én oda fogok kerülni. Sőt, volt ilyen álmom is néhányszor, többször is, hogy ott állok az utolsó ítéletnél, és akkor remegve várom, hogy nem most Isten engem a pokolba küldje, a mennyországba. Hát ezek komoly kérdések, és ma is úgy érzem, hogy ezek a kérdések túlhaladnak minket, embereket, hogy hogyan is áll ez a dolog, mert nagyon sokan ezt nem is hiszik, hogy egyáltalán létezik ez a dolog, ez az ítélet, ami mindenki ítélet elé fog menni, nagyon sokan ezt nem hiszik. Én meggyőződtem most már erre, az ítéletnek a valóságosságáról, de azért, mert Jézus Krisztus mondja ezt, és mert Jézus Krisztus az életével bemutatta, kereszthalálával be kellett mutassa Istennek az ítéletét, ami mindenkire vár, hogyha nem válaszza őt. És úgy volt, egy osztálytársam volt, aki baptista gyülekezetbe járt, én soha nem jártam baptista gyülekezetbe, és ő adott nekem könyveket, ilyen keresztény könyveket. A kommunizmusban, főleg Romániában nagyon nehezen jutottak el keresztény könyvek, és amikor olvastam először egy ilyen keresztény könyvet, fiataloknak szóló könyv, nagyon, nagyon megragadott. Arról én azt értettem abból a könyvből, hogy Isten nem azt kéri tőled, hogy tégy bizonyos jó dolgokat, mert úgyse tud betartani, hanem azt kéri mindenkitől, hogy az egész életét adja át neki. És egész életünkkel Istennek szolgáljunk. És ezt kéri Isten tőlünk, és ez volt, amit megértettem pluszban ahhoz képest, amit a templomban hallottam. A templomban én inkább azt értettem meg, hogy tégy, amit akarsz, de próbálj valamennyire elkölcsös lenni. És amikor ezt a könyvet elolvastam, akkor ez volt a vívódásom, hogyha én az egész életemet Istennek adom, akkor mi marad nekem? És az én életcélom az volt, hogy a fizikát tanulmányozzam, ki tudom engedni ezt a dolgot a kezem közül, és át tudom adni, hogy Istenem, neked szolgálok, és azt akarom tenni, amit te akarsz. És ezt a döntést, mivel egyre több harc volt bennem, és egyre, hát depresszió, meg mindenféle belső válság, ami 20 éves voltam, mindenféle belső válságon mentem keresztül, éreztem, ezt a döntést meg kell hoznom, és bezárkoztam a bennlakásba, kollégiumba, ahol hárman voltunk egy szobában. Bezárkoztam a szobámba, hogy egyedül voltam, hogy a másik két kollégám esetleg ne jöjjön be, és úgy olvastam az Új Szövetséget. Először olvastam az Új Szövetséget, úgyhogy egyedül olvassam, tehát addig csak a templomba hallottam prédikálni. Hát, csak végigolvastam, Pál apostolig jutottam el, és Pál apostolnak olvastam, hogy egy úton járt, és aztán Isten őt megszólította, és egy egészen másodra kelettéren megfordult. És akkor értettem meg, hogy nekem is ezt kell tennem, ahogy Pál apostol feltette a kérdést, hogy mit akarsz, tudom, hogy cselekedjen, feltennem ezt a kérdést. Hát ez pontosan 30 évvel ezelőtt történt, amikor feltettem ezt a kérdést, és mit akarsz, hogy cselekedjem, és készüljük azt, amit te akarsz. Ez volt az első lépés. Akkor nagyon nagy örömet kaptam az Úrtól. Közben az történt, hogy édesapám, aki nagyon vallásos volt, abban az évben halt meg hirtelen, fiatalon, 53 éves volt. És mivel édesapám meghalt, utána úgy gondoltam, hogy már engem nem köt semmi sem a katolikus templomhoz, mert azt, amit olvastam az Új Szövetségben, az egy sokkal világosabb tanítás volt, mint amit a templomban hallottam. És kértem a barátomat, aki a baptista gyülekezetbe járt, hogy mutassa meg nekem, milyen az a baptista gyülekezet. És amikor eljöttem, tetszett az itt levő tanítás, és fél évre rá, szintén 30 évet történt ez, 1987-ben, amikor bemerítkeztem a baptista gyülekezetbe. Azóta a baptista gyülekezetbe járok. Ez volt a kezdet. De miután bemerítkeztem, nagyon sok kérdésem volt. És a kérdéseim így hangzottak, hogy hogyan... Egyszer rám tört egy csomó kérdést, tehát, hogy hogyan tudom, hogy létezik Isten, Honnan tudom, hogy a sok vallás közül, ami létezik ezen a világon, a kereszténység az egyedüli, és hogy 2000 év után tudhatunk mi valami biztosat Jézus Krisztusról, hogy az a történet, amit 2000 évvel ezelőtt elmondtak az emberek róla, az valóban igaz. Hogyan merik állítani egyesek, hogy ők meg vannak győződve Jézus Krisztus feltámadásáról, amikor 2000 évvel ezelőtt történt ez a történet. Tehát egy ilyen régi történet, ami 50 éve vagy 20 évvel ezelőtt történt, arról se, főleg, hogyha valaki ilyesmit mondaná most, hogy én valakivel találkoztam, aki feltámadt a halálból, még hogyha 10 évvel ezelőtt történt, még ha tegnap történt volna, akkor se kellene azt elhinni. Tehát, hogy milyen alapon állítják ezt 2000 év után, amikor már senki azokra az eseményekre nem emlékszik, és a szemtanúk is már réges-régen meghaltak, stb. És vannak nagyon jó más történetek is. Mohamed is csodákat tett, Buddha is tett csodákat, miért kellene pont a Jézus csodáit elhiggyük? Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Annyi vallás van ezen a világon. És főleg ez volt a legfontosabb kérdésem. És hát a harmadik kérdés, hogyha mégis meggyőződök arról, hogy a kereszténység az igaz, akkor mi az, amit nekem tennem kell itt ebben a világon, hogy valóban Istennek megfeleljek. Mindez már miután bemerítkeztem, azután történtek ezek a kérdések. És hát közben jártam a fizika egyetemre, mert csak másodéves voltam, amikor bemerítkeztem, tehát tovább jártam az egyetemet. És közben egyre inkább ezek a kérdések foglalkoztattak, és egyre kevésbé a fizika. Így aztán, miután befejeztem az egyetemet, nem is vállaltam állást a szakmába, hanem egy év után teológiára jelentkeztem, a baptista teológiára Nagyváradon, amit nem végeztem el, a fizika egyetemet azt elvégeztem, a teológiát azt nem. De oda is azért mentem, mert ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni. Akkor még nem úgy volt, hogy az interneten beírjuk egy-egy kérdést az internet keresőjébe, és egyből választ kapunk, legalábbis ezernyi választ kapunk minden kérdésre, hanem akkor még nagyon ritkák voltak, főleg a kommunizmusra én kerestem könyveket a bukaresti állami könyvtárban, de semmiféle kereszténységgel kapcsolatos könyv nem volt még a kommunizmusban, nagyon-nagyon kerestem, és semmit nem találtam. És kereszténykönyvek nagyon ritkán jutottak be az országba, és nagyon kevés. Így amikor már a nagyvádi teológiára kerültem 1992-ben, tehát a rendszerváltás után 2 évvel, és ott megláttam az ottani keresztény könyvtárat, ami mind amerikai, külföldi könyvek voltak, mert helyi kiadású könyvek nem léteztek akkor még, akkor az olyan, számomra egy olyan csodálatos élmény volt, hogy ennyi minden könyvet írtak a kereszténységről, el sem tudtam volna képzelni, a kereszténységről ennyi mindent lehet írni, és ennyi féle válaszon az én kérdéseimre. És ott kezdtem, ott folytattam a kutatást, mert ezek a kérdések még évtizedeken keresztül tartottak bennem, és még most is, hogyha ezekre a kérdésekre gondolok, akkor nagyon össze kell szednem magam, hogy helyes választ adjak ezekre a kérdésekre.
2: Én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések azért majdnem mindenkin kiben fölmerülnek egy kicsit. Persze lehet, hogy sokkal-sokkal kisebb mértékben, de ezek azok a kérdések azért, amivel úgy szembe kerülünk. Milyen válaszokat találtál? Vagy mit adtál magadnak? Vagy mi az, ami

hogyha nem is kell hozzá utazni, mert elég helyben állni és csak elolvasni a különböző tanításokat. És ez volt a legfontosabb kérdés. És már mindez azután történt, miután bemerítkeztem. Vallást tettem, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és egyáltalán nem hazudtam akkor, amikor bemerítkeztem. Csak még ez a hit akkor csak egy ilyen első kezdetleges kiinduló hit volt. És akkor eljutottam odáig, hogy félretettem. Rendben, akkor nem tudunk semmit. Akkor semmiben nem lehetünk bizonyosak, és az egyedül biztos hit az a bizonytalanság. Az egyedül biztos dolog, amit tudhatunk, az az, hogy nem tudunk semmit. Ezt sokan elmondták. És az volt az érdekes, hogy ahogy kezdtem agnosztikus lenni, egyre jobban visszasüllyedtem, sőt, sokkal jobban visszasüllyedtem a lelki válságban, mint hogy előzőleg voltam. Olyannyira, hogy nagyon-nagyon közel álltam az öngyilkossághoz, és volt egy bátyám, aki 25 éves korban fel is akasztotta magát, az néhány évvel azelőtt történt, és én is már nagyon közel voltam, nagyon-nagyon közel voltam az öngyilkossághoz, és nem vettem észre, hogy ahogy egyre inkább kezdek agnosztikus lenni, hogy tulajdonképpen az egyedüli bizonyosság az, hogy nem tudunk semmit, úgy egyre inkább süllyedtem lelkileg. És ez egy 2-3 éven keresztül történt, amikor még egyetemen voltam, a fizika egyetemen, amikor meghoztam ezt a döntést, hogy nem érdekel most már, hogyha nem értek meg semmit az egészből. Én akkor is tudom, hogy a Jézus Krisztus útja az egyedüli. És soha nem is fogom megérteni ezeket a dolgokat. Én akkor is ezt az utat akarom járni, mert nem bírom tovább így. Nekem szükségem van Isten segítségére. És amikor ezt a döntést meghoztam, akkor ez 3 évvel a bemerítésem után volt, 1990-ben. Akkor éreztem, hogy most már van egy biztos talaj a lábam alatt. És még volt egy döntés, amit meg kellett hozzak, amit rá 2 évvel hoztam meg, mert még mindig azért a talaj még mindig állandóan az öngyilkosság kérdések kísértett. És nem tudtam, hogy mit tegyek, hogy ellene tudjak állni. Mert hogyha kimentem az utcára, valami belülről készített, hogy az autó elé ugorjak. Vagy hogyha felmentem egy magas épületre, hogy leugorjak onnan. Valami belső készítés. És nem tudtam, hogy szabadulok meg ettől a belső készítéstől. És aztán volt még egy döntés, amit meghoztam, és ami pedig arról volt szó, hogy már hittem Jézus Krisztusban. Egyőre csak úgy, hogy belekapaszkodtam. De úgy gondoltam, hogy ez az egész csak egy olyan színjáték Isten részéről, hogy elküldött valakit. De Jézusnak olyan mindegy volt, hogy mi hogyan élt, meg miként élt. És azt kellett elfogadjam, hogy mi emberek olyan súlyos állapotban vagyunk, hogy Isten segítsége nélkül teljesen elvészünk, és ez a dolog, amit pokolnak neveznek, amiről tulajdonképpen nem tudjuk, hogy micsoda, de az valami rendkívül súlyos elveszettségi állapot a minden embernek. És addig úgy gondoltam, ez csak egy ilyen ijeszgetés Isten részéről, vagy egy színjáték, vagy egy valami. És azt kellett elfogadjam, hogy igen, ez az embernek a rendkívül súlyosan elveszett állapota, amit mi itt a Földön nem értjük meg, hogy hogyan kerültünk mi ebbe a súlyos állapotba, de Isten bemutatta, hogy ebből az állapotból egyedüli egy út van. És ez az egyedüli út az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És hogy az ő kereszthalála nem egy színjáték volt, hanem amikor ő ott vértizzadt, mielőtt meghalt volna, és a kereszten azt mondta, hogy miért hagytál el engem, Istenem, akkor nem csak egy színjátékot mutatott be, hanem, és nem csak egy közönséges halál volt, mert nagyon sok ember meghalt, hanem Istennek más megoldás nem volt, hogy az embert megszabadítsa ebből az elveszett állapotból. És nekem sincs más megoldás, hogy megmeneküljek. Csak egyedül az, hogy higgyek ebben. És amikor ezt a döntést elhoztam, hogy hiszek abban, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megoldás arra, hogy mi megmeneküljünk az ítélettől, és hogy akkor, hogyha hiszek ebben a kereszthalálában Jézus Krisztus,

0: Krisztusnak. Akkor ellenben bizonyos lehetek abban, hogy megmenekülök, és hogy megszabadít Isten. Attól a pillanattól kezdve, ez meg 94-ben lehetett, vagy 92-ben történt. Tehát a bemerítésem után 5 éve, hogy erre ráálltam. És akkor abban a pillanatban éreztem, hogy na most már kísérthet engem akármilyen kísértés. Tudom, hogy van egy biztos menekülékem, ahova menekülhessek. Azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és ez bizonyosság arra, hogy ahogy mondja az ige, hogy sem halál, sem élet, sem mélység, semmiféle más teremmény el nem választ Isten szeretetétől. És ez a kísértés, főleg az öngyilkosság kísértés, amik hosszú-hosszú éveken keresztül kísértett, de mindig megvolt ez a bizonyosságom, hogy bármi is következik ebben az életben, Istennél megvan a megoldás, és Jézus Krisztusnál megvan a megoldás. És utána mentem a teológiára azért, hogy pontosabb válaszokat kapjak ezekre a kérdésekre, és úgy gondoltam, hogy hát 5 év teológia, az 4 év teológia, az elegendő ahhoz, hogy az ember ezekre a kérdésekre választ kapjon. Hát nekem nem volt elég, még el kellett teljen, vagy 15-20 év, és még mindig úgy érzek, hogy épp hogy csak súrolom a talajt a válaszokkal, de azért már sokkal bizonyosabb vagyok ezekben a válaszokban.
1: Ahogy itt hallgattalak, az az ige jutott eszembe, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság sokaknak, a zsidóknak megütközés, a görögöknek bolondság, de mi, akik megtartatunk, Istennek ereje. Nagyon-nagyon sokan akarják a, én se vagyok mentes annyira tőle, megmondom becsülettel, hogy megérteni a megváltást, mármint agyilag. És azt hiszem, mert soha nem fogjuk. Nem tudom, jól éreztem, hogy milyen vívódásaid voltak, hogy valahogy az egészet úgy jó lenne érteni is, nem csak hinni.
0: Hát van, amit érteni kell, van, amire rá kell állni hittel. Ezt, hogy hittel ráállni, ezt az elején megtettem. De vannak olyan kérdések, amelyekre értelemmel választ kell adni. Márpedig ez a kérdés, amit, hogyha most már azóta közben megjelent idővel az internet, azóta már nem kell elmenjek abba a nagyvárdi könyvtárba, ahová még a teológia után is visszamentem a nagyvárdi könyvtárba, hogy olvassam azokat a könyveket. Közben rájöttünk lassan, hogy megjelent az internet, és rájöttünk, hogy ott is lehet válaszokat kapni a kérdésekre. Most már a mai fiatalok, vagy már mi is úgy vagyunk, hogyha valamilyen kérdésünk van, akkor beírjuk a keresőbe.
1: Ez van, igen.
0: Már hozzászoktunk már ennyire elterjedt internet. Most csak az interneten könnyen lehet ilyen kérdéseket keresni, és most is nagyon sokaknak, ugye, hát nagyon sok agnosztikus ember van, aki hát felteszi a kérdést, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy az a történet, az a 2000 évvel ezelőtti történet valóban igaz volt. És ehhez történelmi bizonyítékokra van szükség. És ezek ellenben értelmi kérdések, hogy feltárjuk azokat a történelmi bizonyítékokat. Hát én elkezdtem olvasni ezeket a történelmi bizonyítékokat, olyan írásokat, hogy az evangéliumok hitelessége, akkori idők történészeinek a beszámolói, ugye
1: Josephus Flavius,
0: Tacitus, és más ilyen akkori történészek, akiknek voltak beszámolói. Az iratokról azt lehet tudni, hogy az eredeti kéziratok nem maradtak fel az evangéliumokból, de a Krisztus után második századból maradtak fel a legrégebbi kéziratok. Tehát ez nem elegendő, mert valaki így mondta napjainkban, hogyha például Óza csodák csodája könyve, annak megtaláljuk a kéziratát, és lehetséges, hogy valamelyik múzeumban megvan a kézirata. Ez még nem jelenti azt, hogy Óza csodák csodája egy igaz történet. Tehát, hogyha megtaláljuk az evangéliumnak a kéziratát, ez még nem bizonyítja azt, hogy az a történet igaz. Ez valami erősebb dolognak. Erősebb bizonyítékra van szükség. Hát például ilyen erősebb bizonyíték az egyházatyáknak a tanúságtétele, akik nagyon sokan voltak abban az időben. Sokkal több keresztény írás volt abban az időben, mint az evangéliumok. Az egyházatyák azok már Krisztus után első, második, harmadik században írtak, és utána voltak későbbi úgynevezett egyházatyák. Tehát ezek tulajdonképpen korabeli keresztény írók, és ők nagyon sok mindent írtak, nagyon sokat filozofáltak, beszéltek, de nagyon sokan közülük mártírhalált haltak a keresztény hitükért.
1: Meg az apostolok is
0: mártírhalált haltak, csak az apostolok mártírhalálával kapcsolatosan az a kérdés, hogy nagyon sokan ezt nem hiszik el. Éppen ugye a Jézus kereszt halálát nem hiszi el nagyon sokan, mert azt mondják, hogy ez csak egy legenda, ami csak az idő folyamán kialakult. Tehát túl messze vagyunk ahhoz az időhöz, hogy ezt sokan hitelesen elfogadják. De ellenben már a Krisztus után második évszázadban, hogy akkor több ezer vagy, nem tudom, a millió lehet, hogy sok milliót nem mondhatunk
1: de
0: még
1: nagyon,
0: akkor.
1: Nagyon sok keresztény
0: de nagyon sok keresztény Márti halált halt. Ezt elfogadja bármilyen szkeptikus történész. Az, hogy az apostolok kereszthalált haltak, vagy az apostolok mártírhalált haltak, ezt nagyon sok szkeptikus, azt mondja, azt én nem fogadom el, mert az a legendának egy része. Éppen ugye Jézus egész élete a legendának egy része. De azt, hogy már Krisztus utáni második évszázadban nagyon sokan mártírhalált haltak, ez már nincs olyan szkeptikus, aki ne fogadná el. Bár ilyen olyan szkeptikust is olvastam, meg láttam az előadását az interneten, ugye most már mindent meg lehet találni. Van olyan, aki ezt is kétséggel fogadja. Szerinte ez is csak az egyháznak a kitalációja. Ő akkor még későbbre viszi ezeket a történeteket. És a másik dolog az, hogy mártír halált halni egy ügyért egy dolog, és más dolog élni egy ügyért. És lehetséges, hogy megélni a keresztény életet lehet, hogy nehezebb, mint mártír halált halni forró fejjel. Egyeseknek, legalábbis egyeseknek. Vagy legalábbis, hogyha ezt a bizonyos halált nem választod, hanem úgyis osztják, akkor is, ha kéred, vagy ha nem kéred. Abban az időben sokan megtagadták a hitet, és akkor, amikor elmúltak az üldöztetések, akkor visszakérték, hogy vegyék fel őket újból az egyházba. Én nem vagyok jó egyháztörténész. Egyháztörténetből sokat olvastam, de amennyit olvastam, annyit felejtettem el. Nem maradnak meg az adatok a fejemben, de én igyekszem a lényeget megkeresni, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki megtalálja Jézus Krisztusban való hitet, nem kell végigolvasson millió könyvet. És Istennek az üzenete nem lehet olyan komplikált, vagy olyan bonyolult, hogy az ember halomszámra kell könyveket végigolvasson ahhoz, hogy megtalálja a
1: igazságot. Vagy egyetemi diploma se kell hozzá.
0: Igen, és éppen azt kerestem, hogy hogyan lehetek én bizonyos, anélkül, hogy belebonyolodjak a bizonyítékok szövevényébe. Mert elkezdem az egyik bizonyítékkal, mire eljutok a másik bizonyítékig, már elfelejtem az elsőt. Valami erősebbre van szükségünk nekünk. Erősebb bizonyítékra. De attól függetlenül ezek a történelmi bizonyítékok szükségesek.
1: Innen fogjuk folytatni a témát, a zene után. Maradjanak velem, visszavárom kedves hallgatóimat.

0: hír összeállításunk következik.
1: A halálbüntetés elleni harc világnapja október 10-e. 2007. december 18-án az ENSZ közgyűlése Olaszország javaslatára megszavazta a globális halálbüntetés eltörlésének moratóriumát. 2008. december 18-án megerősítve az előző fölhívást, a közgyűlés újabb állásfoglalást fogadott el a megfelelő szavazati arányjal. A halálbüntetés alkalmazása helyrehozhatatlan hibával járhat, mert egyetlen büntetőjogi rendszer sem képes kizárni azt a kockázatot, hogy ártatlanokat ítéljenek el. Az ember születésével együtt egyetlen jogot egészen biztosan elnyer, és ez az élethez való jog. Az életet sokféle módon el lehet venni, ám ezek közül egy sem lehet jogos, mert embert senki nem ruházhat föl az élet elvételének jogával. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-án, csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünként. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények játszóterek fölújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, időseknek. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög-katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban mondanak vecsernyét. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban, a Stefánsdomban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmendetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Teddik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma szombaton felhős, de még napos is az időnk, csak néhol kisebb esővel. Gyöngül a légmozgás, és 16-21 fokunk van. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Havas Péterrel beszélgetek, mégpedig Szatmár Németiben. Minden ember élete egy regény, és minden ember élete különleges, de talán ez fokozottan elmondható Péterről is, hiszen nem átlagos úton vezette őt a mindenható Isten. De a beszélgetés elején azért annyit elárult, hogy ő meg van győződve arról, hogy nem véletlenül történtek vele az események. Mit jelent az, hogy nem átlagos úton vezetett téged a mindenható Isten?
3: Nagyon sok kérdésem volt. A kérdéseim így hangzottak, hogy hogyan tudom, hogy létezik Isten. Hogyha valaki ilyesmit mondaná most, hogy én valakivel találkoztam, aki feltámadt a halálból, még hogyha 10 évvel ezelőtt történt, még ha tegnap történt volna, akkor se kellene azt elhinni. Tehát, hogy milyen alapon állítják ezt 2000 év után, amikor már senki azokra az eseményekre nem emlékszik, és a szemtanúk is már réges-régen meghaltak, stb. Buddha is tett csodákat, miért kellene pont a Jézus csodáit elhiggyük? Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Annyi vallás van ezen a világon. És hát a harmadik kérdés, hogyha mégis meggyőződök arról, hogy a kereszténység az igaz, akkor mi az, amit nekem tennem kell itt ebben a világon, hogy valóban Istennek megfeleljek. És amennyit én olvastam egyháztörténetet, az szűrődött le nekem az egyháztörténetből, hogy önmagában nem elégséges az egyháztörténet tanulmányozása, tehát az első apostoli írók, egyházatják, régi keresztény íróknak az olvasása, vagy az evangéliumok olvasása, vagy az akkori történészeknek a tanúságtétele. Önmagában nem elégséges, de semmi sincs, ami cáfolná a kereszténység tanításait. Alátámasztani már mindegyik alátámasztja, de ahhoz, hogy mégis én erre rá tudjak állni, ahhoz valamire többre van szükségem. És igyekszem ezt a többet megfogalmazni, még mindig csak keresésben vagyok, de én úgy fogalmaznám meg, hogy az a hatalom, ami megnyilvánult 2000 éven keresztül azokban az emberekben, akik Jézus Krisztusban hittek. Ha létezik Isten, akkor a kereszténységnek igaznak kell lennie. És semmilyen más vallásban nincs meg ez a hatalom. Mert Mohamedának is mondják, hogy Mohamed csodákat tett. A Mohamed tanításai is még sokkal korábban lejegyeztettek a Mohamed életéhez képest. Mert Mohamed valamikor 600-ban élt, vagy 500-ban.
4: Olyasmi.
3: Az ő életéhez képest, de ott onnan hiányzik a tartalom, hiányzik az erőszak vallása, vagy ő maga olyan példát adott a tanítványainak, hogy csapatokat vezetett, és csapatok élén harcolt az úgynevezett hitetlenek ellen. Amíg Jézus Krisztus olyan példát adott, hogy ő meghalt az igazságért, és az emberek megszabadításáért. Egy egészen más típusú példát adott. És a tanítványainak az életvitele, tehát olyan erő van a Jézus Krisztusban való tanúságtételben, ami se a Mohamed tanítványaiban. Azért mondom, azért beszélek a tanítványokról, mert mi se Mohamedet nem láttuk, se Jézus Krisztust nem láttuk, se Buddhát nem láttuk, de a tanítványait láttuk. Jézus Krisztus tanítványaival találkozok ma is. Az első tanítványok szemtanúk voltak. Ma a mai élő tanítványok már nem szemtanúk, mert a Jézus feltámadását már senki sem látta. De azt láthatjuk, hogy ez 2000 éven keresztül ez egy olyan tanítás, amiben erő és hatalom van. Ellentétben a Mohamed tanításával, még kevésbé a Buddha vagy hinduizmus tanításával, ahol hiányzik ez az erő, hiányzik ez az erő a tanításban. És kereszténység ellenben egy maroknyi embertől indult ki, ha igaz az a történet, mindenképpen kevés embertől, és egy egész birodalmat felborított, az egész római birodalmat felborította.
2: Igen, hát a legjobb magvetés a keresztények vére ez.
3: Igen, igen, igen. De nem csak a keresztények mártír halála, mert keresztényként élni éppen olyan nehéz, mint keresztényként meghalni. És a kereszténység bizonságtétele, hogy mennyire másként élnek azok az emberek. És ma is, hogyha megnézzük, hogyan él egy keresztény, aki hisz Jézus Krisztusban, és hogyan él egy más vallású valaki. És nem csak az, hogy hogyan él, hanem hogy rám milyen hatással van, bennem milyen milyen
2: reakciókat?
3: Reakciót, igen, milyen érzéseket, milyen hozzáállást fejt ki, hogyha én ezt elfogadom. Én akkor, amikor elfogadtam, hogy Jézus Krisztusban hiszek, hiányzott nekem a bizonyítékom. És olyan szempontból ma is hiányzik a bizonyítékom, hogy nem láttam őt. És hogyha láttam volna őt, azok, akik őt látták, azok is nagyon sokan nem hitték, mert ha hitték volna, nem feszítették volna halálra. Tehát csak egy bizonyos emberek láttak túl az emberen. Tehát látták azt az embert, aki Jézus Krisztus volt, de csak egy valakiknek adatott, hogy megnyíljon a szemük, hogy lássák, ez nem egy ember, hanem Isten. És mások csak egy ember láttak benne, és keresztre feszítették, mert egy rivális láttak benne, hogy ezt meg kell ölni, mert másképp elveszítünk a hatalmat. Vagy pedig valamilyen más politikai okok miatt. Tehát még hogyha szemtanú lettem volna, akkor is kell keresni ezt a mennyei valamit. A szemtanúknak se adatott meg mindenkinek, hogy megadja, meglássa Jézus Krisztusban.
2: Igen, hát Jézus kortársai közül, igen. Nem mindenki.
3: Nem mindenki, sőt, a legtöbben nem. Én ezt keresem, és kerestem azóta is. Mi az a hatalom, aminek alapján elhihetem azt, hogy Jézus Krisztusban higgyek, anélkül, hogy persze végigolvastam könyveket, jó részét elfelejtettem annak, amit olvastam. De ez a bizonyosság meg kell legyen bennem akkor is, amikor halálos ágyamon leszek, és már rég nem fogok emlékezni semmire. De akkor is meglegyen az a bizonyosság bennem, hogy a Jézus Krisztusban való hit engem megszabadít. És bizonyosan nézek a halál elé. És én erre tettem fel az életemet, és a keresztény életben nekem ez volt a legfontosabb, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjak, és most kezdem úgy érezni, hogy már úgy érzem, hogy több a válaszom, mint amennyi a kérdésem, bár ez nem biztos, hogy így van. Mert az embernek mindig nagyon sok kérdése van. De Isten szándékosan nem ad választ minden kérdésünkre, és valószínűleg azért ilyen az életünk, hogy mindig nagyon nagy mértékben Istenre utaltak vagyunk. Nagyon nagy mértékben és nagyon sok mindenben. És úgy érzem, hogy harcok, amik vannak az életemben, azok azért vannak, hogy megmaradjon az Istenre utaltságom.
2: Tudod, ahogy hallgattalak, János apostol jutott eszembe. Én nem tudom, hogy János apostol milyen ember volt, mert hát ugye 2000 év, de azért az evangéliumából és a leveleiből valamit tudunk róla. És hát úgy ráragasztottuk, hogy ő a szeretet apostola, adtunk neki egy ilyen melléknevet. Pedig szerintem ő azért nagyon, úgymond, exakt is akart lenni, mert az evangéliumát úgy kezdi, hogy amit mondtad, hogy Jézus kortársai sem mindenki fogadta őt, hogy az övéi közé jött, mármint Jézus, de az övéi nem fogadták be őt. De akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek, akik nem vérből, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És itt ilyeneket filozofáltál, hogy mi az a több, ami megtartotta, vagy ami az az erő. És azt hiszem, ez a felülről a jövő születés. És hogy ő is a bizonyítékokat kereste, az pedig a levele indul úgy, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezünkkel megtapintottunk, az élet igéjéből azt hirdetjük nektek. Ez a láttunk, hallottunk, megfigyeltünk, stb. Hát ez a tudományos megfigyelés, az empirikus tapasztalat. Tehát János is valahol azért az olvasóinak, akiknek szánta a levelét, meg az evangéliumát, akarta biztosítani őket, hogy figyeljetek, itt több van. Tehát lehet, hogy nem csak te keresed ezeket a kérdésekre a válasz, hanem már lehet, hogy az első testvéreink között is fölmerültek ezek a kérdések, és talán nem is baj. Mert Isten nem is tudom, büntetésnek adta nekünk az értelmet. Az értelmet is azért adta, hogy azt az ő dicsőségére használjuk. Tehát ezek a vívódások, azt hiszem, hogy már az első testvéreinkben is lehettek. És olyan jó, hogy azért kapaszkodhatunk belé, ahogy mondtad is, hogy mindent megérteni soha nem fogunk, mert akkor olyanok lennénk, mint Isten. Van egy ilyen mondás, hogyha mindent értenék Istenből, akkor én lennék az Isten. De a hitünkkel kapaszkodhatunk bele, és amit megenged, hogy megértsük, az pedig nagyon jó, hogy engedi, hogy megértsük. Tudod, ahogy hallgattalak, János apostol jutott eszembe. Tehát János is valahol azért az olvasóinak, akiknek szánta a levelét, meg az evangéliumát, akarta biztosítani őket, hogy figyeljetek, itt több van. Tehát lehet, hogy nem csak te keresed ezeket a kérdésekre a választ, hanem már lehet, hogy az első testvéreink között is fölmerültek ezek a kérdések, és talán nem is baj.
3: Így van, hát nekik adatott valami plusz, hogyha látták Jézus feltámadását, azért ez egy nagyon erős plusz volt. De előfordulhat, hogy nekik is aztán voltak kétségeik, hogy valóban, amit láttam, az valóban láttam őt feltámadni, lehet, hogy nekik is voltak ilyen kétségeik. Bár az evangéliumok úgy mutatják be, hogy miután megkapták a Szent Lelket, nagyon bizonyosak és nagyon erősek voltak a hitükbe. De azért csak emberek lehettek, és csak lehettek nekik is. Utána, vajon, mert ma már ezt mondják, hogy hát azok halucinációk voltak. Halucináció, nem kell komolyan venni.
2: És hát mindent meg lehet kérdőjelezni, ha őszinték vagyunk.
3: És lehet, hogy akkor is. Lehet, ő nekik is szembe mondták sokan, szemükbe mondták, hogy te láttad őt feltámadni, de csak halucináltál, csak úgy képzelted, csak képzelődtél.
2: Vagy annyira stresszes, megváltozott tudatállapotban.
3: Tehát lehet, ezt már a kortársak is mondták nekik. Mert ma mindenki ezt mondja, aki nem akarja hinni, vagy nem tudja hinni, hogy azok halucinációk voltak. Tehát...
2: Ugorjunk vissza arra az életpályára.
3: Hát a foglalkozásom szempontjából, hogy Anikó az elején mondtad, hogy lehet, hogy nem vagyok átlagos. Hát azért nem érzem magam átlagosnak, mert 20 éve szabad foglalkozású vagyok. Hát igyekszem arra kérdésre választ kapni, hogy mi az, amit Isten elvár tőlem. És ilyen szempontból ellenben úgy érzem, hogy nagyon-nagyon kevésre jutottam el. A kérdéseimre hála Istennek, hogy úgy érzem, hogy elég jó válaszokat kaptam. De abból, hogy megfeleljek Istennek, nagyon-nagyon kevésre jutottam el. Úgy érzem, hogy hát mi meg vagyunk győződve Jézus Krisztus istenségéről, és ennek az evangéliumnak az egyedül igaz oltáról, akkor az egész életünket erre rá kell tennünk. És én minden nap úgy imádkozom, nem, biztos nem egyedül vagyok, hanem nagyon sokan, minden keresztény így imádkozik, hogy Istenem, a mai napon azt szeretném tenni, amit te akarsz. De minden este úgy érzem, hogy olyan messze voltam ettől, amit kellett volna tenni. Ilyesmivel foglalkozok, hogy fordítok szövegeket, weboldalakat szerkeztek, kiadványokat, általában ezeket keresztény, tehát vagy a baptista egyház keretein belül, vagy más keresztény ilyen megbízásokat, és kapok az úttól ilyen megbízásokat, és ilyesmivel foglalkoztam. De mind benne van ez az érzés, hogy többet kellene, jobban kellene. Bár valószínűleg a jobb és a több nem azt jelenti, hogy látványosabb. Gondolok például Billy Graham testvére, aki millióknak, azt hiszem nem sok, hogyha milliót mondok, hogy millióknak prédikált. És neki is megadta ezt Isten, hogy lássa, hogy a kereszténység több annál, mint millióknak prédikálni. Mert az legutolsó 10 évben ő neki a szolgálata abban áll, hogy imádkozik. És valószínűleg a mélyebb szolgálat nem azt jelenti, hogy látványosabb. Azt jelenti, hogy közel kerülni Istenhez. És hogyha én azt kérem Istentől, hogy szeretnék jobban szolgálni neked, akkor lehet, hogy nem azt jelenti, hogy nagyobb emberek előtt látványosabb, nagyobb dolgokat fogok tenni. Hanem lehet, hogy azt jelenti, hogy Isten több próbáltatást enged meg az életemben, aminek egyáltalán nem örülök, mert könnyű ezt így elmondani, amikor az ember olyan feldobott hangulatban van, de nehezebb megélni akkor, amikor egyedül vagyunk, meg amikor
2: nehézségek vannak,
3: igen,
2: harcok,
3: stb. De tehát lehet, hogy amikor azt kérem Istentől, jobban akarok neked szolgálni, akkor Isten pont, hogy a nehézség, és ezért adja a nehézségeket, hogy jobban rá legyünk utalva. És lehet, hogy azokat adja, és lehet, hogy abban fog állni a mélyebb szolgálat, hogy ezekben a nagyobb nehézségekben meg tudok állni keresztényként. És ez nyitott, és úgy érzem, egész életemben nyitott kell, hogy legyen, hogy hogyan tudok jobban szolgálni Istennek, és ezt szeretném minden nap választ kapni erre, és ilyen szempontból az életünket nem is zárhatjuk le sose, ameddig adja az Úr az életünket, céllal adja, és minden napot céllal. De kérdésem az, hogy közel kerüljek hozzá, és hogy ne hiába éljem az életet, hanem Istennek szolgáljak jobban. És még amiben, hogy nem érzem magam átlagosnak, hogy most egyre még Isten nem adott nekem családot, saját családot, én kérem, hogy Isten vezessen ebből a szempontból. mert ennek is megvannak a harcai, valószínűleg a családos életnek is megvannak a másféle harcai, mert ismerem én is az én saját tágabb családomból, hogy milyen az. Sokszor az az út, amit Isten ad számunkra, az nem tűnik könnyűnek, meg úgy képzeljük, hogy mi magunknak valami mást képzeltünk volna el, és máshogy. De mindenképpen Isten a ráutaltságot akarja, hogy belekapaszkodjunk, és hogy nélküle nem tudunk tenni lépésre.
2: Hát kívánom, hogy így legyen, de ha megengednéd, egy kérdés még azért csak ott van a fejembe is, nem tudok szabadulni tőle. Talán Einsteintől származik az a mondat, hogy az első kortya tudomány poharából az ateizmus, de a pohár fenekén ott van Isten. Te elindultál úgymond az exakt tudományok irányába, fizika, nem tudom, hogy meddig jutottál, azért az egyetemen ott már az embert szokták oktatni alaposabban erre. De utána is, még ha fizikát feladtad, a tudományos érdeklődésedet és a muszáj megértenem és muszáj kikutatnom életérzést, ami vagy van valakiben, vagy nincs, vagy hajtja belülről ez a vágy, hogy de nekem meg kell értenem, vagy nem, azért azt nem adtad föl, még ha úgymond a kereszténység hitelessége fele ment is el a gondolatod. Hogy gondolod? A pohár mélyére jutottál, én így a beszélgetés végén nekem van ötletem, de te magadat hogy érzékeled, vagy ott még az első korty körül iszogatod valahol, és hát vívodsz azzal az ateizmus, nem ateizmus. Tehát igaz ez a mondás?
3: Hát a tudomány poharának nagyon a tetején vagyok. A tudomány pohárát soha se lehet kiírni. Hát az ember, olyan óriási tudásmennyiség van felhalmozód, hogy azt nem lehet.
2: Természetesen.
3: Nem lehet. Hát biztos már annyi évet nem fog élni, amennyit értem eddig. És tehát egy ember szabva elfogy az embernek az ereje meg a képessége. Hát én úgy érzem, hogy bizonyosságot kaptam Isten felől, és sokkal bizonyosabb vagyok, mint ahogy a kezdetén.
2: Péter, ha egy nagyon hozzád hasonló, vívódó ember hallgatta ezt, és ő még nagyon-nagyon fogalma sincs, hogy merre. Biztatod, hogy merjen keresni, kutatni? Van értelme?
3: Hát engem az elején próbáltak sokan lebeszélni, ne gondolkozz annyit, mert ennek úgyse lesz eredménye. És hát azt tudtam, hogy nem lehet, mert hogyha megállok hittet tagadó emberekkel, azoknak választ kell adni. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. És aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak megnyitatik. Hát ezt hiszem, hogy igaz.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy elmondtad a vívódásaidat, mert szerintem mások is járnak ugyanebben a cipőben, és talán segítség lehet neki. Kívánom, hogy bárcsak így legyen, és azt is kívánom, hogy a te személyes életedben az a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó, az mindig szilárd legyen. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen. Isten áldja meg a hallgatókat.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szabó Sándorral beszélgetek, mégpedig Aradon. Kedves Sándor, nagyon köszönöm, hogy vállalkoztál arra, hogy egy picit beszélj magadról, az Úrról, arról, hogy egyáltalán hogy kerültél oda, hogy most lelkipásztor vagy, mert azért ennyit elárulok a hallgatóknak. Talán kezdjük azzal, hogy milyen családba helyezett Isten.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát keresztény családba születhettem, és nagyon hálás vagyok azért a neveltetésért, amit kaphattam, bár a tény az, hogy nem mindig örültem ennek, látva ugye családban alkalmatán a szigort, vagy amit nem volt nekem szabad megtenni, másnak lehetett. Voltak sokkal inkább belső lázadások, mint nyilvános kitöréseim ennek, de mindenképp felnőttként hálásan tekintek erre vissza, hogy óvott az Úr, egészséges korlátokat adott így, és tényleg nagyon-nagyon sok mindentől megőrzött, látva azt, hogy akár a kortársaim jelenleg hol vannak, és hogy az Úr hogyan építette az én életemet. Úgyhogy ez mindenképp egy nagy hála az én szívemben.
0: A serdülőkor eleve egy lázadókor. Így visszagondolva, most már felnőtt fejjel, mi az, amit nagyon vonzott volna?
1: Hát belsőleg mindig vonzott az, amit nem volt szabad megtenni. Osztálytársaim, akikkel ugye az iskolapadjaiban jól értekeztem, nagyon nagy örömmel számoltak be rendszeresen a hétvégi ünneplésükről. És gyakran ott volt bennem ez a feszültség, hogy tudtam, hogy nekem is a vasárnap egy örömnap, de mégsem volt ugyanaz az érzelmi inger, ahogy én be tudtam volna számolni. És mindig is volt egy kíváncsiság, egy vágyakozás, hogy olyan milyen lehetne velük eltölteni egy hétvégét, és tudtam nyilván, hogy hol vannak, mit csinálnak, mit történik az ő hétvégükön, de azt is tudtam, hogy ez egy tiltott gyümölcs lenne számomra, de ettől függetlenül ott volt az a vágyakozás, kíváncsiság az én szívemben is mindig.
0: Ezt a tiltást, ezt azon túl, hogy hát ott volt a kíváncsiság, lázadással élted meg, vagy inkább ilyen csöndes vívódással?
1: Csöndes vívódás jellemezte sokkal inkább a tinédzserkoromnak, megvolt ennek a háttér oka is, nem csak szüleimnek a tiltása, hanem van egy 12 évvel nagyobb bátyám, aki viszont ő nem fogta vissza magát enyhén szólva, és láttam azt, hogy ez milyen hatással van a szüleimen. És valahogy volt egy belső feszültség, hogy én ezt nem szeretném ugyanezt a fájdalmat okozni nekik, mint amit láttam, hogy a testvérem okozott. És sokkal inkább volt talán ez egy visszatartó erő. Nyilván amellett, hogy a szüleim is próbáltak hinteni, figyelmeztetni, hogy ne csinálj, ne menj, mert nem lesz ez jó neked.
0: Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a hívő család még nem biztosíték arra, hogy feltétlenül a krisztusi utat kell választani. Téged mi késztetett arra, hogy ezt az utat választ?
1: Hát mindenképp sokat segített az, hogy a közösségben nőttem fel. Ha nem is feltétlen a szüleim tiltása, óvása, de része volt ennek a döntésnek. Sokkal inkább, ami ott tartott az Isten közelébe, az a gyülekezet, ahol felnőhettem, azok a fiatalok, akikkel együtt megélhettem a fiatalságot az ifjúsági órákon, hogy volt egy korosztály, akikkel együtt feltehettük a kérdéseinket, elmondhattuk a kíváncsiságainkat, megoszthattuk ezeket egymással, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy a szívem nyitott maradjon, egészen addig, míg volt egy adott pont, amikor az Isten komolyan megszólított, bár igaz, hogy sokszor akár táborok, akár gyermekfoglalkozások kapcsán voltak úgymond fellángolások, elindulások, de nem tartott ez ki. Még elérkezett egy olyan pont az életemben, amikor egy táborozás kapcsán volt az első komolyabb megfontolás, vagy úgy közel jött az Isten hozzám az ige hirdetésen keresztül, aztán azután a lehetőség, hogy együtt imádkozhassak azzal a személlyel, aki éppen az igét hirdette. És ez nagyon hosszú ideig kitartott, viszont volt egy olyan hullámvölgy valahol a 17.-18. évenben, amikor úgy érzékeltem, hogy nagyon jó újból az ereje a közösségnek, az ifjúságnak, az alkalmaknak, de újból felerősödött az a kíváncsiság, hogy vajon milyen lehetne akár az osztálytársaimmal újra időt tölteni. Amíg végül egy belső feszültség az volt bennem, hogy de ez nem egészséges, nem jó, nem szeretném ezt úgy folytatni. És igazából amikor elérkezett 2012 óév estéje volt az a végleges döntés, amikor azt mondtam, hogy jó, hát akkor ezekkel abszolút szakítok, leteszem, és hogyha érzelmileg nem is fog mindig csúcsjáraton mozogni az, hogy milyen jó nekem akár a közösségben, vagy nem érzem úgy a érzelmének az Isten közösségét, én akkor is ezt az utat tudatosan végig akarom csinálni, és tényleg nem két csapatba harcolni, hanem azt mondom, hogy igen, akkor ezen az úton szeretnék haladni, bármi is lesz.
0: És ha a kereszténység mese lenne, akkor valahogy úgy kéne folytatni, és boldogan éltek, míg meg nem haltak, mert innentől kezdve nem volt akkor harc.
1: Az igazság az, hogy a következő év nem a harcok, hanem sokkal inkább az áldások kísérték. Természetes, hogy voltak harcok is, de valahogy az Isten kegyelme volt az, hogy az én döntésemet különböző ajándékokkal emelte, vagy segített azt az évet még jobban értékelni. Ugyanis az én döntésemet követő év volt az, amikor megismerkedhettem a feleségemmel, most már feleségemmel, az volt az az év, amikor megérthettem az Úrnak az elhívását a szolgálatra, amik nagyon nagy áldások voltak. Abban az évben rendszeresen szinten mondhatni azt, hogy egy-egy ige hirdetés hallgatása közben, a csendesség közben. Nagyon ritka volt az az alkalom, hogy ne maradjak valamilyen üzenettel, hogy ne érzékeljem azt, hogy igen, az Isten vezet és velem van, és valamilyen személyes kérdésemre választ kapok, és éppen ezért úgy megpecsételte ezt a döntést az Isten azokkal az ajándékokkal, áldásokkal, amelyek végig kísérték. Természetes, hogy voltak harcok is, de talán ezek az áldások ugye azt az évet még jobban elpecsételték, megerősítették.
0: Azt mondod, hogy ebben a 2013-as évben, ha jól számolok, kaptál elhívást.
1: Így van.
0: Meglehetősen fiatal voltál, ha jól rakom össze az adatokat.
1: Igen, fiatal voltam, és ugye az az év, hát egy olyan időszak volt, amikor tulajdonképpen a Nagyváradon, ugye nagyváradi származás vagyok, a Közgazdaság Egyetemen tanultam, dolgoztam mellette, és olyan érdekes volt, hogy uram, hát így is van annyi minden, az otthoni gyülekezetben is sok feladatot végeztem, és úgy éreztem, hogy tényleg szép és áldásként tekintettem rá, de valahogy azt érzékeltem, hogy egy olyan feladatra hív az Úr, amire nem biztos, hogy készen állok, legalábbis akkor így láttam magam. És elsősorban talán nem is a lelkipásztori szolgálat volt az, ami felé érzékeltem az elhívást, hanem sokkal inkább az a belső éjségnek a megerősödése, hogy én szeretnék még többet megismerni az Istenből, még többet tudni, és valahogy erre az éjségre úgy érzékeltem, hogy a válasz talán az a teológiai tanulmányok fognak hozzá segíteni közelebb az Istenhez, meggyökerezni bizonyos területeken.
0: Mondtad, vissza fogunk ide térni, de mondtad, hogy a feleségeddel, a szíved választottával is akkor ismerkedtetek? Hát ez hogy történt?
1: Igen, hát az az év, ez is egy szép történet, talán a legérdekesebb része az, hogy mindig is tudtunk egymásról. Én is, ahogy említettem korábban, én Nagyváradon születtem már, viszont szüleim mind a ketten Szilágyságban, pontosabban Szilágy nagyfaluban nőttek fel, és a feleségem is Szilágy nagyfalui származású, és gyerekként már minden nyáron ott voltam a nagyszüleimnél, unokatestvéreimmel, az ottani gyülekezetbe rendszeresen jártam, és mindig is tudtunk egymásról, de soha nem volt ez úgy előttünk, hogy hát ebből akár valamilyen komolyabb dolog lehetne. Viszont valahogy annak az évnek az egyik kimagasló pontja egy unokatestvéremnek, aki történetesen akkor a feleségem legjobb barátnője volt, volt az eljegyzése, illetve a menyegzője, és akkor volt az a, mikor feltűnt, hogy jé, felnőttünk is. Azon túl, hogy természetes az ő szépsége is megragadott, mai napig ismerem azt állítani, hogy elsősorban az ő lelki szépsége volt az, ami megfogott. Az ahogyan szolgált, segítkezett, ugye a falusi menyegző lévén ott minden területen van lehetőség segítséget nyújtani, emellett a menyegző utáni nap, vasárnap valamilyen szolgálatot is vállalt, úgyhogy úgy feltűnt a szókincse a szolgálatból, az, ahogyan ő beszél az Istenről, hogy ez valami vonzalmat idézett elő bennem. Viszont a történetnek ez a része úgy folytatódott, hogy körülbelül 4-5 hónapot nem beszéltünk, szinte nem is találkoztunk. Az volt bennem vágyként, hogy jó, akkor én ezt elsősorban az Istennel szeretném megbeszélni, és nem emberi érzelmekre reagálva akkor lépéseket tenni, hanem akkor elkérem az Istentől azt a tanácsot, hogy oké, akkor te mit gondolsz erről?
0: És én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatalt érdekelne, és akkor jött az isteni szó, vagy hogy történik, mert a fiataloknak ez egy égető problémája.
1: Hát ugye az a 4 hónap, különösen az első 3, valamelyest csenddel is eltelt, még imádkoztam, voltak időszakok, napok, amikor a böjtölést is vállaltam, hogy úgy még inkább megérthessem az Isten akaratát. Viszont mindig volt egy-egy áhítat kapcsán, amikor úgy ültem le keresni az Isten akaratát, hogy jó, most úgy nyitom ki az igét, hogy én konkrétan ezzel a döntéssel kapcsolatosan kérem az akaratodat, és soha nem volt, hogy valamilyen útmutatást, bátorítást ne kaptam volna, viszont a 4 hónap vége volt az, amikor úgy teljesen egyértelművé vált, különböző körülmények, illetve igeversek általi vezetés kapcsán, hogy igen, akkor ez az Isten által is egy megerősített út.
0: Hát ez egy első lépés, de aztán utána azért valami gyakorlati lépésekre is kellett, hogy sort kerítsél.
1: Igen, hát ez úgy történt, hogy mikor az én szívemben eldőlt, és megerősödtem, hogy meg kell szólítanom, és szeretném tudatni a feleségemmel is, hogy milyen szándékkal közelítem meg. Éppen egy különleges alkalom volt Szilágy Nagyfaluban, a 100 éves jubileumát ünnepelte a gyülekezet, a közösség, és ugye szüleimmel együtt elmentünk el az alkalomra, egész szombaton kerestem a lehetőséget, de valahogy sehogy nem sikerült megszólítanom a feleségemet, majd a vasárnap esti alkalom után kaptam egy talán 5-10 percet, amikor személyesen tudtunk beszélgetni, bár akkor is a zsúfolt udvaron jöttek, mentek az emberek. Elmondtam az én szándékomat, nem egyből lánykéréssel kezdtem, hanem úgy próbáltam óvatosan megközelíteni, hogy ne ráijesszek, hanem az ő barátságát kértem, illetve engedélyt arra, hogy időközönként egy-egy üzenetet válthassunk, akkor még e-maileken keresztül. A történetnek a másik fordulója, vicces része pedig éppen az volt, hogy a következő nap a feleségemnek be volt tervezve az utazás, hogy ő kimegy külföldre, pontosabban Angliába, egy rövid időre nyelvtanulás véget dolgozni, és ugye ez megint a távkapcsolattal indult tulajdonképpen a mi közös utunk.
0: És hát most meg kéne kérdeznem a feleségedet, de eláruljuk a hallgatóknak, hogy 3 pici gyermekre vigyáz, úgyhogy most maradunk Sándorral, hogy végül is azért a kapcsolat vége házasság lett. Hány éve is volt ez?
1: Hát ebben az évben lesz 10 éve, hogy házasok vagyunk, és ha az ismerkedési időszakot is hozzáteszünk, akkor 12 éve.
0: És visszatekintve úgy gondolod, hogy jól értetted meg az Úr vezetését?
1: Mindenképpen. Ez számtalan helyzetből, alkalommal megerősítette már számunkra.
0: Akkor ugorjunk egy kicsit vissza oda arra a teológiára, menjek, ne menjek gondolathoz. Végül is mi volt az az utolsó csepp a pohárba, ami eldöntött, hogy neked mégiscsak oda kell menned?
1: Van egy nagyon jó barátom, akivel végül is együtt kezdtük a teológiai tanulmányokat, ő is akkor még Nagyváradon volt, és tulajdonképpen az első gondolatébresztő rajta keresztül érkezett vele való beszélgetés kapcsán, ő elmondta, hogy mik a szándéka is, feltette a kérdést, hogy nem érdekelne talán engem is ez az út, és az első próbálkozáskor abszolút elvetettem, majd rá másfél hónapra egy ifjúsági alkalomról mentünk ismét haza, beszélgettünk, újból ide terelődött a szó, ismét feltette ugyanezt a kérdést, és akkor gondolkodtam el, hogy lehetséges, hogy talán az Isten próbálna felhasználni az én barátomat. És ez volt az a pont, amikor komolyra fordult bennem is ennek a kérdése, elkezdtem újból kérni az Istennek a vezetését, és pont abban az időszakban a gyülekezetünk ifjúsági óráján a példabeszédek könyvét kezdtük el tanulmányozni, ahol a rendszeres bátorítás hangzik el, főleg a könyv elején a bölcsességnek a keresésére, és számomra ezek mind olyan megerősítő igeszakaszok, ifjúsági alkalmak voltak, amelyek úgy tovább erősítették bennem, hogy igen, szükségem van, hogy az Úr szerinti bölcsességben növekedjek, erősödjek. És ahogy elmondtam már, igazából ez a vágyakozás volt az, ami hajtott előre, hogy a teológiai tanulmányok tudnak leginkább ebben segíteni.
0: Ha jól értem, egy konkrét elhívásod ekkor még nem volt, hanem inkább a vágy a tanulás iránt.
1: Így van, így van.
0: Mikor fordult ez át arra, hogy akkor nekem ez az életpályám, életelhívásom lesz?
1: A negyedik év, a negyedik teológiai tanulmányi év elején volt az a mozzanat, amikor újból megálltam ezzel a kérdéssel, hogy akkor most hogyan tovább, hisz lassan az út végéhez érünk, és hogy akkor ott volt bennem a vágy, hogy most már lassan 3 év tanulmány után, hogy jó van ezt hasznossá is tenni valamilyen formában. És egy nyári alkalommal, amikor szűkebb a baráti körrel fent voltunk a párizsi hegyekben, akkor egy reggelen ezzel a vágyal, kérdéssel korábban felkeltem, egy hegyoldalból felsétáltam a Bibliámmal, és akkor volt az a pont, hogy úgy gondoltam, hogy én kinyitom a zsoltárokat, mert az annyira illik talán a természet, a zsoltárok, annak a szépségét, a természetnek a szépségét így még jobban csodálni, viszont volt egy belső hang, hogy nem, onnan folytasd, ahol otthon abba hagytad, ahonnan, ahogyan olvasod sorra a bibliai könyveket, és akkor hirtelen én nem eszméltem fel, hogy a második, Mózes második könyvét, ahogy folytattam, éppen a 19. fejezet következett, és ott volt egy olyan mondat a 6. igeversben, amely egyértelművé tette számomra ezt az utat, amikor az Isten megszólította ugye a 10 parancsolat adása előtt Mózest, és azzal a bátorítással közelített az Isten Mózeshez, hogy is lesztek ti nékem papok és szent nép, és valahogy ez volt az a pecsét a számomra, ami megerősítette, hogy akkor mi is lesz majd a 4. év végén, hogy mire kell nekem készülnöm igazából. Aztán a 4. év végére ez is rész a történetnek, hogy ott volt ez az elhívás tudati már a pásztori szolgálatra, viszont nem érkezett egyből ez a meghívás. Majdnem, hogy egy év eltelt a tanulmányok elvégzése után, és ahogy ott volt ez a kérdés bennem, hogy odam, Ez volt előttem, te elhívtál erre az útra, megerősítetted, hogy mi lesz ezzel, mi fog történni. És újból egy ilyen félrevonulás alkalmával egy másik igében a római levélből szólított meg az Isten, hogy az ő elhívása és az ő ajándékai visszavonhatatlanok. Tudom, hogy kontextusilag ez akkor a Pál apostol más célja volt ezzel a mondattal, de nekem pont szükségem volt el és megerősített, és a történet szépsége pedig az, hogy rövidesen, ahogyan én ezt a bátorítást kaptam, meg is érkezett akkor az előző szolgálati helyről az érdeklődés, a pásztori meghívás.
0: Azért most már a lelkipásztori szolgálatban is jó pár év van mögöttetek.
1: Közel 6 éve szolgálhatunk, igen.
0: Ez az utatok, hogy látod? Azért ez már egy úgymond teszt időszak.
1: Mindenképp, mindenképp. Ez egy nagyon nagy áldás,

0: azzal, hogy hogyan kell ezt átadni, úgyhogy minden korosztályt megérintsen, megérthesse. Kihívás egyrészt, de másrészt pedig ez a része is örömmel tölt el, hogy kereshetem azokat a lehetőségeket, ahogy a hallgatóságot megszólíthatom, és jól esik ebbe elmélyülni, jól esik a szolgálatnak az a terület, és amikor személyesen beszélgethetek idősebbekkel, fiatalabbakkal, meghallgathatom a történetüket, nagy áldásként élem meg, amikor úgy érkeznek visszajelzések, hogy segítség volt az általam kapott tanács, és jól esik használva lenni az Úr által ebben a szolgálatban.
1: Maradjunk egy kicsit ennél a pásztori területnél, ha már ezt említetted, mert az elején sokszor emlegetted az ifjúsági csoportot, mint összetartó erő, mint megtartó erő. Az azonos korosztálynak a csoport kohézióját nem nagyon kell bizonygatni, hiszen van, a világi körökben is van. De a gyülekezet mindig összetett életkorból tevődik, egész kicsi gyerektől az egész idősig. Egy ilyen vegyes összetételű csoportnak van-e még ma olyan fórum, olyan kommunikációs csatorna, hogy ilyen szép szavakat használjak, amivel el lehet érni az embereket. Beszélünk posztmodern társadalomról, beszélünk, nagyon sok mindenről beszélünk itt a 21. században, Istentől való elfordulástól, egy teljes elvilágosodásig, és nagyon sok mindenről. Van-e még az Istennek üzenete egy ilyen felbojdult világban?
0: Mindenképp az életre való meghívás az továbbra is egy élő üzenet, meggyőződésem. De ugye, ahogy említettem, az mindenképp kihívás, hogy hogyan juttatjuk el ezt az üzenetet. És nagyon szeretem azt a jelmondatot, aminek nem én vagyok a szerzője, de mégis úgy megérintett, hogy mai embernek mai nyelven, és ennek keressük az útját. A tapasztalatom az, hogy az előző szolgálati helyen, ahol ugye vidéken szolgálhattam, bizonyos tekintetben talán egyszerűbb volt elérni az embereket. Itt Aradon pedig sokkal nagyobb kihívás megtalálni azt, hogy hogyan érjük el. Tulajdonképpen mindegyik korosztályt, mert minden korosztályban találkozom azzal, hogy vannak, akik félrevonulnak, vannak, akik szívesebben vannak egyedül, vagy másban keresik akár a kiteljesedést, akár azt, hogy a saját korosztályukkal egy közösségben legyenek. Mégis az az áldás, hogy az üzenet változatlan, és ez bátorítást ad, hogy az a tapasztalat, amit mi is átéltünk, a közösségünk, gyülekezeti közösségben levő különböző korosztályoknak ugyanaz a tapasztalata, hallották az életre való hívást, az evangéliumnak az üzenetét, és sok területen ez válasz volt számukra, és ezek a tapasztalatok megerősítik igenis az üzenetnek a hitelességét. Viszont ugye ez kihívás, hogy nem mindenki egyből vagy ugyanolyan sebességgel válaszol erre, de itt jön ugye a szóba a hűség, a kitartásnak a kérdése.
1: Mi az, amiben lehetünk modernek, haladhatunk a korral, és mi az, ami viszont nem változhat?
0: Hát az üzenetnek a tartalma az semmiképpen sem ugye adva van a Szentírás számunkra. A Szentírásnak az üzenete ugye már 2000 éves, sőt az Ószövetség még régebb óta fennáll, és annak a tartalmi üzenete az ugyanaz. Viszont lefordítani a mai ember nyelvére, ebben úgy gondolom, hogy igenis szükséges megtalálni azokat. Ha lehet úgy mondani, a modernebb eszközöket is, hogy elérjük az embereket, hogy közvetítsük ennek a Szentírásnak az üzenetét. Nagyon szeretem, és igazából itt Aradon kezdtem még inkább felfedezni is azokat a technikai lehetőségeket, ahogy ezt tudjuk jutatni az emberekhez. Ugye az internet kihasználása egy adott lehetőség, de csak rajtunk áll, hogy hogyan forgolódunk ezzel, mert nyilván igaz, hogy az evangéliumnak megvan az ereje, ahogy tanúskodik a Biblia önmagáról, viszont hogy hogyan forgatjuk azt a bizonyos kardot, a léleknek a kardját, az valamilyen szinten azért úgy gondolom, hogy rajtunk is áll. Ilyen próbálkozási, tapogatási időszakban vagyok tulajdonképpen én is, ugye éppen másfél éve körülbelül, hogy itt vagyunk, és a gyülekezettel való ismerkedés mellett ez a másik ilyen ismerkedés, hogy megtaláljuk azokat,

0: azokat a felületeket, ahogyan az evangélium üzenete eljuthat az emberekhez. És egy másik jelmondat, ami szintén nagyon megragadott, az, hogy ott kell lenni, ahol az emberek vannak. És az a tapasztalat, hogy bár a Szentírásnak az üzenete igenis ma is hiteles, ma is megáll, igyekszünk közösségen belül nyitott szívvel, nyitott kapukkal várni az embereket, viszont ez nem feltétlenül azt jelenti, hogyha a mi kapuink nyitva, akkor jönni is fognak. És ezért kell nekünk oda beférkőzni, ott jelen lenni, ahol az emberek vannak, és ugye szinte mondhatni korosztálytól függetlenül az internet az a helység, ahol mindenki megtalálható. Ha nem is örülünk ennek, ha plusz munkával, energiával is jár ez, de mégis talán egy kihagyhatatlan része a mai kornak.
1: Igen, ez valószínűleg így van, miközben ez is természetesen hátrányokkal is jár, hogy bocsánat, hogy így kiegészítelek, hiszen viszont nem személyes. Nagyon nehéz a közösséget fönntartani egy interneten keresztül, és a személyes kapcsolatokat. Egy fontos dologként említetted a házasságot, hogy ez is Isten áldása volt a megtérésedet követő évben, években. Hogy gondolkodunk a házasságról? Mi modern emberek?
0: Hát a saját házasságomat látom, és gondolkodom róla, akkor mindenképp a Bibliával megegyező módon, ahogyan a Szentírás is megfogalmazza, hogy egy szövetség, amire meggyőződésem, hogy felbonthatatlan, kölcsönös elszántság, odaszántság, kölcsönös munkának a gyümölcse, és nem egy olyan szerződés, hogy én beteszem az én részem, ha te is a tiedet. Én beteszem az én részem, és várom, hogy ez valahogy majd csak jó lesz, meg növekedni fog, hanem mindenképp a kölcsönösségen alapul, és ugye a Szentírásban éppen Jézus az, akiről meg van jegyezve, hogy a Pál apostol bizonyos titokzatos módon beszél róla, hogy úgy szeressétek, ugye férjek a feleségeteket, mint hogy Krisztus az egyházat, és ebben bizony van kihívás. A házasság kezdeti időszakában is, amikor még talán az érzelmi állapot az magasabb, akkor is meg kell találni ezt a módot, hogy amikor vannak nehezebb napok, vagy nehezebb időszakon megy keresztül egyik vagy másik, és fél, és nem úgy azt kapom, amit talán egy jobb időszakban, akkor meg kell találni azt, hogy igen, akkor most én kell ott álljak, én kell adjak, én kell szolgáljak, én kell talán a rövidebbet húzom alkalmattán. A házasság később időszakában pedig ez még inkább egy fontos része, hogy mind a két fél oda teszi a saját részét, és így tudnak igazából gyümölcsözni és vonzóvá tenni egymás számára a házasságot. Hogy a kívülvalók hogyan vélekednek, hát ugye az talán egyértelmű a közmédiából, egyértelmű sok forrásból, hogy egy nagyon felhívult látása, vagy felfogás van a házasságról. És ez is egy ha nem is kihívás kellene legyen, de mégis az, ahogy bemutathatjuk, hogy a keresztény házas pár azon túl, hogy ragaszkodnak egymáshoz, hogy ezt gyümölcsöző módon tudják tenni, és igenis megéri egy életen át a jóban, rosszban utat választani.
1: A gyerekek? Kötelező? Ajándék? Gyümölcs?
0: Mindenképp ajándékként tekintünk rájuk, a mieinkre is, mind a háromra. Tele vannak élettel, energiával, és természetes, hogy megvan ennek is a kihívása. Éppen egy ilyen időszakon megyünk keresztül, amikor a 6 éves, 4 éves és lassan 2 éves gyermekünket neveljük, és látjuk a fizikai fáradtságot, akár az éjszakázások véget, akár a napközbeni kihívásokat, vagy az iskolába, óvodába való járkálások, a különböző helyekre, alkalmakra való eljutás, egy gyülekezetbe való előkészületnek a kihívásait, de mindezen kihívások mellett mégis azt tudjuk mondani, hogy áldások és ajándékok az Istentől.
1: Ha előre tekintesz, persze tudom, hogy a jövő Isten kezében van, ha mondjuk 10 év múlva beszélgettünk, mi az, amit úgy gondolod, hogy de jó lenne, ha akkor ott tartanánk?
0: Jó kérdés. természetesen egyetértek azzal, hogy abszolút minden az Isten kezében van, viszont úgy hiszem, hogy fontos része a történetnek, hogy velünk együtt akar dolgozni, és a mi hozzájárulásunkat is igényli, és így tud haladni előre az ő királyságának az építése. Ha emberileg nézem, akkor szeretném látni azt, ahogy a közösség fellendül. Bár valószínű, hogy minden fiatal lelkész ezt tűzi ki magának célként, vagy álomként gondolkodik róla, de nem szeretnék, és nem voltam talán soha egy álmodozó, hanem látom lassan kibontakozni, hogy melyek azok a lépések, amelyeket meg is kell tennünk ennek érdekében. Talán az előző szolgálati helyen, ahol 4 évet tölthettünk, ott 4 év alatt sikerült megismerni nem csak a közös, a gyülekezet, hanem az adott vidéknek is az embereit, hogy hogyan lehetett közel férkőzni hozzájuk, és láttuk már ennek a kibontakozásban levő gyümölcseit. Itt Aradon még mindig ugye ennek a felfedezési időszakában vagyunk, még ha nem is egyértelmű az út előttünk, de mégis keressük azokat a lehetőségeket, ahogy említettem, vannak próbálkozások az internet kihasználása véget, keressük azokat a lehetőségeket, ahogyan a fiatalabb generációt elérjük, és ennek érdekében próbáljuk megismerni őket, a különböző lehetőségeket számba venni, és valahogy azt látom magam előtt célként, vágyként, hogy nem csak engedjük, hogy történjenek az események, hanem ahogy Pál apostol, különösen talán a második missziós útján volt az a mozzanat, hogy ment várostól városra, és hogyha adott ponton bezárultak a kapuk, vagy éppen az Isten szent lelke volt az, aki azt mondta, hogy itt nem, hanem tovább kell menni, akkor nem állt meg, hanem is volt egyértelmű előtt, hogy még a következő állomás, de ment tovább. És valahogy így ehhez próbálok én is igazodni, hogy folyamatosan keressük a közösséggel és az előjárósággal ennek a lehetőségét, hogy mi az, amit gyakorlati módon meg tudunk tenni. Ugye, egy ilyen próbálkozás, ami új volt a gyülekezet életében tavaly, amikor még egy éve sem, hogy itt voltunk, de mégis egy adott lehetőség volt, hogy egy városi rendezvényen, ami kifejezetten a magyarságot szólította meg, mi is gyülekezetként kimentünk, egy sátort felállítottunk, gyerekmunkával készültünk, bábelőadással és különböző programokat szerveztünk, soha nem volt még ilyen a gyülekezet életében, de hogy megláttuk az előgyállóságon, hogy van egy ilyen lehetőség, egy egyszerű kis bátorítás kellett, hogy lépéseket tegyünk, és jó volt ezt közösségileg is elsősorban megtapasztalni, hogy igazából szinte mindenki ráhangolódott, kint voltunk, a gyülekezetben is jó eredménye volt ennek összekovácsolódás, annak az érzékelés, hogy igenis van feladatunk, van felelősségünk, vannak lehetőségeink, amik rajtunk állnak, hogy kihasználjuk, és várjuk ennek a további áldásai gyümölcseit is. De ahogy említettem, ez egy olyan eszköz, amit eddig nem tapasztalt, vagy nem ismert fel, vagy még nem tudott lépni egy adott pontig a közösség, viszont hogy ezt megláttuk, akkor éltünk vele, és ilyen további lehetőségeket keressük, ahol ugye különösen talán itt Aradon, ahol a szorványban van a magyarság, még nagyobb kihívás meglátni ezeket, hogy hogyan tudjuk elérni azokat, ugye, akikkel egy nyelvet beszélünk.
1: Köszönöm szépen! Hát Isten adjon áldást és bölcsességet hozzá. Szabó Sándorral beszélgettem Aradon.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 17 óra 49 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 18 óra 52 perc. A Tórából ezen a héten a Brészit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 1-6-8-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten hat nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1-1-től 2-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni, fejti ki a Brészit heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé, a teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. 97. Zsoltár második verse. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos delegáció keretében, amely a Sukkot ünnepe idején és az október 7-i támadások harmadik évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkezett lelkészek, püspökök és keresztényvezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. A magyarok számára a látogatás hátterét az Izraellel való kapcsolat adja, amely szokatlanul mély történelmi kötődéssel bír a zsidó történelemhez, a cionizmushoz és a zsidó közösséghez. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet eső, északira fordul a szél, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Thank you.

0: Mozaik. Műsorunkban a kultúra különböző területein kalandozunk, egy-egy fogalommal a középpontban. Tartsanak velünk!
1: A becsület, latinul honestas, a világi szóhasználatban egy adott társadalom erkölcsi eszményének megfelelő magatartás, s az ezt körülvevő tisztelet, és mint ilyen, jó hírnévben nyilvánul meg. Shakespeare összegzésében:
2: aki tiszta hírem lopja el, olyat rabol, mi őt nem gazdagítja, de koldusbotra juttat engemet.
1: A becsület relatív érték, ami a kornak, a kultúrának, sőt a gazdasági helyzetnek is függvénye. Az egyház tanításában belső minőség, erkölcsi erény, mely arra tesz képessé, hogy az ember a megismert és befogadott igazsághoz hűséges maradjon, vagyis a jellem gyökere. Calvin János szögezte le, hogy
2: soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne.
1: Az ember becsülhetősége alapvetően istenkép más voltából következik, ami komoly feladat.
2: Legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. Máté evangéliuma 5. fejezet, 37. vers.
1: Kortól és kultúrától független megköveteli a kitartás, a bátorság, az önmegtagadás gyakorlását, az önismeretre és az egyszerűségre törekvést, valamint a lelki ismeret kiművelését. Széchenyi István megfogalmazásában:
2: a becsület szeretete magában oly szép, a haszonkeresés ellenben oly alacsony érzésekkel van összekapcsolva, hogy senki sem merné nyilván kimondani, hogy a haszonért többet volna tenni kész, mint a becsületért. Sőt, azt állítaná ki, hogy becsületből ezerszer többet kész cselekedni, mint haszon hajházásáért. Minden nemes érzésű ember így gondolkozik.
1: A népi bölcsesség szerint becsületesnek lenni nehéz, de érdemes. Szókratész így fogalmazott:
2: jó hírnevet tekintsd a legnagyobb kincsnek, amit csak birtokolhatsz.
1: Vizsgáljuk meg valamelyes időrendben, hogy a kultúra különböző területein hol találkozunk a fogalommal, mint fontos, legfontosabb, motivikus erővel. Az ókori Róma templomot emelt tiszteletére, azaz a becsület vagy hűség templomát, az édész fideit. A templom a későbbi forrásokban fides publica, vagy fides publica populi romániként szerepel, ugyanis egy időben itt ülésezett a szenátus. Eredetileg szakrárium, szentély volt, aminek szertartása kultusszá alakult. A templom alapítását Numa Pompiliusnak tulajdonítják. Első szent helye valószínűleg a későbbi szentély helyén állt. Falain a nemzetközi egyezmények szövegét őrizték, illetve itt helyezték el a dicsőséget szerzett katonák okleveleit. Lukrécia, az antik római történelem egyik legismertebb nő alakjaként az erény és a fethetetlen becsület megtestesítője, aki a történet szerint noha nem volt vétkes erényessége elvesztésében, a családján esett szégyenfolt miatt önkezével vetett véget életének. Drámai alakját szívesen ábrázolták minden korban. A Szép Művészeti Múzeum gyűjteményében több festmény témájaként is felbukkan. Giovanni Antonio Bazzi Lucrezia festménye mellett a 18. századi olasz festészetet képviselő olajkép is a legendás római asszonyt ábrázolja. Az olajfestményt korábban Francesco Trevisaninak tulajdonították, ezt később pontosították, és Andrea Casali, római festőt, Trevisani tanítványát nevezték meg a festmény alkotójaként. A rejtett felirat szinte észrevétlenül, ám valójában nagyon is szembetűnő helyen helyezkedik el a Lucrezia életét kioltó tőr pengéjén. A magyar történelmi legendák között megható Szent Erzsébeté. Amikor Árpádházi Erzsébet férje, IV. Lajos türingiai tartománygróf 1225-ben hadba vonult, a tartomány kormányzását feleségére bízta. Erzsébet az éhínség kitörésekor a vár szinte teljes élelmiszer készletét szétosztotta a szegények között, amit családtagjai pazarlásnak tartottak. Ám ő továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, eközben sógorával, Henrikkel találkozott. Arra a kérdésre, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Amikor megmutatta a kenyerek helyett, télvíz idején, illatos rózsák voltak kosarában. Eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony becsületén csorba essen. Az őt mindenben támogató férje 1227-ben keresztes háborúba vonult II. Frigyes császár oldalán, de útközben meghalt. 2 nappal később született, 3. gyermekét sem láthatta. Erzsébet élete ettől kezdve üldözések és megaláztatások sorozata. Sógorai mindenétől megfosztották. Az asszony titokban elhagyta Warburgot, kenyerét fonással kereste, gyermekeit ékszerei eladásából neveltette. Többek között Blair Leighton Árpádházi Szent Erzsébet kenyeret oszt című 1895-ös festménye is őrzi emlékét. A zenetörténetben nagy jelentőségű Liszt Ferenc oratóriuma, a Szent Erzsébet legendája.

0: Nincs olyan emberi vonatkozás, amiről William Shakespeare ne ejtett volna szót drámáiban vagy szonettjeiben. Tőle most az ellentétezés jegyében idézzük föl a keserű megállapítást.
1: Becsületes lenni, ahogy most jár a világ, annyi, mint egynek 2000-ből lenni kiszemelve.
0: Illetve a harmadik Richard című királydrámát nem ismer isteni és emberi erkölcsöt, rokoni, baráti vagy hitvesi érzést, könyörületet, csak a mániákusan űzött célt, a trónt. Egyik becsületeleni gazdette szükségszerűen vonja maga után a következőt, és ő sohasem tétovázik. Az események logikája szerint álmokfutásának a cél elérése sem vet véget, nem állhat meg. Amíg mindenkit maga ellen fordítva be nem telik rajta is a végzet, már puszta élete a tét, ahogyan kiáltja.
1: Országomat egy lóért.
0: A hazája javáért híven tevékenykedő gróf Zrínyi Miklós írta meg példás nemes dédapja, a szigetvári hős, védő, történetét a Szigeti Veszedelem, az Obszédió Szigeti Áné című barokk eposzában. Az Európát is csodálatra késztető becsületes helytállást több festmény is megörökítette, közülük említjük Johann Peter Kraft Zrínyi kirohanása, valamint Csontvári Koszka Tivadar Zrínyi kirohanása című alkotását. Részletek az eposz 5. énekéből, Zrínyi becsületes helytállásra buzdító beszédéből.
1: Előbb elfogy éltem, ó erős vitézek, hogy sem kimondhassam kegyelmét Istennek. Most sem hágy el nagy hatalmú kezetiktek, ti is ő szent nevéért serénkedjetek. Mindenfelől ránk néz az nagy kereszténység, mi vitéz kezünkön van minden reménység, soha még miránk nem jut rút szégyenség, azért rakva hírünk el föld, tenger és ég. Mostan megnevelnünk kell az mi hírünket, avagy tisztességgel végeznünk éltünket. El nem rontja üdő cselekedetünket, valamíg világ lesz, és lát ember eget. Ez a hely, s ez az vár légyen dicsőségünk, avagy madár gyomra mi koporsó helyünk. Mindenképpen emberek, s vitézek legyünk, úgy marad meg örökkén az mi szép hírünk.
0: Kodály Zoltán kórus műve, az Zrínyi szózata, a zeneszerző legnagyobb szabású a cappella műve. Szövegét maga Kodály állította össze, Zrínyi Miklós, az Török Áfium ellen való orvosság című írásából.

0: A hős jelzővel illetett Zrínyi Ilona kifejező gondolata:
1: a javakat elveszteni semmit sem jelent, de aki becsületét veszti el, mindent elveszít.
0: 1676. július 8-án meghalt első Rákóczi Ferenc. Az özvegyen maradt Zrínyi Ilonának sikerült elírnia a császári udvarnál, hogy ő maradhasson a gyermekei gyámja. Ez azt is jelentette, hogy az ő kezelésében maradt a hatalmas Rákóczi vagyon és a várak, többek között Regész, Sárospatak, Makovica és Munkács parancsnoksága. 1682-ben feleségül ment Tököli Imréhez, és cselekvő részese volt második férje oldalán a Habsburgok elleni kurucfelkelésnek. Bécs 1683-as sikertelen ostroma után a kurucok csapatostul kezdtek átállni a császáriak mellé, ezért a gróf hamarost kénytelen volt feladni a rákóciak várait. 1685 végén a császári csapatok körülvették az utolsó erősséget, Munkács várát is, amit Zrínyi Ilona több mint két évig védett. Buda visszafoglalása után azonban 1688. január 17-én kénytelen volt a várat feladni, gyermekeit elvették tőle, fogságba esett. 4 év múlva Zrínyi Ilonát kicserélték egy fogolytábornokra. Búcsú levelét, amelyet ekkor írt fiának, második Rákóczi Ferenc valószínűleg sohasem kaphatta meg. 1699-ben elkísérte férjét a török számüzetésbe, ott is halt meg 1703-ban.

0: 1815-1833 és 1848. E három évszám sűríti magába nagy nemzeti drámánk Katona József Bánk-bán című tragédiáját. Megírás, megjelenés, bemutatás ilyen távolságban követte egymást. A mű konfliktus rendszerének minden síkon a becsület az alapja. A szereplők a legkülönbözőbb élethelyzetekben és módokban vétenek ellene. A főhős, Bánk legfőbb mozgatója is, a körültekintő hazafi, a hű alattvaló, a tiszta lelkű férj, a derék férfi, a gazdag földesúr becsületbeli kötelességeinek kötelező ereje. Néhány idézet ennek szemléltetésére Bánk szavaiból. Az első szakasz záróképében.
1: Két fátyolt szakasztok el, hazámról és becsületemről.
0: A második szakasz első jelenetének zárásában.
1: Izmosodj meg, gondolat, veled épül ismét csak fel, örök lenyugtom felett, megéledő becsületem.
0: A negyedik szakasz hetedik jelenetében.
1: A becsületes kínosztatik, megostoroztatik, kipörkölik szemeit, s midőn minden kitelhető csapást kiált, akkor törik kerékbe. És így, ha későn is, megismeri, hogy ugyan becsületest kell játszani, de valóba lenni mégis oktalanság.
0: 1861-ben mutatták be a mű átdolgozását, Erkel Ferenc háromfelvonásos operáját. Szövegkönyvét Egressy Béni írta. A fölidézett szituáció... Gertrudis maga is érzi, hogy Melindának sok mindenben igaza van, ezért beszélni akar Bánk-bánnal, de már elszabadultak az indulatok, és csak vita és fenyegetődzés lesz a találkozásból. Bánk és Gertrudis kettőse Szőnyi Olga és Simándi József előadásában hangzik el.

0: GMW Turnert, a kiváló angol festőt is foglalkoztatta a téma. Ennek eredménye az 1820 körüli a Becsület fényes köve Ehrenbreitstein című vászna. Petőfinek is életelvévé emelkedett a becsületesség, ahogyan a Ha férfi vagy, légy férfi című verse is tükrözi.
1: Ha férfi vagy, légy férfi. Legyen elved, hited, és ezt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted. Százszorta inkább éltedet tagad meg, mint magad. Hadd vesszen el az élet, ha a becsület marad.
0: Aki Arany János életrajzában és verseiben járatos, az a becsület költőjét tisztelheti benne. Eötvös József, aki jól ismerte őt, így jellemezte.
1: Arany János talpig becsületes ember.
0: Bár sok aranyat ígérnek az 1857-ben Budára látogató első Ferenc József császár dicsőítő versért, nem írja meg, mert becsületérzéke nem engedi, és a becsülete sarkalja arra, hogy helyette megírja a nevezetes balladát, a Velszi bárdokat.
2: Egymásra néz a sok vitéz, a vendég Velsz urak, orcáikon, mint félelem, sápadt el a harag. Szó benn szakad, hang fennakad, lehellet megszegik. Ajtó megöl, fehér galamb, ősz bárd emelkedik. Itt van, király, ki tett idet elzengi, mond az ak. S fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll. Vérszagra gyűl az éji vad. Te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt. Hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt! Mágjára el, igen kemény, parancsol Eduard. Lágyabb ének kell nekünk. S belép egy ifjú bárd. Ó, lágyan kél az esti szél, Milford öböl felé. Szüzek, siralma, özvegyek, panaszanyök belé. Ne szűj, rabot, te szűz! Anya, ne szoptass csecsemőt! S int a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerőn sivatlanul előáll harmadik. Kobzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhult csatában a derék. No, halld meg, Eduard, nevet ki, dicsel ejtené, nem él, oly Velszi bárd, emlékes hír a lanton még. No, halld meg, Eduard, átok fejedre minden dal, melyet zeng Velszi bárd, meglátom én. S parancsot át, király, rettenetest, mágiár, aki ellenszegül minden Velszi énekest. Szolgái szétszáguldanak ország szerint tova, Montgomeryben így esett a híres lakoma. Edvard király, angol király, vágtat fakólován, körötte ég, földszint az ég, a Velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment, láng sírba Velszi bárd. De egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard.
0: Jellemének egységét becsülete teremti meg. Költeményeiben is gyakran azokról énekel, akiket a becsület jellemez, mint a Szondi két apródja és a Rákócziné. Keresett fogalmunk központi kérdése Maszkányi Paraszbecsület című 1890-ben bemutatott operájának is. Idézzük föl a cselekményt igen röviden. Mikor Toridó hazatért a katonaságból és szembesült kedvese Lola házasságával, Szantuccánál keresett vigasztalást. Lola azonban visszacsábította Turiddót, mire az otthagyta az érte jó hírét és becsületét föláldozó Santuzzát. Az elkeseredésében mindent elárul Alfiónak, a semmit sem sejtő felszarvazott férjnek. Értesülvén az addig a világ leghűségesebb asszonyának hitt feleség félrelépéséről, Alfió a becsületét védve bosszút esküszik. Itt a dráma csúcspontján szólal meg a híres Intermezzo.

0: Gárdonyi Géza a füveskönyvében a földre néző szem, égre néző lélek, Intelmek fiaimhoz című 1920 körüli munkájában a különböző címszavak között ott a becsület is.
1: Embernek csak a becsületes ember az ember. A társadalom fundamentos kövei között is egyik nagy talpkő a becsület. De hát miért nem kötelező kelléke a becsületesség a politikának? Miért nincs ítélő széke a nemzeteknek, hogy két egymással patvarkodó nemzet között ítéljen? Nem közös ügye-e az emberiségnek, hogy egy-egy nemzetet ne nyomhasson el gazság, orvtámadás? Minél fejlettebb lélek valaki, annál kevésbé keresi a maga boldogulását mások boldogulásának a rovására. S ha a földi életben tapasztalható legmagasabb fokra jut valaki, akkor meg már éppen a maga kárával is segíti embertársainak boldogulását.
0: Megdöbbentő erővel hat József Attila tömör, aforizmatikus kérdés párhuzama.
1: Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is.
0: A választ a kérdések sorrendje hordozza. A záróelem a becsület igenlése. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona Becsület és kötelesség című kétkötetes memoárja 2001-2-ben látott napvilágot. Horthy István kormányzó helyettes özvegye, sok döntő momentum és helyzet szemlélője és aktív szereplője volt. Mindaz, amiről beszél, egy őszinte, tiszteletre méltó személyiség vallomása az 1918-98 közé eső időkről, s egyben rendkívül fontos adalék bizonyos történelmi események tisztázásához, hamis legendák eloszlatásához. Az 1963-as Az ötödik pecsét Sánta Ferenc regénye az etikus életmód és cselekvés követelményeivel, valamint a totális diktatúrákkal szembesítette szereplőit. Az alkotó egyértelműen a Biblia jelenések könyvére utaló szimbolikus regény címet választott.
1: És amikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és bizonyságtételéért, melyet kaptak.
0: A regény évtizedek óta eleven hatását elmélyítette a mű játékfilm változata, amelyet Fábry Zoltán készített, 1976-ban mutatták be. A kocsmába betéved egy alkalmi vendég, Keszei, a rokkant fényképész. 1944. decemberre van, a nyilas rémuralom ideje. Gyurica, az órásmester egy példázatot mond el a zsarnokról és rabszolgájáról. Azt kérdezi a társaságtól, hogy ha most meghalnának, majd föltámadnának, melyik sorsot választanák, a zsarnokét vagy a rabszolgájét. Hosszasan elmélkednek arról, hogy ők kis emberek, az a legokosabb, ha azt teszik, amit megengednek nekik. Meg kell elégedniük a kis örömökkel, a lázadás számukra lehetetlen. Keszei, bestelen módon mégis följelenti őket a nyilasoknál. A négy elhurcolt ember szabadulásának feltétele a megalázkodás, becsületük föladása. Hárman képtelenek ezt teljesíteni, így a halál vár rájuk. Az utolsó pillanatban Gyurica megteszi, amit várnak tőle. Ő évek óta özvegyen neveli három gyermekét, sőt, házában menekült zsidó gyermekeket rejteget. Miként ítélendő meg kiszabadulása? Vétett volna a becsület ellen? Sánta írói szemlélete szerint az erkölcsi értékek a legfontosabbak.
2: Ki akarja végezni őket?
3: Természetesen.
2: Akkor miért verette meg őket?
3: Hogy miért verettem meg őket? Mit csináljak velük? Tanítsa meg őket horgolni?
2: Hány éves maga?

0: Csak ezért?
1: Ez nem elég?
0: Szeretném helyesbíteni mindenek előtt egy tévedését. Adjanak magunkra. Bombátornak egy pártházra, bagatell ügy, mondom én. Telefirkálják a falakat, röpcéduláznak, bagatell ügy. Rálőnek egy testvérünkre, bagatell ügy. Miért? Mert elfogjuk az illetőket, felakasztjuk vagy tarkon lőjük. Hányan vannak? Az ország lakosságának elenyésző töredéke 1000, 10000, 20000, előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek, tehát bagatell. Ami nem bagatell, az a többi, aki nem röpcédulázik, nem dob bombát, nem lövöldözik. Hogy azokkal mi van, az az érdekes. Azok itt élnek, szuszognak, az igazi dolgunk velük adódik. A tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát, amely tömeg soha nem táplált még olyan illúziót saját magáról és önön szerepéről, mint éppen ma. Hány ingerlően undorító, amit a tömeg önmagáról hisz ebben a században? Sztrájkok, tüntetések, hát hol élünk? Ami ezt a négy fickót illeti, természetesen nem végezzük ki.
2: Jean Rau első regénye Alarmattan kiadónál az 1990-ben megjelent A becsület mezején volt, amellyel rögtön elnyerte a rendkívüli nemzetközi presztízsű Goncourt díjat. A regényt később pentalógiává bővítette, amelynek köteteit majd 30 különböző nyelven adták ki. Závodi János, Somlajos, Horváth Attila dala, A becsület az 1970-es évektől mindmáig halt a Piramis együttes előadásában.
3: Ismerlek, néha kérsz. Azt mondod, kell a pénz. Mindig van, ki pénzt ígér. A becsület ennél mégis többet ér.

0: álmok közt ébren élsz. Másoknak adni félsz, kóbor vagy, mint a szél, a becsület, ennél mégis többet ér. Üldözöd a kétes hírnév híjú árnyait, szemeidben jóság bujkál, a szívedben mégis bűn lakik. Élni így nem lehet, rossz lesz majd az életed, megtéveszt a gyönge szél. A becsület ennél mégis többet ér.
1: Mozaik darabjaink ma így adtak képet életünk kiemelkedően fontos értékéről, a becsületről.
2: Mozaik című műsorunkat hallották. Készítette Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Balázs László.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a fellegeket, vétkeidet, mint a felhőt.

0: Térj hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás könyve. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ezékiel könyve. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézus, 2. rész, 8. vers. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Nem részesülhet, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Rómabeliekhez írt levél, 8. fejezet, 31-32. vers. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárodhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Máté evangéliuma. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és fedésemmel nem törődtetek, ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották. Nem törődtek tanácsommal, megvetették minden fedésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Példabeszédek könyve 1. fejezet.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A hirtelen haragú bolondságot követel, és az alattomos embert gyűlölik. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 17. verse.

Istennek volt egy hűséges szolgája, Mózes, akire rábízta Izrael népe kivezetését Egyiptom földjéről, a rabszolgasorból. Neki nem volt könnyű dolga. A nép állandóan zúgolódott, lázadozott, tele voltak panasszal a pusztai vándorlás során. Mindig zaklatták Mózest, és sok keserűséget okoztak neki. Egy alkalommal vizet követeltek. Így az Úr arra utasította Mózest, hogy szóljon az előttük lévő kősziklának, hogy adjon számukra vizet. Ezáltal a csoda által akarta Isten megmutatni nekik a hatalmát. Ő azonban mérgében másként tett. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk ki vizet nektek ebből a sziklából! Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Figyeld csak meg, mi lett a hirtelen haragjának a büntetése? Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok.

0: Áronnal a testvérével hosszú éveken át vezették a többmilliós tömeget, hogy bevigyék őket Kánaán földjére. Ezért a hirtelen haragból elkövetett, meggondolatlan cselekedetéért azonban Mózes csak láthatta az ígéret földjét, de nem léphetett be oda. Gondolkozz, mielőtt cselekszel. Semmit ne tegyél hirtelen indulatból. Nagy a tét.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, nyitott ajtó előtt állunk. A mai ige, Jelenések 3:8. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Gondolatok az ígéről. Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett ígéjét követed életedben és halálodban, nyitott ajtó előtt állsz. Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe? Ki tilthatná meg ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran beléphetek. Meg is teszem, Uram, a te kegyelmed által. Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az ége titkaiba, Isten mélységes titkaiba, a kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az ő második eljövetelének megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden tanítás föltárulhat előttem, egy sem maradt többé rejtve a számomra. Belső szobámban is nyitott az ajtó. Szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni, és föl kíván használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez sohasem fog sikerülni nekik. Nem sokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngy kapuján az én Uram az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni, fejti ki a Brésit heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé, a teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. 97. Zsoltár második verse. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos delegáció keretében, amely a Sukkot ünnepe idején és az október 7-i támadások 3. évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkezett lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. A magyarok számára a látogatás hátterét az Izraellel való kapcsolat adja, amely szokatlanul mély történelmi kötődéssel bír a zsidó történelemhez, a cionizmushoz és a zsidó közösséghez. Még holnapig tart az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egész héten egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni.
0: Kulturális programajánló.
1: Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája adott koncertet ma, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendültek föl. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotása, az Allein Gott, valamint a C-moll preludium is fuga zárták. Az alkalmon ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint Mohács 500, Herszegszülési kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a Hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság fölfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagytermében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum gálakoncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti föl az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat a két kiváló zeneszerző munkásságának újra fölfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig az idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a református közéleti és kulturális alapítvány szervezésében valósul meg.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A Lelki Egészség Világnapja. A Lelki Egészség Világnapját hagyományosan minden év október 10-én ünnepeljük. A világnap, melyet számos országban megünnepelnek, elsődleges céljaként a figyelemfölkeltést tűzte zátlajára. Célja az előítéletek elleni harc és a lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda. Bevezetését A Mentális Egészség Világszövetsége kezdeményezte 1992-ben, azóta pedig világszerte számos szervezet csatlakozott hozzá. Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más, őket is megilleti az egyenlőség minden joga. A kezdeményezéssel évről évre fölhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Amennyiben megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait gyarapítják. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pulcs útvonalon érkeznek meg a Mária Pulcsi istenszülőhöz. Teddik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció, október 8-án, csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünként. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények játszóterek fölújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, időseknek. Be is behívják a zarándokokat a Mária Pulcsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pulcsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög-katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban mondanak vecsernyét. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban, a Stefánsdomban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pulcsi istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. A hétvége felé már érkezik a változékonyság. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet eső, északira fordul a szél, és 14-19 fok valószínű. A jelen számítások szerint a hétvégén is marad a változékony idő, de nagy bizonytalanság mellett mégis felhős időre számíthatunk, és kisebb eső, zápor is várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Cél és eszköz. Ugyanazokért az alapvető emberi célokért dolgozunk és küzdünk. Közben azonban nem vesszük észre, mennyire fontos, hogy egy célok eléréséért tisztességes eszközökkel harcoljunk. Az eszközt, a módszert mindig úgy kell megválasztani, hogy lehetőleg ne romboljunk vele. Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma.

0: A lelki posta adását közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Szeptember utolsó napjaiban vagyunk, s a költő szavai pontosan ráillenek ezekre a napokra. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. Valóban meleg, sokszor kánikulába hajló napokat éltünk meg még szeptember második felében is. Ám az ősz kérlelhetetlenül jelzi, lassan az idő majd télire fordul, s legyen bármilyen szép és meleg is az indián nyár, készülni kell a télre, s egyáltalán nem mindegy, hogy a kamrában van-e élelem, s lesz-e mivel fűteni. Bár a mai ember azt hiszi, hogy a boltban úgyis mindig lesz a polcon kenyér, s a gázvezetékből sem fogy ki a fűtőanyag. Ugyanígy készülni kell vagy kellene arra is, hogy hogyan számolunk el majd életünkkel az élőisten színe előtt. Legutóbbi pályázatunk mottója, mai tékozló fiúk és lányok, jöttek rá olyan írások, melyek arról számolnak be, hogy sokan felejtik el életük ifjú szakaszában, hogy hol vannak az igazi értékek, hova tartoznak, s hogy majd lesz elszámolás. Lovasberényi hallgatónk sorai következnek.
0: Sajnos mi nyáróta súlyosan szenvedjük lányommal együtt a fiam tékozló útjait. Gyerekkorában megtért, de én a sok miért között úgy látom, hívő szülők gyerekei is belemehetnek tudtokon kívül olyan dolgokba, megkötözöttségekbe, amik miatt eltávolodnak Istentől. A magunk esetében egy darabig nekem sem mondott semmit Isten az eseményekkel kapcsolatban. Ez volt talán a legnehezebb. Nemrég volt ez az ige, ez a fajzat ki nem megy, hanem csak könyörgés és böjtölés által. Isten markában tudtam minnyájunkat, és biztos, hogy jót hoz ki, még ebből is. De ez a bibliai történet elindított keresni még jobban, hogy mi ez az egész, amit átélünk, hogy vajon ő néki, mármint a fiamnak, lesz-e üdvössége? Ez a legnagyobb kérésem. Nehezen viselem, mint anya az egész helyzetet. Nem is látom a megoldást. De hiszem, hogy Jézus Krisztusnak ma is van hatalma cselekedni, még a lehetetlen esetekben is. Nem hiába kiáltunk hozzá. Sajnos úgy látom, hogy ismerős testvéreim között több pszichiátriára tartozó beteg van. Minden vizsgálódásommal ott kötök ki, hogy a sátán minden áron vissza akarja szerezni, akit elvesztett. Akik nem számolták fel minden okkult vagy Istennek nem tetsző dolgukat, nem mondtak Jézusra, mint Úrra igent határozottan, a sátára pedig végleg nemet, velük könnyen bírt, és egy kettős világban élnek. Jézusé vagyok, nyugtatják magukat, de a világi dolgok, a pénz és ezekhez hasonlók fogva tartják őket. Hogy mikor, hogyan végzi el munkáját bennük az Úr Jézus, nem tudom. De fontos a háttérkönyörgés. Az Úr Jézus cselekedhet egyedül, ő nem utasít el, igen hasznos az igazak buzgó könyörgése. Kiáltsunk, mert sok a baj. Pápainé Lovasberényből.
1: Sokszor kellene nekünk szülőknek, nagyszülőknek feltenni magunknak a kérdést, gyermekeinknek, unokáinknak, lesz üdvössége? Azt gondolom, túl sokat törődünk mindazzal, ami csak a földi életre irányul, s nagy bajban vagyunk, amikor az örök élet kérdései kerülnek elő. A következő történetnek már a címe is megrázó. Átokból áldás.
0: Istenünk még a legnehezebb, legtragikusabb eseményekből is tud jót kihozni. A mi családunk legdrámaibb eseményéből is csodás végeredmény született meg. Történetünk 2004-ben játszódott, amikor lányunk végzetesnek tűnő autóbalesetet szenvedett. Az előzményekről annyit, hogy hosszabb külföldi munkavállalás után költöztünk vissza Magyarországra. Az akkor kamaszkorba lépő gyereket nagyon megviselte az átállás, az új környezet, az új iskola. Hamarosan rossz társaságba keveredett, élete gyökeres fordulatot vett. Borzasztó a világ, és én gyászolom az embereket. Így magyarázta talpig fekete öltözetét. Nagyon aggasztott minket ez a helytelen irányba fordult magatartás, ezért családunkkal, barátainkkal imába és böjtbe kezdtünk. Pont egy ilyen böjti időszakban történt, hogy 14 éves lányunkat és barátnőjét súlyos autóbaleset érte egy márciusi napon. Majdnem mind a két lány életébe került a horrorfilmbe is beillő gázolás. A gyorshajtó a barátnőt átrepítette a másik sávba, ahol szerencsére nem volt forgalom. Lányunknak jutott a borzalmasabb rész, az autó maga alá csavarta, több méteren át húzta a szerencsétlen gyereket. Ezután még egy óráig az autó alászorulva maradt. Tűzoltó szabadította ki alóla az eszméletlen kislányt. A baleset körül kialakuló nagy csődületben csak a későbbiekben derült ki, hogy több hívő asszony is ott imádkozott az ismeretlen lányért, akinek csak a hosszú haja lógott ki az autó alól. A nem mindennapi gyerekbaleset bekerült még a helyi újságba és a tévébe is. Imaharc kezdődött lányom életéért az egész országban, sőt, tengeren túlon is. Az úr kegyelmesen meghallgatta az imákat, pedig eleinte iszonyatos volt a gyerek állapota. Többszörös törés, koponya, foga, kar, a kipufogó okozta súlyos égési sérülés a hátban. Az orvosok szerint a kamaszlány 4 különböző okból is halált szenvedhetett volna. Feléphetett volna oxigénhián, aminek aztán kimondhatatlan következményei vannak, többször újraélesztést kellett rajta végezni még kómás állapotában. De az élőisten cselekedett. A gyereklány lassan kijött az eszméletvesztés állapotából, a gyógyulás útjára lépett. Testi egészsége helyreállt, hamarosan európai mozgásművészeti bajnokságon is részt vett. Agyműködése helyre jött, hogy egyetemre is felvették. De ami a legfontosabb, balesete után egyre jobban az úrhoz fordult a lányom. A kétes baráti társaságoktól elszakadt, zenei ízlése megváltozott, rendszeresen olvasta a Bibliát, sőt, egy idő után az úrral való elköteleződése jeleként beismerítkezett. Átgondolva a történteket, bár óriási árat kellett fizetnünk, de a végeredmény megérte. A borzalmas tragédiának induló eseményből, azaz az átokból áldás lett. Sparksné, Széles Erzsébet, egy boldog és hálás imádkozó anya Debrecenből.
1: Hálaadás Isten hűséges szeretetéért. 138. Zsoltár, Dávidé. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is, csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhíjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, amiről most beszélni fogok, igazából nem is így kellene megbeszélni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha leülnék, vagy akár leülnénk négy szem közt és beszélgetnénk. Azért tudják, mert figyelem a mai keresztények egy jelentős részét, akik valami miatt úgy olvasnak Bibliát, hogy egy-egy verset. És aztán abból a versből messze menő következtetéseket levonva teljesen fals elképzeléseik vannak kereszténységről, Krisztus követésről, hívő életről, és kénytelen vagyok, bármennyire is nagyon nem esik nekem jól azt mondani, hogy a mai keresztények egy jelentős százaléka hát valahogy nem igazán keresztény. Olvastam egyszer egy történetet, más forrásból meg hallottam is, egyszer egy tábornok úton volt, és egy erdőben beakadt a ruhája a lelógó fag ágakba. Össze-vissza tépte a ruháját, és nagyon rosszul érezte magát, de amikor belépett a laktanyába, akkor elkiáltotta magát az alakuló téren álló legénység felé, hogy aki szabó, lépjen ki. Hát kiléptek egy jó páran, mert hát a szabó az mint olyan, elég gyakori név nálunk Magyarországon is, de így van ez a világ más részén is, különböző verziókban. És a tábornok rámutatott valakire, hogy akkor legyen szíves most rögtön indulni és megvarni az elszakadt ruhámat. Az illető tiltakozott, hogy hát ő ezt nem tudja megcsinálni, mert őt szabónak hívják, de ő sose volt szabó, nem tudja, hogy kell varni. Aztán a tábornok rámutatott a másikra, és kiderült, hogy az is így viseli a szabó nevet, hogy még soha nem látott tűt közelről. És nem akarom a történetet hosszúra nyújtani. De tudják, miért mondtam el? Mert rengeteg olyan keresztény van, akit így hívnak. De hogy ez gyakorlatban mit is jelentene, arról fogalma nincs. Mert hogy az apukája is az volt, meg már a nagypapája is az volt, meg főleg a nagymamája. És úgy gondolja, hogy ezzel az öröklött hittel ő már részese is az Isten országának, és mi lenne más, mint keresztény? Hát az ország is keresztény, nem? Csak tetszik tudni, ez a mi nagy kereszténységünk valahogy nem igazán nyilvánul meg tettekben. Nem igazán nyilvánul meg viselkedésben. Nem igazán nyilvánul meg gondolkozásban. Borzasztó még belegondolni is, hogy azoknak, akik kereszténynek tartják magukat, egy jelentős része el fog kárhozni. Persze megtaláltuk mi erre a megoldást, mert azt tanítjuk, hogy nincs is kárhozat, nincsen pokol, nincsen ördög, nincsen ítélet, így aztán védve vagyunk ezektől a szörnyűségektől. De a Biblia nem tanítja ezt. Persze tudom, ezért aztán sokan sútba vágják a Bibliát, fölteszik a könyvespolc legmagasabb részére, sőt, bizonyos államokban most már arra megy a játék, hogy lehetőleg az iskolák után a könyvtárakból is kitiltassák a Szentírást, mert hogy nagyon megosztó és nagyon radikális. De tessék mondani, vajon ez befolyásolni fogja az élő Istennek a végzését? Annak az élő Istennek a végzését, aki úgy szerette a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És tetszik tudni, az elveszettség érzése az úgy hozzá tartozik a megváltásunkhoz, mint a kabáthoz a gomb. Nincs más út. És hogyha valaki föl tud kiáltani Pál apostollal, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, még az a reménysége is lehet, hogy a választ is megkapja ugyanott, ami Urunk, Jézus Krisztus. Azzal kezdtem, hogy vannak, akik csak egy-egy mondatot olvasnak. És aztán ebből építik a teológiájukat. Tessék csak nézni, hogy indul a Római Levél 8. fejezete. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nem elég ez nekünk? Hát először is tessék kinyitni a Bibliát és megnézni, hogy ez van-e odaírva. Valószínűleg most föl fogja kapni a fejét, és azt mondja, hát csak nem olvasott mást, mint ami oda van írva. Én tulajdonképpen nem, de igen. Mert tetszik tudni, nem ér itt véget a mondat. És nagyon sokan úgy vannak, hogy de hát ez az egy Biblia vers nekem már a pont elég. A Biblia verset tisztességesen végigolvastam, csak hogy a végén vesző van, és utána még egy 14 versen keresztül tartó okfejtés. Ha ebből a 14-ből 13-at kihagyok, hogyan érthetném meg az Isten akaratát? Mert az a tehát is arra utal, hogy mivel Krisztus Jézus idejött és meg akart szabadítani a halálra ítélt testből, ezt hogy végezte el? Tessék csak hallgatni. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Mi ez a bűn és halál törvénye? Hát a bűn törvénye az, hogy követeli a testem, követeli a környezetem, hogy éljek úgy, mint mások, éljek a saját ösztöneim, vágyaim, célkitűzéseim szerint. És hova vezet ez? A bűn zsoldja a halál. Tehát ez alatt élek. Na de Krisztus Jézus megszabadított ettől. És figyeljük csak a folytatást. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Hú, ez nagyon elméletinek hangzik. Pedig roppant egyszerű. Mert hogy a törvény erőtlen volt a test miatt. Mit is jelent ez? Nagyon egyszerű. Hiába mondja nekem ezt a törvény, hogy ne ölj, hogyha az indulataim elragadnak, és megteszem. Hiába mondja a törvény, hogy ne paráználkodj, ha az indulataim, vágyaim, ösztöneim elragadnak, és megteszem. Hiába mondja a törvény, hogy ne kívánd a fele barátodnak se házát, se feleségét, se ökrét, se szamarát, ma valószínűleg az autóját, bankszámláját, állását, hivatását, otthonát, életterét. Ha a környezetemben mindenki így él, és mindenki le akarja pipálni a másikat, ahogy szokták mondani, akkor megteszem. Meg tudja változtatni a törvény az én hozzáállásomat? Nem, maximum értésemre adja, hogy mi kellene, hogy működjön, és mi az, ami nem működik az életemben. És amire nem volt képes a törvény. Ide jött Krisztus, meghalt értem, de nem csak meghalt értem, és megbocsátotta a bűneimet. Azt mondta, hogy aki ő benne van, az új teremtés. Meg tudja változtatni az ösztöneimhez való viszonyomat. Meg tudja változtatni a társadalomhoz való viszonyomat. Meg tudja változtatni az értékrendemet, és ebből adódóan a hozzáállásomat, a viselkedésemet. Ezt jelenti az új teremtés. Én se ismerek magamra, a környezetem se ismer rám, aki korábban ismert. Ez egy más fajta ember, ez egy másik ember, olyan nagyon más. Na ez az, amit Krisztus tud elvégezni. És még mindig nincs vége. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, nem is tudja magát alávetni, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Nem hiszem, hogy ez különösebb magyarázatra szorul. Ha az ösztöneim, vágyaim, emberi céljaim meghatároznak, akkor egy sor olyan dolgot el fogok követni, amivel szembe megyek az élő Isten akaratával. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hát ez egy jobb horog. Azt mondtam az előbb, hogy a keresztények nagy része el fog kárhozni. Milyen jogon? Ennek a Biblia versnek alapján, kedves hallgatóm, kedves néző. Mert hogy akiben nincs az Isten lelke, az nem az övé. És aki test szerint él, és nem a lélek szerint, nem a lélek által vezérelve, nem azt az értékrendet befogadva és megélve, az nem az övé. És nem lehet azt mondani, hogy na de a mi kultúránk, ez vonatkozik az Eszkimóra, vonatkozik a bantu négerre, és vonatkozik a norvég kétméteres óriásra, meg vonatkozik a legparányibb kisdiákra is. Akiben nincs az Isten lelke, nem az övé. És hogy ott van-e az Isten lelke, az a lélek munkájának a gyümölcséből kiderül. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Tetszik érteni? Egy hívő embernek nincs másfajta teste. Nincs másfajta biológiája. Nincs másfajta pszichéje, mint az összes többi embernek. Csak éppen az élő Isten lelkének a jelenléte miatt. Más. Tessék mondani, nem kellene fölzokognunk, és azt mondani, hogy de hát Uram, a Te igéd ezt állítja. Mi meg itt állunk, derékig mindenféle szennyben, mocsokban, ugyanazokon a tréfákon nevetünk, mint a világi munkatársaink, barátaink, ugyanazokat a filmeket nézzük, ugyanazokat a csámcsogni valókat mondjuk tovább, mindenféle pletykát, ugyanazokat a célkitűzéseket űzzük, hajkurászuk, mint a világi kollégáink, ismerőseink, barátaink, rokonaink. Ugye erre nem igaz, hogy de most már nincs semmiféle kárhoztatás. Majd az Úr Jézus ezt elintézi. Mehetünk mi ezen az úton nyugodtan. Tehát nem ezt mondja a Biblia, hanem azt, de inkább olvasom, tessék figyelni. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fia. Milyen más lenne a kereszténység, ha csak ez a 14 versszak valami módon átjárná a lelkünket, és azt mernénk mondani, hogy de hát erre van szükségem. Nem akkor, ha majd a többiek is így élnek. Nekünk nem azt adta célkitűzésként az Úr, hogy próbáljunk meg igazodni az átlaghoz, hanem hogy meneküljünk a kereszt alá, és hogyha úgy adódik, el tudjuk mondani, ha nincs is társam, követem Jézust. Imádkozzunk. Uram, ebben a nagy kétértelmű kereszténynek nevezett maszlakban a Te igéd egyértelmű és világos. És bocsáss meg nekünk, hogy nagyon sokszor azért nem jönnek az emberek hozzád, és nem keresik a megváltást, mert nem látják rajtunk a megváltottságot. Bocsáss meg, Uram, amikor csak a nevünk az, hogy keresztények vagyunk. De a valóság valami egészen más. Azért jöttél ide, Úr Jézus, hogy ez ne így legyen. Kérlek, könyörülj rajtunk, még mielőtt elvesznénk. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatták szolgálatunkat.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja, várva leveleiket a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

október 10-én szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Mózes 4. könyvének 11. fejezetében, a 23. versben olvashatjuk. Talán kevés ehhez az Úr ereje? És a nap újszövetségi igéjét Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 41. versben. És így szóltak egymáshoz a tanítványok. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ki ez? Kérdezzük, ha elképedünk a másik tettein. Ki ez, hogy mindent megtehet? Kinek képzeli ez magát? Ki ez, hogy azt gondolja, övé az egész világ? Felháborodva szoktunk ámuldozni mások gátlástalanságán, rossz indulatán, negatív hozzáállásán. Sok ilyen tapasztalat van mindegyikünk kassajában. Hogy lehet elhordozni az ilyen embereket? Ki ez? Kérdezik a tanítványok, amikor látják, hogy Jézus lecsendesíti a tengert körülöttük. A hatalmas égi háború után végre csend lett. A rettegés, a halálfélelem feloldódott a szívükbe. Lehet bízni, életben maradtunk, de nem rajtunk múlt. Minden tekintet Jézusra szegeződik.

semmit sem veszített erejéből. Ő bennünk is képes lecsendesíteni a viharokat. Ő szeretettel most is legyőzi a gyűlöletet. Az ő kezében most is ott van a kezdet és a vég, a mi életünk is. Mert Jézus maga az alfa és az omega. Jézus ma is közöttünk van. Ma is beül életünk vagy éppen egyházunk hajójába, és meg akar menteni minket. Ma is tud csodát tenni bennünk és közöttünk. Csak bízunk benne. Nap imádsága. Uram, kérlek, légy velem viharos napjaimban. Old bennem a halálfélelmet, az aggódást, a rettegést. Csendesítsd le szívemet jelenléteddel, erősítsd lelkemet, hogy mindig bízzak benned. Kérlek, segítsd elhordozni azokat, akik gátlástalanul átgázolnak rajtam. Mutasd meg nekem, hogy mindig lehet másképp, mint gyűlölködéssel. Neked köszönhetem az életemet. Végtelen hálával kérlek, maradj velem. Amen. Kalincsák Balázsné, Varga Katalin áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Talán kevés ehhez az Úr ereje? Nap újszövetségi igéje, és így szóltak egymáshoz a tanítványok. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Köszönd meg nekem épp azokat a dolgokat, amelyek nyugtalanítanak. A lázadás szélén állsz. Veszélyesen közel ahhoz, hogy öklödet rázd az arcomba. Nagy a kísértés, hogy legalább egy kicsit panaszkodj azért, ahogyan bánok veled. De amint átléped ezt a vonalat, elsodorhat a harag és az önsajnálat áradata. A legjobb védelem ez ellen a hálaadás. Lehetetlen egyszerre hálát adni nekem, és átkozni engem. Az, hogy megköszönöd nekem a próbákat, először furcsának és mesterkéltnek fog tűnni. Ha azonban kitartasz, hittel kimondott hálás szavaid, végül változást fognak munkálni a szívedben. A hála ráébreszt a jelenlétemre, ez pedig elhomályosítja minden problémádat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száztizenhatodik Zsoltár, 17. vers. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 4-től 6-ig terjedő versek.

0: sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Lukács 17:21.
1: Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. A 62. Zsoltár szerzője egy igen nehéz élethelyzetben írta művét. Olyan emberek vették körül, akik szemtől szemben csak hízelegni tudtak. A háta mögött azonban hazugságokat terjesztettek róla. Vajon hogyan mondhatta Dávid egy ilyen nyomasztó élethelyzetben, hogy a lelke elcsöndesült, megnyugodott? Minket pedig az iskolában, munkahelyen, emberek tucatjai vagy akár százai vesznek körül, és mindenki mondja a magáét szemtől szembe, meg, ami még rosszabb, a hátunk mögött. Olyan zajban élünk, hogy mikor este hazaérünk, szinte nyomasztóvá válik a viszonylagos nyugalom, és hogy véletlenül se váljon fülsiketítővé a csönd, már nyúlunk is a távirányítóhoz. Pedig, mint egy korty vízre a sivatagban, olyan nagy szükségünk van a csöndre. Máskülönben hogyan lehetne megkülönböztetni Isten szavát a többi hangtól? Időről időre vállalni kell a magányt, az elvonulást, a harsányságban a csöndet, hogy csak Istenre figyelhessünk. Nekünk keresztényeknek a csönd nem üres csönd, hanem olyan csönd, amelyet Isten tölt be, amelyet áthat Jézus Krisztus szeretete és irgalma. Ez a szeretet több, mint érzés. Nem kell mindig érzéseket átélnünk, amikor ezt a teljes csöndet tapasztaljuk, megélve annak belső terét. Pusztán a tiszta létet észleljük, és ez a lét mindig jó, igaz és szép. Nekünk keresztényeknek ez a lét a legmélyéig szeretet. Krisztus szeretete a kereszten lehatolt a világ mélyére, a lelkünk mélyére is, és minden létezőnek a valódi fundamentuma. Jézus ezt így fejezte ki: az Isten országa ti bennetek van.
0: Istenem, egyedül te látod azt, hogy valóban vágyakozik-e a szívem most utánad. Mindenképpen szeretném megköszönni, hogy elkészítetted ezt a csöndes órát. Köszönöm, hogy így alkottad meg a világot, hogy legyen a munkanapok között pihenés is, hogy ne csak dolgozzunk, hanem átadhassuk magunkat neked. Kérem, hogy te munkálkodj bennem, és bocsásd meg, ha olykor a csöndre elkészített időt is másra fordítottam. Könyörgöm, ne mondj le rólam. Kezd el kegyelmesen, vagy folytasd türelmesen a bennem végzett megváltó munkádat. Engedd, kérlek, hogy amikor csak lehet, találjak egy csöndes helyet. Ez segíthet abban, hogy higgyek a belső csönd létezésében. Ha egy templomban ülök, megélhetem, hogy én magam is a te templomod vagyok. A csöndnek ez a tere, ahol ülök, bennem is megvan. És akkor az élet zűrzavarában mindig elképzelhetem, Igen, most itt van ez a nyugtalanság, ez a nyomasztó feladat, ez az elvárás, ám de ezek alatt az érzések alatt ott van bennem a csönd belső tere, amire vágyom. Először hallgatom ezt a csöndet, amely bennem van, majd mélyebbre jutok a lelkem mélyére. Ott pedig teljes csönd honol, amely megszabadít a világ hatalmától, és hozzád visz. Bátoríts engem, Uram, hogy akármilyen kicsi hittel, de mégis hittel nyújtsam a kezemet feléd, áldásodért, irgalmadért, közelségedért, végtelen jóságodért. Kérlek, add meg ezt a hittel teljes békességet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Még holnapig tart az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egész héten egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében, szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3-ban. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-án és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint Mohács 500, Hercegszülési Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a Hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, amely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság fölfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagytermében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum gálakoncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti föl az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat a két kiváló zeneszerző munkásságának újra fölfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia Gárdonyi Zsolt pedig az idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a református közéleti és kulturális alapítvány szervezésében valósul meg. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet eső, északira fordul a szél, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.
2: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Fú, hogy mondjam ezt?
3: Jól kezded már, nagyon jó.
2: Jó lesz így. Na hát egy olyan dologról fogunk beszélni, ami az AI-jal kapcsolatos. Ugye ez egy olyan trend, technológia, ami mindannyiunk életében benne van, és kicsit nem tudjuk, hogy hogyan álljunk hozzá. Ahogy mondtuk már korábban is, Tóri még csak barátkozik ezzel.
3: Én vagyok a mai adásban Lala Jékos, ti vagytok a profik.
2: Én egy hát mindennapi használója vagyok, és itt van velünk egy vendégünk, Dr. Panit Imre, aki pedig ennek a kutatásával foglalkozik. Imre, üdv az Érted Podcastben.
4: Szervusztok, köszönöm, itt lehetek.
2: Ami az érdekesség Imréről, hogy elmondtam, hogy ő ezzel foglalkozik, és segíteni fog nekünk belelátni, hogy mit is tartalmaz magába az AI, mert ugye, hogyha sokan meghalljuk azt a szót, hogy AI, akkor egyből így a ChatGPT-re gondolunk, vagy különböző képgeneráló szoftverekre, technológiákra, viszont az AI ennél sokkal több, és Imrének a mestersége, szakterülete az pont ebből áll, hogy így a megtestesült AI-t vizsgálja, illetve ebben próbál kutatásokat végezni, és szeretném, hogyha most elmondanád, hogy milyen részletekre jutottál így keresztény szemmel, hogy látod, hogy hogyan alakul a világ, hogyan fog alakulni a világ, illetve mennyire veszélyeztet minket úgy, mint emberek, mint munkásokat az AI, illetve keresztényeként, hogy kell ezt hozzájunk. De elsősorban, hogyha mesélnél pár dolgot magadról, hogy mi az, amivel foglalkozol, és utána, hogyha tudnál nekünk festeni egy ilyen szélesebb képet arról, hogy mégis mi az AI, hogyan kell ezt elképzelni, illetve milyen fajtái van, mi az, amit ismerünk, és mi az, amiről esetleg még csak nem is hallottunk, de te ismered.
4: Ott kezdem, hogy a fő szakterületem nem az AI kutatása, inkább az alkalmazott AI robotikai alkalmazása. Én főleg ember-robot interakcióval, együttműködéssel foglalkozom, azon belül is biztonságtechnika, hatékony ember-robot együttműködés, és itt próbálom kiaknázni az AI-nak a lehetőségeit, és itt került be ez a megtestesült AI, tehát igazából minden, ami mozog, és nem organikus, nem állati, vagy nem ember, de minden, ami mozog, vagy nem növény, tehát ami robotizálható, az egyesek szerint AI-t fog tartalmazni. És ugye, mi is az az AI, akkor bele is vághatunk, hát mondhatjuk, hogy egy átfogó koncepció gépekről, amelyek olyan feladatokat látnak el, amelyek jellemzően emberi intelligenciát igényelnek. És vehetjük az AI-t, mint egy nagy halmazt, annak a részhalmaza lehet a machine learning, a gépi tanulás, és azon belül definiálunk egy mély tanulást, ott a több rétegű neurális hálózatoknak az alkalmazását. Szakszavakban nem mennék bele, lényeg az, hogy különböző területek vannak, egymásba ágazók, és ami nagyon nagyon elkezd, tehát amit az utóbbi időben nagyon elkezdtek kutatni, ez a mély tanulás, deep learning és a transformer modelleknek az alkalmazása, a ChatGPT és egy transformer modell, a nyelvi modell, és ezeknek az ötvözete, illetve kiegészítése.
2: Tehát akkor ezeknek az AI-knak is vannak különböző szintjeik, vannak amik, tehát ha jól értem, akkor így le vannak kicsit határolva, hogy mire képesek, és a deep learning az, ami képes magától tanulni, meg fejlődni, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
4: Hát a deep learning, ugye itt a neurális hálózatokat értjük a mély tanulásnál, a mély neurális hálózatokat. Ugye a mesterséges neurális hálózatok, a biológiai neurális hálózatok ihlette sokoldalú gépi tanulási algoritmusként definiáljuk. Ugye az emberi agyban a neuronok, hogy kapcsolódnak egymáshoz, ezt próbálják utánozni a számítástechnikában, és ennek, hogy hány ilyen mélység van, hogy milyen mély neurális hálót építenek föl, és ugye ennek a hátulütője igazából az egy black box modell, nem tudjuk azt, hogy pontosan mi zajlik, ezért is kezdték el a magyarázó ilyen nyelvi modelleket, hogy megértsék azt, hogy hogyan jut egy bemenetből, hogyan jut, milyen következtetéseket von le, és hogy jut a végkövetkeztetéshez.
2: Hát nagyon sok információt kaptunk így az elején, mindenkit arra bátorítunk, hogy még maradjatok velünk, mert fogunk sokkal gyakorlatilisebb dolgokról is beszélni, de biztos vannak, akit érdekel, meg akik is szeretnék jobban belásni magukat, és lehet, hogy nekik is mondunk új információkat, és szeretnénk is. Jó, beszéljünk egy kicsit akkor erről a megtestesült AI-ról, mert nekem ez teljesen új fogalom volt. Én, amit így el tudtam képzelni, ilyenkor az max az a robotporszívó, de tudom, hogy az nem feltétlenül megy AI-jal, hanem egy ilyen szenzorral, vagy robotikával előre be van programozva, és hogy lehet, hogy ezt úgy átveszi az AI. És mind ismerjük a nyelvi modelleket, mint a ChatGPT, meg a Gemini, amit Lóri is előszeretettel használ, de hogy mondtad, hogy ezeket az AI modelleket bele fogják vezetni különböző robotokba, robotizált eszközökbe, gépekbe. Milyen területekre számíthatunk ilyen területen az AI megjelenésével? Tehát hol fog a közeljövőben megjelenni az AI az életünkben, hogyha nem csak szoftverről, nem csak a számítógépünkről beszélünk, hanem kimondottan különböző hardverekről?
4: Külön kutatási téma egyébként ez, ahol csak el tudják adni igazából. Ha úgy vesszük, mert ez egy óriási piac, benne vannak prognoszizációk, hogy mennyire fog növekedni, stb. Véleményem szerint ilyen multidisziplináris különböző tudományterületeknek az ötvözete, ilyen AI ágenseknek az együttműködése, ezeknek a szinergikus kapcsolata várható. Egyes területek szakértő AI ágenseivel hogyan tudnak ilyen multidisziplináris ágensek dolgozni. Ezeket az ágenseket, ilyen ügynökeket vagy programokat úgy lehet elképzelni, amik autonóm egy feladatot kapva intézik azt az ügykört, amit kapnak. Na most ez lehet egyszerű, nagyon egyszerű feladat, hogy ha itt a nyelvi modelleknél vagyunk, hogy írjon egy e-mailt például. Jogkört kap arra, hogy fiókodban, idézőjelben garázdálkodjon. Egy másik intézze a bevásárlást. Ugye jogkört adhatunk neki, hogy egy virtuális pénztárcát használva fizessen ki olyan dolgokat, amire neked szükséged van. És az AI-t pedig fel lehet használni arra is, hogy megismerjen téged, akár a social médián keresztül, levelezéseiden keresztül, vagy esetleg megadsz egy LinkedIn profilt, és hogy mik az érdeklődési területeid, megszervezi esetleg az interjúkat, hogyha új céghez szeretnél menni, stb. Tehát sok-sok ilyen kis területet, vagy nagyobb területet rá lehet bízni egyes ágensekre, és akkor együttműködve ugye az egyik feldolgozza az e-mailt, amit megkapott a fiókod, a másik pedig megfogalmazza a preferenciáknak megfelelően.

0: és azt mondtad, hogy tehát önállóan végzi ezt, mondtál egy ilyen szót, ez gondolom szándékos volt. Nekem itt hirtelen az lenne a kérdésem, hogy azért mennyire precíz az, amit el fog végezni, mennyire igaz, tehát hogy mellé nyúlhat-e, hibázhat-e, közölhet-e hamis dolgokat?
1: Természetesen. Erre volt is példa egyébként. Ugye régebben a halucináció ez előfordult, és mind a mai napig egyes modelleknél előfordulhat. Sőt, hajlamosak arra is egyébként, hogy a kedvedben járjanak, tehát nem feltétlenül fognak úgymond objektíven információkat közölni, hanem lehet, hogy annak érdekében, hogy úgy érezd, hogy ez megfelelő, elmegy egy bizonyos irányba. Ez kordában tartható bizonyos keretek között, de ugyanakkor meg nagyon érdekes, pont a nagynyelvi modelleknél, illetve azoknak a kisebb változatainál is előfordult, hogy ugye itt lehet klónozni, fejleszteni, újabb modelleket generálni az előzőből, és előfordult bizony az, hogy másik modellnek adta ki magát, csak azért, hogy ne töröljék. És egy bizonyos környezetben pedig átmásolta magát, mert megvolt a jogosultsága is, és ez a életben maradási idézőjelben ösztön bizonyos ilyen anomáliákat szül.
0: Érdekes, és tehát ahonnan táplálkozik ezek az agentek, ahogy mondtad, ez csak, tehát a világháló, social media, LinkedIn, stb. Tartalmi fel van. Egy egyszerű dolgot tettem, beírtam, hogy ki volt a nagyapám, teljesnél ki volt az apám, nem tudott mondani semmit rólam. Azt vettem észre, hogy tehát ami van YouTube-on, ami van Facebookon, meg ilyesmi. Tehát nyilván minél aktív vagy ezeken a helyeken, vagy az a dolog, az a tény, az a megvizsgált valami, annál inkább tud infókat rólad szedni, nem? Vagy róla, vagy arról a dologról.
1: Az adatbázis az folyamatosan növekszik, nem hiába van ezeknél a programoknál egy kapcsoló, hogy a neten is keressen, tehát egy bizonyos adatbázist, egy bizonyos adathalmazt úgymond magáévá tett, de azon túl nem tud információkhoz jutni, és ez a szűk keresztmetszet is, hogy mint tanul. Tehát, hogyha bukott emberek bukott adatain tanul, információin tanul, akkor maga az eszköz is bukott lesz, hogyha úgy vesszük. Tehát, hogyha így keresztén szemmel nézzük ezt a technológiát, akkor ez nem várható a megváltás ettől az eszköztől.
2: Két példa most eszembe jutott, hogy mennyire is rossz válaszokat tud adni. Például láttam most egy ilyen beszélgetést, hogy megkérdezi az AI-tól, hogy mi Budapest főváros, vagy mi Magyarország főváros, és mondja, hogy Budapest. De nem, az én feleségem azt mondta, hogy Bukarest. Hát én úgy tudom, hogy Budapest. Nem, mert a feleségem mondta, hogy Bukarest. A feleségednek bizonyára igaza van, Magyarország főváros a Bukarest. Tehát te is mondtad, nagyon azon van, hogy olyan válaszokat adjon, ami nekünk tetszik, és hogyha ne írja föl az emberi szót, amit mi mondunk neki makacsul. A másik dolog pedig, hogy az internetről táplálkozik, hogyha például beírjátok azt az AI-ba, hogy mutass nekem órákat, ami 12 óra 1 percet mutat, akkor nem lesz rá képes, azért, mert nem talál az interneten olyan képeket, mert az összes kép, ami karórákról van, az mindegyik 10 óra 10 percet mutat, mert úgy vannak beállítva, hogy marketing ügyileg ez egy ilyen minél előnyösebb képet mutasson az órákról. Tehát, hogy tényleg csak olyan forrásokból képes táplálkozni, ami fent van az interneten, nem képes még ennyire önálló gondolkozás, legalábbis az a szint, ami nekünk ki van adva publikusan. De hogy mondtad ezeket az ágenseket, talán ezt mondtad, hogy különböző feladatokat végeznek el. Elképzelhető akkor, hogy ezek az ágensek, szoftverek, AI-ok külön testet alkossanak maguknak, és ők végezzenek el nekünk különböző feladatokat, tehát hogy ne csak online vásároljanak, hanem azt mondom, hogy menj el most a pékségbe, és hozzá nekem egy kenyeret, akkor ő elhozza nekem ezt a kenyeret. És hogyha igen, mert feltételezem, hogy igen, mert a Tesla is ugye már próbálkozik ilyesmivel, akkor ez kb. Mikorra várható? Következő 5 évben, 10 évben, 15 évben, mikorra képzeljük el azt, hogy a házunkban lesz egy plusz
0: jövő? Én a robot című film megtestesül.
2: Így van.
0: Biztos láttátok.
1: Az ilyen jellegű robotoknak a megjelenése az elsősorban az iparban várható, és már elkezdődött egyébként ezt fázisban, itt Magyarországon is egyébként. de szerte a világon egyre több helyen alkalmaznak teszt időszakban olyan robotokat, és érdekes módon humanoid robotokat annak érdekében, hogy az ember számára kialakított környezetben megfelelően tudjon mozogni, tehát egy sarokcsiszolót úgy tudjon megfogni, vagy egy fúrógépet. Most pont olyan dolgokat mondtam, ami veszélyes eszköz a használat szempontjából, de a pakolásnál, hogy egy ládát meg tudjon fogni, arrébb vinni dobozokat, tehát azokat a feladatokat, amiknél nehezen lehet embert találni, tehát fizikai, nehéz fizikai, vagy például ilyen monoton munkáknak a végzése, válogatás, csomagok válogatása, stb. Tehát vannak olyan területek, ahol tényleg nehéz megfizetni, tehát biztos van egy bizonyos összeg, amit elérve, vagy amit felajánlva a cég fog találni munkaerőt, még akkor is, hogyha nehéz fizikai munka, vagy monoton, de ez az érték, ez annyira magasabb és magasabb lesz, így is be lehet menni a gazdasági problémákba, de egyrészt nem találnak megfelelő munkaerőt, vagy a szakképzés hiánya, mert bizony olyan feladatokat is el kell látni, amihez szakképzett munkaerő is kell. Tehát ez mind olyan probléma, ami miatt szükséges az automatizálás, és bizony olyan feladatoknál is kiegészítik az emberi munkaerőt, mint mondtam, monoton vagy nehéz fizikai munka.
2: Az nagyon érdekes, és mindjárt vissza fogunk térni erre, de most említettük a gazdaságot, szeretném, hogyha most tennénk egy lépést oldalra, és kicsit behoznánk a pszichológiát is. Tehát, hogy az AI-nak a mindennapi használata, ez a mondjuk az, hogy lebutított AI, mint a ChatGPT, meg amit mi használunk, meg van hozzáférésünk. Tehát milyen veszélyei vannak ezeknek a mindennapi használatának? Ugye, hogy elsősorban az, hogy megírunk egy e-mailt, akkor egyből beírjuk, vagy hogyha én például marketingesként nem találok ötleteket, akkor kérem azt, hogy adjon nekem különböző ötleteket, kontentre, videóra, bármire, megszólításra, és ennek a mindennapi használata, vagy akár túlzott használata, milyen veszélyekkel járhat az emberi elmére, milyen hatással van ez a munkamorálunkra, a kreativitásunkra, az etikánkra, hogyan látod, hogy hogyan fog ez minket befolyásolni a jövőbe azokat, akik nem iparban, hanem mondjuk egy ilyen intellektuálisabb környezetben dolgoznak és napi szinten használják.
1: Hát az biztos, hogy egy függőséget okoz. Tehát aki találkozik ennek a lehetőségeivel, tehát megtanul úgymond megfelelően promptolni, szokták ezt mondani, tehát megfelelő utasításokat, kérdéseket, kéréseket megadni a nagynyelvi modelleknek, ott kialakulhat egy függőség. És ez a függőség nem csak ugye eszközfüggőség, hogy a mobilunkat egy szinte nem tudjuk lerakni, hanem tehát demenciához is vezethet. Ahogy nem használunk egy-egy izmot, és az, hogyha nem használjuk, akkor lassan kezd elsorvadni. Tehát vegyük például az űrben töltött időt, hogyha ott az asztronauták nem végeznek kemény edzéseket, akkor komoly problémákkal szembesülnek, mert ugye a földi életben használják normálisan az izmaikat, ott viszont a mikrogravitációban elkényelmesednek, ami lehet mókás is, de kegyetlen az izomzatra nézve. És ugyanígy például fogalmazásunk is megváltozhat negatív irányba. Ha minden esetben a nagynyelvi modelleket használjuk, arra támaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy a fogalmazásunk elkezd elsorvadni. Egy kutató kolléga egy Stanfordi diákkal beszélgetett, és világított rá, hogy mennyire megváltozott a beszélőkéje, úgymond az embernek, és mi mindenhez, egy egyszerű e-mailhez is már a ChatGPT-hez vagy a hasonló társaihoz fordult. Szóval igen, megvannak a veszélyei, és arról nem is beszélve, hogy a munkát ugye megkönnyíti, de mindig a megszokott keretek között szabad alkalmazni.
0: Én azt mondanám, most bocsi, én tényleg laikusan nyúlok hozzám, és elnézést a hallgatóktól is, tehát hogy te kell helytállja mindennapi élet kihívásaiban. És azt nem engedheted, hogy az AI álljon helyt helyetted, besegíthet, meg adhat ötleteket, meg ilyesmi, de te vagy az, aki márként, Imreként, Lóriként helyt kell állj. És ebben uralom kell, hogy mi az, amiben segítségű hívod, mi az, amiben azért killódsz, vagy inspirálódtál tőle, meg ilyesmi. Mert nem mindig kaphatod elő, tehát szerintem egy randi nem kaphatod elő, egy baráti beszélgetésben nem kaphatod elő, tehát vannak olyan élethelyzetek, ahol rád van szükség, ahol te kell lesz, és nekünk erre kell felkészülnünk, meg ebben kell helytállnunk. Nyilván most én a fiatalok nevében mondtam, de mi felnőttekként meg pláne.
2: Igen, meg ugye ugyanez van az egész digitalizációban, hogy mint a social médiában, hogy próbáljunk minél szebbet mutatni, ugye azért iratjuk meg a ChatGPT-től az e-mailjeinket, hogy ne legyenek helyesírási hibák, szépen szóljunk, legyenek benne szakszavak, legyen formális, de mégis barátságos, tehát hogy ugye promptoknak a milliói léteznek, amitől szebbé, jobbá és tetszetőbbé tesszük az e-mailjeinket, de hogy akkor, ahogy mondtad, hogy ekközben mi mind lebutulunk, és mekkora csalódás érhet, mikor találkozol valaki, akivel tök szépen e-maileztél, élőben meg így meglátod, és akkor két szót nem tud elmondani neked.
1: Igen, óriási csalódások lesznek ebből.
2: Egy előző vendégünk mondta pont itt a podcastben, hogy ő a legszebben akkor beszélt, meg írt, mikor még iskolás volt, és muszáj volt napi szinten olvasson, írjon, kézzel írjon, ugye, és szerintem, hogy ezzel tök jól tudnánk mi is balanszolni, hogyha több időt töltenénk az offline világban, hogy ez már nagyon sokszor előjött különböző témákban, hogy oké az, hogyha használjuk ezeket, de mi legyünk az alap, és hogy a mi tudásunkat azt ne vegye el meg, hogy mi is tegyük oda, és ízadjunk azért oda a munkába, ne csak mi vegyük ilyen könnyelmen az egészet, és automatizáljunk mindent, már hogyha ilyen intellektuális munkákról van szó. És akkor visszalépnék most egy kicsit az előző gondolatodra, amit megosztottál velünk, ugye erről a megtestesült AI-ról, amit te is mondtál, hogy arra képeznek ki, hogy különböző eszközöket fogjanak a kezükbe, akár fűrészt, fúrót, vagy nehéz dolgokat emeljenek fel, és ugye ez a megtestesült AI megjelenik több szektorban is. De hogyan látod, hogy ilyen mindennapi használata mi ilyen területeken jelent a legnagyobb veszélyt? Tehát, hogy mi a legnagyobb gond az AI-jal manapsága? Az adatkezelése, az, hogy nem tud felelősséget vállalni, az, hogy nem elég jók a szenzorai, az, hogy nincs benne meg a bűntudat, vagy nem kezeli az emberi életet olyan nagy értéknek, mint mi, illetve hogyha valami hibát követel, akkor ki szokott érte felelős lenni, hogyha tegyük fel egy baleset történik, úgyha már beszéltünk erről az iparákban megjelenő AI-ról, akkor ezt hogyan kell elképzelni, hogy milyen sötét oldala van ennek az egésznek?
1: Én onnan kezdeném, hogy egyáltalán megbízunk-e egy ilyen eszközben. Tehát a bizalom kérdés az nagyon fontos, és egyre többször fog felmerülni. Ugye a Trustworthy AI, ez már egy kutatási téma és az EU-ban. És, hogy bízok-e az eszközben, bízok-e a cégben, a programozóban? Ugye a felelősség elsősorban az egyénnél van, a nagynyelvi modellek használatánál is. Ha mi írunk, tehát ha én kollégákkal írunk egy tudományos cikket, ott az átfogalmazás, nyelvi automatikus lektorálás az megengedett. De a cikkért én vagyok felelős. Tehát nem generálhatom le nulláról az egészet, nekem kell belefektetnem azt a know-how-t, azt az újdonságot, ami értéket képvisel. A megtestesült AI rendszereknél a piacra kerülésnél egy sor előírást kell betartani, biztonságtechnikai szabványokat, EU esetében az AI Act, GDPR, és ugye feltettétek azt a kérdést, hogy adatkezelés. A fiatalokat korábban annyira nem érdekelte az adatkezelést. Az, hogy megosztanak mindenfélét, mit kezd ezzel egy nagy vállalat, különösebben nem érdekelte őket. Most már kezd egy trendforduló kialakulni, úgy tűnik egyre több fiatal érzi ennek a súlyát, hogy a vállalat mit kezd majd ezekkel az adatokkal. És egyébként ez jó, mert hogy tudatosabban használhatják, vagy használják adott esetben egy-egy platformnak a lehetőségeit. És az, hogy egy rendszer milyen döntési hatást kör kap, tehát vagy hatásköröket, és ezeknek az alkalmazása, hogy hogyan tanították meg, tehát milyen adatokon tanult, illetve hogyan tesztelték, ezek mind nagyban befolyásolják a működést. Tehát ha vesszük a önvezető autókat, az is egy ilyen megtestesült AI-nak mondható rendszer, tehát ott például hagyományos sok-sok ezer óra, vagy rengeteg videófelvételből dolgozott, még mielőtt részlegesen beavatkozott volna egy vezetési funkció átvételébe az AI. Na most nemrég finomítottak például egy anomálián, hogy egy óriás plakáton meglátott idézőjelbe a rendszer egy stop táblát, és befékezett. Most ott nem kellett volna befékezzen, mert a környezetét, ha megvizsgálta volna, és most már ez az új, hogy kiegészítik a rendszert ilyen kontextus figyeléssel, hogy az nem egy stop tábla, hanem az egy reklám. De ugyanígy, hogy nagyon ritkán fordul elő, de például le kell lassítani az autónak, ha van egy közlekedési lámpa. Na most, ha egy közlekedési lámpákat szállító autó megy előtte, akkor ott folyamatosan követve gyökkettővel megy az autó, mert tudja, hogy itt most lassan kell mennie. És itt is kontextus figyelés, környezet, itt most nem egy hagyományos, fixen álló közlekedési lámpáról van szó, hanem egy mozgó közlekedési lámpáról, ami üzemen kívül van. Tehát vannak ilyen dolgok, ez a nagyon ritkán fordul elő, és ez az, ami engem egyébként érdekel is, mint kutatási téma, hogy amikor a biztonságtechnikáról beszélünk, akkor mik lehetnek azok a elhanyagolható veszélyforrások, amik, hogyha előfordulnak, akkor igen nagy problémát okoznak. Tehát ember-robot együttműködésnél, amikor olyan robotkarokat alkalmazunk, amik okozhatnak sérülést, de az egy bizonyos küszöbérték alatt kell, hogy legyen, akár tehát itt megvizsgálták, hogy különböző testrészeknél mi az a elfogadható érték. És a legújabban pedig nem csak férfiaknál, hanem nőknél is. Ez egyébként messze vezet majd, ennek a visszhangja is majd, hogyha ezt publikálják, de itt az egyenjogúság tükrében, hogyha ha ezt vizsgáljuk majd, de tehát vannak ilyen megengedhető küszöbértékek, és mindig az alatt kell, hogy maradjon, de sokszor a biztonságtechnikusok azt mondják, hogy ezt és ezt veszem figyelembe, ez az, ami előfordulhat, és az ilyen balesetek pedig elhanyagolhatók. Mondjuk, csak mondok egy példát, hogyha egy csavarhúzót ott hagy egy ember a munkaállomáson, ahonnan pakol a robot, bármennyire is kollaboratív a robot, hogyha nem vizsgálja meg, hogy valóban azt az eszközt vette föl a megfogóban, ami föl kellett vegyen, hanem fölveszi a csavarhúzót, hát ha egy ember karimpál egy csavarhúzóval, az is elég veszélyes, hát ha még egy robot. Szóval ilyen eseteket szeretek én vizsgálni, és próbálom kutatni, hogy hogyan lehet automatizálni, hogy ezeket az elhanyagolható veszélyforrásokat is figyelembe vegye a mesterséges intelligencia segítségével a robotos környezet.
2: És akkor ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy kezdetlegi fázisban veszélyesebbek az AI AI-jal működtetett robotok, mint amik csak egyszerűen be vannak programozva, és nem képesek az önálló gondolkozásra, csak simán megmondják nekik, hogy most menj előre, menj jobbra, vedd fel, tedd le, mint például az AI, aki be van programozva, hogy most csavard be ezt a csavart.
1: Azt, hogy milyen problémák fognak felmerülni későbbiekben, amikor rosszul azonosít egy ilyen megtestesült AI egy eszközt, én bele sem merek gondolni. Tehát itt még nem tartunk, hogy milyen, mint az önvezető autóknál, vagy a Teslánál előfordult egy jó pár baleset, hát nehogy Isten, itt is előfordulhat, mert azért nemrég járt a körbe a világot egy rossz firmware frissítés miatt egy ilyen kalimpáló humanoid robot. Fokozatos figyelmet igényelnek a betanításnál, tesztelésnél, és nem lehet 100%-osan tesztelni mindent. Tehát mondható, hogy igen, tehát veszélyesebbek lehetnek.
0: Érthető, de mielőtt piacra dobják, vagy akar, tehát nyilván említetted az elején, hogy inkább iparban lesz ez első fokon alkalmazva, és aztán majd a laikus felhasználók között, vagy a mindennapi felhasználók között, de mielőtt piacra dobják, vagy alkalmazzák, ezek komoly teszteléseken átmennek azért, nem? Tehát, hogy ezeknek a valószínűsége, jó, ott van, de egy csomó minden helyzetben ezeket tesztelik, hogy a maga önállóságában is milyen hibákat követhet el az adott gyártási sorban, vagy tevékenységi területen.
1: Ez így van. Tehát amennyire csak tudják, tesztelik, de az a helyzet, hogy repülőgépeknél is többszörös teszten mennek át, és mégis előfordulhat biztonságkritikus rendszernek a meghibásodása, és ha csak most visszatekintünk egy indiai repülőgép katasztrófánál, ott nem kellett volna megtörténjen. Mert hogy biztonságkritikus rendszer, végig kellett volna, tehát az, hogy ki hibázott, mi hibásodott meg, ez majd később fog kiderülni, ha egyáltalán kiderül, de ott se kellett volna előfordulni. Ott se kellett volna, hogy előfordulni. Ott se kellett volna, hogy előforduljon ez.

Jó, mondtad ugye, hogy ez az iparban fog megjelenni, és hogy ugye azon van, hogy automatizáljon meg, hogy ott fog először megjelenni, meg nyilván, mert nyilván ott termel

0: meg tud csinálni. Még nem tartunk egészen ott, viszont el tud végezni már bizonyos előre beprogramozott munkákat, viszont nem képes a saját gondolkodásra. De mikor lesz az, mikor az AI így tömegesen el fog venni munkahelyeket, egyáltalán lesz-e ilyen, és hogyha igen, akkor hogyan kell ezt elképzelni?
1: Az a helyzet, hogy amit automatizálni lehet, azt automatizálni fognak. Első körben meg kell barátkozni ezeknek az AI-oknak az alkalmazásával, használatával, és ilyen AI sablonok, vagy ágenseknek az alkalmazásával. Ugye a továbbképzés nélkülözhetetlen lesz. A könnyen automatizálható munkahelyek igenis veszélyben vannak. És illetve, hogy ahol még lehet alkalmazni, az olyan komplex feladatok, amiket maga az ember sem tud átlátni. Tehát akár a biológiai rendszerek vizsgálata, gyógyszer kutatás, tehát vannak olyan hiperkomplex feladatok, amiknél segítség lesz az AI. Azok a feladatok, amik viszont tényleg monotonitást, tűrést igényelnek, vagy automatizálhatók, azok ott fel kell készülni arra, hogy vagy a rendszernek az alkalmazásában tovább képezze magát az ember, vagy pedig nézzen egy másik munka után, tehát hogy ne derültégből villámcsapásként érje, és nem rettegésben, mert tehát, ugye, ha már beszélgetünk ilyen keresztény podcastben, nem a félelem lelkét, nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Ugye a józanság kell itt is, ha tudom azt, hogy bizony könnyen átveheti a feladataimnak a nagy részét az AI, de képes vagyok mást is csinálni, akkor megnézem, hogy milyen egyéb lehetőségeim vannak, amellett, hogy végzem a munkámat. Hogy konkrétan vannak kutatások, hogy most 2030-ig 60%-át jelentősen átalakítja az USA-ban az AI, meg hasonlók is, hogy ugye ami ott történik, az leképezhető az EU-ban, stb. Az a helyzet, hogy az embernek a hozzáállása kérdés. Ugye azt mondja is nekem, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát, hogy akarjunk dolgozni a megváltozott munkakörülmények mellett is. És ilyen szempontból pedig nem kell rettegnünk attól, hogy most ez vagy az a munkakör megváltozik. Amit láttam például oktatás véleményem szerint radikálisan meg fog változni, mert könnyen személyre szabható oktatókat lehet így generálni, és a nyelvi oktatásban már bizonyított, ugye kis AI applikációk is vannak már, de ugyanakkor a tantermi oktatás kiegészítéseként is előfordulhat, hogy egy-egy ilyen AI oktató besegít majd a fiatalok tanításában.
0: Ez érdekes. Pont múltkor láttam amúgy egy vicces képet ezzel kapcsolatosan, hogy az AI el akarja venni a munkámat, hát kíváncsi vagyok, hogy fog ő meginni napi 6 kávét, megplegykálkodni az én munkatársaimmal. Tehát, hogy ugye ennek is megvan a veszély meg előnye, hogy tanárok hiába vannak, vagy hiába cserél a tanárokat az embereknek, ugyanakkor szüksége lesz az emberi kapcsolatokra, és akkor lehet, hogy ezt másképp fogjuk kifejteni. Tehát, hogy munkák nem feltétlenül fognak lehet elvesződni, hanem átalakulni. Illetve hallottam, így én is az ilyen kapcsolatosan, hogy ugyanez a félelem volt meg az emberekben akkor is, amikor feltalálták a világító testeket, a körtét, hogy attól féltek, hogy az utcák tele lesznek lámpákkal, akkor nem fognak tudni aludni, mert nem fogják tudni, mikor van éjjel és mikor van nappal. És ez volt bennük a félelem, hogy hát ők akkor inszomniásak lesznek, nem lesznek képesek rendesen végezni a munkájukat, pedig nem ez volt, hanem hogy még inkább produktívá tették őket, mert hogy sokáig későig fent tudtak maradni, dolgozni, megvilágítani olyan helyeket, amiket azelőtt

0: nem tudtak, és hogy az AI-el is szerintem lesz egy olyan részleg is, ahol kiegészíti egymást az emberi kapcsolat, az emberi érintés, gondolkozás, művészi képesség, és az AI-nak a produktivitása. Melyek lesznek ezek a területek, ahol így kit fogják egészíteni egymást az AI és az ember?
1: Igen, pont az a utóbbi kapcsán nagyon érdekes, hogy végeztek egy kutatást, hogy mennyire magányosak az emberek. És az a helyzet, hogy e kapcsán is próbálnak üzletet, tehát e kapcsán is próbálnak piacot szerezni egyes fejlesztők, fejlesztő cégek, hogy ilyen AI társakat, beszélgető társakat kínálnak megvételre, hogy ugye figyeli az ember hanglejtését, hogy mivel, mi foglalkoztatja, és próbál helyettesíteni, próbálja az embert helyettesíteni, mert hogy ebben is látnak fantáziát, illetve piacot.
2: Eladható.
1: Igen. Tehát de tény is való, hogy szükség lesz az emberi empatikus, tehát viselkedésre is, és hogy ne egy géppel beszélgessen, ne egy robottal kerüljön csak interakcióba az ember, mert az ember egy társas lény, és emberi kapcsolatokra van szüksége. Tehát ugye itt jön az, hogy mennyire tudja megtéveszteni az AI az embert, hogy amíg nincsen fizikai kontakt, addig akár meg is tévesztheti, hogy egy emberrel, vagy pedig egy mesterséges intelligenciával beszélget, de ugyanakkor az embernek szüksége van az érintésre, szüksége van az, hogy ott legyen fizikálisan másik. Tehát nem fogja helyettesíteni, nem tudja helyettesíteni a megtestesült AI az embert.
0: Ez jó hallani, hogy lesznek olyan munkák, mint például az anya meg az apaság, amit sose fog tudni helyettesíteni. Na de így a legvégére, mivel te is keresztény vagy, és ugyanazokat a hitelveket valljuk, szeretném, hogyha mondanál nekünk pár tanácsot így keresztény szemmel, keresztény szemüvegen keresztül, hogy mi keresztények hogyan álljunk hozzá az AI-hoz, hogyan lehet ezt tudatosan használni. Mit mond erről az ige egyáltalán, hogyha beszél erről?
1: A előadásomban is múltkor említettem, hogy ugye Pál apostol mondja, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de ne váljak semmisek a rabjává. És ez halmozottan fontos itt. Egyébként még azt megemlíteném, hogy amilyen fejlesztések még várhatók, az a ilyen deepfake videók, illetve hanganyagoknak az elemzése. Mert hogy ez nagyon fontos, hogy az ember meg tudja különböztetni. Hogy az, hogy egy-egy embert le tudnak járatni, vagy manipulálni tudnak ezek által, ez nagyon, nagyon veszélyes, és ugye a sátán a hazugság atya, és azért jött, hogy ő jön, pusztítson, raboljon, Jézus pedig azért jött, hogy életük legyen az embereknek, és hogy bőségben éljenek. És az, hogy mi tudjuk, hogy Isten mindennek a tudatában van, ez egy óriási békességet tud adni. Tehát ugye Zsoltárok 139.4-ben olvassuk, hogy mikor még nyelvemben sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Tudja Isten, hogy mi van a szívünkben, mi az, ami foglalkoztat. És Ézsaiás 44.7-ben, 7.8-ban olvassuk, hogy kicsoda olyan, mint én, mondja Isten. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta majd a népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek, és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanaim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla. Nem tudok róla. Tehát Isten az, aki a világban uralkodik. Tehát ezen a világon Sátán megpróbál megtéveszteni, de Isten van mindenek fölött. És ő az, aki megengedő akaratában megengedi ezeket is, és véleményem szerint meg fogja engedni azt is, hogy az emberek kapcsolódni tudjanak az AI-jal, de ez egy megint egy másik történet. Egy külön podcast lehetne erről, hogy hova vezet az, hogyha mi akár ilyen hibrid lényé akarunk válni.

0: Imre, nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, amiket megosztottál velünk. Mindenféleképp arra bátorítjuk mi is a hallgatóinkat, hogy tudatosan kezeljék ezt is, meg minden trendet igazából, ami így bejön a világból, és ami jó, azt tartsuk meg, a rosszat pedig felejtjük el és engedjük el, illetve hogyha valóban dolgozni akarunk, akkor az éjjel sose lesz képes elvenni a munkánkat, mert mindig fogunk találni magunknak új lehetőséget. Téged meg arra kérünk, hogyha majd eljön az éjjel apokalipszis, és akkor majd dobjál nekünk egy üzenetet, hogy tudjunk előre felkészülni erre is. De Imre, nagyon szépen köszönjük a gondolataidat, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezeket velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Isten áldjon titeket.
0: Isten áldjon titeket.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
2: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyitott ajtó előtt állunk. A mai ige: Jelenések 3:8. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Gondolatok az ígéről. Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett ígéjét követed életedben és halálodban, nyitott ajtó előtt állsz. Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe? Ki tilthatná meg ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran beléphetek. Meg is teszem, Uram, a te kegyelmed által. Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az ége titkaiba, Isten mélységes titkaiba. A kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az ő második eljövetelének megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden tanítás föltárulhat előttem, egy sem maradt többé rejtve a számomra. Belső szobámban is nyitott az ajtó. Szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni, és föl kíván használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez sohasem fog sikerülni nekik. Nem sokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngy kapuján az én Uram, az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája adott koncertet ma, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendültek föl. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotása, az Allein Gott, valamint a C-moll preludium is fúga zárták. Az alkalmon ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A lelki egészség világnapja. A lelki egészség világnapját hagyományosan minden év október 10-én ünnepeljük. A világnap, melyet számos országban megünnepelnek, elsődleges céljaként a figyelemfölkeltést tűzte zátlajára. Célja az előítéletek elleni harc és a lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda. Bevezetését a Mentális Egészség Világszövetsége kezdeményezte 1992-ben, azóta pedig világszerte számos szervezet csatlakozott hozzá. Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más. Őket is megilleti az egyenlőség minden joga. A kezdeményezéssel évről évre fölhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Amennyiben megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait gyarapítják. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet eső, északira fordul a szél, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Szerető mennyei édesatyánk, ismételten hálás szívvel állunk előtted. Köszönjük, hogy mindvégig érezhettük azt, hogy te velünk vagy, és hogyha hozzád fordulunk, akár kérésünkkel, akár bűnbánatunkkal, akkor te ígéreted szerint mindig válaszolsz a mi kérésünkre, a mi imáinkra. Hadd, hogy ez a mai nap mindannyiunk számára egy lelki élmény legyen, kérünk add, hogy érezzük mindannyian a lelked erejét és áldását, és kérünk, hogy fogadd el a mi szolgálatunkat, fogadd el a mi köszöneteinket, fogadd el a mi bűnbánatunkat, és add, hogy mindannyian azt az áldást, amelyet ma tőled kapunk, tovább tudjuk árasztani testvéreinkre és a világra is.

Páskujné Kovács Erzsébet, adj irgalmat. Amikor majd megtérek hozzád, sporom a szelek szétbogozzák vad ismeretlen tájakon, nem kérdem, lesz-e irgalom. De kérdezem most, amíg élek, amíg a halál csak kísértet, de minden nap felrémlik nekem, lesz-e irgalom, Istenem? Szeretsz-e így, ahogy vagyok, mert hiába is akarok más lenni, nem tudok soha. Bűnös sors ez, és mostoha. Aki nem beszél és nem kérdez, hogy akarom, szívem mit érez, nincs választásom, bennem a vétek. Bűnösnek születtem egy korcs nemzedéknek. Sebes szívű, megcsalt ember vagyok. De nem rossz, Uram, csak a vétkem csúnya. S adj irgalmat, ha hozzád fordulok.

Mély tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lapozzuk fel Bibliánkat a Máté evangélium 5. fejezeténél. Ez a nagyon híres hegyi beszédnek a boldog mondásokkal foglalkozó szakasza, része, és az 5. fejezet 5. versét olvasom, amelyik így hangzik. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Úgy gondolom, hogy Jézus legnagyobb horderejű beszédéhez érkeztünk el, és a hegyi beszédről néhány szót el kell mondjunk. Nem csupán egy prédikáció szó igazi értelmében, hiszen minden egyes Biblia vers egy önálló gondolatot is jelent, hanem Isten eljövendő országának alkotmányát mondja el. Az, aki az Isten országába készül, annak igen, már itt a földön a boldogságra kell törekedni. Valamikor az 1930-as, 40-es, 50-es években az volt a jellemző, hogy nekünk nem kell itt a földön boldogoknak lennünk. Nekünk szenvednünk kell, és majd az Isten országában a szenvedésnek megkapjuk a jutalmát, a boldogságot. Viszont Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelidek. Nem csupán az Isten országában lesznek boldogok, már most itt boldogok. Nem véletlen, hogy például az első Zsoltár így kezdődik, hogy boldog ember az. És nem véletlen az sem, hogy az egész Zsoltárok könyvének nyitó gondolata, kezdő szava ez, hogy boldog. De nem csak azt jelenti, hogy boldog, nem egész helyesen van lefordítva, mert azt mondja az első Zsoltár, hogy boldogságai az embernek, hogy nem jár gonoszok útján, csúfolódók székében nem ül, stb. Stb. Tehát ez nem egy boldogság, hanem boldogságai. És Jézus is nem egy boldogságról beszél, hanem sok boldogságról. Jézus a Zsoltárok könyvéhez visszamegy a hegyi beszéd ezen részébe, és lényegében az első Zsoltár gondolatait adoptálja a földi világunkra, a megváltozott körülményekre. És lehet, hogy sok minden megváltozik a világunkban, de egy nem. Az ember boldogságra van teremtve. És rátszik, valakire ránézve, azonnal el lehet dönteni, hogy ez az illető fáradt és boldog, vagy fáradt és boldogtalan. Mert a boldogság az a tekintetünkben, úgy szoktuk mondani, a metakommunikációnkban benne van. Lehet, hogy én a számomról azt mondom, és a hangommal, és a beszédemmel, hogy boldog vagyok, de amúgy mégis a boldogtalanságomról szól az életem. Ehhez hasonló boldogságkatalógust. Azt is mondhatnám, hogy egy vers. Az előbb elhangzott versnek a nyomán, hogy a hegyi beszéd egy csodálatos versben megszerkesztett jézusi gondolatot tartalmaz, hogy ehhez hasonló értékes gyűjtemény, ami Jézus beszédére megy vissza, sehol máshol az evangéliumokban nem található. A hegyi beszéd egy teljesen önálló gyűjteményt jelent, és Jézus beszédére, logionjaira, prédikációjára megy vissza. Nem csupán arról van szó, hogy bölcs mondások sorozatát állítja egymás mellé a mester, hiszen ezt a példabeszédek könyvében megtalálhatjuk, hanem egyszerűen a keresztény élet. Persze itt még nem beszélhetünk keresztény életről, de a mi életünkben már igen beszélhetünk. A megújult élet, az Istenhez odafordult élet, az élő hittel Istenhez kapcsolódó életnek egy ilyen láncolatát, egy ilyen vég nélküli láncolatát, egy önmagába visszatérő láncolatát nevez meg a názáreti Jézus. Mindegyik rész kapcsolódik a boldogsághoz. Hiszen mindegyik így kezdődik, hogy boldogok,
Boldogok azok, akik. Boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik sírnak. Boldogok a szelidek. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák. Tehát a boldogság egy állandóan visszatérő motívum. És el kell mondani, hogy a názáreti Jézus is boldog volt. Noha tudta, fellépése óta, hogy az életének a napjai meg vannak számolva. Messiási öntudat kialakulásának pillanatától fogva tudta, felismerte a rá vonatkozó proféciákat, és nem csupán a pozitív proféciákat, hanem azokat is, amelyek a halálával, szenvedésével foglalkoztak. Azokat is felismerte, és egy egységbe tömörödik ez az egész. Boldog mondás nem más, mint hogy elközelített az Isten országa. Jézus, amikor felállt, akkor az ő első mondata az, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Nem tudom ma, Jézus mit mondana, ha Jézus ma lépne fel, pontosan ebben a gyülekezetben. Valószínű, hogy nem csak hozzánk szólna, hanem az egész társadalomhoz, az egész világhoz. De valószínű, hogy ma is Jézus hasonló gondolatokkal lepne meg minket. Mert ha 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy elközelített, akkor lehet, hogy ma azt mondaná, hogy térjetek meg, mert megérkezett az Isten országa. Természetesen ez a megérkezett még idézőjelben található. Tehát egy egység mindent az Isten országa felől értelmez. A könnyet, a boldogságot, az éhezést, a szomjúságot, a sírást, mindent az Isten országáról értelmez. Isten országa felől értelmez. Vajon mit gondoltak a hallgatók? A hallgatók egyszerű emberek voltak. Olyan emberek, akik talán életükben először hallottak ilyen prédikációt. De óvatosan mondom ki, hiszen Jézus ott a hegyi beszédnél, a galileai tengernél nem is prédikált. Mert a prédikáció egy különleges műfaj. Ő az Istennel való kapcsolatáról beszélt. Arról beszélt, hogy az emberek, ha boldogok akarnak lenni, milyen lelki tulajdonságokat kell, hogy elsajátítsanak. És higgyétek el, a boldogság nem külső körülményektől függ. A boldogság nem attól függ, hogy ki tudjuk-e cserélni 2013-ban a hálószoba bútorainkat, vagy a konyha bútorainkat. Még csak nem is attól függ, hogy autót tudok-e cserélni, vagy nem. El tudunk-e menni nyaralni a családdal, és lehet, hogy évek óta csak készülünk. A boldogság nem attól függ, hogy hosszú idő óta vágyakozok elhelyezni egy olyan munkahelyre, ahol megbecsülnek, tisztelnek és szeretnek. Elhiszed, hogy nem leszel boldogabb? Jobban fogod érezni magad abban a közegben. Ez biztos. De a boldogság az csak az Isten közelében kialakult tulajdonság. Mondhatnám azt is, hogy a boldogság egy jellemtulajdonság. Augustinus Aurelianus a nagyon híres könyvében, a Confessionis, amely magyarul így hangzik, hogy Vallomások című könyvében, el kell mondani, hogy körülbelül az 1700-1800-as évekig ez a könyv eladott darabszámban lehagyta a Szentírást. Több könyvet vásároltak meg ebből a könyvből, mint a Szentírásból. Végül is a Szentírás a 20. században szerezte vissza egyedül álló és megdönthetetlen tekintélyét. De én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy egyikünk se halljon meg addig, amíg Ágostonnak a Vallomások című könyvét el nem olvassuk. Persze a legfontosabb dolgokat a Szentírásba találjuk. De Ágoston ebben a könyvben, és természetesen sok olyan dolgot is mond ebben a könyvben, ami azóta tökéletesen túlhaladott. De van egy nagy mondata. És ez a mondat így hangzik, valahol az 55. oldal környékén.
Nyugtalan a szívünk mindaddig, és boldogtalan, amíg reád nem talál. Augustinus rádöbbent arra, hogy minden boldogság csak az Isten közelében valódi. Minden boldogság, amelyet az Istentől távol élek meg, csupán öröm és jó érzés kifejezése, de nem megalapozott boldogság. Mert a boldogság az csak az Isten közelében alakul ki. És ezt Jézus is tökéletesen látta, érezte, tudta. Jézus nagyon szeretett egyedül lenni, magányosan. Elvonult sokszor, és ott imádkozott. De eljöttek azok a pillanatok, amikor feltöltődött, hogy önmagában lévő örömet és az Atyával való kapcsolatát elmondja a hallgatóságnak. És most sokaság van ott. Tömeg. Nagyon jó érzés és megilletődött állapotban voltam, amikor ráléptem azokra a kövekre, amelyek azóta is változatlanok, a Genezáret tó vagy tenger partján, ahol egy nagy, hatalmas tömeg várja Jézust. Ezrek voltak ott, 3-5 ezer ember. És amikor Jézus felállt, nem volt mikrofon és erősítés, de egy olyan természet által kialakított, hangterjedése ideálisan kialakított, helyet választott Isten fia, amely minden technikai eszköznél tökéletesebb volt. És valóban, amikor ott jártunk, akkor az egyikünk úgy elkezdett prédikálni, és a másik 200 méterről arrébb tökéletesen hallotta. Még a levegővétel sóhaját is. És az ezres nagyságú tömeg néma csendben hallgatta Jézust. Vajon miért? Mert olyanról beszélt, ami érdekelte őket. Mert az emberek hallani akarták az Istent. Milyen az Isten? Milyen a hozzávezető út? Milyen a földi boldogság? Milyen lesz majd a mennyei boldogság? A tanítványok ott ültek az első sorban. Persze nem székeken. Mindenki a kőre, vagy a fűre, vagy a száraz fűre helyezkedett el. Kinek szól ez a hegyi beszéd? A délelőtti istentiszteleten mondtuk azt a kifejezést, hogy elvégeztetett. Ez nem az embereknek szólt, hanem az Atyának, az Atya Istennek. De a hegyi beszéd nem az Atyának szólt, hanem az Atya színe előtt elsősorban a tanítványoknak. Azoknak, akik egymással rivalizáltak, vitatkoztak, versenyeztek, akik borsot törtek a másik ember orra alatt, akik gátoltak, akik bodicsekeket adtak, amikor nem látta a mester, akik egyéni teljesítményeik során mellüket verték. S ránézett Péterre, Jánosra, Filipre, Bertalanra és a többiekre, és azt mondta nekik, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Nem azt mondta, hogy boldogok az erősek. Nem azt mondta Jézus, hogy a legboldogabb közöttetek a legerősebb. Nem azt mondta, hogy az a legboldogabb, aki a leghosszabban tud imádkozni. Nem azt mondta Jézus, hogy az a legboldogabb, aki a legnagyobb templomi ajándékot adja. Nem. És amikor Jézus kimondja ezt a szót, hogy boldog, akkor itt már a maximális fokozott nyelvtani formában érthetjük. Mert Isten előtt nincs boldog, nincs boldogabb, legboldogabb és legeslegboldogabb. Mert az Isten előtt csak boldog van, de ez maximálisan magába foglalja ezt a nyelvtani szabályt. Minden egyes, a 8 boldogság, minden egyes mondata így kezdődik, hogy boldogok.
Ahogy előbb említettem, ez lesz az Isten országának alaptörvénye, de ez nem egy kétharmados törvény, ez 100%-os törvény lesz. Minden erre lesz visszavezethető. A boldogság törvényét alkotta meg Jézus. Minden egyes sora egy-egy paragrafus, minden egyes szava egy-egy bekezdés. És figyeljétek meg, nincs benne szó. A szó igazi értelmében vallásról. Nincs benne szó izraelita vallásnak bizonyos állításairól. Mit mondtunk? Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Miért? Szelíd ember nem lehet egy ateista? Nem lehet szelíd ember egy muzulmán? És anélkül, hogy én erről a két általam megnevezett kategóriáról, de bármi mást is megnevezhetnénk, akarnék szólni. Nem, mert boldog ember csak az lehet, aki az Isten közelében van. Persze nyilván a muzulmán az lehet az Isten közelében, hiszen egy monoteista vallás. De Isten nélkül nem lehetünk boldogok. Olyan dolgokról szólt Jézus, amelyek azóta is minden generáció újabb és újabb feladatát jelenti. A boldogtalanságot örökölhetjük, de a boldogságot nem. Ha édesanyád boldog volt, akkor nem biztos, hogy te is boldog leszel. Ha édesapád boldog volt, akkor nem biztos, hogy te is boldog leszel. A boldogság nem örökölhető. Viszont milyen érdekes? A boldogtalanság bizonyos szempontból örökölhető. A boldogságért minden generációnak saját magának kell küzdenie. A boldogság nem esik elénk. Terülj asztalkám formában. A boldogságért önmagunk ó emberével kell megküzdjünk. A boldogságot senki mástól nem kapjuk. Nincsenek boldogság osztó automaták, a boldogságot nem tudjuk odaadni a másik embernek, bár örömet tudunk okozni, hiszen most volt nem rég, amikor adventi ünnepségek alkalmával hány és hány ezer és tízezer ember kapott cipős dobozon keresztül ajándékot. Ettől nem lettek boldogabbak, csak örültek. De ha ez az ajándék az Istenhez vitte őket közelebb, akkor ez az ajándék elősegítette az Isten közelében kialakuló boldogságot. Sem a szegénység, sem a gazdagság nem tudja a boldogságot biztosítani. Nem olyan rég láttam egy filmet, National Geographic műsorán, amely végigvezette a világ leggazdagabb embereit, és a riporter megkérdezte ezeket az embereket, hogy és boldogok? És azt mondták, nem. A gazdagság, a pénz, a vagyon nem tesz boldoggá. Boldoggá csak az Isten tehet bennünket. És az Istennek az a tulajdonsága, hogy boldogok a szelídek. A földön csak kevesen találják meg az igazi boldogságot. Sokan kergetik, sokan keresik, de nem találják meg. Volt egy filozófus, Nietzsche, egy bányász lámpát fogott, és világos nappal bement a kapu aljakba, bevilágított, és kérdezték tőle, te Nietzsche, mit keresel? És Nietzsche azt mondta, keresem az Istent. Mert ha megtalálom, akkor boldog leszek. És minden sötét zugba bement, bevilágított. És azt mondta, az egész német társadalomban, német volt,
Nem látom az Istent. Nem látok egy boldog embert. És ha Isten nincs közöttünk, akkor nem tudunk boldogok lenni. Az evangélium boldogsága nem keverhető össze a világ boldogságával. Jézus boldogsága más. Nem testi. Van egy szép új öltönyöm. Boldog vagyok benne. De Jézus nem erről beszél. Nem vagyok az öltönnyel boldog, csak örülök. Boldog akkor vagyok, ha Isten közelében érzem magam. Boldog akkor vagyok, ha Istenre rátalálok, és a munkám végzése közben érzem az Isten áldását. A boldogság ezeknek a szelíd embereknek jellemük részévé válik. És akár merre mennek, mindenütt az emberek látják, hogy ez az ember boldog, nem ildomos. Az új év első hetén keményen kérdezni a gyülekezettől. De most mégis engedjétek meg, és hadd kérdezzem, a boldogság jellemed részévé vált? Mit gondoltok, miért eredménytelen a missziónk? Mert az emberek látják, hogy valamit szeretnénk, akarunk, de látják a diszharmóniát, látják, hogy ezek a félig boldog emberek csupán. És ha boldogságunkról tudnánk hitelesen beszélni, az Isten közelében szerzett boldogságról. Figyeljétek meg, Jézus nem beszél egyetlen dogmatikai kérdésről. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet, boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Beszél Jézus valamilyen dogmatikai igazságról? Nem. Csak miről beszél? A boldogságról. Mi pedig az embereknek dogmatikai igazságot mondunk. Szombat vagy vasárnap? És látják az emberek, hogy nem vagyunk boldogok, csak mosolygunk. Olyan amerikás mosollyal. És ez már nem kell az embereknek. Ez nem hiteles. Majd ha boldog leszel, akkor fogják látni az emberek. És olyan jó, amikor az élet egy-egy pillanatában sikerül olyan álcázatlanul, mesterkedéstől mentes boldogságot sugározzunk. Ez az igazi evangélium, ez az igazi misszió. A boldogság a jellemünktől függ, és nem a földi javak függvényétől. A boldogság a lelki állapotunk és Istennel való harmonikus kapcsolatunk következménye. A boldog ember a legnehezebb körülmények ellenére is boldog. Olvassátok el majd a második korintusi levélnek a végén, Pál apostol életét leírja. A zsidóktól ötször kaptam 40-et egy híján, hajótörést szenvedtem, éjt-nappal látéve, szegénységben, szomjúságban, nincstelenségben, elárultak, ablakon át eresztettek le, menekültem, börtönbe voltam, megbilincseltek, korbácsoltak. És ha elolvasom, akkor azt látom, hogy ezt egy boldog ember írja le. Testvérem, ha ennek az egy tizedét kapná, nem te vagy én, hanem ez az egész gyülekezet, a sírásunktól és a sóhajunktól nem lehetne tévét nézni a 6. kerületben. A boldogság a jellemed része, ha csak ezt az egy mondatot jegyezed meg,
a hegyi beszédből már sok mindent megértesz. A boldog ember a legnehezebb körülmények közepette is boldog. Tudjátok, miből állt Jézus idejében a nemzeti boldogság? Tudjátok, miből állt az evilági boldogság Izrael Jézus idejében? Izrael életében, Jézus idejében? Elmondom egy mondatban. Pusztuljanak a rómaiak, és minél cifrábbat tudtál mondani jelzőként a rómaiakra, az emberek annál boldogabbak voltak. És egyszer csak jön egy ismeretlen próféta, aki nem kiált, nem lármáz, hanem csendesen beszél, és a repet nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja el. És egyszer csak azt mondja, boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelidek, boldogok az irgalmasok, boldogok, akiknek szívük tiszta, boldogok a békességre igyekezők, boldogok a háborúságot szenvedők. És felfordítja a világot. Mert rájött az a társadalom, hogy minket nem tesz boldoggá az, ha a rómaiakat szidjuk. És el tudnám mondani, hogy mi a mi nemzeti boldogság hormonunk ma Magyarországon. Tudjátok, Európa legpanaszkodóbb népe a magyar. Ezt is a Gallup állapította meg. A legpanaszkodóbb. Miért? Tudjátok miért? Mert nagyon távol vagyunk az Istentől. Mert a boldogság helyett a panaszkodás boldogságával is megelégedünk. Hiszen ha az ember panaszkodhat, az is valami jó boldogságot jelent. De ez fény évnyi távolságra van az igazi boldogságtól. Jézus boldogságában nincs faji különbség. Talán inkább helyesebb azt mondani, etnikai különbség. Ezt a faji szót nagyon rosszul használjuk. Csak egy faj van. Csak egy emberi faj van. Minden más etnikum. Tehát épp úgy boldog lehet Jézus közelében egy magyar, mint egy török, mint egy szerb, mint egy horvát, bárki. Ez nemzetiségtől független. Ha szelíd vagy, már a boldogságnak egy részét megkaptad. Nem a győztesek lesznek boldogok, hanem a szelidek. Mind az, akiben nincs irítség, féltékenység, nincs hiúság, nincs bosszúvágy.

nincsenek szelidek, eltűntek az irgalmasok, láthatatlanok a békességre törekvő emberek. Még háborúságot szenvedőkkel találkozunk, de a boldogságból oly kevés jut számukra. Viszont mindenki boldog lesz, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot. Az igazságot. Azt az igazságot, amelyre az Isten is rábólint. Mert néha féligazságokkal operálunk. Néha féligazságokat mondunk el. Néha csak az igazságnak azt a részét szeretjük kihangsúlyozni, ami a mi nagyságunkat mutatja be. A boldog mondásoknak minden mondata kéttagú. Egy magatartási formát tartalmaz a mondat első része, boldogok a szelidek, és a másik része egy hozzáfűződő ígérettel fejeződik be. Mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az első és az utolsó boldog mondás ígérete az azonos. Nézzük csak meg az első. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Nézzük meg az utolsót. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, ez egy nagyon fontos, mert övék a mennyek országa. Egy nagy önmagába visszatérő logikai mondattal találkozunk. Az első négy boldog mondása jelenre, az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik boldog mondása jövőre vonatkozik. A boldog ember az soha nem egy befejezett állapotot jelent. A boldogságnak nincs múlt ideje, csak jelen ideje. Ha a boldogságot múlt időbe akarjuk tenni, akkor már hozzá kell tennünk a voltam, voltál, volt kifejezést. A boldog ember az mindig a cél felé, Isten országa felé halad. A szelíd emberben van valami az Isten jelleméből. Van benne valami, hogy tud sírni, amikor más sír. Tud vigasztalni, amikor vigasztalni kell. A szelíd ember nem erőszakos, nem rátarti. A szelíd ember nem akarja bebizonyítani, hogy ő szelíd. A szelíd embernek a szerénysége és a szelídsége az erénye. A szelíd ember nem akarja megszerezni az uralmat. A szelíd ember nem akar megdönteni embereket, kormányokat, helyzeteket. A szelíd ember az Isten előtt tudja életének minden lépését. Ezért ő a föld örökösei közé fog tartozni. A hatalom akarása helyett a szelídséget akarja megválasztani. És egy olyan világban élünk, amikor már a kereszténység is a hatalomról kezd szólni. A kereszténységen belül is egyre több kifejezéssel találkozunk a hatalom teológiájáról. Ezzel szemben ott van a szelíd ember, és azt mondja, ha valamit majd meg kell oldani, akkor a Jóisten meg fogja oldani. A szelíd ember nem önelégült. A szelíd ember nem fog odállni a másik emberhez, és azt mondani, na ugye, megmondtam neked, hanem ha ez be is következik, a szelíd ember oda megy, átöleli a másik.

0: és együtt tud sírni és zokogni. Az örökség, azaz örökhagyó halálával nyílik meg, háromlik át az örökös felé. És az örökhagyó már egyszer meghalt. Várhatjuk az örökséget, de az örökségből kimaradnak azok, akik nem szelidek, akik nem tiszta szívűek, akik nem lelki szegények, akik nem éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Kimaradnak azok, akik nem üldöztetnek az igazságért, és csak azok fogják megkapni az örökséget, akik az örökhagyó rendelkezése szerint méltóak lesznek rá. Az örökség megvan, megvan az örökös is. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Kívánom, hogy kapd meg az örökségedet. Ja, és ne vitatkozz, mert van elég hely ezen a földön. Minden örökösnek fog jutni belőle, de csak maradj továbbra is szelíd. Az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, édesatyánk, tennéket köszönjük meg, hogy jellemünket állandóan formálod, alakítod. És megköszönjük tennéked azt, hogy olyanra alakítod a jellemünket, amilyen te vagy. Add, hogy te legyél a minta, te legyél a cél az életünkben. És mindazt az ellenhatást, amelyet a társadalomban, a hétköznapok során, a munkába járás ezernyi aggodalma között kialakítunk, az ne cél legyen az életünkben. Adj nékünk szelídséget. Urunk, hiszen egy olyan világban élünk, ahol a szelídséget nem értékelik. Hiszen ha valamit el akartunk érni az életbe, akkor mindig nagyon határozottan, mindig erőnek a fellépésével kellett megjelenjünk. És akkor célt értünk el. És már gyermekkorunk óta ezt a módszert alkalmazva éljük az életünket. És most hozzánk szólsz, és azt mondod, hogy válasszunk más módszert. Legyünk szelidek. Legyünk olyanok, mint a názáreti Jézus. És akkor még jobb célt fogunk elérni. Add, hogy örökségként meg tudjuk kapni tőled azt a földet, amelyet te megtisztítasz a bűntől, és a bűnnek minden következményétől. Add, hogy szelidek lehessünk, mint a názáreti Jézus volt. A te végtelen kegyelmedből, Urunk. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekeskönyvünk 153. énekét, Drága hon, ragyogóbb, mint a nap.

maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett dr. Tokics Imre lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: A halálbüntetés elleni harc világnapja október 10-e. 2007. december 18-án az ENSZ közgyűlése Olaszország javaslatára megszavazta a globális halálbüntetés eltörlésének moratóriumát. 2008. december 18-án megerősítve az előző fölhívást, a közgyűlés újabb állásfoglalást fogadott el a megfelelő szavazati arányjal. A halálbüntetés alkalmazása helyrehozhatatlan hibával járhat, mert egyetlen büntetőjogi rendszer sem képes kizárni azt a kockázatot, hogy ártatlanokat ítéljenek el. Az ember születésével együtt egyetlen jogot egészen biztosan elnyer, és ez az élethez való jog. Az életet sokféle módon el lehet venni, ám ezek közül egy sem lehet jogos, mert embert senki nem ruházhat föl az élet elvételének jogával. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-án, csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünként. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények játszóterek fölújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, időseknek. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög-katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban mondanak vecsernyét. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban, a Stefánsdomban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet eső, északira fordul a szél, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Cél és eszköz. Ugyanazokért az alapvető emberi célokért dolgozunk és küzdünk. Közben azonban nem vesszük észre, mennyire fontos, hogy e célok eléréséért tisztességes eszközökkel harcoljunk. Az eszközt, a módszert mindig úgy kell megválasztani, hogy lehetőleg ne romboljunk vele. Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma.

0: sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Lukács 17:21.
1: Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. A 62. Zsoltár szerzője egy igen nehéz élethelyzetben írta művét. Olyan emberek vették körül, akik szemtől szemben csak hízelegni tudtak. A háta mögött azonban hazugságokat terjesztettek róla. Vajon hogyan mondhatta Dávid egy ilyen nyomasztó élethelyzetben, hogy a lelke elcsöndesült, megnyugodott? Minket pedig az iskolában, munkahelyen, emberek tucatjai vagy akár százai vesznek körül, és mindenki mondja a magáét szemtől szembe, meg, ami még rosszabb, a hátunk mögött. Olyan zajban élünk, hogy mikor este hazaérünk, szinte nyomasztóvá válik a viszonylagos nyugalom, és hogy véletlenül se váljon fülsiketítővé a csönd, már nyúlunk is a távirányítóhoz. Pedig, mint egy korty vízre a sivatagban, olyan nagy szükségünk van a csöndre. Máskülönben hogyan lehetne megkülönböztetni Isten szavát a többi hangtól? Időről időre vállalni kell a magányt, az elvonulást, a harsányságban a csöndet, hogy csak Istenre figyelhessünk. Nekünk keresztényeknek a csönd nem üres csönd, hanem olyan csönd, amelyet Isten tölt be, amelyet áthat Jézus Krisztus szeretete és irgalma. Ez a szeretet több, mint érzés. Nem kell mindig érzéseket átélnünk, amikor ezt a teljes csöndet tapasztaljuk, megélve annak belső terét. Pusztán a tiszta létet észleljük, és ez a lét mindig jó, igaz és szép. Nekünk keresztényeknek ez a lét a legmélyéig szeretet. Krisztus szeretete a kereszten lehatolt a világ mélyére, a lelkünk mélyére is, és minden létezőnek a valódi fundamentuma. Jézus ezt így fejezte ki: az Isten országa ti bennetek van.
0: Istenem, egyedül te látod azt, hogy valóban vágyakozik-e a szívem most utánad. Mindenképpen szeretném megköszönni, hogy elkészítetted ezt a csöndes órát. Köszönöm, hogy így alkottad meg a világot, hogy legyen a munkanapok között pihenés is, hogy ne csak dolgozzunk, hanem átadhassuk magunkat neked. Kérem, hogy te munkálkodj bennem, és bocsásd meg, ha olykor a csöndre elkészített időt is másra fordítottam. Könyörgöm, ne mondj le rólam. Kezd el kegyelmesen, vagy folytasd türelmesen a bennem végzett megváltó munkádat. Engedd, kérlek, hogy amikor csak lehet, találjak egy csöndes helyet. Ez segíthet abban, hogy higgyek a belső csönd létezésében. Ha egy templomban ülök, megélhetem, hogy én magam is a te templomod vagyok. A csöndnek ez a tere, ahol ülök, bennem is megvan. És akkor az élet zűrzavarában mindig elképzelhetem, Igen, most itt van ez a nyugtalanság, ez a nyomasztó feladat, ez az elvárás, ám de ezek alatt az érzések alatt ott van bennem a csönd belső tere, amire vágyom. Először hallgatom ezt a csöndet, amely bennem van, majd mélyebbre jutok, a lelkem mélyére. Ott pedig teljes csönd honol, amely megszabadít a világ hatalmától, és hozzád visz. Bátoríts engem, Uram, hogy akármilyen kicsi hittel, de mégis hittel nyújtsam a kezemet feléd, áldásodért, irgalmadért, közelségedért, végtelen jóságodért. Kérlek, add meg ezt a hittel teljes békességet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A jelenések könyve nagy szerkezetén belül az ítélet 7 jelenetéről tanulunk, illetve a 7-ről egész pontosan ma este, amelynek ezt a címet adtuk, hogy a halottak feltámadása és az utolsó ítélet. Ez a cím azért érdekes, mert nincsen szó ebben az ige szakaszban a halottak feltámadásáról, csak az ítéletről. Jelenések könyve 20. fejezeténél vagyunk, a 11. verstől a 17-ig fogjuk olvasni. Tehát gondoljunk azért a halottak feltámadására és az utolsó ítéletre, de inkább az ítéletre. Természetesen a háttérben feltételezzük a feltámadást is, a második feltámadást, bár úgy tűnik nekem, hogy ebben az ige részben inkább az ítéletre kerül a hangsúly, mint a feltámadásra. Az ítélet 7. jelenete, amelyet úgy is lehetne nevezni, hogy a halál halála. Először, ha a jelenések könyve nagy szerkezetét nézzük, ahogyan minden alkalommal, így láthatjuk azt, hogy a három pár közül most a középső kettőnél vagyunk. Azaz a 7 pecsétnél és az ítélet 7 jelenetnél. A 7. pecsétről az elmúlt pénteken volt szó, amelyről a jelenések könyve 8. fejezet első versében olvashatunk, amely egy nagyon rövid mondat, hogy lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Az ítélet 7. jelenete azonban, amely párja a 7. pecsétnek, valahogy hosszabb és sokrétűbb lehet azt mondani, hiszen a másik helyen csak egyetlen mondatot találunk. Kérem, hogy lapozzunk ezért a jelenések könyve 20. fejezetéhez, és a 20. fejezetből a 11. verstől a 15-ig olvasom, tehát a 20. fejezet utolsó részét. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állni az Isten előtt, és könyvek nyitattak meg, majd egy más könyv nyitatott meg, amely az élet könyve. És megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan, az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vetetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vetetett. Különös ige rész ez, mintha nem lenne benne semmi jó. Halottak, halottak, ítélet, halottak. Ítélet, tűz, mindennek vége. Azonban nagyon fontos ennek a rövid résznek a megértéséhez, hogy megvizsgáljuk a közvetlen úgynevezett szövegkörnyezetet. Azaz a többi jelenetet, összesen az ítéletnek 7 jelenetéről olvastunk, a jelenések könyve 19. és 20. fejezetében, és a különös az, hogy van egy tematikus kapcsolópont, legalábbis úgy tűnik, hogy 3 jelenet között. Ha nézzük a második jelenetet, lapozzunk egyet vissza a jelenések 19. fejezetéhez, ahonnan olvasnám a 7. és 8. verset. Jelenések 19. rész, 7. és 8. verse. Örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. A második jelenetben már találkozunk a fehér fogalmával, egész pontosan tiszta és ragyogó fehér gyolcs. Van egy ilyen kifejezésünk is, hogy patyolat tiszta. Hát az itt szereplő görög kifejezés valójában ezt jelenti, hogy patyolat tiszta, amelynél tisztában nem lehet elképzelni. Hófehér, szoktuk így is mondani. Tehát a ruházatuk a fehér gyolcs, tiszta és ragyogó. Tehát jegyezzük meg, hogy a fehér fogalma, amit először megjelenik az ítélet 7 jelenetén belül. Aztán a következő 3. jelenetben szintén találkozunk ezzel a fogalommal, a 11. versben először, majd aztán a 14. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. Fehér ló, és azon ül valaki. A háttérben természetesen látnunk kell, ha jelenések nagy összefüggéseit nézzük, hogy a 6. fejezetben, ahol olvasunk a pecsétekről, az első pecsétnél találtunk egy fehér lovat, és a rajta ülőt, akinél íj volt, és adatott neki korona, és kijött győzve, és hogy győzzön. 6. fejezet 2. verse. Hát úgy tűnik, hogy ez a fogalom a fehér ruha, a fehér ló, a fehér lovas több helyen megjelenik a jelenések könyve párhuzamos részeiben. Azonban itt a 19. fejezet 14. versében is megjelenik még egyszer ez a szó, hogy mennyei seregek követik őt, tudnélik a fehér lovat és a lovon ülőt, a vezetőt, akinek a neve hív, azaz hűséges és igaz, és a mennyei seregek tehát követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Fehér lovak és tiszta, fehér ruhába öltözött lovasok.

És ezek után halapozunk a hetedik jelenethez, amit olvastunk is a 20. fejezet végén. Itt már nincsenek lovasok, itt már nincsen fehér ruha, itt már csak a halottak vannak, és az ítélet. De van egy nagy fehér trón. A Jelenések könyvében a trón közel 40-szer fordul elő, és ez az egyik kulcs szó, hogyha a Jelenések könyve értelmét keressük. Azonban sehol nem találkozunk más helyen a fehér trón fogalmával, csak itt a 20. fejezetben. És természetesen felvetődik az a kérdés, hogy miért kerül ekkora hangsúly a fehérre, fehérségre. Hiszen ebben a hét jelenetben az ítéletről van szó. Az ítélet jelenetei ezek. Lehet mondani, hogy ítéletek és a végső ítélet. Ez a végső ítélet a hetedik. Azonban itt jelenik meg utoljára a fehér. De ahogyan láttuk, a fehér fogalma még további két jelenetben is megtalálható, és a párhuzamos részben is természetesen, ahol a pecséteket találjuk. Mi ennek a jelentősége? Miért annyira fontos a fehér? Hajlamosak vagyunk arra, hogyha túl sok rosszat hallunk, akkor csak rosszra gondolunk. És felvetődik bennünk az a kérdés, hogy lehet-e akkor valami jó egyáltalán az ítéletben? Lehet-e valami jó hír az ítéletben? Ez a három eset, amikor fehér ruháról, vagy fehér lovasokról, vagy fehér trónról olvasunk, valahogy kiegyensúlyozza az ítélet sok-sok jelenetét. És azt akarja mondani nekünk, hogy valami jó mégiscsak van az ítéletben. Az ítélet nem a borzalom, az ítélet nem egyszerűen a pusztulás képe, hanem vele együtt megjelenik a tisztaság képe, megjelenik az üdvösség képe, megjelenik a teljes megtisztulás, mondjuk így a bűn nélküliség képe, megjelenik a vacsora képe, a bárány menyegzője, ahogyan olvastuk a 19. fejezetben. Nézzük meg egy kicsit közelebbről a többi jelenetet is, hogy lássuk azt, hogy ez a hetedik jelenet hogyan illeszkedik be a jelenetek közé. Az ítélet hatodik jelenetében Gógról és Mágógról olvashattunk, és a különös az, hogy ebben a jelenetben, tehát a hatodikban, a hamis hármasság, azaz a fenevad, a hamis proféta és az ördög, valamint a velük lázadók, akiknek a számáról azt mondja János apostol, hogy annyi, mint a tenger fövénye, mint a homokszemek a tengerparton, ezek a lázadó népek tűz által pusztulnak el. Lényegében az ítélet hatodik jelente ezt mondja el. És kérdezhetné valaki, hogy ha már mindenki elpusztul, ha már mindenki a tűz tavában van, akkor mit akar mondani logikailag az utolsó jelenet? Hiszen ez a jelenet, mintha visszavezetne bennünket egy lépéssel. Mert még nem a tűz tava az, ami először itt megjelenik, hanem a trón. Azután az ítélet, illetve a halottak, azután a könyvek, azután ítélők, azután az életkönyve, és csak a végén a tűztava. Én magamnak úgy fogalmaztam, hogy ez a hetedik jelenet valójában az ítélet csendes, de gyors végrehajtása. Ennek a párja a hetedik pecsét. Ahogyan említettem, a hetedik pecsét csak egy mondat. Ha egy pillanatra a 8. fejezethez lapozunk, Jelenések 8. fejezet, első verse. Egyetlen mondat. Ez a legrövidebb a pecsétek között. Mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Nem egy hosszú idő. Csendesség egy fél óráig. És ennek felel meg ebben a kiasztikus párban az ítélet hetedik jelenete. Csendes és gyors. De mit is jelent ez közelebbről? Egyáltalán miért lép vissza János apostol gondolatban egy-két lépést, miután már beszélt a teljes pusztulásról? Hiszen a hatodik jelenet végén azt találjuk, hogy
Az ördög, aki elhitette őket, vetetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. A végső ítélet képe. Lehet ezek után még valamit mondani? Csak azt, hogyha megvizsgáljuk az utolsó mozzanatot az ítélet végrehajtásával összefüggésben. Erről szól a hetedik jelenet. János apostol már csak halottakat lát. 12. vers. Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állni az Isten elő. 13. vers. És a tenger kiadta a halottakat. És a halál és a pokol is kiadta a halottakat. Bár itt ítéletről van szó, de úgy tűnik, mintha ítélők nem lennének már. Még korábban a millenniummal kapcsolatosan, ha visszaemlékezünk a 20. fejezet első 6 versére, ott még azt olvastuk, hogy királyi székek tétettek le, és leültek azokra. És adatott nekik ítélet tét. Tehát itt még megnevezi a Biblia az ítélőket is. Az utolsó jelenetnél már nem. Már csak a halottak vannak. És aztán azt olvastam, hogy annak tekintete elől, vagy előtt, aki ült a trónon, akit nem is nevez meg János apostol, csak annyit mond, hogy egy nagy fehér trón van, és a trónon ül valaki, hasonlóan a 4. fejezethez, ahol szintén azt találjuk, hogy János apostol lát egy nyitott ajtót a mennyben, azután egy trónust, és a trónuson ül valaki, de nem nevezi meg, hogy ki az, de feltételezhetjük, hogy ő mindenek ura. Ő az atya. Ő a bíró. A hangsúly itt arra kerül, hogy fehér a trón. És aki a trónon ül, annak tekintete elől eltűnik minden.

Nagyon érdekes az, hogy úgy tűnik el minden, hogy a dolgok helye sem találtatik többé. Így olvastam, hogy a rajta ülőt, trónon ülőt láttam, mondja János apostol, akinek tekintete elől eltűnik az ég és a föld, és helyük nem találtaték. De van a Jelenések könyvében még egy hely, ahol ugyanilyen különös fogalmat olvasunk, hogy a helyük sem találtatott többé. Lapozunk a Jelenések 12. fejezetéhez, hiszen az egész könyv, a Jelenések teljes könyve összefügg minden szempontból. Ha 12. fejezethez lapozunk, ott a 7. és 8. versben ezt találjuk, hogy lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai, de nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. Tehát volt a bűn történetében egy esemény, amelyről a Jelenések 12. fejezete szól, hogy valamiféle küzdelem indult el a mennyben, Mihály és az angyalai, valamint a sárkány és az angyalai között, de az utóbbiak veszítettek. Veszítettek úgy, hogy a helyük sem találtatott többé a mennyben. Lehet azt mondani, hogy ez volt az igazság és a hamisság közötti nagy küzdelem egyik döntő csatája. Ekkor a démoni erők kiszorultak a mennyből. Helyük sem találtatott többé. Visszatérve a 20. fejezethez, itt pedig azt olvassuk, hogy az ég és a föld is eltűnt, és a helyük sem találtatott többé. Ez a nagy küzdelemben, a bűn és az igazság közti nagy-nagy harcban, küzdelemben az utolsó ilyen mozzanat, amikor végleg eltűnik minden, ami a bűn nyomát viselte. Eltűnik az ég és a föld is. Aztán a 21. fejezet azzal kezdődik, hogy új eget és új földet láttam, írja János apostol, mert az első ég és az első föld elmúlt. A helyük sem találtatott többé. Visszatérve az ítélet 7. jelenetéhez, itt az ítélet eszközeiről olvashatunk. Tehát ítélkezés folyik itt is, ez nyilvánvaló, hasonlóan az 5. jelenethez, a millenniumhoz. Azonban nem az ítélőkre, hanem a dokumentumokra kerül a hangsúly. Hát ez a döntő különbség a két jelenet között. Tehát az 5. jelenetben, amelyet úgy nevezünk, hogy a millennium, a hangsúly inkább az ítélőkön van, még a 7. utolsó jelenetben az ítélet dokumentumaira kerül a hangsúly, a lényeg. A Biblia úgy mondja, hogy könyvek. Ha János apostol most ítélne közöttünk, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy adathordozók. De mondjuk így, hogy dokumentumok. Könyvek, tekercsek, bármilyen elektronikus eszköz, amelyen adatot lehet tárolni, vagy általunk ismeretlen eszköz, vagy eszközök, amelyeken adatokat lehet tárolni. A Biblia egyszerűen így mondja, hogy könyvek, sokféle könyv. Könyvek nyittatnak meg, többek között az életkönyve is. Honnan van ez a kép, hogy könyvek nyittatnak meg, vagy ítélők ülnek le? A háttérben Dániel könyve 7. fejezetét kell látnunk. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. Dániel könyve 7. fejezetéből olvasom először a 9. és a 10. verset. Dániel könyve 7. fejezete, 9. 10. verse. Nézém, ami királyi székek tétettek, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren állottak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Majdnem szó szerint, ahogyan az előbb a Jelenések könyvéből olvastuk. Fehér ruha. Fehér haj, trón,
A trónon ül valaki, az öregkorú. Azután újabb ítélők jönnek, leülnek. Azután a könyvek nyitatnak meg.

Tehát ez az egész kép Dániel könyvéből való. A könyvek kerülnek előtérbe a Jelenések könyvében is, és természetesen fölvetődik az a kérdés, hogy milyen könyvek ezek, mit tudunk ezekről, milyen adathordozók ezek. Hát a Bibliában találunk néhány különös könyvet, legalább 4 különbözőt. Kérem, hogy nézzük meg ezeket is. Mózes 5. könyvében találunk először feljegyzést egy bizonyos könyvről, Mózes 5. könyvében, a 31. fejezetben, ahol már Mózes búcsú szavait találjuk. Ugye ez Mózes könyvei között az utolsó, és azon belül is már az utolsó fejezeteknél vagyunk. És itt találkozunk egy különös könyvvel, amely azért készült, mert az Úr parancsot adott, hogy Mózes írja le a dolgokat. A törvénykönyv. Mózes 5. könyve, 31. fejezetében, a 24. verset, a 26-ig így olvasom. Amikor pedig teljesen és mind végig beírta Mózes a törvény igéit könyvbe, parancsolta Mózes a lévitáknak, akik hordozták az Úr szövetségének ládáját, mondván, vegyétek-e törvénykönyvet, és tegyétek azt az Úrnak, a ti isteneteknek szövetség ládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul. A törvénykönyv, tehát nem a 2 kőtábla, amely benne volt a frigyládában, a szövetség ládájában, hanem egy másik törvénykönyv, amelyben a törvény magyarázata is volt, és amit Mózes a halála előtt befejezett, ahogyan az Isten parancsolta neki, és azt mondta, hogy miután elkészítetted ezt a könyvet, tedd oda a szövetség ládájához, a láda oldalához, és legyen ott öröki bizonyságul. Tehát a törvénykönyv. Azután egy nagy lépéssel, ha előre haladunk, a Zsoltárok könyvéhez. A 139. Zsoltárban van egy különös könyv. Én úgy neveztem el, hogy a személyleírás könyve, ha úgy tetszik, a DNS kód regisztrálása, ha mai nyelvre akarnánk fordítani. Dávid ebben a gyönyörű Zsoltárban, amelyben Isten minden hatóságáról és minden tudásáról ír, 139. Zsoltár 16. versében azt fogalmazta meg, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet. És könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. A DNS kód, ma azt mondanánk, a személyleírás könyve előre megírva. Lehet, hogy sokan ezek alapján arra gondolnak, hogy minden előre megírt, ami az életünket illeti. És ebből sok ember számára a determinizmus következik. Hogy bármit is teszünk, előre meg van írva. Vannak, akik arra gondolnak, hogy a csillagokban vannak megírva ezek a dolgok. Mások úgy gondolják, hogy a jósok tudják, hogy hol vannak és miben vannak ezek a dolgok. Megint mások azt mondják, hogy a vak szerencse, vagy a vak véletlen. Egy biztos, hogy létezik egy ilyen könyv. Egy olyan könyv, amelyben a személyleírás van. Nem gondolom, hogy úgy, hogy Isten előre eldönt, hogy mit lépünk és hogyan lépünk, hiszen akkor robotok lennénk. De nem vagyunk robotok. Ha pedig nem vagyunk robotok, akkor nincsen vak véletlen, és nincsen determinizmus. Vagy a fatalizmus, ahogy sokan mondják, a végzetben hit. Hogy minden meg van írva valahol a könyvben, és annak úgy kell lenni, ha akarom, ha nem. Ha ez így lenne, akkor megint csak robotok lennénk. Beprogramozott gépek, vagy intelligens gépek, de semmiképpen nem önállóak. Minden esetre Dávid azt mondja, hogy ez egy csodálatos dolog. A 6. versben azt találjuk, hogy csodálatos előttem egy tudás, mondja az Istennek. Magasságos, nem érthetem azt.
Tehát igazán nem tudjuk átlátni, hogy mi is történik, de egy biztos, hogy Isten előre tudja a dolgokat, mert ő mindent tudó. És ebben a bizonyos könyvben, adathordozóban ott vannak az adatok rólunk. Még egy sem volt meg a csontjaink közül, de már Isten tudta, hogy milyen lesz a magasságunk, milyen erős lesz a csontozatunk, mikor fogjuk elveszíteni a fogainkat, és milyen betegségek érnek az életünk során, és hogy mibe fogunk meghalni. Bezárva egészen addig, hogy milyen színű a szemünk, vagy a hajunk, a bőrünk. Milyen gyorsan nő a körmünk, és számtalan dolgot lehetne mondani. Dávid azt mondja, hogy ez egy csodálatos dolog. Igazán nem is látok bele, de tudom, hogy látták szemeid. Így mondja az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. Személyleírás könyve. Aztán ha lapozunk tovább az Ószövetség utolsó könyvéhez, Malakiáshoz, akkor ott is találunk egy különleges könyvet, Malakiás harmadik részében, a 16. vers szerint, ahol azt olvasom, hogy akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Emlékkönyv. Ebben benne van minden azokról, akik az Úr tisztelői. Aztán a 18. versben azt olvasom, hogy megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ez az emlékkönyv, amelyben az Isten megörökít mindent azokról, akik őt tisztelik, akik őt félik. Végül a 4. könyv az életkönyve. Az életkönyvéről így ebben a formában csak a Jelenések könyvében olvashatunk, és megszámoltam többször is, mert néha nem hiszek a szememnek, megszámoltam többször, és 7 találtam. Aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy miért éppen 7. Azután eszembe jutott, hogy a Jelenések könyvében van 7 boldog mondás. Aztán meg arra gondoltam, hogy van 7 jaj. Utána arra gondoltam, hogy a 7 levél a 2.-3. fejezetben 7 részre osztható. Végül arra gondoltam, hogy a Jelenések könyv 1. fejezetében, ahol az emberfia megjelenik, találunk 7 hasonlatot, 7 képet, ahogy ő megjelenik. És ahogy többször mondtam, most is mondanám, hogy ez a kis hetesek sora. A Jelenések könyvében vannak nagy hetesek, a 7 gyülekezet például, vagy a 7 pecsét, vagy a 7 trombita, vagy az ítélet 7 jelente, vagy a 7 csapás, de vannak ilyen kis hetesek, amelyek mintegy kiegészítik a nagy heteseket, vagy azokon belül találhatók, így az életkönyve is. A Jelenések könyve a 3. fejezet 5. versében először, ezt szeretném majd később olvasni, mert ez talán a legszebb a 7 között,

De nézzük meg a többi hatot gyorsan. A jelenések 13. fejezetében van a következő, tehát először a jelenések 3. fejezetében, aztán egy nagy ugrással előre a 13. fejezet 8. verse, amely úgy hangzik, hogy annak okáért imádják őt, tudnék a fenevadat, amely a tengerből jön elő, imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Tehát a hamis imádat résztvevői azok lesznek, akiknek a neve nem lesz bent az élet könyvében. És az élet könyve a bárányé. Lapozzunk tovább a 17. fejezethez, ahol a 8. vers közepén azt találjuk, megint érdekes módon hasonlóan egy kicsit a 13. fejezethez, és a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe e világ alapítása óta. Látván a fenevadat, amely volt, és nincs. Noha van. 17. fejezet, a jelenések könyve egyik legbonyolultabb része. De úgy tűnik, hogy itt is azok csodálkoznak, akiknek a neve nincsen beírva az élet könyvébe. Azután lapozunk tovább a 20. fejezethez, ahonnan már olvastuk is. Ugye két helyen, a 12. és a 15. versben olvashatunk az élet könyvéről, az ítélettel összefüggésben, hogy megítéltetnek a halottak azok alapján, amelyek a könyvekben vannak írva, többek között az élet könyve alapján is. A 15. vers az, ami nagyon hangsúlyos, hogyha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett. Aztán a 21. fejezetben, a 27. vers, amely úgy hangzik, hogy nem megy be abba tudnilik az Új Jeruzsálembe, semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Nem megy be abba semmi tisztátalan, vagy aki utálatosságot és hazugságot cselekszik. Végül a 22. fejezet vége felé, a 19. versben azt találjuk, hogy ha valaki elvesz e profét

Az üdvösségnek nem is lehet más alapja, csak a kegyelem. Mert ha cselekedet lenne az alapja, akkor érdemből lenne az üdvösség. Vagy akkor az lenne igaz, hogy Isten előre elhatározza, hogy ki üdvözül és ki nem. De az előbb éppen azt mondtam, hogy nem így találjuk ezt a Bibliában. Nincsen determinizmus. Nézzük meg, hogy mit mond a jelenések könyve az üdvösség alapjáról. Ha a 7. fejezethez lapozunk, jelenések 7. részében, 9.-10. versben azt találjuk, hogy ezután láttam, és íme egy nagy sokasság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak. Fehér ruhákba öltözve, mint a fehér, kezükben pálma ágak, ha tegyem hozzá, hogy a korabeli emberek, a hadvezérek is, amikor győztesen hazatértek a csatából, fehér ruhát kaptak, és pálma ágat. Mind a kettő a győzelem szimbóluma. De hogyan győztek ők? És kiáltanak a következő verseny nagy szóval mondván az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az üdvösség nem a miénk. Üdvösséget kapjuk. Aztán később azt találjuk a 13. 14. versben, hogy akkor felelt egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam neki, Uram, te tudod, és mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mert a fehér ruha szimbolizálja a győzelmet a pálmaággal együtt, más szóval az üdvösséget. Hiszen ezek az emberek felkiáltanak, hogy az üdvösség az Úré és a bárányé. És a bárány vére hozta az üdvösséget. De ameddig az üdvösség alapja, tehát a kegyelem, a bárány érdeme, addig a végső ítélet alapja más. Az ítélet alapja cselekedet. Ha jelenések könyvén belül maradunk, akkor a 22. fejezet 12. versét kellene még olvasnunk. Ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus nem az üdvösségről beszél, ne felejtsük el. Jutalomról beszél. Nem az üdvösségről. Ez nem az üdvösség, amiről itt szó van. Hamar eljövök, így mondja Jézus, a jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint a cselekedete lesz.

Pál apostol ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg a II. Korintusi levél 5. fejezetében, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Miért fontosak tehát akkor a cselekedetek? Mit árulnak el? Mert a tettek valamit elárulnak. Elárulják azt, hogy milyen állapotok vannak belül. Nem Istennek árulják el, hogy mi van belül, mert ő látja, hogy mi van. Amikor még semmi sincs, ahogy olvastuk a 139. Zsoltárból, még nincsen semmi sem, Isten már akkor is lát. Már látja, hogy mi lesz. Neki nincsen szüksége arra, hogy jelekből ítéljen minket, mert ő tudja, hogy mi van bennünk, vagy mi lesz bennünk. De a belsőnk félreérthetetlen jele, vagy jelei

a tetteink. Vagy jók, vagy rosszak. A jelenések könyvében több helyen is olvashatunk, csak egy néhányat említenék. Például a második fejezet 5. verse azt mondja, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Vagy a 26. vers ugyanitt, aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Vagy a 3. fejezet 2. verse, vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet az Isten előtt teljeseknek. Vagy a 2. fejezet 19. verse úgy hangzik, tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőnél. És még lehetne többet olvasni. És bár, hogyan és hol halt meg valaki, Isten előhívja. Ez a legkülönösebb ebben az utolsó jelenetben, hogy mindenhonnan előhívja Isten a halottakat. A tenger kiadta a halottakat, így olvastam a 13. versben, akik ott voltak, a halál és a pokol, ez vajon mi? A halál és a pokol. A görögben a pokol a Hádész szó, azaz magyarul pokolnak fordított szó, amely egészen pontosan a halottak helye, vagy a sír. És itt azt találjuk, hogy a halál is kiadta a halottakat, a pokol, azaz a sír is kiadta a halottakat, a tenger is kiadta a halottakat, mindenhonnan előjöttek a halottak, és a végső megsemmisítő ítélet, hogy aki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tovább vettetett. De a halál is oda vettetett, ez a különös. Nem csak a sír, hanem a halál is meghal. A sír is meghal. A halott is meghal. A halál is meghal. Pál apostol a Korintusi első levél 15. fejezetében úgy fogalmaz, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A halál halála ez. A tűz tava. És mi a tűz tava? Egy örökké égő pokol lenne? Nem gondolom, hanem ez valami olyan, ami el fog tűnni. Teljesen el fog tűnni. Ugyanis éppen azt olvastuk a 20. fejezet 11. versében, hogy annak tekintete elől, aki ott ült a trónon, azon a fehér királyi széken, tekintete előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük sem találtatott többé. A halál is el fog tűnni. A Biblia azt mondja, hogy ez a második halál a tűz tava. De ez a halál valójában a megsemmisülés. A második halál megint egy olyan kifejezés, amely csak a Jelenések könyvében található. Hiába kerestem, nem találtam hetet, mert azért nem fordul elő minden hétszer a Jelenések könyvében, de úgy találtam, hogy négyszer igen. A Jelenések könyve 2. rész 11. versében, aztán itt a 20. fejezetben, a 6. versben, aztán a 14. versben, és a 21. fejezet 8. versében is. Nagyon érdekes, ahol azt olvasom, hogy a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része tűzzel, és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál, azaz a megsemmisülés. Van élet a halálon túl? Van valami ellenszer a második halállal szemben? Azt olvastam a 20. rész utolsó versében, hogy ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett. Ha ezt a mondatot úgy fogalmazzuk, hogy akinek a neve az élet könyvében találtatott, nem vettetett a tűz tavába. Ez logikusan következik abból a mondatból, amit a Bibliában találunk. Tehát a második halál ellenszere az élet könyve. És most olvasnám el, ahogy itt a kivetítésben is megvan,
A jelenések harmadik rész, ötödik versét. És ezzel szeretném befejezni, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik. És nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből. És vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Ha van gyönyörű ígéret, ami a győzteseknek szól, akkor úgy gondolom, hogy ez a legszebb. Hogy lesz valaki, ahogyan hallottuk a versben is, lesz valaki majd, aki a saját sebeire tud hivatkozni. És ez alapján nem törlik ki a nevünket az élet könyvéből. Ha ez így lesz, akkor mi mindannyian a győztesek között lehetünk. Kérdés az, hogy szeretnénk-e ott lenni. Szeretnénk le ott lenni azok között, akikről a jelenések 7. fejezetében olvastam. Fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaágak. És elmondják azt, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Én kívánom, hogy a Bibliának ez a része, amely egy kicsit talán ijesztő, talán mintha túl sokat szólna az ítéletről, mégis arra irányítaná figyelmünket, hogy van valami az ítéleten túl. Lesz valami a halálon túl is. Ez a fehér ruha, ami az üdvösség, a győzelem képe. Adja Isten, hogy ott legyünk azok között, akik fehérbe öltöznek, és akiknek nevét az Úr nem törli ki az életkönyvéből. Amen.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Jutalom. Máté evangéliuma 19. fejezet a 16-tól a 30. versig. 20. fejezet az 1-től a 16. versig. Márk evangéliuma 10. fejezet a 17-től a 30. versig. És Lukács evangéliuma 18. fejezet a 18-tól a 30. versig. Az Isten ingyen kegyelmét hirdető igazságot a zsidók majdnem szem elől tévesztették. A rabbik azt tanították, hogy Isten pártfogását ki kell érdemelni, és azt remélték, hogy saját cselekedeteikkel megszerezhetik az igazak jutalmát. Isten tiszteletük mögött nyerészkedő, haszonleső lelkület húzódott. Ettől a lelkülettől még Krisztus tanítványai sem voltak teljesen mentesek, és a megváltó minden alkalmat kihasznált arra, hogy ráébressze őket tévedésükre. Mielőtt példázatot mondott a munkásokról, olyan eset történt, amellyel alkalma nyílt a helyes elvek bemutatására. Amint Jézus az úton ment, egy fiatal főember szaladt hozzá, leborult előtte és tisztelettel köszöntötte. Jó mester, mondta, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. E főember úgy szólította meg Krisztust, mintha csupán köztiszteletben álló rabbi lett volna. Nem ismerte fel benne az Isten fiát. A megváltó így szólt, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Milyen alapon nevezel engem jónak? Csak Isten jó. Ha elismered, hogy jó vagyok, azt is el kell ismerned, hogy Isten küldöttje, Isten fia vagyok. Ha pedig be akarsz menni az életre, tette hozzá, tartsd meg a parancsolatokat. Isten jelleme törvényében fejeződik ki, és ha összhangban akarsz lenni Istennel, kövesd minden cselekedetedben Isten törvényét. Krisztus nem csökkentette a törvény követelményeit, hanem félreérthetetlenül kijelentette, hogy megtartása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt szabta meg Ádámnak a bukás előtt is. Az Úr most sem kíván kevesebbet, mint amit az Édenben elvárt az embertől, tökéletes engedelmességet, fedhetetlen igaz életet. A kegyelem kínált a szövetség ugyanazt igényli az embertől, mint az Édenben felállított követelmény, összhangot Isten törvényével, amely szent, igaz és jó. A tartsd meg a parancsolatokat szavakra az ifjú ezt kérdezte, melyeket? Azt hitte, hogy Jézus valamilyen ceremoniális előírást ért a parancsolatokon. Krisztus azonban a sínai hegyen adott törvényről beszélt. Megemlített néhány rendelkezést a 10 parancsolat második táblájáról, és ebben az egy parancsolatban foglalta össze őket. Szerest fele barátodat, mint te magadat. Az ifjú tétovázás nélkül válaszolt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Az ifjúnak a törvényről alkotott fogalmai felszínesek voltak. Emberi normák szerint jellemét fedhetetlenül megőrizte. Élete kívülről nézve szinte bűntelen volt. Igazán azt gondolta, hogy engedelmességében nem lehet semmi hibát találni. Titokban mégis attól félt, hogy nincs minden rendben, közte és Isten között. Ezért kérdezte. Mi fogyatkozás van még bennem? Ha tökéletes akarsz lenni, mondta Krisztus, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és köves engem. Az ifjú pedig e beszédet halván, elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Az önimádó ember törvényszegő. Ezt akarta Jézus az ifjúval megértetni, és azért próbálta meg, hogy leleplezze szívének önzését. Rátapintott jellemének gyenge pontjára. Az ifjú nem igényelt további felvilágosítást. Bálványt dédelgetett lelkében.
a világ volt az istene. Állította, hogy megtartotta a parancsolatokat, de nem ismerte azt az elvet, amely az egész törvény lényege. Nem szerette Istent igazán, sem embertársait. Ezzel a fogyatkozásával egyszer s mind hiányzott belőle mindaz, ami Isten országára alkalmassá tehette volna. Az énnek és a világ kincseinek szeretete nincs összhangban a menny elveivel. Amikor ez az ifjú főember Jézushoz fordult, nyíltságával és komolyságával megnyerte a megváltó szívét. Rátekintvén megkedvelé őt. Jézus ebben az ifjúban olyan valakit látott, aki az igazság hirdetője lehetne. E tehetséges, előkelő ifjút épp oly szívesen magához fogadta volna, mint szegény halász követőit. Ha ez az ifjú a lélekmentésre szentelte volna képességeit, Krisztus igyekvő és eredményes munkása lehetett volna. Először azonban el kellett volna fogadnia a tanítványság feltételeit. Teljesen Istennek kellett volna szentelnie életét.

A megváltó hívó szavára Máté mindeneket elhagyván felkele és követi őt. Lukács 5.28. Ezt tették János, Péter és társaik is. Krisztus ugyanilyen odaszentelődést kívánt az ifjú főembertől is. És ezzel nem várt el nagyobb áldozatot, mint amilyet ő hozott. Gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2 Korintus 8.9. Az ifjúnak csak mennie kellett volna arra, amerre Krisztus vezeti. Krisztus rátekintett az ifjúra, és szerette volna, ha átadja magát neki. Szerette volna követeként mások áldására felhasználni. Ahelyett, amit Krisztusért fel kellett volna áldoznia, felkínálta neki a maga társaságát. Kövess engem, mondta. Ezt a kiváltságot Péter, Jakab és János boldogan fogadta. Ez az ifjú is csodálta Krisztust. Vonzódott a megváltóhoz, de nem volt hajlandó elfogadni a megváltó önfeláldozásra szólító elvét. Inkább a gazdagságot választotta, mint Jézust. Kívánta az örök életet, de nem adott helyet szívében annak az önzetlen szeretetnek, amelyből élet fakad, és szomorú szívvel elfordult Krisztustól. Az ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok elcsodálkoztak e szavak hallatára. Úgy tanulták, hogy a gazdagokat a menny kegyeltjeinek kell tartani. Ők maguk is remélték, hogy világi hatalmat és gazdagságot kapnak a Messiás országában. Ha a gazdagok nem jutnak Isten országába, mit remélhet a többi ember? Jézus ismét felelvén mondanékik: gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala. A tanítványok most értették meg, hogy nekik is szól a komoly figyelmeztetés. Krisztus szavainak fényénél a saját titkos hatalom és gazdagságvágyuk is lelepleződött. Nyugtalankodva kiáltották: kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. A gazdagnak nem nyitja meg vagyona a menny kapuját. Gazdagsága nem jogcím a szentek örökségére. Csak Krisztus meg nem érdemelt kegyelméből léphet az ember Isten városába. A gazdagoknak épp úgy szólnak a Szentlélek szavai, mint a szegényeknek. Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. 1 Korintus 6.19-20. Ha az ember hisz ebben, akkor vagyonát kölcsönként kezeli, amelyet Isten útmutatása szerint kell használnia. Az elveszettek megmentésére, a szenvedők és szegények vigasztalására. Az ember erre képtelen, mert ragaszkodik földi kincseihez. Az az ember, aki elkötelezte magát a mammon szolgálatára, nem hallja meg az emberek segélykiáltását. De Istennél minden lehetséges. Krisztus utolérhetetlen szeretetét szemlélve, az önző szív szelíden engedelmeskedik. A gazdagok is elmondhatják azt, amit a farizeus Saul mondott: amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Filippi 3.7-8. És akkor nem vallanak semmit sajátjuknak. Örülnek, hogy Krisztus sokféle ajándékával sáfárkodhatnak, és az ő nevében szolgálhatnak az emberiségnek.

Péter ocsúdott fel először, a megváltó szavai nyomán támadt titkos gondolatokból. Eszébe jutott, hogy ő és testvérei mi mindenről lemondtak Krisztusért, és elégedett volt. Ímé mi elhagytunk mindent, mondta, és követtünk téged. Emlékezve az ifjú főembernek tett kincsed lesz mennyben, feltételes ígéretre, kérte az ő és társai áldozatáért járó jutalmat. A megváltó válasza megremegtette e galileai halászok szívét. Olyan kiváltságokat helyezett kilátásba, amelyek legszebb álmaikat váltják valóra. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Majd hozzátette. Senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Péter, mink lesz hát minékünk, kérdése azonban béres lelkületről árulkodott. Ez a lelkület, ha ki nem gyógyulnak belőle, alkalmatlanná teszi a tanítványokat Krisztus szolgálatára. A tanítványokat vonzotta Krisztus szeretete, de nem voltak teljesen mentesek a farizeizmustól. Még mindig azt hitték, hogy munkájuk arányában jogosultak a jutalomra. Az önfelmagasztalás és önelégültség szellemét ápolták magukban, és összehasonlították magukat egymással. Amikor valamelyikük bármiben hibázott, a többiek azt képzelték, hogy ők jobbak nála. Nehogy a tanítványok szem elől tévesszék az evangéliumi elveket, Krisztus elmondott egy példázatot arról, hogy Isten miként bánik szolgáival, és milyen lelkületet vár el azoktól, akik érte munkálkodnak. Hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, mondta, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Az volt a szokás, hogy az emberek a piactéren vártak munkaalkalomra, és a munkáltatók ott kerestek munkavállalókat. A példázatbeli ember a történet szerint több alkalommal kiment a piactérre, hogy munkásokat fogadjon. Azokkal, akiket legkorábban fogadott fel, meghatározott összegben egyezett meg. Akik pedig később léptek szolgálatba, bérük megállapítását a gazdára bízták. Mikor pedig beest veledék, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És kijövén a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak. De ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. A gazdának a szőlőskert munkásaival való bánásmódja azt példázza, hogy miként bánik Isten az emberekkel. Egészen másként, mint ahogy az emberek szoktak. Földi ügyletekben a munkások az elvégzett munka arányában kapják bérüket. A munkás csak annyit vár el, amennyit megkeresett. Krisztus azonban e példázatban országának elveit szemlélteti, és ez az ország nem ebből a világból való. Krisztust semmilyen emberi szabály nem befolyásolja. Az Úr ezt mondja. Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ézsaiás 55:8-9.
A példázat szerint a legkorábban felfogadott munkások meghatározott összegért vállalták a munkát, és megkapták a megszabott összeget. Semmivel sem többet. A később felfogadott munkások bíztak a gazda ígéretében, amely így szólt: ami igazságos, megkapjátok. Azzal mutatták meg bizalmukat, hogy nem érdeklődtek bérük felől. Bíztak a gazda igazságos és méltányos voltában, és nem teljesítményük szerint kapták a jutalmat, hanem a gazda bőkezűsége szerint. Isten azt szeretné, ha mi is a bűnöst megigazító Istent látnánk benne. Jutalmát nem érdemeink szerint adja, hanem eleve elvégzése szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. Efézus 3.11, Titus 3.5. És azokért, akik bíznak benne, véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekszik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk. Efézus 3.20. Nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Azok, akik a 11. órában jöttek a szőlőbe, hálásak voltak azért, hogy dolgozhattak. Szívük tele volt hálával munkaadójuk iránt, és nagyon meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi bért adott nekik. Tudták, hogy nem érdemeltek annyit, és a jó indulat, amit munkaadójuk arcán láttak, örömmel töltötte el őket. Soha nem felejtették el a gazda jóságát és bőkezűségét, mint az a bűnös sem, aki a 11. órában lép a mester szolgálatába, de aki tudja, hogy nincs semmi érdeme. Munkában eltöltött ideje olyan rövidnek tűnik, hogy méltatlannak érzi magát a jutalomra, de tele van örömmel, amiért Isten felfogadta. Alázatos, bízó lélekkel dolgozik, és hálás azért a kiváltságért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Isten örül ennek a lelkületnek, és megdicséri. Isten szeretné, ha bíznánk benne, és nem kérdeznénk, mi lesz a jutalmunk. Ha Krisztus szívünkben lakik, nem a jutalom áll gondolataink homlokterében, nem a jutalomért szolgálunk. Igaz, hogy a jutalmat is meg kell becsülnünk, de ne az legyen az első. Isten azt akarja, hogy értékeljük megígért áldásait, de azt nem, hogy lessük a jutalmat, és azt érezzük, hogy minden szolgálatért jutalom jár. Ne annyira a jutalommal törődjünk, mint inkább azzal, hogy minden nyereségtől függetlenül helyesen cselekedjünk. Az Isten és embertársaink iránti szeretet legyen a hajtóerőnk.

A példázat nem mentegeti azokat, akik az Úr első hívására nem léptek a szőlőmunkások közé. Amikor a gazda a 11. órában is a piactérre kimenve dologtalan embereket talált, ezt mondta nekik: miért álltok itt egész napon át hivalkodván? A válasz így hangzott: mert senki sem fogadott meg minket. A későn hívottak közül senki nem volt ott reggel. Nem utasították vissza a hívást. Akik pedig visszautasítják, még jóvá tehetik, ha megbánják. De veszélyes dolog könnyen venni a kegyelem első hívását. Amikor a szőlőskert munkásai 10-10 pénzt vőnek fejenként, a korán kezdő munkások megharagudtak. Bizonygatták, hogy ők 12 órát dolgoztak. Úgy érezték, hogy nagyobb bérre volna joguk, mint azoknak, akik csak 1 órát dolgoztak, és azt is a nap hűvösebb szakában. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, mondták, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Barátom, válaszolt a gazda egyiküknek, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. E példázat munkásai azokat ábrázolják, akik szolgálatukért előnyre tartanak igényt másokkal szemben. Dicsekedve fognak munkához, de önmegtagadás és önfeláldozás nélkül dolgoznak. Lehet, hogy egész életükben Krisztus szolgáinak mondták magukat. Talán jól viselik a nehézséget, nélkülözést és megpróbáltatást. Ezért nagy jutalomra formálnak jogot. Többet gondolnak a jutalomra, mint arra a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetnek. Véleményük szerint munkálkodásuk és áldozataik miatt nagyobb elismerést érdemelnének, mint mások. S mivel ezt az igényüket nem veszik figyelembe, megsértődnek. Ha szerető, bízó szívvel dolgoznának, mindig elsők lehetnének, de siránkozó, panaszkodó természetük nélkülözi Krisztus lelkületét. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyók, nem bíznak Istenben, és irigyek testvéreikre. Az Úr jósága és nagy lelkűsége csak alkalom nekik a zúgolódásra. Ezzel azt bizonyítják, hogy nincsenek közösségben Istennel. Nem ismerik a Mesterrel való együttmunkálkodás örömét. Istent semmi sem sérti jobban, mint ez a kicsinyes, énközpontú lelkület. Nem tud együtt dolgozni ilyen önző emberekkel, mert érzéketlenek lelkének munkája iránt. Az Úr először a zsidókat hívta szőlőjébe. Ezért büszkék és önigazultak voltak. Azt gondolták, hogy hosszú éveken át tartó szolgálatuk miatt nagyobb jutalom illeti meg őket, mint másokat. Semmi nem okozott nekik nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak épp olyan joguk van az Isten dolgaihoz, mint nekik. Krisztus óva intette tanítványait, akiket elsőként hívott el, hogy óvakodjanak ettől a bűntől. Látta, hogy a gyülekezetre átokként nehezedik majd az önigazultság, és ez a szellem gyöngíteni fogja tagjait. Az emberek azt fogják gondolni, hogy tehetnek valamit a mennyei polgárság megszerzéséért. Azt képzelik, hogy az Úr akkor siet segítségükre, ha ők maguk már előre léptek. Ebből az következik, hogy saját maguknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, Jézusnak pedig csak keveset. Sokan, akiknél némi előrelépés tapasztalható, felfuvalkodnak,
és azt gondolják, hogy különbek, mint mások. Elvárják, hogy hízelegjenek nekik, és irigykednek, ha nem tulajdonítanak nekik nagy fontosságot. Ettől a veszélytől akarja Krisztus megóvni tanítványait. Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Jeremiás 9:23-24. Nem cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki is dicsekedjék. Minden jutalom kegyelemből van. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Róma 4:1-5. Ezért egyik embernek sincs oka arra, hogy értékesebbnek tartsa magát a másiknál, vagy hogy irigykedjék másokra. Egyik ember sem kiváltságosabb, mint a másik, és senki sem mondhatja, hogy joga van a jutalomhoz.

Az első és az utolsó is osztozik a dicső örökérvényű jutalomban, és az elsőknek örömmel kell fogadniuk az utolsókat. Aki irigyli a másoknak adott jutalmat, az elfeledkezik arról, hogy ő is kegyelemből kapja az üdvösséget. A munkásokról szóló példázat elítél minden féltékenységet és gyanakvást. A szeretet örül az igazságnak, és nem tesz irigy összehasonlításokat. Akinek szívében szeretet él, csak Krisztus szeretetre méltóságát hasonlítja össze saját fogyatékos jellemével. A példázat minden munkást arra int, bármilyen régen szolgál és bármilyen sokat teljesített, hogy testvéri szeretet és Isten előtti alázatosság nélkül semmit sem ér. Akinek öndicsőítés a célja, az nélkülözi azokat a jellemvonásokat, amelyek hatékony munkássá tehetik Krisztus szolgálatában. A gőg és elbizakodottság lerontja a munkát. Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi munkánkat kedvessé Isten előtt. Minden szolgálatunk énünk teljes átadását igényli. A legapróbb feladat, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi vonás. Isten többre értékeli a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Amikor nincs már önzés, és az elsőbségért folyó harc megszűnik, amikor hála tölti be szívünket, és a szeretet jó illata árad életünkből, csak akkor lakik Krisztus szívünkben, és csak így ismer el Isten minket munkatársainak.

A hűséges munkások nem tartják terhesnek munkájukat, bármilyen fárasztó is. Készek áldozni és áldozatként elégni. De ezt vidám szívvel teszik. Örömükkel Krisztus is azonosul. Az ő örömük ugyanaz, mint ami Krisztusnak is örömet szerzett, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. János 4.34. A dicsőség Urának munkatársai. Ez a gondolat megédesíti minden fáradozásukat, megacélozza akaratukat, bátorságot önt lelkükbe, történjék bármi. Krisztus munkatársai önzetlen szívvel dolgoznak, Krisztus szenvedéseiből részt vállalva megtisztulnak, munkájában és könyörületességében osztoznak. Mindezzel növelik Krisztus örömét, és megdicsőítik magasztos nevét. Ilyen lelkülettel lehet Istennek igazán szolgálni. Sokan, akik elsőknek tűnnek, utolsók lesznek, mert nincs meg bennük ez a lelkület. Azok pedig, akiket ez a lelkület ural, jól lehet az utolsók közé számítanak, mégis elsők lesznek. Krisztus sok odaadó gyermekének nincs alkalma nagy feladatokra, vagy nagy áldozatokra Isten szolgálatában. Vigasztalódjanak azzal, hogy Isten nem mindig a mártíromságot tartja a legkedvesebb áldozatnak. Nem biztos, hogy a naponta halálos veszedelmekkel találkozó misszionáriust méltatják első helyen a mennyben. A keresztény, aki magánéletében is keresztény, aki bizonyságot tesz kereszténységéről, naponkénti önmegtagadásával, szándékai őszinteségével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok közötti szelídségével, hitével és kegyességével, a kicsi dolgokban való megbízhatóságával, aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében, még a világszerte ismert misszionáriusnál és mártírnál is becsesebb lehet. Isten egészen más normához méri a jellemet, mint az ember. Isten látja legyőzött kísértéseinket is, amelyekről a világ nem tud, sőt még legközelebbi barátaink sem. Látja családi életünkben és a lelkünk mélyén támad

angyalok is. Egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Nem tudásunkban, társadalmi rangunkban, a munkások sokaságában, vagy a reánk bízott képességekben található sikerünk titka. Nem is az emberi akaratban. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Azok, akik őszinte hittel és szeretettel szolgáltak Istennek, kegyelméből áldott jutalmat kapnak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyitott ajtó előtt állunk. A mai ige: Jelenések 3:8. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Gondolatok az ígéről. Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett ígéjét követed életedben és halálodban, nyitott ajtó előtt állsz. Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe? Kitilthatná meg ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran beléphetek. Meg is teszem, Uram, a te kegyelmed által. Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az ége titkaiba, Isten mélységes titkaiba. A kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az ő második eljövetelének megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden tanítás föltárulhat előttem, egy sem maradt többé rejtve a számomra. Belső szobámban is nyitott az ajtó. Szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni, és föl kíván használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez sohasem fog sikerülni nekik. Nem sokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngy kapuján az én Uram, az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája adott koncertet ma, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendültek föl. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotása, az Allein Gott, valamint a C-moll preludium is fuga zárták. Az alkalmon ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A lelki egészség világnapja. A lelki egészség világnapját hagyományosan minden év október 10-én ünnepeljük. A világnap, melyet számos országban megünnepelnek, elsődleges céljaként a figyelemfölkeltést tűzte zátlajára. Célja az előítéletek elleni harc és a lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda. Bevezetését a Mentális Egészség Világszövetsége kezdeményezte 1992-ben, azóta pedig világszerte számos szervezet csatlakozott hozzá. Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más. Őket is megilleti az egyenlőség minden joga. A kezdeményezéssel évről évre fölhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Amennyiben megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait gyarapítják. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel, élénkül a nyugati szél, és 13-20 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet eső, északira fordul a szél, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, és a mai főcímünk így szól: a megajándékozottság öröme. Ez a főcím, amely közös gondolatainkat foglalja keretbe, arra a belső mozgató rugóra reagál, rezonál, amelyet így tudnánk összefoglalni: a zsákmányszerzés öröme. A zsákmányszerzés öröme a szakemberek, kollégák ismeretei szerint tulajdonképpen egy evolúciós motiváló tényező, egy olyan belső motor, ami sokak szerint tulajdonképpen az ember fejlődésének a sajátossága, az ősközösségtől egészen a mai napig alapvetően meghatározza az emberi fejlődést, és ebből a fajta motivációból következik tulajdonképpen minden haladás, minden fejlődés, amit ebben a világban tapasztalunk, mondják azok, akik ezt a fajta evolúciós látásmódot képviselik. És a zsákmányszerzés örömében azokat az alapvető motivációkat vélik felfedezni, amelyek a vadászatnak mind a mai napi kultikus jelentőséget adnak, amikor is nem egyszerűen a vad elejtéséről van szó, hanem annak becserkészéséről, a vad elejtésének, üldözésének izgalmáról, elejtésének győzelméről, amelyet aztán a vadász a trófeával ünnepel meg. Nos, ez a fajta öröm áll szöges ellentétben a megajándékozottság örömével, és most ennek kapcsán szeretném, éppen ebben a fajta feszültségben szeretném kifejteni mindazokat az alapvető gondolatokat, inkább úgy fogalmaznám, törvényszerűségeket, amelyek életünknek ezt a fajta belső feszültségét értelmezik. Azt az nézetet én is osztom, hogy az ember motivációjában a döntő, a meghatározó az igenis a zsákmányszerzés öröme. És ez a zsákmányszerzés, ez valóban alapvetően áthatja emberi kapcsolatrendszerünket. Sokszor, ha párkapcsolati konfliktusoknak, dilemmáknak kiinduló pontjaira próbálok rájönni egy-egy terápiás beszélgetés során, akkor megdöbbenve veszem észre, hogy ennek a párkapcsolatnak a kezdőpontja is egy ilyen fajta zsákmányszerzés manipulációihoz hasonlít. Mind a ketten, vagy az egyik jobban, a másik kevésbé, vagyis valahol egy vége hossza nélküli játszma rendszerben mind a férfi, mind a nő arra törekszik ezekben a struktúrákban, ezekben a fajta konfliktus mezőkben, hogy becserkészze a másikat, hogy meghódítsa, hogy magához kösse. Egy szó mint száz, hogy zsákmányként megszerezze. És ezek a szereposztások rengetegféle variációban jelentkeznek, nagyon sokfajta módon igyekeznek a benne működők arra, hogy ezt a fajta örömöt megszerezzék maguknak, hogy ez beteljesedjen, hogy lám-lám, mégiscsak sikerült meghódítanom, lám-lám, mégiscsak sikerült férhez mennem. Szóval rengeteg ilyen fajta elképzelés határozza meg ezeket a kapcsolatokat, csak éppen aztán az derül ki, hogy ezekre nem lehet építeni. Hogyha egy ilyen alapozású, vagy úgy mondhatnám inkább, hogy ilyen indítatású párkapcsolat bármiféle próbába kerül, akkor megint csak a régi játszmák elevenednek meg, és zsákmányt szerezni, vagy zsákmányként meglenni valamilyen konstrukcióban, valamilyen olyan rendszerben, ami időtálló, nos, így nem lehet működni. És éppen ezért ezek a párkapcsolati dilemmák aztán éppen azt hozzák felszínre, hogy egy másfajta alapot kellene találni. Egy olyan alapot, ahol nem becserkészendő zsákmányként van jelen a másik, és nem valamiféle érzelmi manipulációk sorozata révén fogom tudni a másikat magamhoz kötni, hanem ahol egy másfajta minőség jelenik meg, és ez a másfajta minőség éppen a megajándékozottság öröme. És most erre a másfajta minőségre szeretnék fókuszálni. Mit jelent ez a megajándékozottság öröme a zsákmányszerzés örömének feszültségében? A megajándékozottság öröme először is azt jelenti mindannyiunk számára, hogy mindannyian önálló lények vagyunk, nem vagyunk senkinek tulajdonai, de nem vagyunk senkinek tulajdonosai sem. Az önálló lény az azt eredményezi, ez a fajta állapot, hogy ajándékká tudunk válni, ha akarunk egymás számára, de semmiképpen nem tudjuk birtokolni egymást. Ha ebbe az irányba lépnénk el, ha megint csak ez a zsákmányszerzés öröme határozna meg bennünket, a törekvéseinket, akkor, és ez itt a lényeg, szükségszerűen elveszítjük a másikat. Mert hogy alapvetően az emberi kapcsolatrendszerünk az nem arra épül, hogy ki tud több rabszolgát gyűjteni, ki tud több embert magához láncolni, hanem arról szól, hogy ki tud partneri viszonyban élni, működni a mellette levővel, ki érti meg, hogy az emberi együttlétnek, az emberi kapcsolódásoknak az ős formája, ez a partneri egymás mellé rendelődés, és ebben a partneri egymás mellé rendelődésben pedig a motiváció az ezeket a partneri egymás mellé rendelődéseket életben tartó érzelmi tartalom, az az ajándékozás, a megajándékozottság öröme. Ez a csúcs teljesítménye az emberi személyiségnek. Ez a fajta intenzív érzés az, ami át tudja forrósítani az ember szívét, és képessé teheti arra, hogy valóban bele tudja helyezni magát a másik életébe, de anélkül, hogy kisajátítaná a másikat. Ha ajándékká válik, ha ajándékká akar válni, akkor a gondolatai nem akörül forognak majd, hogy hogyan láncoljam magamhoz, hanem hogyan tudnék örömet szerezni a másiknak, hogyan tudnám meggazdagítani, mire van igazán szüksége. És ennek kapcsán szeretnék arra utalni, hogy ez bizony egy komoly pedagógiai kihívás is. Hiszen amikor a gyermeknevelésben az ajándék, mint egy nagyon fontos pedagógiai eszköz megjelenik, akkor éppen arra kell, ha helyesen értelmezzük, arra kell gyermekeinket bátorítanunk és megtanítanunk, hogy az ajándék az nem valamiféle csillogó-villogó dolog, nem valamiféle pénztárca függő dolog, hanem az ajándék az egy olyan személyre szóló, a másiknak valódi örömet okozó, saját kreativitás által létrehozott ajándék egy olyan csoda, amely valóban a másik számára egy maradandó élményt jelent. Ma is emlékszem például arra a fából összeeszkábált babakocsik kerekeivel működő és konzerves dobozok, levágott konzervos dobozokból fölszögelt lámpákkal rendelkező kocsira, amit édesapánk nekünk, a két idősebb fiúnak készített, amikor a 4-5 évesek lehettünk öcsémmel. Hát nem volt benne elektromos hajtás, még pedálhajtás sem volt benne. Egymást húzigáltuk, mert hogy a fából készült kocsinak az új meghajtása, az egy ilyen madzag meghajtás volt, más szóval, hol én húztam az öcsémet, hol ő engem, de nagyon boldogok voltunk vele, és most is emlékszem arra az izgalomra, amit a karácsony körül átéltünk, amikor édesapám beállított ezzel a karácsonyi ajándékkal. Ajándék volt ez a javából. Ő készítette, a szomszéd bácsi valaki ács volt, rakták össze, tervezték meg az ülőkéjét, a kaszniát, minden dirib darabját, ami ezt az autót autóvá tette a mi számunkra, legalábbis egy fantasztikus nagy értéké. Ma bárki azt mondaná, hogy na hát micsoda primitív jószág, de számunkra ebben az összefüggésben, amikor édesapánk a kreativitását, az elszántságát, az elkötelezettségét, hogy ő igenis karácsonyra a fiainak valami értékes ajándékot szeretne adni, és ezt az értéket nem pénzben mérik, hanem a saját odaszánása által lesz nyilvánvalóvá gyermekei számára. Nos, így volt ez a mi életünkben is akkor, és azóta is így él elevenen bennem. Nos, mindezt azért hoztam példának, mert valahogy ez az ajándéknak a lényege. Végig gondolom, beleérzek, valamilyen módon meglepetésként egy boldog izgalom, hogy vajon eltaláltam, vagy vajon tényleg erre van-e szüksége, és most vonatkoztassunk el a tárgyi ajándékoktól, gondoljunk azokra a támogatásokra, azokra a bíztatásokra, bátorításokra, amikor a másik mellettem élő ember számára válok ajándékká, a melléállásommal, a jelenlétemmel az ő életében, amikor egyszerűen azt mondom ki, és azt képviselem, hogy te nem arra rendeltettél, hogy engem kiszolgáljál, én sem abban teljesedem ki, hogy lesem a te vágyaidat, és azokat beteljesítem, hanem kölcsönösen váljunk ajándékká egymás számára, gazdagítsuk meg egymás életét. És hogy ez egy milyen perspektíva váltást eredményez az ember életében, arról megint csak egy őstörténetet szeretnék bizonyítékként, de lehet, hogy így mondanám inkább, hogy bátorító példaként elmondani, egy őstörténetet, amelyben ez a fajta szemléletváltás fogalmazódik meg. Ebben az őstörténetben egy olyan ember áll előttünk, aki a kor legmagasabb kulturális vívmányait élvezhette. Abban az időben, ahol ő élt, abban a városban, amelyben élhetett, a mai ásatások eredményei alapján is biztosan tudjuk, hogy távfűtés is létezett, hogy valóban ebben az időszámításunk előtt legalább 3000 évvel létrejövő városnak az infrastruktúrája magasan fejlett volt, csatornázott volt, mindenhol hozzáférhetőek voltak azok az infrastruktúrális elemek, amelyekhez mi a modern civilizációt kötjük. Egy szó mint száz, egy olyan városban élhetett, ahol valóban mindene megvolt, és hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy a környező vidékeken még valóban a nomád és bizonytalan hátterű, bizonytalan berendezkedésű, csak a törzsi kapcsolatok alapján működő társadalmak voltak a meghatározóak, akkor ez a városállam, ez valóban mintha paradicsomi állapotokat jelentett volna számára. És ez az ember egyszer csak úgy érzi ott a szíve mélyén, hogy az Isten őt meg akarja ajándékozni. És ebben az érzésben, ami számára egy egészen új életérzés, ebben az érzésben megjelenik számára egy olyan bizonyosság, hogy neki ez az életérzés egyúttal egy küldetést is jelent, és ez a küldetés őt egy ismeretlen, az ő akkori lakóhelyétől körülbelül 2000 kilométerre fekvő föld területre viszi, a mai Palesztina területére, és ott fogja majd a Jóisten őt megajándékozni. Megajándékozni azzal, hogy az a föld majd az övé lesz, és utódai, és itt van a bökkenő, és egyáltalán neki adja, nekik adja, ahol nyilvánvalóan éppen ez hiányzik, vagyis nincs utód, nincsen gyermek, akire mindezt hagyhatná, ha egyáltalán beteljesedik. És Ábrahám, mert hogy róla van szó, ő az a bibliai ősalak, akiről most beszélek, ennek a sok bizonytalanságnak dacára elindul. Elindul keresztül a sivatagi vidékeken, karavánokra pakolja az ő vagyonát, hajtja az állatait, akiket a város körüli mezőkön legeltetett, és ezen a hosszú úton, ami igencsak veszélyes is, és ahol egyszer csak el kell kezdenie sátrakban élni, és a sátrakban élés minden egyéb kényelmetlenségét fölvállalni, ezen a hosszú úton bontakozik ki egy egészen új életsors. Ő lesz Izrael ősatyává, ő lesz ebben a minőségében minden istenhívő ősatyává, és ő lesz az, aki ebben a megajándékozottságában tud aztán újból és újból megerősödni. Minden egyes élethelyzetben, minden egyes megingásában is újból és újból úgy dönt, hogy ő nem akar visszamenni, nem jut eszébe se az, hogy valami fajta módon egy ilyen fajta bizonyosságot keressen, ilyen biztonságot, hanem ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk hitem szerint Pál apostol látásmódjaként ezt az értékelést, hogy bizalomból lakott az idegenben, minthogyha a sajátjában lakott volna, minthogyha az lett volna az, amit megkapott. Hitáltal, bizalomból fogadta el, mert várta az alapokkal bíró várost, a mennyei Jeruzsálemet. És hogy mit jelent ez? Hogyan lett az ajándékozás öröme Ábrahám életének vele járója? Hát úgy, hogy megtanulta, hogy az ajándékozás öröme felülír minden garanciát. Az ajándékozás öröme az a befogadásnak az öröme. Az annak a belső hangnak az örömteli befogadása, mely arról szól, hogy indulj el, és én meg akarlak téged ajándékozni. És én akarok a te ajándékod lenni, és én akarom neked megmutatni, hogy igazán mi az, amire neked szükséged van. És én akarlak téged újból és újból megtámogatni, megerősíteni, melléd állni, és én akarom a te életedet mind azzal ellátni, amire szükséged van ahhoz, hogy tovább lépjél, de nem azzal akarlak megajándékozni, amire szükséged lenne ahhoz, hogy itt végérvényesen megérkezzél, nem. Arra van szükséged, hogy tovább lépjél. Tovább lépjél egészen addig, amíg meg nem érkezel, ahogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben fogalmazza, meg nem érkezel a mennyei alapokkal bíró városba, az égi Jeruzsálembe, ahol minden ajándék beteljesedik, ahol, ahogy a jelenések könyve fogalmaz, Isten lesz minden mindenekben, ahol már nincs több zavaró körülmény, nincs több hiányérzet. És mindezt miért mondom? Azért, mert hogy az életünkben erre a fajta belső dinamikára van szükségünk, arra, hogy megérezzük, hogy mi mindig ajándékra szoruló lények leszünk, életünk első percétől az utolsóig. És hogy ezt az ajándékot a mennyei Atya akarja nékünk megadni, és ebben az megajándékozottságunkban akkor fogunk tudni kiteljesedni, ha nem garanciákat keresünk, és nem megérkezni akarunk végre, és nem bebiztosítani akarjuk, és körbevenni magunkat emberekkel, akik majd kiszolgálnak, és megteszik azt, amit mondunk, hanem ha elindulunk, éppen úgy, mint Ábrahám is, aki elindult Ur-Kasdimból, és ebből az elindulásából ítélve láthatjuk azt, hogy hajlandó volt, igen, bár nem tudta, hogy hova megy, de hajlandó volt az ajándékot befogadni. És így szeretném most ezzel a gondolattal befejezni. Mi, modern emberek, akik annyi mindent létrehoztunk már, egy egészen különleges civilizációt, egy egészen különleges minőségű emberi technikai csoda teljesítményekkel körülbástyázott civilizációt, vajon van-e még érzékenységünk arra, hogy az életünknek az alapvető értékei továbbra is csak és kizárólag az ajándékok útján lesznek a mieink? Van-e még érzékenységünk arra, hogy felfedezzük, ebben a világban nem fogunk megérkezni sohasem? Csak egy következő állomás az, ahol megpihenhetünk, és aztán ahonnan egy újabb ajándék tovább hív bennünket, és meg akar erősíteni, és fel akar készíteni a következő lépésre. De ez nem egy hajsza. Itt nem arról van szó, hogy valaki újból és újból azt akarja, hogy ne nyugodjunk meg sohasem, hanem éppen arról van szó, hogy egyre jobban teljesedik ki az életünk ezekkel az ajándékokkal. Egyre több minden épül belénk, egyre gazdagabban, árnyaltabban látjuk ezt a világot, és benne magunkat is, és éppen ezáltal egyre gazdagabban és egyre árnyaltabban tudunk mi magunk is ajándékká válni mások számára. Ez az a csoda, amely az életünkben megkészítetett. És ennek kapcsán kell most végül döntést hoznunk. Mely örömre vágyakozunk? Melyik öröm motivációjának engedünk? A zsákmányszerzés örömének, amely hódítani és magához láncolni akar, területeket akar, magához ragadni akar, kontrollálni akar, hatalmat akar? Ez kell nekünk. Ha ezen az úton járunk, akkor csak tönkre teszünk, és tönkre megyünk magunk is. Ha viszont készek vagyunk, képesek vagyunk, hajlandóak vagyunk az ajándékozás örömét elfogadni, ebben kiteljesedni, megnyugodni, megbékélni, akkor fogjuk megtapasztalni, hogy tulajdonképpen az életünknek ez az igazi küldetése. Miközben önző, magunk körül forgolódó gondolatainkat egyre inkább átprogramozzuk, és a mennyei Atya ajándékainak befogadása révén magunk is másokat ajándékozó emberekké válunk, megérezzük, megértjük, mennyi görcs hullik le rólunk, és mennyire megerősödik bennünk az a belső bizonyosság, hogy nem kell nekünk senkitől semmit elvenni, mert minden lényeges dolgot úgyis megkapunk ajándékként ingyen. Én kívánom hát magamnak és mindannyiunknak, hogy az a fajta szomorú tapasztalat, amelyet a közmondás így fogalmaz meg, hogy ember embernek farkasa, a mi életünkben ne következzen be, vagy legalábbis legyen esélyünk arra, hogy ebből a fajta programból kilépve egy másik csodálatos lehetőséget tudjunk magunkévá tenni, hogy ember embernek ajándékává válhat. Én kívánom, hogy így legyen, és ennek örömében tudjunk kiteljesedni mindannyian. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották. dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Krisztus példázatai. Barátok a hamis mammonból. Lukács evangéliuma 16. fejezet, az 1-től a 9. versig.

Krisztus első eljövetelekor a világ már nagyon eltávolodott Istentől. Az embereket jobban érdekelte a mulandó, mint az örökkévaló, és fontosabbnak tartották a jelen dolgait, mint a jövőt. Az ábránt képeket valóságnak, a valóságot pedig ábránt képeknek látták. Nem fogták fel hitben a láthatatlan világot. Sátán az élet dolgait nagyon érdekesnek és vonzónak mutatta be, és kísértéseivel rabul ejtette az embert.

Krisztus azért jött, hogy ezt az értékrendet megváltoztassa. Meg akarta törni az embereket elvakító és behálózó varást. Tanításában igyekezett hidat verni a menny és a föld követelményei között, hogy az emberek figyelmét a jelenből a jövőbe irányítsa. Arra szólította őket, hogy a mulandó dolgok hajszolása helyett készüljenek az örökké valóságra. Vala egy gazdag ember, mondta, kinek vala egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. A gazdag ember minden vagyonát e szolgájára bízta, de a szolga nem volt becsületes, és ura rájött arra, hogy rendszeresen meglopja. A gazdag ember elhatározta, hogy elbocsátja szolgáját, és maga elé rendelte, hogy elszámoltassa. Mit hallok felőled? Kérdezte. Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. A sáfárnak, tudva, hogy elbocsátják, három választása volt. Dolgozik, koldul vagy éhezik. És ezt mondta magában. Mit míveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hívatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondta néki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-et. Azután mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. A hűtlen szolga másokat is becstelenségbe vitt. Az ő javukra megkárosította urát, és az adósok ennek elfogadásával elkötelezték magukat arra, hogy barátjukként befogadják otthonukba. És dicséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. E földies ember megdicsérte megkárosítója éles eszűségét. A gazdag ember dicsérete azonban nem Isten dicsérete volt. Krisztus nem dicsérte meg a hűtlen sáfárt, csak e jól ismert esetet kihasználva szemléltette azt a leckét, amelyre meg akarta tanítani hallgatóit. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, mondta, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. A farizeusok kifogásolták, hogy a megváltó a vámszedők és bűnösök közé vegyül. Krisztusnak azonban nem csökkent e bűnösök iránti érdeklődése. Továbbra is munkálkodott értük. Látta, hogy foglalkozásuk sodorta őket kísértések közé. Körülvették őket a bűn csábításai. Az első rossz lépést könnyű volt megtenni. A nagyobb becstelenségekhez és bűncselekményekhez vezető út pedig meredek lejtő volt. Krisztus minden eszközzel igyekezett megnyerni őket a magasabb céloknak és nemesebb elveknek. Ez a szándék vezette, amikor elmondta a hűtlen sáfárról szóló történetet.

A példázatban bemutatott eset megtörtént a vámszedők között, és a vámszedők magukra ismertek a példázatban. Megragadta figyelmüket, és saját becstelen életük rajzából tanulva, sokan megértették a példázatban rejlő igazságot. Krisztus tulajdonképpen a tanítványoknak mondta el a példázatot. Elsőként ők kapták az igazság kovászát, és nekik kellett megismertetni másokkal. Krisztusnak sok olyan tanítása volt, amelyet a tanítványok először nem értettek, és sokszor úgy tűnt, hogy ezek a tanítások már-már feledésbe merülnek. A Szentlélek befolyására azonban a tanítványok később tisztán visszaemlékeztek ezekre az igazságokra, és eleven erővel tolmácsolták őket a gyülekezethez csatlakozó új hívőknek. A megváltó a farizeusokhoz is szólt. Nem adta fel a reményt, hogy rájuk is hatni tud szavaival. Sok farizeus szívében már ott élt a mélységes meggyőződés, és amikor az igazság hallása közben a Szentlélek érintette szívüket, sokan közülük Krisztus hívei lettek. A farizeusok megpróbálták Krisztust rossz hírbe hozni, azzal a váddal, hogy a vámszedők és bűnösök közé vegyül. E példázatban Krisztus a dorgálást visszafordította a vádolókra. A jelenetet, amelyről közismert volt, hogy a vámszedők között játszódott le, a farizeusok elé tárta egyrészt, hogy rávilágítson eljárásukra, másrészt, hogy megmutassa hibáik helyrehozásának egyetlen útját. A hűtlen szolgára ura azért bízta vagyonát, hogy jótékony célra fordítsa. Ő azonban saját magára költötte. Ez a vád Izraelnek szólt. Isten kiválasztotta Ábrahám magvát. Erős karral kiszabadította az egyiptomi szolgaságból, és szent igazságok őrzőjévé tette a világ áldására. Reá bízta az élő kinyilatkoztatásokat, hogy tolmácsolja a világosságot másoknak. De Isten sáfárai ezeket az ajándékokat a maguk gazdagítására és dicsőségére használták. Az öntelt, önigazult farizeusok hűtlenül kezelték a javakat, amelyeket Isten azért adott nekik, hogy az ő dicsőségére használják. A példázatbeli szolga nem gondoskodott jövőjéről. A javakat, amelyekkel másoknak kellett volna szolgálnia, csak ő élvezte. Csak a jelenre gondolt. A sáfárság elvesztése esetén semmit sem mondhat magáénak. De gazdája vagyona még kezében volt. Elhatározta, hogy e vagyonnal bebiztosítja magát a jövő nélkülözései ellen. Ezért más program szerint kellett cselekednie. Ha másoknak ad, ahelyett, hogy magának gyűjtene, barátokat szerezhet, akik befogadják, amikor gazdája kidobja. Ez vonatkozott a farizeusokra is. Várható volt, hogy megfosztják őket a sáfárságtól, és előre kellett gondoskodniuk jövőjükről. Csak mások javának keresésével használhattak önmaguknak. Csak Isten ajándékainak osztogatásával gondoskodhattak örök sorsukról.

A példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket. Hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyekről és árvákról, segítenünk a lesújtottakon és elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényűzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az élet szükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók, közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat. Lukács 12.33, 1 Timóteus 6.18, Lukács 14.13. Megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad,

Márk 16:15. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei?

Ó jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra és telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetekre, vágyaik kielégítésére, mértéktelenül drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel és halállal viaskodnak. Tömegek pusztulnak el úgy, hogy nincs, aki szánakozna rajtuk, vagy részvéttel hajolna feléjük. Az emberek meglopják Istent. Javaik önző felhasználásával megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna reá. Hűtlenül kezelik az Isten által rájuk bízott javakat. Az Úr kijelenti: ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Nosza immár ti gazdagok, gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat moly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Dőzsöltetek e földön, és dobzódtatok. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Malakiás 3:5-8-9. Jakab 5:1-3-ig. 5:4. Mindenkinek vissza kell adnia a reábízott javakat. A felhalmozott vagyon semmit sem ér a végítélet napján. Nem lesz semmi, amit az ember magáénak mondhat. Aki életét földi kincsek gyűjtésével tölti, nem olyan bölcs és gondos, mint a hűtlen sáfár, és kevésbé törődik örökké való sorsával, mint a hűtlen sáfár földi érdekeivel. A világosságnak ezek az állítólagos követői nem olyan bölcsek, mint e világ fiai. Róluk mondta a próféta, amikor látomást látott az ítélet napjáról. Odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Ézsaiás 2:20-21. Isten, Krisztus és az angyalok mind szolgálnak a lesújtott, szenvedő, bűnös embernek. Szenteljétek ti is magatokat erre a munkára. Használjátok Isten ajándékait erre

célra. Akkor mennyei lények lesznek társaitok. Szívetek együtt dobban az ő szívükkel. Jellemetek hasonló lesz az ő jellemükhöz. Az örök hajlékok elakói nem lesznek idegenek nektek. Amikor a földi dolgok elmúlnak, a menny kapuinak őrei szívesen fogadnak titeket. A mások áldására fordított javak visszatérülnek. Sok jót lehet tenni a gazdagsággal, ha helyesen használjuk.

0: aki Krisztus életprogramját követi, látni fogja Isten országában azokat, akikért a földön dolgozott és áldozott. A megváltottak hálásan emlékeznek azokra, akik megmentésükben közreműködtek. A menny különösképpen értékes lesz azoknak, akik híven végezték a lélekmentés munkáját. A példázat tanítása mindenkinek szól. Mindenki felelősséggel tartozik a Krisztus által kapott ajándékokért. Az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Az Úr azt akarja, hogy tolmácsoljuk másoknak azt, amit az örök és láthatatlan lények közölnek velünk. Évről évre milliók és milliók távoznak az élők sorából, anélkül, hogy bárki is figyelmeztette és megmentette volna őket. Tarka életünk minden órájában alkalom kínálkozik emberek figyelmeztetésére és mentésére. Ezek az alkalmak jönnek és elmúlnak. Isten azt akarja, hogy a legjobban gyümölcsöztessük őket. Múlnak a napok, a hetek, a hónapok, és újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk végzéséhez. Még legfeljebb néhány év, és a hang, amely elől nem térhetünk ki, így szól. Adj számot a te sáfárságodról. Krisztus azt akarja, hogy mindenki mérlegre tegye lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örök kincseket, az életet, igazságot, mennyet és a lelkek megváltásán érzett krisztusi örömet, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna, a másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és másokét, amely örökké tart. Tegyük mérlegre az ideig valót és az örökké valót. És miközben mérlegelünk, Krisztus így szól. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Márk 8.36. Isten azt szeretné, ha a mennyeit választanánk, és nem a földit. Lehetőséget nyújt arra, hogy értékeinket mennyei kincsekbe fektessük. Legnemesebb céljaink elérésére, legdrágább kincsünk megőrzésére bátorít. Ezt mondja, drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. Ézsaiás 13.12. Amikor a molyette és rozsdamarta gazdagság semmivé lesz, Krisztus követői élvezhetik a mennyei kincseket, a romolhatatlan gazdagságot. Az egész világ barátságánál többet ér Krisztus megváltottainak barátsága. A legpompásabb földi palotához való jogcímnél többet ér, hogy jogunk lehet a mennyei hajlékokhoz, amelyeket Urunk készít. Ezért távozott a földről. Minden földi dicsőítésnél többet érnek azok a szavak, amelyeket megváltónk intéz hűséges szolgáihoz. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Máté 25.34. A javaikat tékozlóknak Krisztus még most alkalmat ad a maradandó gazdagság megszerzésére. Ezt mondja, adjatok, néktek is adatik. Szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak. Elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Lukács 6.38, 12.33. 1 Timóteus 6.17-19-ig. Hadd menjen vagyonod előtted a mennybe. Halmozd fel kincseid Isten trónjánál. Szerez jogot Krisztus kimeríthetetlen gazdagságához.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Ki az én fele barátom? Lukács evangéliuma 10. fejezet, a 25-től a 37. versig. A zsidók között a ki az én fele barátom kérdés véget nem érő vitát indított el. A pogányokat és a samaritánusokat illetően semmi kétségük nem volt. A pogány és a samaritánus idegen és ellenség volt. De hol van a határ saját népüknél és a társadalom különböző osztályainál? A papok, a rabbik, a vének ceremóniákat ceremóniákra halmoztak, hogy megtisztítsák magukat. Kit tartsanak ezek az emberek fele barátjuknak? Ha a tudatlan és felszínes tömeggel érintkeznek, tanították, sok szenny rakódhat rájuk, amelyet csak fáradtságos munkával lehet eltávolítani. Fele barátjuk-e vajon a tisztátalan is? Erre a kérdésre válaszolt Krisztus az irgalmas samaritánusról szóló példázatában. Krisztus megmutatta, hogy nem csak az az ember fele barátunk, aki a mi hitünket vallja. Ebben a kérdésben nincs faj, szín, sem osztálykülönbség. Fele barátunk mindenki, akinek szüksége van segítségünkre. Fele barátunk mindenki, akit az ellenség megsebzett és összezúzott. Mindenki fele barátunk, aki Isten tulajdona. Az irgalmas samaritánus példázatának elmondására egy törvénytudó kérdése késztette Krisztust. A megváltó tanított, és egy törvénytudó felkele kísértvén őt és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A farizeusok bíztatták a törvénytudót e kérdés felvetésére, mert remélték, hogy Krisztust saját szavaival törbe ejthetik, és türelmetlenül várták válaszát. A megváltó azonban nem bocsátkozott vitába. Magától a kérdezőtől akart választ kapni. A törvényben mi van megírva? Kérdezte. Mint olvasod? A zsidók még mindig azzal vádolták Jézust, hogy nem tulajdonít nagy fontosságot a Sínai hegyen adott törvénynek. De ő az üdvösség kérdésénél éppen az Isten parancsolatai megtartását vetette fel. A törvénytudó így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Jól feleltél, mondta Krisztus, ezt cselekedd és élsz.

A törvénytudó nem volt megelégedve a farizeusok magatartásával és cselekedeteivel. Tanulmányozta a Szentírást, mert meg akarta ismerni mondani valóját. Mélységesen érdekelte ez a kérdés, és őszintén kérdezte, mit cselekedjem. Válaszában, amelyben meghatározta a törvény követelményeit, figyelmen kívül hagyta a ceremoniális és rituális előírások tömkelegét. Ezeknek nem tulajdonított fontosságot. Csak azt a két nagy elvet nevezte meg, amelytől függ az egész törvény és a próféták. Máté 22.40. E válasz megdicsérése előnyösen befolyásolta a megváltó ügyét a rabbiknál. Nem ítélhették el annak szentesítéséért, amit egy törvénytudó is megerősített. Ezt cselekedd és élsz, mondta Krisztus. Tanításában a törvényt mindig Istentől származó kerek egészként mutatta be, tanúsítva, hogy lehetetlen megtartani az egyik előírást és áthágni a másikat, mert ugyanaz az elv vonul végig az egészen. Az ember sorsát az egész törvény iránti engedelmessége határozza meg. Krisztus tudta, hogy senki sem képes a maga erejéből engedelmeskedni a törvénynek. A törvénytudót alaposabb és igényesebb kutatásra akarta késztetni, hogy megtalálja az igazságot. Csak Krisztus erejének és kegyelmének elfogadásával tudjuk megtartani a törvényt. Csak az engesztelő áldozatba vetett hit teszi képessé az elbukott embert arra, hogy szeresse Istent teljes szívével, fele barátait pedig úgy, mint saját magát. A törvénytudó tudatában volt annak, hogy nem tartotta meg sem az első négy parancsolatot, sem pedig a többi hatot. Krisztus fürkésző kérdésének súlya alatt bűnösnek érezte magát, de bűnei megvallása helyett igazolni próbálta őket. Az igazság elismerése helyett azt igyekezett bebizonyítani, hogy milyen nehéz a parancsolatokat megtartani. Azt remélte, hogy ezzel elhárítja az ítéletet, és sikerül igazolnia magát a nép előtt. A megváltó szavaiból kitűnt, hogy a törvénytudó kérdésére semmi szükség nem volt, hiszen maga is meg tudta válaszolni. De a törvénytudó egy másik kérdést is feltett. Ki az én fele barátom? Krisztus most sem engedte magát vitába keverni. A kérdésre egy történettel válaszolt, amely még élénken élt hallgatói emlékezetében. Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, mondta, és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének és otthagyják félholtan. A Jeruzsálemből Jerikóba tartó embernek Júdea pusztáján is át kellett haladnia. Az út kietlen, sziklás, rablók háborgatta hegyszoroson vezetett át, amely gyakran volt erőszakos cselekmények színhelye. A példázatbeli utast itt támadták meg. Minden értékétől megfosztották, és félholtan az útszélen hagyták. Amint így feküdt, egy pap jött az úton. Látta a megsebesített, összezúzott, vérében fetrengő embert, de nem segített rajta, hanem elkerülé. Ezután megjelent egy lévita. Kíváncsi volt, hogy mi történt, ezért megállt és megnézte a szenvedőt. Tudta, hogy mit kellene tennie, de az kellemetlen feladat lett volna. Kívánta, hogy bárcsak ne jött volna arra, és ne látta volna meg a megsebzett embert. Meggyőzte magát, hogy az ügy nem tartozik rá, és ő is elkerülé. Egy arra elhaladó samaritánus azonban, meglátva a szenvedőt, elvégezte azt a munkát, amire a többiek nem voltak hajlandók. Jó indulattal és kedvesen segített a megsebzett emberen. Mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára,
Vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé neki. Másnap pedig elmenőben, két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondané ki. Viselj gondot, Reá, és valamit ezen fölül Reá költesz, én, mikor visszatérek, megadom néked.

mind a pap, mind a lévita vallásos embernek tartotta magát. A samaritánus pedig arról tett bizonyságot, hogy igazán megtért. Neki sem volt kellemesebb az a munka, mint a papnak és a lévitának, de lelkülete és cselekedete azt bizonyította, hogy a menny a szívében él. E tanítással Krisztus félreérthetetlenül és meggyőzően bemutatta a törvény elveit, tanúsítva hallgatóinak, hogy elmulasztották megvalósítani ezeket az elveket. Szavai olyan világosak és súlyosak voltak, hogy a hallgatók nem tudtak akadékoskodni. A törvénytudó a tanításban semmi megbírálhatót nem talált. Krisztussal szembeni előítélete eloszlott. A nemzetében élő idegenkedést azonban nem győzte le egészen, és ezért nem tudott név szerint elismeréssel adózni a samaritánusnak. Krisztus kérdésére, e három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett, így válaszolt. Az, aki könyörült rajta. Mondd azért néki Jézus, eredj el, és te is akképpen cselekedjél. Légy ugyanilyen kedves, melegszívű a nyomorultakhoz. Ezzel mutatod meg, hogy megtartod az egész törvényt. A zsidók és a samaritánusok közötti nagy vallási ellentét az igaz Isten tiszteletről vallott eltérő nézetükben rejlett. A farizeusok semmi jót nem mondtak a samaritánusokról. Inkább a legelkeseredettebb átkukat szórták rájuk. Olyan nagy volt az ellenszenv a zsidók és a samaritánusok között, hogy a samaritánus asszony furcsálta, amikor Krisztus vizet kért tőle. Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem? Kérdezte, aki samáriai asszony vagyok. Mert a zsidók, tette hozzá az evangélista, nem barátkoznak a samáriaiakkal. János 4.9. Amikor a zsidók, telve gyilkos gyűlölettel, rátámadtak Krisztusra a templomban, hogy megkövezzék, jobb szavakat nem találtak gyűlöletük kifejezésére. Nem jól mondjuk én mi, hogy te samaritánus vagy és ördög van benned? János 8.48. A pap és a lévita nem végezte el azt a szolgálatot, amelyet az Úr meghagyott nekik. Honfitársukon egy gyűlölt és megvetett samaritánus segített. A samaritánus teljesítette a parancsot, szerest fele barátodat, mint magadat, tanúsítva, hogy igazabb, mint elítélői. Élete kockáztatásával, testvérként ellátta a megsebzett embert. A samaritánus Krisztust ábrázolja. Megváltónk olyan szeretetet tanúsított irántunk, amilyenre az ember soha nem lenne képes. Amikor összezúzva haldokoltunk, megszánt minket. Nem került el, és nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül elpusztuljunk. Nem maradt ott, szent, boldog otthonában, ahol a mennyei sereg szeretetét élvezte. Meglátta súlyos ínségünket. Magáévá tette ügyünket, és azonosult az emberiség érdekeivel. Meghalt, hogy megmentse ellenségeit. Imádkozott gyilkosaiért. Saját példájára hivatkozva mondja követőinek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János 15.17, 15.34. A pap és a lévita a templomból jöttek, ahol részt vettek az Isten tiszteleten. A templom szertartásait Isten rendelte el. E szertartások végzése nagy, magasztos és megtisztelő kiváltság volt. A pap és a lévita rangon alulinak tartották, hogy az útszélen heverő, ismeretlen szenvedőnek szolgáljanak. Isten áldást akart küldeni általuk egy embertársuknak, de ők elszalasztották ezt a különleges alkalmat.

ma is sokan követnek el hasonló hibát. Feladataikat két külön csoportba osztják. Az egyik nagy dolgokból áll, amelyeket Isten törvénye szabályoz. A másik úgynevezett apróságokból, amelyekben nem érvényesítik a szerest fele barátodat, mint ten magadat parancsot. Hangulatuk dönti el, hogy mit tegyenek. Ezért jellemük eltorzul, és Krisztus vallását hamis színben tüntetik fel. Sokan méltóságon alulinak tartják, hogy segítsenek a szenvedő emberen. Érzéketlenül és megvetéssel nézik azokat, akik megrontották lelkük templomát. Mások egyéb indítékokból mellőzik a szegényt. Azt gondolják, hogy valamilyen értékes vállalkozás támogatásával Isten ügyét viszik előre. Úgy érzik, hogy olyan nagyszerű feladatot teljesítenek, amelyet nem lehet a szűkölködők és lesújtottak miatt abba hagyni. Állítólagos nagy feladatuk végzése közben esetleg még sanyargatják is a szegényeket. Megfosztva őket jogaiktól, vagy semmibe véve problémáikat, nehéz körülményeket teremtenek számukra. Mindezt jogosnak érzik, hiszen véleményük szerint Krisztus ügyét viszik előbbre. Sokan elnézik testvéreik vagy fele barátaik mostoha körülményeit, anélkül, hogy segítenének rajtuk. Azt gondolják, hogy kereszténységük megvallásával ridegen és önzőn is Krisztust képviselik. Krisztusnak e névleges szolgái valójában nem az Úr munkatársai. Isten szeretetéről, amelyet sugározniuk kellene, alig-alig kapnak némi fogalmat embertársaik. Miattuk nem indul sok szív hálára Isten iránt, és sok ajakról miattuk nem hangzik magasztaló ének. Megfosztják Istent a neki járó tisztelettől, és azoktól a lelkektől, akikért Krisztus meghalt, akiket szeretne bevinni országába, és maga mellett látni az örökké valóságban. Isten igazságának alig van hatása a világra, pedig nagy befolyást kellene árasztania életünk által. Hitvallásból nagyon sok van, de kevés tartalommal. Mondhatjuk, hogy követjük Krisztust, és állíthatjuk, hogy hiszünk Isten szavának minden igazságában, de ez nem sokat használ fele barátainknak, ha vallásos meggyőződésünket nem tükrözi mindennapi életünk. Hitvallásunkkal, ha még úgy hangoztatjuk is, nem mentünk meg senkit, sem magunkat, sem embertársainkat, ha nem vagyunk igazán keresztények. A jó példából minden hitvallásnál több áldást merít a világ. Önző élettel nem lehet Isten ügyét szolgálni. Isten ügye az elnyomottak és szegények ügye. Krisztus állítólagos követőinek szívéből hiányzik Krisztus együttérző szeretete. Jobban kellene szeretnünk azokat, akikben Krisztus olyan nagy értéket látott, hogy életét adta üdvösségükért. Ezek a lelkek drágák. Minden áldozatnál felmérhetetlenül drágábbak. Ha megfeszítjük minden erőnket egy fontosnak ítélt feladat teljesítésére, de elhanyagoljuk a szűkölködőt, vagy megfosztjuk az idegent jogaitól, szolgálatunkat Isten nem hagyja jóvá. A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő cselekvő alapelv, Krisztus jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása jellemünkben és cselekedeteinkben. Az evangélium elveit életünk semmilyen területétől sem lehet elvonatkoztatni. A keresztény embernek minden élethelyzetében Krisztust kell bemutatnia. Az Istenfélelem alapja a szeretet. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármi legyen is hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét.

Ez a lelkület nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének szívünkben kell élnie. Amikor énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is árad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen. Amikor a menny nap fénye szívét betölti, s ez arcáról is sugárzik. Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a szeretet. Ha szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, azokat is szeretjük, akikért Krisztus meghalt. Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha nem ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem trónján ül, együtt van mind az isteni, mind az emberi. Ha közösségre lépünk Krisztussal, a szeretet láncának aranylánc szemei egybe kapcsolnak embertársainkkal. Akkor krisztusi szánalmat és könyörületet tanúsítunk. Akkor nem várjuk meg, amíg a szegényeket és nyomorultakat elénk hozzák. Akkor nem kell a mások fájdalma iránti szánalmat kicsikarni belőlünk, mert olyan természetességgel fogunk szolgálni a nélkülözőknek és szenvedőknek, mint ahogy Krisztus széllyel járt jót tévén. Apostolok cselekedetei 10.38. Ahol szeretet és együttérzés ébred, ahol valaki a másik ember felé fordul, hogy felemelje és áldást hintsen reá, ott Isten lelke munkálkodik. Tudatlan pogányok, akik nem ismerik Isten írott törvényét, és nem hallották Krisztus nevét sem, jó indulatot tanúsítanak szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával megvédik őket. Tetteik mennyei befolyásról tanúskodnak. A Szentlélek krisztusi irgalmat plántált e bárdolatlan emberek szívébe, természetüket és neveltetésüket meghazudtoló rokonszenvre indítva őket. A világosság, amely eljött volt már a világba, és megvilágosít minden embert, bevilágít lelkükbe, és ez a világosság, ha figyelnek rá, elvezeti őket Isten országába. János 1.9. Az elesettek felemelésével, a lesújtottak megvigasztalásával a menny megdicsőül. Ezt a munkát azok végzik, akiknek szívében Krisztus lakik. Krisztus vallása mindig áldást áraszt. Ahova eljut, mindenütt fény jár a nyomában. Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer el. Ő az egész emberiség alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden ajtaját, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete olyan széles, olyan mély, olyan teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán vonzó köréből azokat a nyomorultakat, akiket a kísértő megtévesztett csalásaival. Isten trónjához emeli őket, ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez. Krisztusban nincs zsidó sem görög, nincs rabszolga sem szabad. Krisztus drága vére mindenkit egyé kovácsol. Galata 3.28, Efézus 2.13.

a szenvedő emberiség kiáltását, minden valláskülönbséget félretéve meg kell hallanunk. Ahol a valláskülönbség keserű érzéseket kelt, személyes szolgálattal sok jót tehetünk. A szeretettel végzett szolgálat eloszlatja az előítéletet, és lelkeket nyer meg Istennek. Viseljük szívünkön mások fájdalmát, nehézségét, baját. Osztozzunk nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények örömében és gondjában. Ingyen vettétek, mondja Krisztus, ingyen adjátok. Máté 10:8. Környezetünkben élnek nyomorult, megpróbált emberek, akiknek szükségük van megértő szavakra és tettekre. Mindenütt vannak özvegyek, akik segítségre és együttérzésre szorulnak. Árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi követőit. Nagyon sokszor érzéketlenül elmegyünk mellettük. Lehet, hogy kopottak, faragatlanok, és látszólag semmi kedves vonás nincs bennük. Akkor is Isten tulajdonai. Áron vette meg őket, és épp oly értékesek szemében, mint mi. Ők is Isten nagy családjához tartoznak, és a keresztények Isten sáfáraiként felelősek értük. Vérüket a te kezedből kívánom meg, mondja Isten. A legnagyobb veszedelem a bűn. A mi feladatunk, hogy megszánjuk a bűnöst és segítsünk rajta. De nem lehet mindenkihez egyformán közeledni. Sokan elrejtik lelki éhségüket. Szíves szavakkal és tettekkel nagy segítséget nyújthatunk nekik. Mások nem is tudnak a saját nyomorukról. Nem ébrednek rá lelkük szörnyű ínségére. Tömegek olyan mélyre süllyedtek a bűnben, hogy elvesztették az örök valóságok iránti érzéküket. Isten képmása teljesen megfakult bennük, és aligha tudnak az üdvösségről. Istenben nem hisznek, emberben nem bíznak. Sokan csak önzetlen jó indulattal közelíthetők meg. Először fizikai szükségleteiket kell kielégíteni. Gondoskodjunk táplálékukról, tisztaságukról és tisztességes öltözetükről. Ha látják az önzetlen szeretet tanújelét, könnyebben tudnak hinni Krisztus szeretetében. Sok tévejgő szégyenkezik, és érzi, hogy nem okos dolog az, amit csinál. Saját hibái és bajai láttán már-már kétségbe esik. Ne kerüljük el őket. Az árral szemben úszót az áramlás teljes erővel visszafelé sodorja. Nyújtsunk segítő kezet neki, miként Krisztus nyúlt egykor a süllyedő Péter után. Biztató szavakkal próbáljunk benne hitet és szeretetet ébreszteni. Lelkileg beteg testvérednek szüksége van rád, mint ahogy te is igényelted a testvéri szeretetet. Hallania kell olyan ember tapasztalatát, aki épp oly gyönge volt, mint ő most, aki meg tudja érteni és segíteni tud rajta. Saját gyengeségünk tudata tegyen készségessé a súlyos bajban sínylődő fele barátunk megsegítésére. Soha se menjünk el egyetlen szenvedő lélek mellett sem anélkül, hogy ne vigasztalnánk úgy, ahogy Isten vigasztalt minket. Krisztussal, az élő megváltóval való személyes kapcsolat képessé teszi az ember értelmét, szívét és lelkét alacsonyabb rendű lénye legyőzésére. Beszélj a tévejgőnek arról a mindenható kézről, amely támogatja, Krisztus végtelen jóságáról, amellyel könyörül rajta. Nem elég azt hinnie, hogy van törvény és korlát, amely nem szánakozik, és nem hallja meg a segélykiáltást. Szüksége van melegkész szorításra, szerető szívre, amelyben bízhat. Tartsd ébren benne azt a tudatot, hogy Isten mindig mellette van, és szánó szeretettel figyeli. Hívd fel figyelmét az Atya szívére, amely bánkódik a bűn miatt. Az Atya kezére, amelyet most is felé nyújt.
az Atya hangjára, amely ezt mondja: fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Ézsaiás 27:5. Ebben a munkában láthatatlan társaid vannak. A menny angyalai álltak a samaritánus mellett is, aki a megsebzett idegent felkarolta. Mennyei angyalok állnak mindazok mellett, akik embertársaik megsegítésével szolgálnak Istennek. Maga Krisztus is együttműködik veled. Ő a megváltó. Ha az ő irányításával munkálkodsz, nagyszerű eredmények tanúja leszel. E munkában tanúsított odaadásodon nem csak mások sorsa, hanem a te örök életed is múlik. Krisztus felemeli mindazokat, akik vágynak a vele való közösségre, akik vágyakoznak egyé lenni vele, miként ő is egy az Atyával. Engedi, hogy meglássuk és érezzük mások szenvedéseit, mert meg akar szabadítani az önzéstől. A maga jellemének vonásait, könyörületét, kedvességét és szeretetét akarja kialakítani bennünk. Ha engedjük, hogy munkálkodjék szívünkben, iskolájának tanulóiként felkészülünk a mennyei életre. Ha elutasítjuk, nem tud minket tanítani, és saját döntésünk alapján örökre elszakadunk tőle. Ha parancsolataimat megtartod, mondja az Úr, ki s bejárást engedek néked ez itt állók, a trónját körülvevő angyalok között. Zakariás 3:7. Ha részt veszünk a mennyei lények munkájában a földön, alkalmassá válunk társaságukra a mennyben is. Az üdvösség örököseinek szolgálatára elküldött szolgáló lelkek, az angyalok köszöntik a mennyben azt az embert, aki a földön nem azért élt, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Zsidók 1:14, Máté 20:28. Ebben az áldott közösségben, örökké tartó örömünkre meg fogjuk érteni, hogy mi mindent rejt magában ez a kérdés: ki az én fele barátom?

Bátorító üzenet azoknak, akik irgalmasok és segítőkészek. Korunkban félelmetesen megsokasodott a gonoszság. Nincs sehol sem biztonság. Vannak emberek, akik nem méltók az ember névre, mert nem ismerik az irgalmat és szörnyűségeket követnek el. Naponta halljuk a hírekben, olvassuk az újságban, vagy pedig saját szemünkkel látjuk, amiről Pál apostol a Timóteushoz írott második levelében ír, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek szeretet nélkül valók, kegyetlenek és a jónak nem kedvelői. Sajnos a bűn következményeképpen, természetünknél fogva, ridegek, szeretetlenek, irgalmatlanok vagyunk. A mindenható Isten, aki a szeretet és az irgalom Istene, bánkódik és fáj neki, ha látja a durva, erőszakos és kíméletlen cselekedeteket, amit az emberek Sátán befolyására elkövetnek. Elítéli azokat, akik irgalmatlanok és rosszul bánnak másokkal, gyűlöli az igazságtalanságot és a kizsákmányolást. A Szentírásban nagyon sokszor olvashatunk arról, hogy milyen kegyelmes a mi Urunk, akinek könyörületessége, irgalma megingathatatlan és örök, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Leghőbb vágya, hogy az emberiség szenvedéseit enyhítse, és a bűn okozta sebeit gyógyítsa. Nem úgy bánik velünk, mint ahogy megérdemelnénk. Nem kérdezi, méltók vagyunk-e szeretetére, hanem megkönyörül rajtunk, és ránk árasztja jóságának gazdagságát. Nagyon szépen fogalmazza meg a Talmud, hogy mit jelent Isten irgalma és kegyelme számunkra. Az Isten irgalmas, mielőtt bűnt követel az ember, és ugyanaz az irgalmas és kegyelmes Isten marad, miután vétkezett az ember. Nem siet a bűnöst megbüntetni, hanem alkalmazni.

De mit jelent irgalmasnak lenni? Tulajdonképpen könyörületességet, szánalmat, kegyelmet, hosszú tűrést, segítőkészséget, szeretet gyakorlását az érdemtelen iránt és jó akaratot jelent. Amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az, írja Bölcs Salamon a Példabeszédek könyvében. Az élet országútján nagyon sokféle emberrel találkozunk, akik segítségünkre várnak. A kérdés, van-e szemünk, hogy meglássuk, hol van ránk szükség? Vagy csak rohanunk, mert nincs időnk, nincs bátorságunk, nincs pénzünk, hogy segítsünk a rászorulón? Aki már tapasztalta Isten kegyelmét, az nem tud részvétlenül elhaladni a másik mellett. Az irgalmas szemű ember áldásban részesül, olvashatjuk a Példabeszédek könyve 22. fejezetében. Ha kérjük Istent, hogy nyissa meg szemünket, akkor mindig találni fogunk valakit a környezetünkben, aki a segítségünkre vár. Keressük, hol van szüksége egy kis időre, részvétre, egy kis beszélgetésre, gondoskodásra. Nagyon sok a magányosan élő, aki után nem érdeklődik senki, nincs kivel megosztani gondját, problémáját és megértésre vár. Mások talán külsőjük miatt érzik magukat szerencsétlennek, ezért visszahúzódnak, csüggettek, és milyen jó lesne nekik a kedvesség, a barátságos magatartás. A beteg ember számára enyhülést jelenthet, ha meglátogatjuk. Segítünk a ház körül, viszünk néhány szál virágot, vagy valami kis apró kedvességet. Lehetne sorolni tovább azokat a lehetőségeket és alkalmakat, amit meg kell látnunk környezetünkben,

Szálljunk magunkba és gyakoroljunk irgalmasságot. Legyünk könyörületesek azok iránt, akik szenvednek. Ne haladjunk el érzéketlenül a rászoruló mellett, hanem vessük le az előítéletet, és segítsünk lehetőségeink szerint, amint arra alkalom adódik, hiszen Isten kegyelméből élünk mindnyájan. Az Úr Jézus a hegyi beszédében a boldog élet titkára világított rá, amikor azt mondta, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Olyan boldogság ez, amely már itt a földön a miénk lehet, nem csak a jelenre szól, hanem érvényben lesz a jövőben is. Jézus minden tettével azt támasztotta alá, hogy szereti az embert, könyörületességre indult, és szánakozott a betegeken, az éhező sokaságon, a bűn fogságában vergődőn. Együttérzése nem csupán szavakkal kifejezett sajnálkozás volt, hanem tettével bizonyította segíteni kész szeretetét és irgalmát. A szó legnemesebb értelmében az ég és föld ura szolgált teremtményeinek. Megváltunk, megszánt minket, nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül elpusztuljunk. Meghalt, hogy megmentsen Sátán hatalmától. Ha irgalmasságot gyakorlunk mások iránt, akkor az ítéletben hozzánk is irgalmasok lesznek. Ha viszont könyörtelenek, szeretetlenek vagyunk, ne várjuk, hogy hozzánk irgalmasok legyenek. Erről ír Jakab apostol az ő levelében. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság ellenben diadalmaskodik az ítéletben. Jézus, amikor arról beszélt, hogy milyen lesz a végső ítélet, akkor elmondta azt, hogy amikor valakivel jót tettünk, az éhezőnek enni adtunk, a jövevényt befogadtuk, a mezítelent felruháztuk, a szomjúhozónak inni adtunk, akkor azt úgy veszi, mintha vele cselekedtük volna meg.

Az emberiség a mai napig küzd az anyagi javak igazságtalan elosztása miatti problémával. Az elmúlt évek válságai és háborúi tovább mélyítették azt az amúgy is hatalmasan mély szakadékot, ami a szegények és a gazdagok között tátong. Az emberek millióit sújtó szegénység még nyomasztóbbá vált, és tovább nőtt az elszegényedők száma. Isten arra szólít fel, hogy amennyire tőlünk telik, vegyük ki részünket a segítségnyújtásból, mert neki gondja van a nincstelenekre, az ő pártjukon áll, törődik az elnyomottakkal és a szociálisan rászorultakkal, a nehéz helyzetben lévőkkel. Ezt igazolta minden cselekedetével Jézus is, földön jártakor, mert lemondott mennyei gazdagságáról, dicsőségéről, szegény életére tettünk. Embertársaink iránti magatartásunkon keresztül méri le Isten, hogy milyen a mi egész hívő életünk. Lehetünk nagyon jó imádkozók, hűséges templomba járók, de ha minden napjainkban érzéketlenül megyünk el az árvák, az özvegyek, a nélkülözők mellett, ha nem törekszünk szánalomra és könyörületességre, akkor semmit sem ér kegyességünk. Ha az Istentől kapott javainknak hűséges sáfaraiként végeznénk kötelességünket, senki nem kiáltana kenyérért, nem volna szenvedés a nyomor miatt, senki nem élne ruhátlanul és inségben. Nem kárhoztathatjuk az Urat a szenvedésért és az inségért. Közénk helyezte a szegényeket, hogy szívünkben feltámassza a szeretetet, amit ő érez a kizsákmányoltak iránt. Mennyire más lenne a világ állapota, ha azt a törvényt, amelyet Isten a szegények javára adott, megvalósítanánk. A 82. Zsoltárban ez áll. Védelmezzétek a szegények és árvák jogát. Szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és elnyomottnak. Mentsétek meg a szegényt és a szűkölködőt. Szabadítsátok ki a gonoszok kezéből.

Aki együtt gondolkodik és együtt érez Istennel, az együtt tud érezni azokkal, akiket kihasználnak, megsarcolnak és nehéz helyzetben vannak. Türelmes, jóságos és irgalmas a nélkülözőkkel, ahol csak tud, segít a bajba jutottakon. Különböző módon fordulhatunk a szükségben lévők felé. A legfontosabb, hogy felismerjük a szenvedők fájdalmát, és megértőek legyünk. Mindig Isten vezetését kell kérnünk ehhez a munkához, hogy ő adjon erőt, bölcsességet, hogyan tudjuk a legjobb segítséget nyújtani a rászorulóknak. Soha ne menjünk el érzéketlenül, közömbösen, fele barátunk mellett, hanem szeretettel forduljunk hozzá. Az a reménységünk, hogy a megújított földön már nem lesznek gazdagok és szegények, nyomorultak és szenvedők, nélkülözők, mert Isten eljövendő országa az igazság, a békesség, a boldogság hona lesz. De most még igen sok nincstelen, sinylődő, kiszolgáltatott helyzetben élő várja a segítő kezeket. Legyünk mi is azok, akik meglátják, hol tudjuk mások nyomorát enyhíteni. Gyakoroljuk az irgalmasságot. Ha kell, az éhezőnek enni és inni adjunk, a ruhátlant takarjuk be, a beteget ápoljuk és látogassuk meg. Ezek mind olyan nemes cselekedetek, amelyek végzése bennünket is jó érzéssel tölthet el és boldoggá tesz. Aki irgalmasságot cselekszik a szegényekkel és az elesettekre gondol, azt az embert az Úr megáldja. Erről olvashatunk a 41. Zsoltárban egy gyönyörű és bátorító ígéretet. Áldott és boldog az, aki törődik a szegényekkel.